Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
2: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsafüzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, szerzetesnőinkért, kispapjainkért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, a gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért,

0: Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megtel azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Amen.
1: Isteni megváltunk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk keresztet mély áhítattal.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíve szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíve szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
0: Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: szeplőtelen

0: szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szeretett láng litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egyisten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden név vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál éretünk, Istennek szent anya,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Szentlélek Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot,
0: oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
0: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök Atyához.
2: Imádkozunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szereted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egy szülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve a mennyei Atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tűze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
0: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Köszönjük, kedves hallgatók, hogy együtt imádkoztak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Kempis Tamás 15. században élt Ágoston rendi szerzetesnek tulajdonítjuk a keresztény élet egyik legátfogóbb útmutatóját. Eredetileg talán szerzeteseknek készült, de egyszerű és érthető nyelvezete évszázadokon át a hitét mélyebben megérteni, megélni kívánó világi ember olvasmánya is lett. Bátran nevezhetjük úti könyvnek, latin szóval vade mecumnak, hiszen címe is ezt sugallja, vagy akár ma használatos szóval füves könyvnek is, mely az évszázadok alatt mit sem vesztett pedagógiai értékéből. A négy könyvre osztott bölcseletgyűjtemény fejezetenként példákkal, valós élethelyzetekkel mutat rá létünk útvesztőire. Mindig megoldással, jó tanáccsal szolgálva, de sokszor kíméletlenül görbe

0: Krisztus követése és minden hiába való e világi igyekezetnek megvetése.
1: Aki engem követ, nem jár sötétségben, mondja az Úr. Krisztus szava ez, arra int, hogy az ő életét és erkölcsét kövessük, ha igazán akarunk világosságban járni, és minden szívbeli vakságtól megszabadulni. Legyen azért legkedvesebb foglalkozásunk a Jézus Krisztus életéről való elmélkedés. Krisztus tanítása a szentek minden tanításánál különb, és aki benne lélek lakik, elrejtett mannát talál benne. Mégis azt látjuk, hogy sokan gyakran hallják bár az evangéliumot, nemigen buzdulnak fel, mert nincs bennük Krisztus lelke. Márpedig annak, aki teljesen, ínyét csiklandóan érteni akarja Krisztus szavát, annak azon kell lennie, hogy egész élete folyását az övéhez igazítsa. Mi hasznod abból, hogy a Szent Háromságról mélyreható vitákba bocsátkozol, ha nincs benned alázatosság, és azért nem telik benned kedve a Szent Háromságnak? Bizony a mély értelmű szavak nem tesznek szenté és igazzá, viszont az erényes élet kedvessé tesz Isten előtt. Inkább kívánom, hogy érezzem a töredelmet, mint hogy tudjam annak meghatározását. Ha betéve tudnád a Bibliát és minden bölcs jeles mondásait, Isten szeretete és kegyelme nélkül mindez hasznodra volna? Hívságok hívság, és minden hiába valóság, csak egy ér valamit, hogy Istent szeressük, és egyedül neki szolgáljunk. Ez a bölcsesség summája. E világot megvetve minden igyekezetünket a mennyek országára irányítani. Hiába való dolog tehát veszendő gazdagságot keresni, és reményünket abba vetni. Hasonlóképpen hiába valóság mindenáron elismerést keresni, magas polcokra kívánkozni. Hiába való dolog a test kívánságait követni, arra vágyakozni, amiért később keményen lakolni kell. Hiába való igyekezett hosszú életet óhajtani, és az igaz életre kevés gondot viselni. Hiába valóság csak a földi élettel törődni, és az eljövendőről előre nem gondoskodni. Hiába való azt szeretni, ami egy-kettőre elmúlik, és oda nem igyekezni, ahol örökké való öröm vár ránk. Jusson eszedbe gyakran a közmondás. Nem elégszik meg a szem látással, a fül sem telik be hallással. Azon légy hát, hogy szívedet elvond a látható dolgok szeretetétől, és a nem láthatókhoz fordulj. Mert akik érzéki természetük törvényét követik, beszennyezik lelkiismeretüket, és Isten kegyelméből kiesnek.

0: Második fejezet. Az alázatosság és önmagunk igaz ismerete.
1: A természet rendje, hogy minden ember törekszik a tudásra. De mi haszna a tudománynak Isten félelme nélkül? Bizony többet ér az alázatos földművelő, aki Istennel szolgál, mint a fölfuvalkodott tudós, aki magáról megfeledkezve az egek forgásán töri a fejét. Aki jól ismeri magát, belátja, nincs mivel büszkélkednie, és nem leli kedvét az emberek dicséretében. Ha a világnak minden titkát ismerném is, de nem élnék szeretetben, mi hasznomra volna Isten előtt, aki tetteim szerint fog megítélni? Hagyj fel a tudásnak mértéktelen keresésével, mert az önmagadtól igen messze szakíthat, s nagy csalódásnak kezdete lehet. Akik sokat tudnak, azokon könnyen úrrá lesz a kíváncsiság, hogy bölcsenek lássák és nevezzék őket az emberek. Sok minden van, aminek tudása kevés, vagy éppen semmi lelki hasznot nem jelent. S nagyon nem bölcs az, aki olyasmire figyel, ami nem válik üdvösségére. Hiába a sok szó, nem tölti be a lelket, az igaz élet viszont békességet szerez a szívnek, a tiszta lelki ismeret megnöveli az Istenbe vetett bizalmat. Minél többet tudsz, minél műveltebb vagy, annál szigorúbb ítélet vár rád, ha szentebbül nem élsz. Ne bízd hát el magad ügyességedben vagy tudományodban, inkább érezd felelősnek magad minden tudásért, amit kaptál. Ha úgy látnád, hogy sokat tudsz, és mindent eléggé jól megértesz, vedd észbe, hogy sokkal több az, amit nem ismersz. Ne légy hát oly igen nagy bölcs, inkább vald meg tudatlanságodat. Mit tolakodnál mások elé, mikor sokan tanultabbak nálad, s a törvényeket is jobban ismerik? Ha azt akarod, hogy valami ismeret és tudomány hasznodra váljék, szeresd az ismeretlenséget, s azt, hogy semminek tartanak. Ez a legmagasabb rendű és leghasznosabb tudnivaló. Önmagunk igaz ismerete és megvetése. Nagy bölcsesség és tökéletesség az, ha az ember önmagát semmire sem tartja, de másokról mindig jót gondol és elismerően vélekedik. Még ha azt látnád is, hogy más nyíltan vétkezik, vagy valami nagy hibát követel, akkor sem kellene magadat nála jobbnak gondolnod, hiszen nem tudod, meddig tudsz megállni a jóban. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de te senkit se tarts magadnál gyarlóbbnak.
0: Kempis Tamás, Krisztus követése. Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész olvasott fel az első könyvből. A Miriam felvidéki magyar nyelvű Mária rádió felvételét Csöllő Stefánia

Dicsétessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Szantusz lehet hallja. Szentségimádást közvetítünk a csíksomjai Szent Péter és Pál plébánia Betlehem kápolnájából. Megkérjük hallgatóinkat, ha tehetik, lélekben kapcsolódjanak be.

Mennyei atyánk, te vagy minden megszentelődés eredete és forrása. A vigasztaló Szentlélek sugallatával hívtál bennünket, hogy kövessük fiadat. A szeretet édes bilincsével kapcsolódjunk hozzá, és testvéri lélekkel szolgáljuk egymást. Kérünk, Urunk, ma árazd ránk újra a szentség lelkét, hogy amit évekkel ezelőtt fogadalmainkban örömmel ígértünk, azt hűségben valóra váltsuk. Erősödjön szívünkben a tisztaság, az alázat, a derűs szegénység és az áldozatkész engedelmes lelkület. Erősödjön szívünkben a remény, hogy továbbra is van terved velünk szent hegyeden. Küldesz testvéreked neved dicséretére és szeretetből fakadó szolgálatra. Urunk, te vagy vezérünk és támaszunk. Te légy pályabérünk is, örök szereteted országában. Amen.

Szentlélek, Úristen, újítsd meg a föld színét. Jöjj hét ajándékoddal, élet lelke. Jöjj egység és szeretet lelke. Az egyháznak és a világnak szüksége van rád. Jöjj Szentlélek, és tedd még gyümölcsözőbbé a karizmákat, melyeket nekünk ajándékod.

Urunk, köszönjük most, hogy kiárasztod szent lelked. Add megígért ajándékodat ezen az ünnepen. Adassék a lélek a nyugtalan és békétlen, összezavarodott világ számára. Mennyei atyánk, ma is sötét fellegek vonulnak át felettünk, és borulátóak vagyunk, ha magunkra, a családunkra, magyar nemzetünkre, hazánkra, egyházunkra gondolunk. Elborít a káosz, a nyugtalanság örvényként húz és sodor bennünket egyre mélyebbre. Vedd észre kiáltásunkat.

ajándékoz meg rendel, nyugalommal, átgondoltsággal, megújult és neked szentelt élettel. Adassék a lélek, hogy megtaláljuk és áldjuk meg nem szűnő békességet. Atyánk, mutass az élő forrásra, hogy tiszta levegőt lélegezve gyönyörködhessünk a teremtettség szépségében. Adassék a lélek, hogy észrevegyük és csodáljuk teremtő lelked munkáját. Amen.

Könyörgünk egyházainkért, gyülekezeteinkért. Hadd hirdessük tisztán a feltámadott Krisztus szabadító erejét, bűnbocsátó szeretetét. Adassék a lélek, hogy növekedjen azok száma, akik magasztalják megváltó Krisztus Urunkat. Krisztus lelke adassék egyházaink fiataljainak. Könyörülj rajtunk, hogy hitvalló, elégedett életet élhessenek. Könyörgünk értük, hogy legyen mellettük hittestvér, akivel megélik az imádságos, hívő életet, amikor halványul hitük ereje. Amen.

Imádkozzunk azért, hogy az édesanyák és édesapák példamutató szelíd életet éljenek. Urunk, a felnőtt nemzedék tagjait tett készé arra, hogy nehéz harcaikban a tisztesség, a becsületesség, a tisztaság, a türelem javára döntsenek. Vedd pártfogásodba a közösségeinket, add, hogy megtalálják helyüket, feladataikat és

Pünkös ünnepén szembesülünk azzal, hogy gyakorta magányos, magára hagyott, szomorú, megfáradt lelkű emberekként élünk a világban. A lélektüzét add a szürkeségben, egyformaságban élőknek, a lelki betegségben szenvedőknek, a depresszióval küszködőknek, add a vigasztaló lélek gyógyító erejét. Amen.

Védd meg azokat, akik félnek. Töröld le azok könnyét, akik gyászukban az elmúlás, a veszteség nehéz terheit hordozzák, és az élet győzelmének hírével enyhítsd a lelki sebeket. Hallgass meg minket, Urunk, és küldd el szent lelkedet. Ajándékozz meg, hogy örvendező életünk lehessen benned egy házadban. Jézusért kérünk, akié a dicsőség és a hatalom örökké.

Hiszek szent lélekben. Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől, megváltoztatja szokásaimat, legyőzi közömbösségemet. Hiszem, hogy szeretettel tölti be lelkemet, megállít a rossz elkövetése előtt, felbátorít a jóra. Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat, szeretettel tölt be Isten igéje által. Hiszem, hogy elveszi kicsinyhütűségemet, megerősít szenvedésemben. Hiszem, hogy áthatja az egész lényemet.

bennem, Szentlélek Isten, hogy szentül gondolkozzam. Te indíts engem, Szentlélek, hogy szentül cselekedjem. Hódíts meg szívemet, Szentlélek Isten, hogy szentül szerethessek. Erősíts meg engem, Szentlélek Isten, hogy szentül oltalmazzak másokat. Oltalmazz engem, Szentlélek, hogy szentségedről soha meg ne feledkezzem. Amen.

Mennyei atyánk, kérünk téged Jézus Krisztus nevében, a mindenkor segítő szűzanya közbenjárásával, áraszt kiránk és az egész teremtett világra szent lelkét, a békesség lelkét, a kiengesztelődés lelkét, a védő ügyvédet és szabadítót. Ments ki minket, egész hazánkat és nemzetünket, de az egész Kárpát-medencét és a világot is a gonoszság ereje, sújtása, ostorozása alól. Állítsd helyre a te országodat közöttünk és a teremtett világ minden részében. Köszönöm Istenem, hogy szeretsz minket, és velünk vagy mindenkor. Amen.

örökké való Istenünk, magasztalunk téged, szereteted áradásáért, amit a teremtett világnak adtál. Magasztalunk téged, szereteted örömszerző erejéért, ami mindörökre a miénk. Kitöltött szent lelked által, létezésünk kiapadhatatlan forrásában, a megvilágosító fényben, és minden életben, ami csak él és mozog a földön. Dicsőítéseddel van tele a szánk, értelmünk tisztán lát, szívünkben fellángol a szeretet tüze, mivel újra ránk ragyogsz a lélek kegyelmével, s a jövő felé fordított tekintetünket, amit elhoz majd hozzánk szeretetet szentsége és győzelme Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

0: Szelíd és alázatos szívű Jézus, könyörögjünk minden a török Istentek, én szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt, hagyj megengesztelődve bocsánatot mindazoknak, akik szent fiad Jézus Krisztus nevében irgalmasságodért esedeznek, ki veled él és uralkodik, szent lélekkel egységben Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben szentségimádást közvetítettünk a csíksomjai plébánia Betlehem kápolnájából. További szép estét kívánunk, a mikrofonnál Xantus lehet hallottál.

vannak napok, amikor megbénít a tehetetlenség és kétségbeejt. Küzdöttem valamiért, de erősebb volt nálam. Egy véleményért síkra szálltam, de be kellett látnom, hiába volt. Jobbá akartam tenni a világot, de én sem lettem tőle jobb. Istenem, bátor akarnék lenni, buzgó, de elfog a gyöngeség. Már akkor reszketek a bukástól, mielőtt bármit elkezdenék. Miért tűröd ezt? Persze, sok volt bennem az önzés, mely igazolást keresett. Csak a magam igazságát akartam. Ügyeskedtem magam és a világ előtt, ezért megaláztál engem. Uram, sikerre szomjazik az ember. Még a kereszténynek is kell valami jel, hogy nem meddő kísérlet megjavítani magát s a világot, vagy talán szerényebb legyek? De mindenütt kikászi terveket készítenek. Ments meg, Uram, a kis hitűségtől. Adj legalább ebben vagy abban egy morzsányi sikert. Add, hogy mindig megpróbálkozzam megint és megint. Ahogy te is megpróbálsz mindent velünk meg a világgal évszázadok óta. Tarts távol tőlem a nagyra vágyást, hogy teljesítményemért megcsodáljanak. Küldj igaz barátot nekem, aki buzdít és visszatart, és bírál és dicsér. És add nekem minden dolgaimban az alázatosság szellemét. Adj szeretetet és reményt. Mert a te sikered jelképe sosem más. Előbb volt a kereszt, és aztán a feltámadás.

Kezem nehéz, lábam nehéz, szinte leragad a szemem, véget ért egy nap, te nyugovóra küldted a napsugarat. Én is fáradt vagyok és kimerült. Így adsz jelet, hogy hagyjak abba mindent és aludni térjek. Hála neked, Uram, intő jeleidért, amivel érzékelteted erőm határait. És köszönöm, hogy megvilágosítottad értelmemet, és valamit ma is tehettem. Ó, jó kipihenni egy munkásnap fáradalmait. Felajánlom neked mai napon minden terhét, minden fáradtságát, minden bosszúságát, minden örömét. Mindent. Amit most leteszek egy éjszakára. Örülök, Uram, hogy alhatom. Nem csak azért, mert újra erőt ad, s mert kezem, lábam és minden tagom újra könnyűvé teszi. A te szereteted úgy akarta, hogy még többet is adjon, hogy órákat ajándékozzon nekünk, és lehúnyt szemünk zsalói mögött teljesen magunké legyünk. Hogy a buzgón számoló értelem a féltő gond, a tervezkető kalkuláció az elmúlt nap ajtaján kívül maradjon. Köszönöm ezt a gazdag ajándékot, Uram. Tudom, hogy ez mekkora érték oly sok álmatlan éj után, amikor sziréna üvöltött vagy őrségben álltunk. Akkor csupán egy órányi alvásért fohászkodtam. Ma sem feledhetem megköszönni neked. Gyermekeim már ágyacskájukban alszanak nyugodtan és mélyen. Kicsi kezük mellett pihen a játék, míg reggel újra megtalálják. Így szeretnék én is letenni mindent a kezemből, hogy a kezedbe ajánljam, Atyám. Legyen több ez az alvás, mint szemlehúnyás, erőgyűjtés, ágyban fekvés. A te karodba akarom vetni magam teljes bizalommal, hogy magadhoz ölelj, és őrizd meg az éj sötétjében, amit ma kezdtem, s majd holnap folytatok. Uram, bízom benned. Te nyugodtan aludtál a csónakban, míg háborgott a tenger. És amikor fölébresztettek a tanítványok, megszittad őket, hogy kishitűek és gyávák. Óvj meg bennünket ettől a kishitűségtől, életünk nyugtalan csónakján jöjj velünk. Add, hogy higgyünk benned szilárdan, mint a szikla, még a legsötétebb éjben is. Mert Istenünk, te sosem alszol. Szereteted virraszt fölöttünk.

találok rád, és hogyan? Ismerek régi válaszokat a szenvedésben meg a keresztben. Ismerek újabb válaszokat a fele barátban, az ő gondjaiban. Te csak a tövis koronás Isten vagy? Csak a kereszt hordozó? Nem vagy-e a feltámadott is, ura életnek és halálnak? Uram, nem vagy-e jelen az örömben is, meg a szépségben, meg a boldogságban? Én nem a képes újságok sztárjainak boldogságára gondolok, nem is a szépség királynő kultuszára, sem a konferenciék tréfáira. Te igenis hordoztad a keresztet, hogy elhozd a megváltást. Betegeket gyógyítottál, hogy egészséget adj. És emberré lettél, hogy elhozd az örömhírt. Megígérted, hogy letörlöd a könnyeket. Boldoggá teszel. De akkor, Uram, ott kell lenned az örömben is, az egészségben, a boldogságban, a szerelemben. Így hát keresni akarlak téged, és rád találni örömben és fájdalomban. Gondban és boldogságban. Mert azt is tudom, hogy nincs tökéletes boldogság másod, csak nálad. Akkor cselekszem a te akaratodat, ha gyógyítok és vigasztalok. Ha segítek és tanácsot adok. Ha boldoggá teszek és sugárzom a szeretetet. Mert te nem a könnyek istene vagy, hanem a boldogságé, meg az örömé.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: hírgalmadra.
1: Első titok, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mi is az alázatosság? Maga az igazság, mely életet támaszt bennünk. Gyakran éljük át, hogy erőfeszítéseink, szorgalmunk, kitartásunk ellenére is szétesnek hétköznapjaink, elromlanak dolgaink. Ilyenkor még görcsösebben meg akarunk felelni az eszményképünknek, még több erőt fordítunk arra, hogy feljebb emelkedjünk a tökéletesség lajtójáján. Ha nem elképzeléseink szerint haladunk, beteg lesz a lelkünk, és esetleg másokat is bedekké teszünk. Az alázat abban áll, hogy nem ijedünk meg nyomorúságainktól, hanem legbelsőbb szobánkban, lényünk legmélyén találkozunk Istennel. Ez a találkozás gyógyít minket. A találkozás az igazság pillanata, amikor elismerjük és Istennek adjuk sebezhetőségünket.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadran.
1: Második titok. Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedbe hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Harmadik titok. Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr, van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr, van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr, van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr, van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr, van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr, van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr, van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr, van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

segíts imádkozni, anyám ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám ó, jöjj, ne hagyj elveszni, hiszen

vagy szűzanya. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve

0: Amen.
1: Jézusom, vezess engem a te utadon, ne engedjem el soha a te kezedet. A te kegyelmed éltessen engem, a te szeretetért lak bennem, a te tisztaságot költözzék belém.
2: A te test legyen a szemem előtt, ha nem a lélek, ne jelen,
1: hanem az örök élet, nem csak másoknak, de magamnak is szívből megbocsássak, mindig neked hálát adni tudjak, és ha választanom kell kettőnk között, Jézusom, mindig csak te és sohasem én legyek az első. Amen.
3: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
3: Szentséges Szűz Isten Anya Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, melyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a Szent Olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
3: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
3: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
3: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

Leó pápa, az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. 14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békért május 30-án. Leó pápa augusztus 22-én San Marino-ba látogat.

0: Az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. Csütörtökön délelőtt találkozott a Szentatya az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőivel, akiknek felvázolta az egyház és az ige hirdetés előtt álló feladatokat. Reményt kell adni a mai világnak, a keresztény hit szépségét a személyes, következetes tanúságtételen keresztül mutatva meg. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban akadozik a hitátadás. Oda kell figyelni a katekumenekre és a bérmálkozó fiatalokra, hogy a szentségek felvétele után is az egyházban maradjanak. Leó pápa örömmel köszöntötte az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, akik a világ evangelizálása alapvető kérdéseinek szekciójához tartozóan eszmét cseréltek az előttünk álló kihívásokról.
1: La circostanza mi offre un'opportunità per condividere alcune considerazioni che riguardano la vita della Chiesa, soprattutto per gli anni che stanno davanti a noi.
0: A Szentatya megosztotta velük az egyház életére és a jövőre vonatkozó gondolatait. Elsőként köszönetet mondott a tavalyi szent évben nyújtott nagyszerű munkáért, amelyet az evangelizálás dikasztérium végzett. Kegyelmi időt éltünk meg, amely alatt 33 millió zarándok érkezett Rómába. Ez óriási szervezési feladatot jelentett, ami a kedvező fogadtatásban és főként a lelki dimenzióra való odafigyelésben mutatkozott meg, hiszen az Úr bőséges ajándékaival árasztotta el a híveket. A négy pápai bazilika szent kapuin való átjutás mellett a helyi egyházak is intenzíven élték meg a szent évet. Az egész világon a remény vált a keresztény élet főszereplőjévé. A kisebb testvér a remény magával vonza a másik kettőt is, a hitet és a szeretetet, melyet hirdetni kell, erőteljesen és meggyőződéssel megélni. A világ ma jobban szomjazza a reményt, mint valaha, jelentette ki Leó pápa. Békében és abban a bizonyosságban akar élni, hogy föl lehet építeni egy Isten gyermekeihez méltó várost, mely át van szőve reménnyel, és valódi, nem csalóka célokat kínál. Ne törjük meg ennek hirdetését, mely tanúságtételünkben válik láthatóvá, amikor Isten igéjéhez hű tanítványok vagyunk. Az evangelizálásnak kell továbbra is motiválnia az egyetemes egyház és a helyi közösségek minden tevékenységét. A hitet ugyanis csak így lehet mindig újra felfedezni a maga szépségében és hitelességében. Az evangélium hirdetése, mely reményt táplál, nem egy utópikus elképzelés, hanem olyan tanúságtétel, mely vonzó, mivel a szeretetre és az igazságra hív. Nem szabad alábecsülnünk a hitválságát, mely főleg a nyugati országokban jelentkezik, azokkal a társadalmi és kulturális tényezőkkel együtt, melyek széles körben a vallás iránti közönyhöz vezettek, állapította meg beszédében a pápa. A hit sokak életében már nem tűnik fontosnak. Ez viszont azzal a veszéllyel jár, melyet nem mindig érzékelünk a maga súlyosságában, hogy az ember megszűnik keresni az élet értelmét. A nagy egzisztenciális kérdéseket elkerülik, miközben széles körben terjed a technológia kultúrája, aminek minden igényt ki kellene elégítenie.
1: L'incontro con Cristo è in grado di restituire pienezza di significato e di valore alla vita delle persone.
0: A Krisztussal való találkozás képes visszaadni az emberi élet értelmének és értékének teljességét. Az egyház pedig ráébred arra, hogy a feltámadt Úrtól kapott küldetése mindig időszerű marad. Senki nem helyettesítheti az egyházat ebben a sürgős küldetésben, amelyre szükség van ahhoz, hogy biztos alapokat nyújtson az emberiség jövőjéhez, hogy az a béke, az igazságosság, a szabadság és a testvériség jövője legyen. Amint az a januári konzisztóriumon kiderült, Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítása továbbra is fontos támpontot jelent, mely nem pusztán új tartalmakat vezet be, hanem elsősorban a keresztény és egyházi identitás közepeként tekint az ige hirdetésre. Leó pápa ezért arra szólította az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, hogy forgassák a pápai buzdítást és használják munkájukban minden szinten, hogy elősegítsék a Krisztus központú és kérugmatikus küldetést, mely a Krisztussal való találkozásból születik, ami képes átalakítani az életünket. Nagy figyelmet kell fordítani a fiatalok lelkiségi törekvéseire, ahogyan az a fiatalok szentévi találkozóján egyértelműen kiderült. Az új generáció nem zárkózik el az evangéliumtól, sőt, sokan jobban meg akarják ismerni, amikor találkoznak vele, mert érzékelik, hogy ott rejlik a valódi boldogság titka. A pápa biztos benne, hogy az evangelizálás dikasztérium hatványozottan figyel erre az igényre, mely hiteles és következetes választ vár tőlünk. Az evangelizálás nem a struktúrák hatékonyságára vagy a társadalmi fontosságra épít, hanem azt az utat követi, amelyet a Szentlélek mutat, hogy sokakat Krisztushoz vezessen, az ő üdvözítő szavához, szeretetéhez, mely megújítja az életet.
1: L'evangelizzazione deve misurarsi oggi in modo particolare anche con mutate condizioni e dinamiche nella trasmissione della fede di generazione in generazione.
0: Az evangelizációnak ma megváltozott feltételekkel és működési mechanizmusokkal kell szembesülnie a generációk közötti hitátadás folyamatában. A világ egyes részein a hitátadás megtorpant, ez pedig új kihívások elé állít minket. A fiatal nemzedékekben egyfajta lelki szegénység jelentkezik, kevés a motivációjuk és eszközeik arra, hogy szabadon megérleljék magukban a hithez való csatlakozást, ami értelmet ad az életnek. Hála Istennek sok olyan tapasztalat is van szerte a világon, melyen keresztül a keresztény közösségek, társulatok, mozgalmak, egyházi csoportok találkoznak a fiatalokkal, meghallgatják őket, párbeszédet folytatnak velük. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban elterjedt kulturális légkör csökkenti azt a képességet, hogy türelemmel, kitartóan és kritikus szellemben megdolgozzanak a személyes igazságkeresés folyamatáért. Félő, hogy minden egyes üzenetet csak egy véleménynek érzékelnek a sok közül, figyelmeztetett 14. Leó pápa. A hitátadás ebben a helyzetben olyan személyes és közösségi találkozásokon keresztül valósul meg, ahol a keresztény hit örömét, az evangéliumi élet következetességét tapasztalják meg. Nem attól lesz vonzó a kereszténység, ha felhigítjuk annak tartalmát és enyhítjük az elvárásokat, hanem attól, hogy alázattal és bátran tanúskodunk az útról, az igazságról és az életről, ami sok embert megtérített és megszentelt. Ahogy 16. Benedek pápa megállapította, ma olyan emberekre van szükségünk, akik egy felvilágosult és megélt hiten keresztül teszik hihetővé Istent a világban.
1: Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare all'intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri.
0: Olyan emberekre van szükségünk, akinek értelmét Isten világosítja meg, és akiknek szívét Isten nyitja meg, hogy ezáltal ők is megszólítsanak másokat. Isten csak olyan embereken keresztül térhet vissza az emberekhez, akiket megérintett Isten. Az életszentség ezért mindig a legmeggyőzőbb formája a keresztény hit szépségének, mely túlmutat minden időn és minden kultúrához szól. Leó pápa kitért még a hitoktatás fontosságára, mely alapvetően határozza meg az egyház életét, képzési feladatát és a hitátadást. Nem szabad, hogy a közösség örömteli szolgálata a katekumenek befogadására és támogatására véget érjen a keresztség szentségének kiszolgáltatásával. A következő feladat is legalább ekkora felelősséget kíván, vagyis hogy megfelelő környezetet nyújtsanak azoknak, akik Krisztushoz és egyházához csatlakoztak. ahhoz, hogy élő maradjon a hit, amelyet a keresztségben választottak, a plébániai közösségeknek a keresztény élet magas szintű elvárásaira kell törekedniük. Ezáltal biztosítanak teret az újonnan megkeresztelteknek a következetes fejlődéshez, a személyes kapcsolatok gyümölcseként, amelyeket kölcsönös szeretetben és szolgálatban élnek meg. Hasonló odafigyelésre van szükség a bérmálkozó fiatalok esetében is.
1: Incoraggio le molteplici iniziative che riaccompagnano nel proseguimento del cammino di fede per la loro crescita umana e cristiana.
0: Leó pápa minden olyan kezdeményezést támogat, amely segíti őket a hit útjának folytatásában, hogy emberi és keresztény fejlődésüket szolgálja. Ezek a törekvések akkor lesznek valóban hatékonyak, ha személyesen foglalkoznak minden egyes fiatallal, visszatükrözve az Úr egyetlen és személyes szeretetét. A Szent Atya beszéde végén köszönetet mondotta az evangelizálás dikasztérium tagjainak, akik hozzájárulnak a pápa szolgálatához és az egész egyház javához, majd Szűz Mária az evangélium tökéletes és missziós tanítványára bízva őket, apostoli áldását adta rájuk.

0: 14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békéért május 30-án. 14. Leó pápa a május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertekben található Lurdi miasszonyunk barlangnál imádkozza el a Mária imát. A vatikáni kezdeményezés kapcsán a világ számos jelentős kegyhelye felhívta a hívőket és a zarándokokat, hogy csatlakozzanak az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezéshez. Az érdeklődők a Szent Péter téren felállított óriás képernyőkön is követhetik az eseményt. A Szentatyának a világ békéje iránti kitartó elkötelezettsége konkrét gesztusokban és az imádságra szólító folyamatos felhíváson keresztül is megnyilvánul. A mostani kezdeményezést az evangelizációs dikasztérium Leó pápa jóváhagyásával és a világ jelentős Mária kegyhelyeivel történt egyeztetés után indította el ezt a közös, világméretű imaláncot a világ annyira óhajtott békéért. Az evangelizációs dikasztérium honlapján közzétett közlemény megnevez párat a világ ezernyi Mária kegyhelyei közül, melyek közvetlen kapcsolatban együtt imádkoznak szombat este 14. Leó pápával, így szerepel közöttük Olaszországban a Pompei rózsafüzér királynője kegyhely, a Názáreti Szentház Lorétói kegyhelye, a franciaországi Lourdi miasszonyunk kegyhely, a portugáliai Fatimai rózsafüzér szűzanya kegyhelye, a libanoni Szent Sárbel Annája kegyhely, a béke királynője kegyhelye a bosznia-hercegovinai Medjugorjében, a Fülöp-szigeteki úti boldogasszony kegyhely, az ukrajnai zárványicjai görög-katolikus istenszülő Mária kegyhely. A Mátra-Verebélyi Szent Kuti nemzeti kegyhely is csatlakozott a felhíváshoz, honlapjukon olvasható a közlemény. 14. Leó pápa a világ békéjéért imádkozza a rózsafűzért május 30-án szombaton, este 7 órakor a vatikáni kertekben lévő Lurdi barlangnál. Ehhez csatlakozunk online a Mátra-Verebélyi Szent Kuti nemzeti kegyhelyen az evangelizációs dikasztérium szervezésében. Szeretettel várunk minden békére vágyó hívőt. A szombat esti pápai litániára és rózsafűzérimára a vatikáni kertekben szabadon és ingyenesen lehet belépőjegyet igényelni, amíg a készlet tart a Szent Péter térre vezető Via della Conciliazione 7-es szám alatt a rózsafűzér imádkozása előtti napokban, május 29-én, május 30-án, 5:30 és 5:30 között. A vatikáni kertek Lurdi barlangját 124 évvel ezelőtt, 1902. június 1-én François Xavier Schopfer tárb püspöke ajándékozta 13. Leó pápának, pápaságának utolsó előtti évében. Az eredeti Lurdi Massabielli barlang másolatát Constantino Snyder, a Szent Apostoli Paloták építésze készítette. Az építési költségeket a Szeplőtelen Fogantatás misszionáriusainak világszerte gyűjtött adományai fedezték. A megnyitón 13. Leó pápa mellett Schöpfer püspök is jelen volt. A barlanghoz nem sokkal később hozzáépítették a templom körüli teljes terület kicsinyített mását, beleértve egy tornyot is, amelyet két lépcsősor övezett. 1905. március 28-án Szent 10. Pius pápa ünnepélyesen avatta fel. 11. Pius pápa a torony lebontására kényszerült, amely mindössze 28 évvel az építés után már veszélyes állapotban volt, Bernadette Subiru szenti avatásának évében. Az 1930-as években a pápai katonai testület a Palatinus tiszteletőrség használta a szertartás és az új szolgálatba lépő újoncok eskütétele után. 1960-ban Pierre-Marie Théas, tárb és Lourdes püspöke ajándékozta II. János pápának azt az oltárt, amely a jelenések helyszínén volt. 1982-ben Szent II. János Pál pápa a két oldalsó lépcsőt lebontva alakította ki a barlangot mai formájában, amely a vatikáni kertek felső nyugati részén található.
1: Leó pápa augusztus 22-én San Marinóba látogat. 14. Leó pápa augusztus 22-én délután Riminiben részt vesz a népek közötti barátságért rendezvényen, és szentmisét mutat be az egyházmegye híveinek. Ugyanezen a napon délelőtt fölkeresi a San Marinói köztársaságot, jelentette be a pápai ház prefektúrája. A pápa elfogadta a mini állam akkori vezetőinek a meghívását, ezért augusztus 22-én délelőtt lelkipásztori látogatást tesz San Marinóban. Legutóbb 15 éve Benedek pápa kereste föl az önálló itáliai köztársaságot. Nagy izgalommal és örömmel fogadta a Szentatya látogatásának hírét a mini állam külügyi államtitkára Luca Beccari, aki hozzátette, rendkívüli jelentőségű esemény lesz intézményi, diplomáciai és lelki szempontból. A Szentszékkel való diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulóján a pápa látogatása megerősíti azt a különleges és egyedüli kapcsolatot, amit San Marino hosszú ideje fenntart az azonos értékek és elvek mentén, osztozva a béketörekvésekben.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban egy picit visszatérünk az Ószövetségre, és Ádámmal kezdeném újra egy kicsit bővebben a Biblia férfi alakjairól. Egy olyan alakról beszélgetünk, aki a világ egyik legismertebb és legősibb történetének központi szereplője, Ádám. Ádám a Biblia szerint az első ember, akit Isten a föld porából formált, majd életleheletét adta belé. A történet a Teremtés könyvében olvasható, és nem csak vallási, hanem kulturális és filozófiai szempontból is hatalmas jelentőséggel bír. Ádám neve héber eredetű, és szó szerint embert vagy földből valót jelent, ami jól tükrözi a teremtés módját. A bibliai elbeszélés szerint Ádám az Éden kertjében élt, egy tökéletes, harmóniával teli világban. Feladata volt a kert művelése és őrzése, valamint az állatok elnevezése. Ez a mozzanat gyakran az emberi tudatosság és uralom jelképeként jelenik meg. Itt találkozunk először azzal a gondolattal is, hogy az ember nem magányra lett teremtve. Isten társat alkotott számára. Évát, aki Ádám oldalából született. A történet forduló pontja a jól ismert, tiltott gyümölcs epizód. Amikor Ádám és Éva esznek a jó és rossz tudásának fájáról, megszegik az isteni parancsot. Ennek következményeként elveszítik az Éden kertjét, és megjelenik az emberi életben a szenvedés, a munka nehézsége és a halandóság. Ez a jelenet a teológiai értelmezések szerint az emberi engedetlenség és a szabad akarat egyik legkorábbi példája. Ádám alakja túlmutat a konkrét történeten. A zsidó és keresztény hagyományban ő az egész emberiség ősatja. A keresztény teológiában különösen fontos párhuzam jelenik meg közte és Jézus Krisztus között. Míg Ádám az első ember, aki által a bűn belépett a világba, addig Jézus az új Ádám, aki a megváltást hozza. Érdekes módon Ádám történetét nem csak vallási szövegként értelmezik. Sok gondolkodó és tudós, szimbolikus jelentést is tulajdonít neki, az emberiség kezdetét, az öntudat megszületését, és vagy éppen az erkölcsi döntések súlyát látják benne. A történet tehát egyszerre szól eredetről, felelősségről és az emberi természet mély kérdéseiről. Tehát Ádám alakja évezredek óta velünk él. Története újra és újra értelmezést nyer minden korszakban. Vajon történelmi személy volt, vagy inkább jelképes figura? A válasz a hit és értelmezés kérdése, de egy biztos, hatása az emberi kultúrára felbecsülhetetlen. A Teremtés könyve szerint Ádám megalkotása különleges módon történik. Míg a világ többi része Isten szavára jön létre, az embernek a formálása személyesebb. Tehát, ahogy mondottam, Isten a föld porából alkotja meg a testet, majd életet lehel belé. És ez a kép egyszerre fejezi ki az ember földi eredetét és isteni kapcsolatát, vagyis, hogy egyszerre anyagi és szellemi lény. Az Édenkert a tökéletesség, a béke és a harmónia helyszíne. Itt nincs szenvedés, nincs halál, és az ember közvetlen kapcsolatban áll Istennel. És Ádámnak ez a feladata, és a történet egyik kulcspillanata, amikor Isten kijelenti, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és ekkor teremti meg Évát, Ádám társát, Ádámnak az oldalából. Ez a jelenet a kapcsolatok, a közösség és az emberi társas lét alapját hangsúlyozza. Ádám tehát örömmel fogadja őt, és ez az első bibliai megfogalmazása a férfi és a nő közötti egységnek. A forduló pont, ugye azt tudjuk, azonban hamar elérkezik, a jó és a

rossz tudásának fájáról való evés tilos számukra, mégis megszegik a parancsot. Bár a történetben Éva kezdeményezőbb szerepet játszik, Ádám is tudatosan részt vesz a döntésben. És ez a mozzanat a szabad akarat és a felelősség kérdését állítja középpontba. Az ember képes választani, de döntéseinek következményei vannak. Tehát a tiltott gyümölcs elfogyasztása után Ádám és Éva rádöbbennek saját mesztelenségükre, megjelenik a szégyen, a félelem, és megszakad a zavartalan kapcsolat Istennel. És Isten kérdése, hogy hol vagy, nem csupán fizikai helyre vonatkozik, hanem az ember lelki állapotára is. A büntetés következménye mélyre ható. Ádám számára a munka nehézé válik. Arcod verítékével eszed kenyeredet. A föld többé nem adja könnyen termését. Megjelenik a halandóság, porból lettél és porrá leszel. És ezek a kijelentések az emberi lét alapvető tapasztalatait írják le. Küzdelem, fáradtság, mulandóság. Ádám életének későbbi része ritkában kerül előtérbe, de a Biblia említi gyermekeit, köztük Káin és Ábel történetét, amely már az emberi konfliktusok és erőszak megjelenését mutatja. Egy másik fia, Sét, tovább viszi azt a nemzetségi vonalat, amely később az egész bibliai történet alapjául szolgál. Ádám a hagyomány szerint hosszú életet él, 930 évet. Ez a szám nem feltétlenül szó szerinti, sok értelmezés szerint inkább szimbolikus. Az emberiség kezdeti korszakának ősiséget kifejező jelzése. És a teológiai gondolkodásban Ádám szerepe rendkívül jelentős. A keresztény értelmezésben ő az első ember, akinek bűne minden emberre kihat. Ezzel áll szemben Jézus Krisztus alakja, akit gyakran új Ádámként említenek, míg az első ember bukása elválasztja az embert Istentől, addig Jézus engedelmessége helyreállítja ezt a kapcsolatot. Ádám története azonban nem csak vallási tanítás. Filozófiai szempontból az emberi öntudat megszületéséről is szól, a jó és rossz felismerése, a választás képessége, a felelősség vállalása mind olyan témák, amelyek ma is aktuálisak. Pszichológiai értelmezések szerint a történet az emberi fejlődés egy szakaszát is jelképezheti, az ártatlanságból a tudatosságba való átmenetet. Tehát Ádám alakja egyszerre történeti, vallási és szimbolikus. Egy olyan figura, aki az emberiség kezdetét képviseli, de egyben minden ember történetét is tükrözi. Honnan jövünk, hogyan döntünk, és milyen következményekkel kell szembenéznünk. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk!

Kedves Mária Rádió hallgatók, Isten egyszülött fiához, a Logoszhoz szólva mondta, teremtsünk embert a mi képünkre, hasonlatosságunkra. És teremtette Isten az embert az ő képére, olvashatjuk a Teremtés könyve első fejezet 26-27. Versében. Körülbelül 6000 évre visszamenőleg ez volt az emberi nem kezdete. És Isten az embert a föld porából teremtette, és életet lehelt az ő orrában, és így lett az ember lélekké. Tehát a Teremtés első könyve, második fejezet, 7. versében olvashatjuk, Ádám volt a neve, aminek jelentése vörös földből való ember. És ez az ember tökéletesnek, vagyis igen jónak volt nevezve, tökéletessé és csodálatossá téve. Mi módon volt ez az első ember Isten képére teremtve? Ez nem jelentheti azt, hogy Ádám hasonlított Istenre, ami a külső megjelenését illeti. Az Istent egyetlen ember sem látta és nem is láthatja élve. Akkor viszont mire vonatkozik ez a hasonlatosság? Ádám tökéletes feleségével, Évával együtt, akit az Isten segítőként adott neki, az Éden kertjében lakott, hogy művelje és őrizze azt, uralkodnia kellett a tenger halain, az ég madarain és a föld állatain. Isten egy tökéletes emberpárnak adta az isteni megbízatást, hogy a földet töltsék be egy tökéletes és igazságos nemzedékkel. Ha Ádám alárendelte volna magát teremtőjének, az összes utódaival együtt, Istennel egy áldásos kapcsolatba lettek volna. Isten közvetlenül beszélt Ádámhoz. Ha Ádám bizalomra méltónak bizonyult volna, akkor ő alkotta volna az összekötő csatornát az Isten és Éva, sőt az összes leszármazottjai között. Így Isten képeként működött volna. Ő lett volna az Isten szóvivője. Mindezek mellett, amiképp Istennek hatalma volt, a világ egyetem minden dolga felett, hasonlóképpen ő hatalmat adott az embernek a föld állatai felett. Ahhoz, hogy Istennek követelményeinek eleget tegyen az embernek értelemre, egy igazságos érzületre, hatalomra, szeretetre és önzetlenségre volt szüksége. A tulajdonságok tökéletesen megtalálhatók Istenben. És a tulajdonságok mindegyikének egy bizonyos mértékével rendelkezett, így képesítve arra, hogy a földön rábízott követelményeknek eleget tegyen, így Isten az embert a saját tulajdonságainak hasonlatosságára teremtette. Ádám és felesége Éva ártatlanságukban és tökéletességükben Isten földi népét alkották. Ádám az ember kapcsolatban állt Isten szellemével, és mi okozta mégis a bukását? Az ember teremtésekor rendelkezett egy bizonyos mértékű igazsággal és értelemmel, ismerte az Isten törvényeit és követelményeit. Ugyanakkor szabad akarattal, szabadon választhatta meg a saját viselkedési módját. Isten próbára tette Ádámot. Annak megvizsgálása érdekében, hogy méltó-e azon felelősség teljes és nagy megbízhatóságot igénylő tisztség betöltésére, és pedig, hogy a földet egy a teremtőnek szentelt emberektől álló nemzedékkel töltse be, engedelmességre tanítva utódait, hatalmat gyakorolva az ő általa teremtett állatokon, felvigyázva a csodálatos földet. És a próba egyszerű volt, egy engedelmességi próba volt, Isten megparancsolta, a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél. Ezen kívül nevelt az Úr az Éden földjében mindenféle fát, tekintetre kedveset és eledelre jót. Az ember szabadon nehetett a fáknak és füveknek gyümölcséből, amelyek a föld színén növekedtek. Ez egy virágzó kert volt a bőség kertje, de az ember nem kellett volna egyik a jó és a gonosz tudás fájának gyümölcséből. Ez a parancs nem hozott nehézséget, sem nélkülözést a tökéletes emberpár részére. Egy elfogadható parancs volt, vagyis az engedelmesség egy egyszerű próbája. Ugye a sátán az ember feletti láthatatlan uralkodó Lucifer felázad az Isten ellen. Ádám ebben a lázadásban Lucifernek hitt,
és a próbán csődöt mondott. Isten megszabta tulajdonképpen az engedetlenségét járó büntetést, amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Amíg egy tiltott gyümölcsevése önmagában csekéségnek tűnik, a teremtő iránti engedetlenség viszont nem volt az. A követelmények csekésége és Ádám kudarca mutatja az ő hajlamát a törvénytelenségre még a kis dolgokban is, és így a bűne annál súlyosabb. Ádám nem tanúsított megbánást, szándékosan vétkezett, semmi okunk nincs azt hinni, hogy később elkerülte volna a bűnt. És a büntetést végre kellett hajtani. Isten nem hunyhatott szemet a bűn és engedetlenség felett. Az embernek nem adhatott még egy lehetőséget. Ez az eredeti kimondott ítélet igazságosságát tagadta volna. Az Úr nem változik. Az Úr lemondása arról, hogy a bűnt megtórolja, teremtményeinek tagjait is a bűn cselekvésére bátoríthatta volna, és ezt el kellett kerülni. Az ítélet végre nem hajtása az isteni uralmat éppen az alapjában érintette volna, akkor az ellenkező kígyó állításának nyert ügye lett volna. Bizony nem haltok meg. Tehát Ádám kiűzetett az Úr kertjéből a befejezetlen földre, hogy arcának verítékével és fáradtságos munkával éljen a tövissel és bogáncskóróval telt földön, míg visszatér a földbe, amelyből vétetett. Ádám engedetlensége által nem csak a kezdeti áldást és bizalmat vesztette el, hanem ehhez hasonlóan az életét is. Bűne által az isteni megbízatás teljesítésének lehetőségét is elveszítette. Habár Ádám sok gyermek atya lett, és az egész emberi nem az első embertől ered, mégsem hajtotta végre az isteni megbízást. Gyermekei a lázadás után születtek, vagyis miután elveszítette az élet jogát, és kezdte elveszíteni testi és szellemi tökéletességét, nem volt megfelelő a tökéletes élet, vagy az erre való jog közvetítésére, sem másoknak a fethetetlenségben való oktatására. Ezek helyett utódai a bűnt és a halált örökölték tőle. Rómaiakhoz írt levélben olvashatjuk az 5. fejezet 12. versében, miképpen egy ember által jött be a világba a bűn, és bűn által a halál, aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy vétkeztek. És tovább folytatja a 18. versben, bizonyára azért, miképpen egynek bűnesett bűne által minden emberre elhatott a kárhozat, egynek igazsága által minden emberre elhat a megigazulás. Tehát Ádám az első ember mindent elveszített maga és utódai részére, de Jézus vére által mindent megváltott, amit Ádám elveszített, és azok számára is, akik neki alárendelik magukat, és az Isten követelményeit betartják. Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenni? Ígér-e valamit, hogy azt ne teljesíteni? Tehát Ádám engedetlensége egy apró dologban, és ennek katasztrofális következménye szembetűnő példaként kellene szolgáljon a mindenható Isten iránti feltétel nélküli engedelmességre és annak szükségességére, hogy gondosan járjunk Isten előtt. Ez különösen ma kellene így történjen az utolsó napokon. Az Ádám által elveszített jogok most Jézus Krisztus birtokában vannak, és rajta keresztül számunkra is elérhető. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessége Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Szövetség az életért. Azért ülünk egy asztalhoz, azért imádkozunk, beszélgetünk, hogy hát az életünk kibontakozzon, növekedjen, hogy boldog legyen. És hogy teljesedjen be az örök boldogsággal. Hát, hogy őszinte legyek, ez a múlt hétvége nekem egy kicsit olyan előíz volt a mennyek országából. Tehát a csíksomjai búcsul, hát ugye most a főállásban itt vagyok, és hát, hogy miséztem is, például szombaton reggeli misét én tartottam. Olyan jó látni ezt a tömött templomot, igaz, egész éjjel virasztottak, tele volt a templom imádkozó emberekkel, reggel 7:30-kor szentmisét mutattam be, és tehát az a állítat, ami ott volt azok az emberekkel, hát ez egy nagyon nagy élmény volt nekem. Adná az Isten, hogy ezt mások is megtapasztalják, hogy milyen édes és gyönyörűséges szeretetbe, békébe együtt lenni. Mindenhonnan jöttek zarándokok. Én azt gondolom, hogy Erdély talán minden plébániájáról voltak. Jöttek szervezett csapatok, voltak, akik csak ugye spontánul eljöttek. De volt sok-sok busz, meg zarándok, meg gyalogos, meg lovas, meg volt, akik biciklivel jöttek, és nagyon szép, meg külön meg kell említjük, hogy a Mária úton is hosszan jöttek. Volt egy kedves idősebb hölgy, Felvidékről eljött gyalog egészen Csíksomig, 40 napot zarándokolt, és hogy letegye az élete terhét, ilyen embereket meggyóntatni, olyan igen-igen nagy élmény volt számomra. Tehát, hogy Mária szervez, összeszedi. Most nem tudom, a kedves Mária Rádió hallgatók ugye mindig mondják, hogy 200 éves, meg hogy a mit tudom, ilyen csata emléke, meg ilyesmi. Igazából 1442 és 48 között épült a templom. És történelmi tény, ez az idő alatt Hunyadi János volt Erdély vajdája. És ugye hát neki volt két nagy csatája 42-be, és egészen biztos, hogy ez a győztes csaták, hát hogy mikor 80 ezer embert valaki legyőz, hát ugye akkoriban azért nagy hadizsákmány, lovak, fegyverek, minden, tehát ez egy óriási diadal és egy óriási feszültség, és egész biztos, hogy egy ilyen kaliberű ember, mint ő, aki Mária és Jézus nevébe tört az országba betörő ellenségre, hát az biztos, hogy fogadalmakat is tett, és igenis hisszük és valljuk, ugye a ferencesek mindig is így tartották, hogy hát a csíksomjai templom, az ősi gótikus templom, tehát igen, Hunyadi János műve, és az ő felhatóság alatt volt, hogy ugye hát ma mai nap is, tehát hogy ahhoz, hogy a pápa írjon egy levelet, mekkora dolog volt, eljött Ferenc pápa, ugye Csíksomjóra, de az, hogy kiadjon egy bulát 1444-ben, 4. Jenő pápa január 27-én írta alá, hogy Csíksomjón az épülő ferences templomnak, ugye szűzanya tiszteletére épülő templomnak, aki adományt ad, vagy aki ide elzarándokol, itt imádkozik, ugye a pápa úr szándékára, annak őt búcsút engedélyez, 7 évi búcsút engedélyezett. Tehát ha megkérdezik, hogy mióta búcsújára hely, kegyhely, Csíksomjó, akkor azt kell mondani, hogy 1444 óta. Logikus, erre sok minden rátevődött, de hát ugye a történelem során, de ekkor indult. És ez egy óriási dolog, és hogy azóta is látszik, hogy be is van gyakorolva, mert hát ugye a somjai barátok egyetlen személyt szoktak hívni, a szónokot. Az idén ugye Székely János püspök úr volt a szónok, és nagyon-nagyon szépen beszélt. Ugye példaképül állított elénk Márton Áront, ugye Boldogságos Szűzanyát és Szent Ferenc atyánkat. És azt gondolom, kerek volt a beszéd, és hát a legműveltebb is, a legegyszerűbb ember is megértette, és nagyon szeretettel meg is köszöntük, és tényleg a médiában is nagyon pozitív volt a visszhangja. Amire ugye a román sajtó, tehát nem, hogy mondjam, mi ferencesek mondtuk ezt, hanem román sajtó szerint olyan 300-330 ezer, 350 ezer ember között volt, akik itt voltak a pünkösdi búcsón. Óriási szám. Tehát ekkora békemenet, szeretetmenet, hát nem tudom, hol van. És ezek az emberek önként, dalolva, és ez úgy ment le, hogy nem volt pályázat, nem volt ide, nem tudom, lufikat engedni, arcfesték, meg ugrálóvár, meg mit tudom, mivel mostanában összegyűjtik az emberek. Itt mi volt? Az, hogy elvégezheted a szentgyónásodat. És hogy szentáldozáshoz járulhatsz, hogy együtt közösen imádkozhatsz, énekelhetsz a testvéreiddel. És ezért eljöttek. És volt, akik tényleg gyalog jöttek, nagyon messziről. Szeretnék, minden évben nekem a gyóntató szék jut, de én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Tehát olyan élmény hallani, hallgatni ezt a, hát a reggel 7-től ugye kiül az ember, és egészen műse végéig, tehát olyan 2-3-ig szoktunk gyóntatni, de hát már szombaton is, vagy pénteken is ez történik, sőt vasárnap is, hát ugye jönnek, tehát annyi ember megmossa a lelkét, és ugye az ember úgy könnyen elveszti a mai híreket, ha nézed, elveszted az emberiségbe vetett bizalmadat, hogy hát sárkányfog vetemény az ember. De mikor hallgatod ezeket az őszinte szentgyónásokat, hogy megbántottam a férjemet, megbántottam édesanyámat, és bocsánatot kérek az Istentől, vagy ilyen dolgok vannak, akkor az ember úgy újong a lelkje, hogy hát igen, valahogy a gyóntató pap az mindig ugyanazt érzi, azt hiszem, mint a tékozló fiúnak az édesapja, amikor a fia hazatér, és tényleg biztos vagyok benne, hogy Jézus nagyon szeget fején talált, amikor azt mondotta, hogy nagyobb öröm van az égben megtérő bűnösnek, mint 99 igaznak. És hát ugye vannak, akik börtönből jöttek, mert gyilkoltak, meg hasonlós, akkor eljönnek, és kijöntik a lelküket, hogy igen, atya, 7 évet ültem, mert bicskáztam, mert véletlenül megszúrtam valakit, meg minden, és fáj a lelkem, és meg tud-e Isten bocsájtani? És persze, hogy ember ilyenkor azt mondja, igen, Isten nem a múltodat nézi, mert minden bűnösnek van jövője, és minden szentnek sajnos van múltja is. Igen, menjünk előre. Fiatal vagy, mondtam neki, állj talpra, kezd előről az életet. Aztán egy másik dolog, ami Somjón újból és újból csodálattal tölt el, jött egy fiatal pár Magyarországról, és mondták, hogy nem volt nekik gyerekük, és imádkoztak, és kérték az Urat, hogy legyen nekik gyerekük, és nem tudom miféle, a Máriát, eljöttek direkt egy ilyen búcsúra, és most eljöttek, és hoztak egy, hát egy szinte akkora, mint egy laptopnál nagyobb márványtáblát, és rá van írva, hálából a gyerek áldásért. És ott szaladgált körülöttük 3 kis aranyos gyerek. Született egy kislányuk, és utána egy ikerpár gyerekük. És hát ugye ez egy fiatal, hát 35-40 év körüli pár, de az az öröm, ami ugye az anyukában benne volt, és minden, és akkor mondták, atya, elhozhatjuk ide a gyereket, hogy megkereszteljük. És hát mondtam, hogy de, persze, és beszélgettünk, és kiderült, az anyuka sincs megkeresztelni. Hát mondom, víz az van, gond egy szál sincs. Elég plébánossal odahaza megbeszélik, és ha engedélyt kaptak, akkor mind a 4-üket megkereszteljük. Igen, testvérem, ilyen csodák vannak itt. És jó látni ezt, hogy az emberekből felfakad a remény, az életkedv, a szeretet, és hát ugye az a jó, hogy az ember gyóntat lent, és az udvaron, a templom udvarán ugye babakocsikkal, hát nem tudnak kimenni a gyerekbe, kisbabákkal, és tele van a kert gyerekekkel. Hát olyan, mint egy, hogy mondjam, egy nagy zöld óvoda ott az udvar a templom előtt, és folyik a misa, és az apuka, anyuka egymás mellett térdje, és a gyerekek ugrabugrálnak ott a mellettük, körülöttük, nem erőst értik egy 2-3 éves gyerek, hogy most éppen anyuka, apuka miért érdjelt le a zöld fűbe, de nagyon-nagyon szép. Úgyhogy én hálás vagyok, hogy ennek a csodának, ennek a csíksomjai búcsúnak, Mária nagy családjának tagja is részese lehetek. És tényleg, hogy a rendezvény ugye búcsú végén este felé volt, és ott álltak a rendőrök, és oda ment el a parancsnok, és kérdeztem, hogy valami botrány, valami nehézség, valami gond volt-e? Hát azt mondják, nem történt semmi, hát említésre méltó dolog. Tehát ez is egy olyan óriási dolog, hogy 330 ezer ember összegyűl, és ott van nem tudom hány rendőr, és nem szirálázik az autó, hogy viszik a börtönbe, vagy mit tudom, a rendőrségre be a, hát a rossz embereket. Tizenvalahány esetben, hát ugye a mentő azért közbe kellett lépni, hát ugye ez is egy olyan dolog, hogy valahogy el kell tudjuk magyarázni a zarándokoknak, hogy ugye sokan jöttek például a Szegedről, meg ilyen vidékekről, ami, ahol nincsenek hegyek. És azt gondolom nekünk itt Székelyföldön magától érthető, felmenjünk hegyre, lejövünk, és úgy nagyjából tudja is az ember, hogy itt lefelé nem kell sietni, mert az embernek a feje az gyorsabban fog menni, mint a lába. Na de, vagy két ember tényleg összetörte magát, és egyiknek egy tényleg többszörös törése is lett, és azt a mentő vitte haza, de hál' Istennek, bicskázás, vagy mit tudom, löködés, vagy ilyen kellemetlen dolog nem történt. És ez azért is döbbenetesen szép, mert ugye mindenki fel akar jutni Máriához, és ugye a testvérek szépen kitalálták, hogy hogy lehet oda bejutni és feljutni, és én azt látom, hogy Istennek legyen hála, tehát, hogy miséztem, láttam, jöttek az emberek, de szépen csendben, nyugodtan, higgadtan, megvárták, míg az előttük valók elmondják az imát Mária lábánál, és utána, hát ugye, mint egy mozgó spirál vagy szallag, ment az emberek gyönyörű fűzére, boldogságos szüzanya előtt. Igen, adjunk hálát az Istennek, hogy adott nekünk egy édesanyát, Máriát, akire lehet számítani. Mert biztos, hogy hiába, hogy 1444 óta folyik ez a gyakoroljuk a búcsújárást, de akkor is egészen biztos, hogy a boldogságos szűzanya munkája, és hogy mi ugye 8-an vagyunk szerzetesek itt a Somjai templomban, és most, hogy vége lett az egésznek, ugye hát folyik a templom takarítás, új abroszok, terítők kerülnek, mindenhova, szőnyegek is, minden. Hát csak az ember nézi, hogy milyen olajozottan melyen. Jönnek az önkéntesek, és jön a, hát ugye milyen kórusunk van, Istennek legyen hála, és ez biztos, hogy szervezik a testvérek is, de ez Isten drága ajándéka, és Mária csodája, hogy ez Somjón létezik, és itt vagyok, és tényleg látok a kulisszatitkok mögött is, és azt kell mondom, hogy a kulisszák mögött ki van a szűzanya, a boldogságos szűzanya. Sok embernek elmondtam, hogy hát ugye, hogy például, hogy most jön a gyereknap, és menjen el, és még lehet konténerbe kapni finom cseresznyefát, palántát, ugye facsemetét, és ültesse el. Miért? A gyereknapra megérik a cseresznye. Aztán, hogyha ő már nem lesz a földön, akkor gyerekei, unokái, hát milyen jó, hogy oda felmászhatnak, és azt mondják, hogy ezt az én nagytatám, az én apukám ültette. Annál az Isten, mondta, ültessenek, hát hársfát. Hársfának a teája, az nyugtat. Úgyhogy tehát ne aggodalmoskodjunk, ne a mások bűnét, idegen bűnöket hordozzuk, mert az a háború az nem a mi bűnünk, hanem azoké, akik ezt kitalálták, folytatják, akik erőltetik. Ne vegyük válunkra az idegen bűnt. De ugyanez, ami most ott a csarkodás van, egyik-másik parlamentben, nem tudunk mi azon változtatni. Majd legfeljebb, mikor választás van, akkor megkérdezik a véleményünket, akkor talán el tudjuk mondani, de hogy ne ragadjunk bele ebbe a mocsárba. Igen, ott van, tudjuk, imádkozunk a békéért, és tegyünk valami jót. És javasoltam nagyon sok gyónónak, hogy lakásában van egy szent sarok? Hát nincs. Hát régen nagyszüleink idejében ott volt a Jézus szíve, Mária szíve, feszület, minden családi ágy fölött. Igaz, olyan szép volt. Házat szenteltük, tényleg úgy volt. Ma nincs. Ma mindenféle egyéb van. Mondtam, alakítsanak ki a lakásokban egy szent sarkot. Tehát ne csak egy képet, hanem elője egy kis polcot, néhány gyertyával, esetleg egy szép na, futó virággal, hogy ottan friss legyen. Tehát, hogy lássa a gyerek, akik felnőtt, édesanyám még tisztelnek valakit. Általában, aki valakit tisztel, az tiszteletre méltóvá válik. És azt gondolom, az nagyon jót tesz, hogy amikor megyek ki a lakásból, rápillantok a családi oltáromra, és logikus, hogy jobb gondolataim lesznek, lehiggadok. Isten velem jön. Tehát nagyon fontos lenne, hogy igenis minden család, és ugye nagyon szép, ugye járok én is, ilyen kerti kiülők vannak nagyon sok felé, meg tényleg hangulatos, meg minden, és hiányzik, hogy mi nem raknak fel való egy szépen egy oszlopra egy kis Mária szobrocskát, vagy egy szent képet, vagy egy feszületet, vagy Szent Ferenc évval. Milyen szép lenne, hogy ott a rózsa lugasodban, a központban valahol legyen egy, hát egy akármilyen kis Szent Ferenc emlék. Nem? És akkor tudod, hogy ezt a kis rózsa lugast, ahova kiülhetek, mikor fáradtan hazamegyek, hogy valaki jön kávéra, meghívom, és leülünk, és minden ott van. Tehát valahogy Isten felé fordítsa a tekintetünket. Régebb őseink az útszélére is mindenhova mennyi keresztet állítottak. Miért? Hát munkára menet is, a faluból, hogy kimész, keresztnél keresztet vetsz, elmondasz egy fohászt, és Isten áldását kéred. Hát a kaszálásra, takarásra, munkára, hogy villám ne bántson, hogy vadok ne bántsanak, és elmentél, végezzel a dolgodat. Milyen jó lenne, ha ez visszajönne. És azt gondolom, hogy mit tehetek azért, hogy béke legyen a világban? Teremtsek békét a szívembe és a családomba. És mondta, hogy veszekedés, civakodás van, fél feleség, három gyerek, minden. Mondom, lássanak egy gödröt, és ültessenek oda akár egy rózsát, a béke rózsáját, szép fehér rózsát. Futtassák fel a házadalára, és ahányszor ránéznek, akkor eljönnek. Körbeállják, amíg ültetik, elmondanak egy imádságot, megfogadják, hogy ezentúl nem veszekednek, nem civakodnak, nem keresik egymásba a hibát, nem tudom miféle. És az a rózsatő ott marad, és ha szépen fut és növekszik, ahányszor ránéznek, mindig eszükbe jut a fogadalmuk, hogy igen, mi egymást szeretjük, és nem megesszük. Vasárnapi ebédet kell megenni, és nem válogatni, vagy szeretni. Adná az Isten tényleg, hogy igen, gyógyítsuk magunkat. Most persze zarándoklat, én azt látom, hogy nagyon szép, nagyon egészséges, nagyon fontos. Most ezen a hétvégén Csíksomjón szintén van egy nagyon szép rendezvény, ugye én meghívtam a gyerekeinket, de bárki jöhet, ezek nyitott dolgok, a gyereknap lesz a Mária kertbe. Hát add, hogy az Isten jó sikerüljön. Na, több olyan zarándokot is meghívtam, például a mi gyerekeink Lóhától jöttek le Szárhegyről, Somjóra két nap ide, két nap vissza. És akkor megkérte ezeket a fiatalokat, hogy jöjjenek el, mondják el, hogy milyen élmény volt zarándoklat, de más játékok is, meg mindenféle lesznek. De ami a legfontosabb, Debrecenből egy orvos, a rák szűrő orvosok ligája fog eljönni, és igazából ők egy mozgó 20 kórházzal jönnek, és nem csak a mi gyerekeinket, hanem aki eljön, azt ugye nem csak a vérnyomását, meg a cukorszintjét mérik meg, hanem ilyen komolyabb analíziseket is fognak tudni végezni. Úgyhogy én mindenkit szeretettel biztatom, Mária Rádió hallgatóit, hogy ezen a szombaton, ugye mi minden hónap utolsó szombatját Mária tiszteletére szentelük, Mária betegek gyógyítója. És kérjük ilyenkor, hogy testi-lelki egészségünkért, hát hogy járjon közben az ő drága szent fiánál. És 3 órától, mint minden utolsó szombaton, szentmisét mutatunk be itt a Mária kertbe, úgyhogy a Mária Rádió hallgatóit is nagy-nagy szeretettel várom, tehát jöjjenek nyugodtan, és az orvosokat szépen foglalkoztassuk, ha olyan messziről eljöttek, és együtt imádkozzunk az erőnk, egészségünkért. Nos, ha már gyerekek itt vannak, és itt is eljöttek, akkor úgy gondoltuk, hogy vasárnap felmennénk a hegyre. És pedig körbejárjuk a Nagysomlyó hegyét, és fent a nyeregbe kipróbáljuk, hogy hát ilyen csendesebb időben is lehet misézni a 3-as oltárnál. És odafent szeretnénk akkor ebédelni is, úgyhogy nagyon szeretettel hívjuk és várjuk a kedves zarándok testvéreinket. Adja az Isten, hogy ez hogy szokott lenni utószilveszter. Hát ez egy utópünkösdi búcsúcska lesz, amire mindenkit nagy szeretettel várunk. De hát persze tudom, hogy nem csak Csíkból és Csík környékéről hallgattak a Mária Rádió hallgatói, hanem Sóvidékről is. És azt kell mondanom, hogy június 1-én az egy hétfői nap, hát ugye szintén gyereknap, ugye, és a gyermek Jézus tiszteletére ott egy kis ünnepséget szervezünk. Sóvidéken, Szovátán van a Sómező utcában a Szent József gyermekvételmi otthon, és annak az udvarában van egy kis színpad, lefedés, minden, és akkor ott tartanánk 11 órától egy szentmisét. A Vera nővérék a Marosszéki Kodály Zoltán gyermekkar énekel, és hát utána egy nagy bum, ugye a gyerekek szeretnek kacagni gyereknapon, és meghívtuk a Székely Góbékat, és ők egy gyerek, hát ilyen vidám, tréfás előadást fognak tartani, úgyhogy erre is nem csak a mi gyerekeinket hívjuk, hanem hát a kedves Sóvidék környékén lakó testvéreket is, hogy nyugodtan jöjjenek be. Délután lesz közös bográcsozás, fánkósítés, mindenféle gyereknapi örömteli dolog. Úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel hívunk június 1-én Szovátára a gyermeknapra. 11 órától kezdődik a szentmise. Adná az Isten tényleg, hogy tudjuk felköszönteni a gyerekeket. És a kedves rádióhallgatóknak, ha tanácsot adhatok, akkor még egyszer aláhúzom, hogy gyereknap alkalmával milyen szép lenne, ha kertedbe a gyerekekkel, az unokákkal ünnepélyesen elültettétek egy cseresznyefa facsemetét. Igen, és együtt megöntözitek, együtt imádkoztok, és azt mondjátok, hogy igen, hát nagymama, ha majd nem lesz, vagy nagytata, akkor is lesz itt finom cseresznye, és ebben a házban, ami a tiétek lesz, mindig emlékezzetek arra, hogy nagytata, nagymama, mennyire szeretett titeket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

milyen hatalommal teszed mindezt? Ki adta neked a hatalmat, hogy mindezt megtedd? Az írástudókat és a népvéneit nem a jó szándék vezérli, amikor ezt a kérdést Jézusnak szegezik. Nem érdeklődésről van itt szó. Sokkal inkább ellenszegülésről, ellenállásról. Mintha ezt akarnák kifejezni. Nem fogadjuk el, hogy az, amit teszel, Istentől van. Jézus azonban nem válaszol a kérdéseikre. Nem száll vitába velük. Inkább visszakérdez. Nagyon jól tudja, hogy azoknak, akik nem őszinte szándékkal közelednek, és akik nem is akarnak igazából hinni benne, nem érdemes magyarázkodni. Tanulhatunk tőle. Amikor valaki ártó szándékkal közeledik felénk, mi is hasonlóképpen cselekedhetünk. A Szentlélek segíteni fog ebben. Ajkunkra adja megfelelő szavakat, vagy éppen figyelmeztet arra, hogy maradjunk csendben. Sokszor a legjobb megoldás egy helyzetre éppen az, hogy nem vágunk vissza. Nem magyarázkodunk. Hanem hagyjuk, hogy a szelíd, szeretetteljes krisztusi magatartásunk beszéljen helyettünk. Mert nem az a fontos, hogy mindenáron érvényesüljünk. Hogy nekünk legyen igazunk. Ennél sokkal lényegesebb az, hogy Krisztus megdicsőjön abban a helyzetben. Hogy megmaradjunk a szeretetben, és rámutassunk a szavainkkal, a viselkedésünkkel egyaránt. Te mit szoktál tenni olyankor, amikor valaki hátsó szándékkal próbál közel férkőzni hozzád? Hogyan viszonyulsz? Haragra gerjedsz és visszavágsz? Vagy megpróbálsz a lélek által vezetve reagálni. Engedd, hogy Krisztus vezessen, hogy az ő békéje uralja a szívedet, és akkor még a csended is tanúságtétellé válik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Máre Rádió kedves hallgatóit, a mikrofonnál Bokorotto önkéntes tolja. Szent misét közvetítünk a Szobátai Szent Háromság plébánia templomból, melyet Köllő Tibor plébános úr mutat be. A kántori szolgálatot Balázs Zoltán látja el. Meghívom önöket, hogy tartsanak velünk, és lélekbe kapcsolódjanak bele a Szent misében.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a szeretete.
0: Felvírat napunkat imádsággal kezdjük. Közösen fordulunk a mindenható Atya felé, kérjük az ő áldását, szeretetét, kegyelmét. Ugyanakkor gyarlóságainkra kérjük irgalmát, hogy valóban a kezdődő nap és a mai ajándék legyen a jó Isten dicsőségére és lelkünk üdvösségére. Szent misénkbe vezető gondolata bátorít minket, az Úr lett az én oltalmam, tágas térre vezet ki engem. Valóban az Úr a mi menedékünk, kivezet bennünket a tágas, rengeteg lehetőségre, és feladatul adja, hogy életünket, mindennapjainkat

0: és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem.
1: Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Szent Lecke Szent Júdás apostol leveléből. Testvéreim, gondoljatok a tanításra, amelyet Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondottak nektek. Épüljetek szent hitetek alapjára. Imádkozzatok a Szent Lélekben. Tartsatok ki Isten szeretetében, és várjatok Urunk Jézus Krisztus örök életet adó irgalmára. Könyörüljetek a tévelgőkön. Másokat mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből. A többieket pedig félelemmel és rettegéssel szánjátok, és mint a fertőzött ruhától tartsátok magatokat távol tőlük. Istennek azonban van hatalma megőrizni titeket a bűntől, és Krisztus eljövetelekor szeplőtelenül és boldog örömmel dicsőséges szín elé állítani. Egyedül üdvözítő Istenünknek, Urunk Jézus Krisztus által legyen dicsőség és magasztalás, uralkodás és hatalom, amint az idő kezdete előtt, most és mindörökké. Amen. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus ismét Jeruzsálembe ment tanítványaival. Amikor a templomban járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók meg a nép elöljárói, és megkérdezték tőle: miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt: én is kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és akkor majd én is megmondom nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem. János keresztsége a mennyből volt-e, vagy az emberektől? Válaszoljatok nekem. Erre azok tanakodni kezdtek egymás között, így okoskodtak: ha azt mondjuk, a mennyből volt, azt fogja felelni, hát akkor miért nem hittetek neki? Mondjuk talán azt, hogy az emberektől? Féltek azonban a néptől, mert mindenki azt tartotta, hogy János valóban próféta volt. Végül is ezt válaszolták: nem tudjuk. Jézus azt felelte: akkor én sem mondom meg, hogy milyen hatalommal cselekszem. Ezek az evangélium igéim. A Szent Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvéreim, a mai vasárnapra, ki a mai ünnepre, mert minden szentmise egy ünneplés tulajdonképpen, a kijelölt olvasmányok sokféle gondolatot állítanak elénk, rengeteg útmutatást vonhatunk le magunknak a mindennapi életre, a vallásos magatartásra, de ugyanakkor több alkalom is a mai napra kijelöl bizonyos dolgokat, amire felnézhetünk, amint elmélkedhetünk, és aminek megvalósítására törekedhetünk. Hallottuk évközi 8. héten a szombatra kijelölt olvasmány Szent Júdás Tádé apostol leveléből, az egyik legrövidebb írása a Szentírásnak, nem téveszthet össze a karióti Júdással. Emlékszem gyermekkoromban, amikor a rúzsafüzéres csoportba jártam, édesanyám elvitt, rákérdeztem, hogy mi az, hogy Júdás itt van és szentként tisztelik, mert elárulta Jézust, és az idős rózsafűzért vezető néni figyelmeztetett, hogy kettő Júdás volt a tanítványok között, volt Júdás Tádé, és volt az, aki elárulta, nem szabad összetéveszteni. Hát ennek az apostolnak a levele belekerült az új szövetségi szentírásban, és hallottuk a kijelölt részletben, amikor bátorít, biztat minden hallgatót, és évszázadokon keresztül minket is, hogy gondoljunk arra a tanításra, amit Urunk Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak nekünk. Az apostolokon keresztül kaptuk meg az Úr Jézus tanítását, és ennek a folytonosságnak következtében vagyunk a hiteles talajon, amely megerősít bennünket, megsegít mindennapjainkban, erőt ad megpróbáltatásainkban, és ebben a gyökérben kapaszkodva és fejlődve valóban elmondhatjuk, a mi életünk tulajdonképpen ennek a szent hitnek az alapja, amely megerősít bennünket, és kitarthatunk Isten szeretetében, várva Urunk Jézus Krisztus örök életet adó irgalmára. Szépen fogalmaz, amikor Jézus második eljövetelére való felkészülésünkben az irgalmat emeli ki az apostol, azt az irgalmat, amely örök életet ad, törekvésünket beteljesíti, gyengeségünket megbocsátja, alázatosságunkat elfogadja. És megerősíti tanítványait, amikor elmondja, hogy egyedül üdvözítő Istenünknek, Urunk Jézus Krisztus által legyen dicsőség és magasztalás, uralkodás és hatalom. Valóban Jézus Krisztus méltatása ebben a keretben elmondja és hirdeti, hogy benne a megígért üdvözítő, a messiás eljött közénk, nem hagyott magunkra bennünket a mennyei atya szeretete, elküldte nekünk a megváltót, és ezzel beteljesítette az ószövetségi várakozást, az ószövetségi reményt. Krisztusban szeretett testvéreim, evangéliumi szakaszunk tovább megy a Márkféle evangélium változat sorában, amikor Jézus ott van a jeruzsálemi templomban, és emlékszünk előző napon, amikor megtisztítja a templomot, megszünteti a nem oda illő dolgokat, és szembeállnak vele a farizeusok és az írástudók meg a nép elöljárói, és felelősségre vonják. Mondhatni nem is annyira a vallásosság magatartásáról buzdítva, hanem sokkal inkább az üzleti veszteség is közrejátszott ebben, hogy hogyan engedi meg Jézus ez a názáreti tanító ezt a bátorságot, ezt a merészséget, amit ők jóvá hagytak, és amiből haszon származik, többek között a templom fenntartására is, megszünteti, elkergeti, kirakja onnan őket. Krisztusban szeretett testvéreim, Jézus nem hiába volt Isten fia, és válaszol, illetve legyőzi ezeket az okoskodó embereket, de nem harcban, hanem érvelésben, szellemileg, megközelítve azt az igazságot, amelyért valóban eljött, és amelyről tanúságot kell tegyen. Hivatkozik keresztelő Jánosra, amikor megkérdezi a farizeusokat és írástudókat, meg a nép elöljáróit, honnan van Jánosnak a hatalma, a mennyből vagy az emberektől. És itt jön a fondorlatosság, az őt felelősségre vonó, vagy felelősségre vonni akaró emberek részéről, nem vállalják fel az igazságot, nem vállalják fel az Isten melletti elköteleződést, mert bármilyen képpen válaszolnak, az neki kárukra lenne, és be kellene ismerni okotalanságukat, fondorlatosságukat, az igazság elferdítését. Nem válaszolnak, mert saját felfogásukon kívül nem akarnak mást elismerni. A féltékenység és a gőg megakadályozza az embert az igazság elfogadásában, és inkább nem firtatják, nem vitatják, csak nehogy meg kelljen változnom, nehogy be kelljen ismernem, hogy helytelen úton járok, helytelen a felfogásom, helytelen a meggyőződésem. Vagy lehet, hogy meggyőződésem jó, de mellette a kitartás bizony sokszor akadályokba ütközik, és kényelmesebb, ha hagyjuk, úgy, ahogy megéri, földi szempontból, földi elképzelésből. Krisztusban szeretett testvéreim, a napi olvasmányok mellett május 30-án van Szent István erekjéinek átvitele, illetve az erre való emlékezés. Tulajdonképpen Szent István királyunk méltatása, amikor halála után Szent Jobbja, a legfőbb erekje épen maradt, és a szenti avatáskor 1083-ban László királyunk, amikor felvette a szarkofágot, akkor megtalálták Szent István királyunk jobbját, karját épségben. Az egyik szerzetes elmenekítette a mai Várad mellett lévő Szent Jobbra, a Berettyó mellett, ahogy írják a legendák, és egy évvel később, amikor László király arra járt, mert hát Nagyvárad az László királynak a jellegzetessége, akkor megvallotta titkát ezen a napon, 1084. május 30-án. Erekjeinek átvitele, egy díszes kápolnát építettek akkor a hagyomány szerint, onnan elindult történelmi útjára, megjárta mondhatni a világot, volt Lengyelországban, az Egyesült Államokban, később visszakerült, és jelenleg a Szent István Bazilikában van kitéve díszes erekje tartóban. Itt van egy másik igazság, amely tanúságot tett az Istenbe vetett hitről, az Isten melletti kiállásról, Szent István királyunk magatartása, rendelése, példája, kegyelem közvetítője és Istennek a segítségét kérő népe számára való egyéniség. Szent királyunk, aki előttünk áll, emelje fel jobbját, ne a balját, hogy büntessen, legyen szószólónk a mindenható Istennél, és mindennapjainkban erősítsen minket. Talán harmadik gondolatnak az igazság kiállása mellett mondhatjuk a boldogságos szűzanyát, el lehet azt is, meg lehet úgy is közelíteni, hogy a szűzanya, hát Szent István királytól nem választható el, átvezet Szent István királyunk a boldogságos szűzanya magatartásában, hitvallásában, áldozatvállalásában, és a hóna és a hét szombatja, mint minden szombat, különösen is a szűzanya tiszteletére van rendelve. De kiemelkedő módon május hónap végén, mondhatni a legszebb hónap alkonyán, bár víradat van, mégis alkonyról beszélünk, tulajdonképpen égi édesanyánkat hozza közénk, és megerősít minket ebben a nagyságban, ebben a méltóságban. Mert Istenhez fordulni, közbeni járókon keresztül lehet, protekciót keresünk, akik felmutattak valamit a mennyei atyának, és mondhatjuk, hogy Szent István királyunkon keresztül Máriához, Márián keresztül a mindenható Istenhez, valóban a nagy méltóság, a nagy kegyelem, a nagy ajándék. És elmondhatjuk, hogy a boldogságos Szűz Mária nem csak a mi életünkben, hanem elsősorban a mindenható jelenlétében, a mennyei atyának gyermeke, leánya, a Szentlélek jegyese, és a Jézus Krisztusnak édes anyja. Milyen jó lenne, ha mi is elmondhatnók, nem csak kijelentésünkkel és büszkeségünkkel, hanem magatartásunkkal és hitünkkel, hogy a boldogságos Szűz Mária az én égi édesanyám, ahogy János apostolnak kijelölte a kereszten haldokló Jézus, hogy íme a te anyád, legyen a mi anyánk is, a mi oltalmunk, segítünk, oltalmazunk és védelmezünk. És talán nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a mai nap tulajdonképpen a pünkösd utáni hétnek a befejeződése, és a Szent Háromság vasárnapja jelenségének a küszöbe. A Szentlélek árnyékában, a Szent Háromság megközelítésében tulajdonképpen a harmadik isteni személy megvilágítja értelmünket, hogy valamit felfoghassunk ebből a csodálatos valóságból, amit úgy nevezünk a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és ebben megerősödve mi is haladjunk földi életünk vándorútján a mennyei atya haza, a mennyei hazafelé, és készüljünk a Szent Háromság szeretet körébe való belekapcsolódásban. A Szentlélek szerepe, értelmünk megvilágosítója, tulajdonképpen az egész vallásos meggyőződésnek lelki és tudományos alapja, amelyben megtaláltuk azt a mi misztérium, teljesen nem lehet felfogni, de lehet érezni, és ebben a kiváltságban elmondhatjuk, hogy életem nem könnyebb, mint azoké az embereké, akik nem törekednek ennek az igazságnak megközelítésére, de van reményem, van fáradozásomnak értelme, mindennapjaimnak pedig jutalmam. Krisztusban szeretett testvéreim, amikor Isten felé fordulunk, akkor legnagyobb megpróbáltatásunk a kitartás, mert pillanatnyi lelkesedésben lehet élni és lelkesedni, de az idő próbára teszi elhatározásunkat, elköteleződésünket. Szívleljük meg Szent Júdás apostol üzenetét, aki elmondta és üzeni nekünk, tartsatok ki Isten szeretetében, és várjatok Urunk Jézus Krisztus örök életet adó irgalmára. Örök életet adó segítségem, amely befedi gyengeségeinket, és Isten szeretete, amely túlárad saját keretein, betetőzi életünket, betetőzi fáradozásunkat, és mindennapjainkban megerősít. Törekszünk, készülünk, mert érezzük, hogy szívünk az Úrhoz vágyódik, ő tölti be vágyakozásunkat, kéréseinket meghallgatja, és ezért is el tudom mondani a zsoltáros szavával, hogy hozzád vágyódik szívem, én Uram Istenem. Ez a vágyódás természet fölötti ajándék, ezt kell elfogadni, és ezzel közreműködve életünket Isten előtt kedvessé tenni, szolgálni az Úr dicsőségét és halhatatlan lelkemnek üdvösségét. Imádságos lélekkel, a mindenható Istenben bízva, és az ő jelenlétének örvendezve rábízzuk magunkat, és kérjük az ő jóságát, kérjük az ő szeretetét. imádkozzunk közösen. Testvéreim, a farizeusok és írástudók sok mindenről kérdezik Jézust, de közben ők némán maradnak, mert megnyilatkozásukkal magukat járatnák le, vagy pedig kihívnák maguk ellen a nép jogos haragját. Kérjük a bizalom Istenét. Adj, Urunk, bátorságot és lelki nyugalmat, valahányszor hitünk és vallásosságunk miatt felelősségre von bennünket a világ. Állj, Urunk, Szent Atyánk mellett, hogy vezetésével, tévedhetetlen bizonyossággal tudjunk haladni a földi élet útján, és a helyes utat megtalálva hűségesek maradjunk hozzád. Segítse szent lelket püspökeinket, hogy a Szent Atyával egyetértésben eredményesen tudják hirdetni az evangélium örök igazságait a föld minden népének. Add, Urunk, hogy a nagy világvallások elöljárói és hívei közös erővel küzdjenek az alapvető emberi jogokért és a népek közötti békeségért. Életünk alkonyán fogadj be minket az örök hazában. Jóságos Atyánk, világosítsd meg értelmünket, hogy helyesen ismerjük meg igazságaidat. Add meg mindnyájunknak nagy igazságaid útján haladva, parancsaidhoz ragaszkodva tudjunk eljutni az égi hazában. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, most és mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzunk, testvéreim, hogy áldozatunk legyen kedves a mindenható Atya Isten előtt.
1: Istenünk, tőled

Magasztalunk téged, szentséges atyánk, mert hatalmas vagy. Minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked a teremtőnek szolgálva uralkodjék minden teremtményen. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában, mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a proféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadad. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától és közöttünk élt, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Örömhírt hozott, üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd feltámadásával legyőzte a halált, és újjáteremtette az életet. És hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt, elküldte tőled, atyánk, a híveknek első ajándékul a szent lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljen. Kérünk tehát, Istenünk, szentelje meg a Szentlélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünnepelhessük azt a nagy titkot, melyet ő hagyott ránk örök szövetségül. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te szentséges atyánk megdicsőítsd fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket, a vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték.

Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhem, az új és örök szövetségém. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Mi is megünnepeljük Istenünk megváltásunk emlékét, tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országában, és hittel valljuk, hogy feltámad, fölment jobbodra a mennyben. Dicsőséges eljövetelét várva, felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat, és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints, Istenünk, erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve, fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig, Istenünk, emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked. Elsősorban szolgádról, Leó pápánkról, Gergely főpásztorunkról, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről, és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered. Jóságos atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal és szentjeiddel nyerjük el a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkeznek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, Urunk Jézus, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor,
1: és a
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség összünk mindenkor.

0: Éme az Isten báránya, éme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok miért, hogy hajlék, hanem szóval, és megjön az élet.

0: Ó édes Jézus, ó kegyes Jézus, ó irgalmas Jézus, imádlak lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívemből, neked élek, neked halok, tied vagyok életemben.
1: Könyörögjünk!
0: Üdvességszerző ajándékoddal vendégeltél meg minket, Urunk, Istenünk! Kérjük irgalmadat, hogy amivel most földi

0: Az Úr legyen veletek.
1: És veletek.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise áldozatot bemutattuk, járjunk békességben. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istenek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és soháig, amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nékem a te igéd szerint.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és soháig, amen.
0: És az ige testélőn,
1: és üdvözlünk a szép.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösért, most és soháig, amen.
0: Imádkozzál értünk Istennek szent anyja,
1: hogy miért jövessünk a Krisztus hírére.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, őrzd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Istenünk, te áramfüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen. Most segíts meg, Mária,
1: ó irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kénye nagy, mutasd

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Szovátai Szent Háromság plébánia templomból, melyet Köllő Tibor plébános úr mutatott be. A kántori szolgálatot Balázs Zoltán látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Szeretettel búcsúzik Önöktől Bokorotto önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Szovátát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Szováta Maros megyében a Székely-Sóvidék központja, európai hírű üdülőváros. Marosvásárhelytől 60 kilométerre keletre, a Mezőhavas délnyugati előterében, a Szovátai medencében fekszik. A kis küküllőbe siető Juhod, Sebes, Szováta és Szakadát patakok hordalék kupjaira épült. 1955 óta város. A település a Székely-Őrlec nembeli szovát nemzetségről kapta a nevét, mások szerint a szláv eredetű magyar szovát személynéből származik. Községközpont Szováta, beosztott falvak, Jésmező, Kopac, Szakadát. A beosztott falvakkal együtt lakossága 10.385 fő, templomuk a régi Bagolyvárnak nevezett hely a temető mellett volt. A hitközség első említése 1630-ból származik, a reformáció betörése után meggyengült. A Mikházi Ferences szerzetesek hatására sokan katolikussá válnak. 1734-től állandó papja lesz a közösségnek. A medvetó létrejöttét követően, amikor a település rohamos fejlődésnek indult, az egyházközség is gyarapodott. A környéken már a rómaiak is bányáztak sót, majd a középkorban is folytatódott a kitermelés. A régi mélyedéseket idővel csapadék és folyóvíz töltötte meg, így keletkeztek az első sóstavak. Első lakói 1578-ban sótermelésre ide telepített, elszegényedett szabadszékely családok voltak, akiket 1581-ben ugyan elűztek, de rövidesen visszatelepültek. Első fürdője a 19. század közepén épített Géra fürdő a Sóspataknak a Szovátában ömlésénél volt, innen fokozatosan Felső Szovátára, a mai fürdőközpontba helyeződött át a fürdőélet, ahol 1901-ben nyitották meg a fürdőtelepet. A város a Sós tavairól és Sós szikláiról nevezetes. Legnagyobb tava a Medvetó. A tó nevét kiterített medvebőrhöz hasonló alakjáról kapta, és 1875. május 27-én alakult ki. Benne 66 ezer tonnára becsült oldott sómennyiség van, a felszíntől lefelé hőmérséklete növekszik, melyet a nap melege és a lejjebb koncentrálódó só okoz. Sós vízű tavai még a Magyarósi tó, Rigótó, Fekete tó, Vörös tó, és zöldtó, továbbá az édesvízű Piroskató és Kígyóstó. A sósvízű tavak esetében a víz sótartalma magas, így a fürdőző könnyebben fennmaradt a víz felszínén. A sós árok a város északkeleti végétől délnyugat felé húzódó, sós tavakban gazdag terület, ahol a kősó néhol 15-20 méter magas sósziklákat alkot, melyeket régen katonák őriztek. Továbbá látnivalók a faluban a tó melletti római katolikus kápolna 1936-1938-ban épült, görög katolikus kápolna, ortodox temploma, a város római katolikus temploma, a református templom és unitárius templom. Szováta keresztlevelének tartják azt az írást, amelyet 1581-ben Kornis Mihály gyulafehérvári börtönből küldött Bátori Istvánhoz, és amely szerint Szováta 1580-ban keletkezett volna, s a betelepített lakossága már katolikus is volt. Újabb kutatások alapján már 1578-ban lakói voltak Szovátának. Bátori Zsigmond 1583. április 25-én megerősíti Bátori Kristóf 1578. szeptember 13-án Szovátának adott kiváltságlevelét. 1630. július 22-én keletkezett okirat szerint Bak Ilona földet adományoz a Zovatai Szentegyház javára. Domokos Kázmér, ferences püspök, 1606-ban született Szovátán és katolikus nevelésben részesült. A református fejedelmek idején a hitközség meggyengült, csak mint filia működött, Korond, majd Agyha, Parajd és Nyárád köszvényes anyaegyházak mellett. A Szepesi dekrétum szerint 1732-ig paphiány miatt licenciátusok vezették a plébániát, az utolsó Lukács Márton volt. 1734-től Halmágyi József személyében állandó papja volt, és mint önálló plébánia működött. 1870-1878 között felépült a jelenleg is látható katolikus templom, a Szent Háromság tiszteletére szentelték fel. A templom belső bútorzatát 1990-ben lecserélték. Az oltár helyére hatalmas márványburkolatú kereszt került. A Szent Antal, a Szűz Mária, Szent József és Jézus szíveszobrok megmenekültek, nemrégiben egy Szent II. János Pál pápa szobrot ajándékoztak a templom részére. Szépen díszített orgonáját Johannes Hahn építette, és Angster József kibővítette, felújította. A templom felújításakor hátul egy karzatot építettek, ami két oldalt előrefutó. Az 1940-es években Török Mihály plébános a fürdőtelepen templomot építetett, majd a filiákban is. 1986-1988 között felépült az új plébánia épülete. Mindezek mellett nem maradt el az egyházközség lelki gyarapodása sem, missziók, lelki gyakorlatok követték egymást. Szomorú tény, hogy a hívek száma 1990-től megváltozott. Több az elhalálozás, mint a születés, nem utolsó sorban a rohamos kivándorlás okozta a lélekszám csökkenést, míg 2000-ben 3878 volt a lélekszám, ma már csak 3009. A példás életű és szolgálatú püspök Mártonáron bronzszobor alakban is jelen van Szovátán, a telepi kápolna előtt. A templom a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Búcsúját pünkösd utáni első vasárnap Szent Háromság vasárnapján tartják, örökös szentségimádási nap március 16. Szováta filiái, Szováta fürdő, Jézus szentséges szíve filia, ellátó plébániája Szováta. Szentmiséket kedden, pénteken és vasárnap délutánonként tartanak. A székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik, a búcsús ünnepét Jézus szíve ünnepnapján tartják, vagyis pünkösd utáni második vasárnap, június 26-án. Tyúkászhegy, a Szent Kereszt felmagasztalása filia, ellátó plébánia Szováta. A székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A fürdő látogatói szívesen megtekintik a Tyúkász dombi kápolnát is Szováta fürdő. Íjésmező. Szovátától 3 kilométerre délkeletre, Maros megye keleti határában helyezkedik el, a görgényi havasok lábánál, a Juhot-patak völgyében. Templomának titulusa Szent Antal ellátó plébániája ugyancsak Szováta. Minden vasárnap déli órában tartanak szentmisét, és a székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Megközelítőleg 37 római katolikus lélekszáma van. Kibéd. Maros megyében az egykori Maros-szék egyik legnépesebb faluja, a hagymatermesztés hazája. A Kisküküllő jobb partján 370 méterrel a tengerszint felett az Uron és Tabika patakok Küküllőbe ömlésénél fekszik. Oklevelekben először 1499-ben jelentkezik Kiebet néven. Mai temploma 1820-1826-ban épült. Még két adat bizonyítja, hogy az eredeti templom már a katolikus korban állott, a templomnak sekrestyéje volt, ami a református időkben már nem építettek, valamint az, hogy az új templomban megőrizték a torony alatti kaput, melynek szemöldök kövén az 1710, az újjáépítés dátuma szerepel a kapu gótikus stílusú. A katolikus kori és reformáció előtti templom mellett szól az a hagyomány is, amely egy reformáció előtti katolikus pap belépését örökíti meg, akit hívei elkergettek, és a katolikus hívek ekkor lettek reformátusok. Más vallás, illetve egyház Kibéden azóta sincs. Ellátó plébániája Szováta. Sóvárad ellátó plébániája ugyancsak Szováta, a székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Szovátától délre 4 kilométerre délnyugatra fekszik, a Kisküküllő felső folyása mellett keskeny völgyben terül el. 1332-ben plébánia temploma van, Miklós nevű volt a papja. Középkori tiszta katolikus lakossága a reformáció után református lesz, templomával együtt, és ma is református anyaegyház. Szakadát filia, Szováta északnyugati tartozék települése a központtól 6 kilométerre északra a Szakadát pataka mentén Maros megyében. Csak 1900-ban került a helység névtárba, addig tanyaszerű telep volt. Ellátó plébánia Szováta, és minden vasárnap délután tartanak szentmisét. A székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A műsor a Szovátai plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Fogadás Szent Lélektől, Szent Fiát.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozék.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
0: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Szívem első gondolata:
0: hozzád száll fel, Istenem, te őrizzél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
2: Töltse ezt szeretettel, ahányszor ma világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
3: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plantáltál.
2: Szavaim szerítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben. Fülemet zárd a minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
3: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
1: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
2: Örvendezz, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határái.
3: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
1: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
2: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát és mindnyájan szívünk.

0: királynőjének vallunk téged.
1: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
2: Sietes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.

0: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret.
1: És mondom.
2: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
3: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
2: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
3: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
2: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
3: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
2: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma. Övé a tenger, az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
3: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
2: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújunk térdre, Urunk, alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg házanépe és kezének nyája.
3: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
2: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
3: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
2: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelygő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
3: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Hallgassunk az Úr szavára, hogy eljuthassunk nyugalma helyére.
2: A napfény újból felragyog, csendüljön hálaénekünk, dicsérjük Isten nagy nevét, Krisztus kegyelmét, érdemét.
3: Mert Krisztus által alkotott nekünk az Isten így napot, s örök törvénye szabja meg, hogy váltsák egymás szüntelen.
1: Te hívők biztos fénye vagy, rajtad nem úr az ősi rend. Te nem tűnsz el, ha jön az éj, örök napfényként tündökölsz.
2: Atyán, kinek nincs kezdete, add, hogy napunk ma teljesen Krisztushoz méltó nap legyen, s minket szent lelke töltsön el. Amen. Jó dolog énekkel magasztalni nevedet, fölséges, már hajnalban hirdetni jóságodat. Jó dolog az Urat áldani, énekkel magasztalni nevedet, fölséges.
3: Már hajnalban hirdetni jóságodat, és éjszak az engeni hűségedet.
2: Tízhúrú lanton és hárfa zenével, citera mellett énekelve.
3: Mert örömmel töltenek el alkotásaid. Kezed művei láttán örvendezem.
2: Mi nagyszerűek a te műveid, Uram. Gondolataid mi mélységesek.
3: Az oktalan ember föl nem fogja, és nem érti meg őket az esztelen.
2: Sarjadhatnak a bűnösök akár a fű, és virágozhatnak a gonosztevők.
3: Sorsuk mégis örökös pusztulás. Te azonban, Uram, fölséges vagy örökké.
2: Mert íme ellenségeid, Uram, mert íme ellenségeid elvesznek, és elpusztulnak mind a gonosztevők.
3: Erőt adsz nekem bikáihoz hasonlót, és fölkentő szintiszta olajjal.
2: Szemem ellenségeimre lenéz, s a rám törő gonoszok vesztéről hal a fülem.
3: Miről ez igaz, akár a pálma, úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa.
2: Az úrházában van elültetve, Istenének csarnokában bont virágot.
3: Gyümölcsöt érlel öreg korában is, termékeny marad szépen zöld ellő.
2: Hirdeti, hogy igaz az Isten, ő a menedékem, nincs benne hamisság.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jó dolog énekkel magasztalni nevedet, fölséges, már hajnalban hirdetni jóságodat.
1: Új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek. Kihozlak titeket a nemzetek közül, és minden országból összegyűjtelek. És visszavezetlek saját földetekre.
2: Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztultok minden tisztátalanságtól. Minden bálványotoktól megtisztítalak.
1: És új szívet adok nektek. És új lelket öntök belétek.
2: Kőszíveteket elveszem testetekből, és 20 szívet adok nektek.
1: Lelkemet árasztom belétek, ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok, hogy parancsaimat megtartsátok és megtegyétek.
2: És lakhattok a földön, amelyet atyáitoknak adtam, és ti lesztek az én népem. Én pedig a ti istenetek leszek.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek.
2: Kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet magadnak, Urunk. Uram, mi Urunk, a te neved szélese világon mi csodálatos.
1: Az egeknél fenségesebb a te dicsőséged.
2: Kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet ellenségeiddel szemben, hogy elnémíts ellenséget és lázadót.
1: Szemlélem az eget, ujjaid műve az. A holdat és a csillagokat, te alkottad őket.
2: Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele? Az ember fia, hogy gondod van rá?
1: Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad. Fölébe emelted kezed műveinek.
2: Mindent az ő lába alá vetettél. Minden juhot, barmot, a mezővadjait.
1: Az ég madarait, s a tenger halait, amelyek a tenger ösvényeit járják.
2: Uram, mi Urunk, a te neved szélese világon mi csodálatos.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet magadnak, Urunk.
1: Mi az Úr ígérete alapján új eget és földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, mint hogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és fedhetetlenül találjon benneteket. Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek.
2: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
1: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
2: Nyelvem naphosszat igazságodat emlegesse.
1: Amikor neked énekel.
2: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Ajkam örvendezzen, amikor neked énekel.
2: Lépteinket a békesség útjára vezéreld, Urunk. Áldott az Úr, atyáink Istenem, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
1: Erőszabadítót támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
2: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
1: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
2: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
1: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
2: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
1: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
2: Téged pedig gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
1: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
2: Istenünk irgalmas szívétől, amelyen meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
1: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Népteinket pedig a béke útjára vezérelje.
2: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: lépteinket a békesség útjára vezéreld, Urunk. Imádjuk Istent, aki fia által reményt és életet adott a világnak, és kérjük alázattal.
4: Hallgass meg minket, Urunk!
2: Urunk Istenünk, mindenek Atya, aki a mai napot megérnünk engedted, add, hogy dicsőségedre Krisztussal töltsük el ezt a napot.
4: Hallgass meg minket, Urunk!
2: Add, hogy mindig éljen bennünk a hit, a remény és a szeretet, mely elárasztottad szívünket.
4: Hallgass meg minket, Urunk!
2: Urunk, hadd szegezzük mindig rád szemünket, hogy rögtön felelni tudjunk hívásodra, ha szólítasz.
4: Hallgass meg minket, Urunk!
2: Fordíts el bennünket minden galátságtól és gonoszságtól, és minden botlástól őrizd meg lépteinket.
4: Hallgass meg minket, Urunk!
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Mindenható örök Isten, te vagy az igaz világosság és az örök mai nap. Midőn újra visszatér hozzánk körforgásával a reggel, esedezve kérünk, világosítsd meg lelkünket, mert eljöveteled villámként hasít bele a bűn éjszakájába, és szétoszlatja annak sötétjét. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keletségben, Isten mindörökkön örökké.
4: Amen.
5: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
4: Amen.

Istenünk, te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. Áraszt ki egyházadra a bátorság és a buzgóság szent lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, álhatatosak és szellidek evangéliumot hirdetésében. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból. A mikrofonoknál
1: András Johanna,
2: Bodor Barbara,
3: Ferenc Emese
0: és Böződi Adrien köszöntik Önöket. Szervusztok, kedves lányok!
2: Jó reggelt!
3: Csak ma reggel meg ne kérdezd, hogy vagyunk.
0: De nem, pedig ezt akartam ki, ez lesz az első kérdésem. És egészítsük ki a hogy vagyunk kérdést egy ilyennel, hogy emeljetek ki a hétvégétekből egy jó pillanatot.
3: Melyik hétvégéből?
0: Ha most kezdődik. Ebből.
3: Most kezdődik.
0: Vagy így, tényleg. Na jó. A kedves hallgatók, akik hallgattak minket csütörtök este, ők tudhatják, hogy most a 30 éves ünnepségét ültük a
3: Üljük
0: a teológiának, a Római Katolikus Teológia Karnak, és hát ez már csütörtökön elkezdődött, csütörtökön és pénteken tartott, és
1: nekem... Ma is tart.
0: És ma is, igen. De hogy eddig már csütörtökön és pénteken tartott, és nekem totál olyan érzésem van, mintha az egy hétvége lett volna. Tehát egy egész hétvége, úgyhogy akkor nem a hétvégétekből, hanem a 30 éves ünnepségből emeljetek ki egy jó pillanatot. Mert mindannyian ott voltunk, ugye?
1: Úgy. Én a találkozásokat emelem ki, amúgy nekem azok nagyon jók voltak, hogy... Meg igazából, hogy mondjam, csomót készültünk így önkéntesként, és amúgy hát rengeteget mindent meg kellett csinálni, de hogy nem tudom, az is összehozott a munka is, vagy nem tudom, ez a közös fáradtság is, vagy a közös futás is, hogy elfáradtam, de úgy nem tudom, jóként tekintek rá vissza.
0: És most hogy vagy?
1: A lét se nem lét között vagyok.
3: A nem és a még nem feszültsége.
1: Igen. A sem és a sem.
3: Uh-huh.
2: Tudjuk ezt még fokozni?
3: Szerintem igen, csak nem menjünk bele.
2: Én nekem amúgy az egyik én két momentumot is ki tudnék emelni. Az egyik az a nyitó része, szerintem az nagyon-nagyon szép volt, ugye az egész nyitó ünnepség. A másik pedig a tegnap reggeli szentmise, amit ugye a nuncius celebrált, és az érsek úrnak hallottuk a biztató szavait. Szerintem úgy az egy ilyen nagyon megkoronázó és különleges pillanat volt, főleg amikor a végén el is mondták, hogy ugye a Leó pápa küldi áldását, ez olyan akkor ugye azt éreztem, hogy fú, ez olyan, nem sok ilyen pillanata van az embernek az életben.
0: Igen, olyan magasztos.
2: Nagyon, úgyhogy én ezt a kettőt tudnám olyan nagyon különlegesnek kiemelni, de nyilván az egész rendezvény nagyon színvonalas és jó volt.
3: Hú, én egy kicsit Johannához tudnék csatlakozni. Én inkább ennek a hosszú, fáradtságos munkának az eredményét láttam magam előtt, vagy annak örültem, hogy igazából megérte ennyit dolgozni, vagy így az előkészületek is, meg hogy tényleg úgy összehozni ezt az ünnepet, hogy találkozások is legyenek, fennkölt is legyen, meg tényleg úgy az ember maradjon valamivel. Úgyhogy igen, egy picit ez. De lehet, hogy majd egy hét múlva másként fogok visszatekinteni rá, vagy más dolgot emelek ki belőle, mert valahogy akkor már letisztul ez a sok minden, ami most így kavarog.
0: Igen, még most még azzal vagyunk, hogy a fáradtságot tudjuk kipihenni.
3: Igen.
0: Még amit ott kaptunk. Hát képzeljétek el, lányok, hogy nem statisztikát hoztam ma reggelre.
3: Mi meglepő.
0: Ugye milyen durva, hanem egy verset.
2: Jaj.
0: Johanna úgy néz rám.
3: Johanna versét hoztad?
0: Nem.
1: Pedig hozhattunk volna.
0: Nem, hát képzeljétek el, hogy ez az egyik amúgy kedvenc versem, nem nagyon
1: kitől?
0: Ismeretlen szerző. Felszeretném ezt most olvasni nektek. Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy segítsek rajtuk. Kegyes jó indulata helyett alkalmakat kaptam a jóra. Semmit sem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Meghallgatta imádságomat. Így szól a vers. Hagyjunk egy kis leülepedési időt. az az első kérdésem így ezzel kapcsolatban, hogy érzitek magatokat ettől, vagy milyen érzések ébredtek-e érzések bennetek, míg olvastam ezt a verset, vagy milyen gondolatok jutottak eszetekbe?
1: Én úgy, hogy mondjam, nekem úgy így azt érzem, hogy nagyon tudok hozzá kapcsolódni, vagy hogy elég a realitáshoz van közel az, amit elmond. És hogy mondjam, tetszik, vagy hogy olyan, hogy megmosolyogtam, amíg olvastad, hogy hát igen, jó Istenem, feltétlenül úgy és abban a formában ad meg nekünk dolgokat, amiket kérünk tőle, de hogy ezek általában mind fejlődési lehetőségek, amiket kapunk, ha észrevesszük őket, hogy elég görgette.
3: Hát igen, viszont milyen nehéz elfogadni.
1: Amúgy igen. Nekem volt olyan, hogy azt kértem, hogy tanítson türelmes, akkor mindenki is jött, idegesített engem, hát már úgy voltam, hogy jaj, uram, csak vicceltem.
3: Vagy a bölcsesség kapcsán, hogy milyen jó, hogy adott bölcsességet, de néha jó lenne, nem volna.
1: Hát igen.
3: Igen.
2: És hogy általában meg amit ad, pont az van jól a végén, vagy hogy nekem az a tapasztalatom, hogy hosszú távon az igazolódik be, amit végül is ő adott, még akkor is, hogyha nem azt, amit én kértem. Nekem mondjuk a versnek az a része ragadott meg, most így pontosan nem tudom visszaidézni, de ahol mondtad, hogy a bölcsességes rész után volt, és hogy megdolgoztattál, vagy valami ilyesmi volt a lényege?
0: Az előmenete... nem. Igen, előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam.
2: Igen, ez nekem nagyon, nagyon tetszett, hogy meg kell dolgozni a gondolatainkért, azért, hogy előbbre jussunk, ez úgy megragadott.
0: Az az egyik kérdésem, hogy kicsit azzal kapcsolatban is, amit így már érintettetek, hogy így nektek speciál, mennyire nehéz a mindennapokban elfogadni, hogyha mondjuk a Jóisten nem azt adja, amit kértek, vagy nem azt, amire hogy ti úgy gondoljátok, hogy szükségetek van.
1: Hát én amúgy tudom magam, vagy mondjam, én az a típus ember vagyok, hogy én elképzelek valamit, és nagyon szeretek ragaszkodni az én elképzeléseimhez. És hajlamos vagyok ezt sokszor azért úgy próbálni leerőszakolni a Jóistennek a torkán is, hogy akkor úgy, mind a ketten úgy csináljuk, ahogy Johanna kitalálta, tehát nem csináljuk úgy mind a ketten, ahogy Johanna kitalálta, és akkor Johanna meglepődik. És amúgy ez így jobb is, de volt, hogy nagyon, nem is tudom, nagy pofára esés volt nekem ezzel szembesülni, hogy milyen akaratos tudok lenni még a Jóistennel szemben is. Úgyhogy számomra ez egy olyan fejlődési terület, amin sokat kell még dolgozzak.
2: Én úgy így rá tudok erre hagyatkozni, sőt, sokszor azt érzem, hogy talán túlságosan is, vagy valamikor úgy átfut az agyamon, hogy amúgy nagyon könnyen el tudom engedni a dolgokat, hogyha valami nem úgy alakul, ahogy én szeretném, és ilyenkor persze mindig azt mondom, hogy valamiért így kell legyen, a Jóisten ezt így akarta, és pont ugye napokban el is gondolkodtam, hogy de vajon ez így rendben van, hogy mindig erre fogom, vagy hogy néha nem viszem azt is túlzásba, hogy így rácímkézem mindenre, hogy de ez így rendben van, mert a Jóisten ő valamiért így akarta, és hogy amúgy jobban kellene küzdjek azért, hogy úgy legyen, ahogy elterveztem, és akár egy kicsit dacoljak mondjuk a Jóisten akaratával.
1: Hát, nem tudom, én nem ajánlom.
0: Fel tudtok idézni mondjuk egy olyan konkrét nehézséget, vagy problémát, ami ott akkor ilyen nagyon szörnyűnek tűnt, vagy ilyen nagyon nagy nehézségnek, és akkor most már úgy pont azt látjátok, hogy igen, ez volt a Jóisten akarata, és ez formált engem.
1: Ja, igen. Igen, jaj, nekem szesszióban volt egy ilyen, és pont ehhez kapcsolódik. És valami nem úgy jött össze, hogy én akartam, és bele voltam. De akkor nagyon-nagyon rosszul érintett, és nagyon nehéz volt elfogadni azt, hogy ezek a dolgok nem az én akaratom szerint, vagy hogy én elképzettem fognak történni. És ezen napi rendre kerülni, és így az a 3 hét, az, amúgy is szesszió volt, nem volt arra idő, hogy most nekiálljunk bőgni is, vagy másnak panaszkodni. Hmm. És az úgy egy nagyon kemény 3 hét volt, amíg azt úgy túlvészeltem, és utána is ezt érzem, hogy kellett ez, és szerintem egy jobb 2 hónap, amíg tudattam magamat azon, hogy ez így nem fog megtörténni, és most már ott vagyok, hogy el tudom mondani ezt, hogy összeteszem a kezemet, és hálát adok az Istennek, hogy nem engedte meg, hogy úgy történjen, ahogy én akartam. És amúgy ezek akkora felismerések számomra, és olyan jóként tudok ezekre visszatekinteni emiatt, hogy látom, hogy a Jóisten gondoskodik rólam, és nem hagyja, hogy a hülyeségeimet megcsináljam mindig, és ez olyan jó.
3: Nekem a pályaválasztás, meg úgy a hivatásom volt ilyen, hogy az úgy nagyon nem, de mondtam ezt már sokszor, hogy én nem akartam teológiát, meg szocmunkát tanulni. Én a nagy álmom nekem a színészet volt, és végül nem, és hogy fú, azt elfogadni, hogy nem. És örülni egy fél éven keresztül minimum azon, hogy mi a csodát keresek én itt, vagy merre akar az Isten vezetni engem, és olyan érdekes, hogy így most 10 akárhány év távlatából, 15, pont 15, 15 év távlatából tényleg azt tudom mondani, hogy milyen jó, hogy így történt.
1: De ez milyen szép.
3: Mert most azért úgy nem tudnám elképzelni magamat a kolozsvári színház színpadán. Úgyhogy igen, igen, ez.
0: Azt te durva. Ezen mindig úgy elcsodálkozok ezen a sztorin. Nekem minden nap elmondhatnád, ugyanúgy elcsodálkoznék rajta szerintem.
2: Nekem most így gondolkoztam többen is, de ugye ami határozottan eszembe jut, az például egy tavalyi műtétem volt, ahol én úgy nagyon előtte abba bíztam, vagy úgy nem tudom, volt bennem egy olyan érzés, meg ugye a környezetem is úgy azt sugallta, hogy annak tud lenni egy nagyon jó vége, és hogy nem tudom, akár gyógyulás valamilyen szempontból, és a végén nem az lett úgy a vége, amire számítottunk. Nem mondom, hogy ilyen nagyon mélyen éltem meg, de hogy például az volt egy olyan dolog, ahol el kellett fogadjam, hogy a Jóistennek más az akarata, mint mondjuk amit én elvártam, és hogy azzal kezdeni valamit, amit ő akar, és azzal megbékülni, mert hogy és abba bele nyugodni például, hogy hosszú távon is ezt elfogadni, hogy neki ez az akarata.
0: Igen, úgy azon gondolkoztam el, amíg így beszéltetek, hogy vannak így olyan dolgok, amik most például, amit mondtál, Johanna, hogy így rájövünk egy idő után, hogy igen, hál' Istennek, és ezt teljesen el tudjuk fogadni, és igen, még szerencs, hogy így történt, ahogy a Jóisten akart, és nem úgy, ahogy én. De hogy vannak olyan dolgok így az életünkben, hogy akár egy élet is feldolgozni, hogy ez a Jóistennek az akarata, vagy például az, hogy az ilyen, amik így annyira meghatározzák az életünket, és a Jóisten erre hív, hogy egyszer hallgattam egy podcastet egy szerzetes nővel, aki azt mondta, hogy ő amikor jelölt volt, akkor szerelmes lett egy kis papba. És hogy utána nagyon sokszor elgondolkoztam azon, hogy vajon ez a Jóistennek az akarata-e, vagy a Jóistennek a terve-e, vagy úgy benne van-e ez a Jóisten tervébe, vagy nincs. És, de viszont elfogadni azt, hogy igen, ez megtörtént, igen, lehet, hogy a Isten akarta így, lehet, hogy nem, de hogy ezekkel így együtt élni azért kemény. Uh-huh. Igen. És arra gondoltam, hogy ezt, hogyha így átbeszéltük, nem tudom, átbeszéltnek tekintitek-e, beszéljünk egy kicsit a szesszióra.
2: Viszontlátásra.
0: Hát most mesi bocsi, mert ez leginkább minket
3: érni. Jaj, nem baj, én olyan jól áll vagyok, én csak hallgatlak titeket.
0: Van valami stresszkezelési ötleted, amit kicsit kapcsolódik amúgy az előző témánkhoz így a szesszió olyan szinten, hogy ezt is tekinthetjük egy olyan akadálynak, vagy egy olyan problémának, ami mondjuk tudjuk, hogy meg fog erősíteni minket. Vagy amit a Jóisten akadályként gördít elénk, hogy meg tudjunk erősödni általa.
3: Volt nekünk egy tanárunk, egy egzegézis tanárunk, Endre bácsink a karon, aki sajnos már nincs közöttünk, betanító volt. Magyarországról járt ide, egzegézis tanított, nála vizsgáztunk mindig, nagyon szerettem az öreget. Most ezt körülírtam csak azért, hogy értsétek, hogy miről van szó. És mindig, amikor az ő vizsgájára készültem, elmentem a botanikus kertbe tanulni. És olyan durva volt, mert így a második szesszió után Mendre bácsi, mikor megérkeztem, kérdezte, na és a botanikus kert melyik sarkába tanultál mára? Hogy annyira nehéz volt az a tantárgy, és tényleg megkövetelte, és sok mindent nem értettem, de hogy nekem az, hogy a botanikus kertbe tanulhattam, vagy ott abban a csendben, fák között, zöldben, jó levegőn, úgy megélhettem azt, hogy egyé válok a természettel, nem tudom, nekem olyan jó, minden vizsgám olyan jól sikerült, amikor ott tanultam, úgyhogy ha stresszkezelés, akkor csak ez egy tipp, hogy botanikus kertben jól lehet tanulni. El kell vonulni egy olyan sarokba, ahol nincs sok ember, vagy olyankor kell menni, amikor nincsenek, és tényleg olyan jól lehet készülni a vizsgákra. Kicsi Endre bácsi. Igen, hogy ugye most így a 30 éves születésnap kapcsán is úgy emlékeztünk, vagy emlékezünk azokra is, akik nincsenek közöttünk, és vannak ilyen arcok, akik úgy számomra fontosak voltak, vagy akik sokat tanultam, például Angi Pista bácsi sincs már, ugye köztünk zeneesztéta volt. Nála a vizsgán mindenki átment, hiába nem tudtál énekelni. Tényleg én csak nyekeregtem, de hogy nála át lehetett menni, soha nem felejtem el azt a gesztusát, hogy mindig cukorkát vagy csokit hozott óra előtt, és mindenkinek. De minden egyes alkalommal, hogy olyan jók ezek az emberek, vagy akik így tanítottak, meg bátorítottak is, és akik segítségével egy kicsit így a szessziókhoz, vagy ezekhez a megmérettetésekhez is úgy tudtunk állni, hogy hihetetlenül jól, tehát nem ilyen nagy stresszel, meg nem tudom mi, hanem hogy úgy adták át a tudásukat, a személyiségüket, hogy egyszerűen öröm volt tanulni.
0: Hát köszi szépen, Messi, kipróbáljuk ezt a botanikus kerteset, és majd elmeséljük itt a hallgatóknak is, hogy milyen volt. Féltek-e a szessziótól, lányok? Ezt azért kérdem, mert hát ugye a hallgatók is biztosan tudják már, hogy kb. Egy hét múlva már úgy azért kezdődik a szesszió, és kezdődnek a vizsgáink, és hát ugye ez a legnehezebb időszaka egy diáknak, úgyhogy emlékszem, hogy az előző, nekem egyébként az előző szesszió volt ez az egyik legmélyebb időszakom így az egyetem alatt, és hogy vagytok ti a mostanival? Hogy érzitek magatokat? Van-e bennetek nem tudom, félelem, vagy feszültség, vagy inkább várjátok, vagy most már legyen vége?
1: Hát várni én nem várom, de így is, úgy is jön. Félelem nincsen bennem. Én azt érzem, hogy most ki vagyok dögőve a szesszió előtt, és nagyon fáradt vagyok. És így kicsit fenntartásokkal állok előtt, hogy na, így akkor hogy tudom felvenni a troppot. De igazából fel kell, vagy hogy így kényszerít a helyzet, szóval annyira nem várom, de hát most aztán ez van, ez kell szeretni.
2: Én innen vizsgázni megyek, úgyhogy hát nem éppen még hazamegyek, de nekem ugye, mivel a végzősöknek most már szessziójuk van, akkor így a mesterin a szesszió van, ami azért egy érdekes dolog, mert én alapjáraton nagyon szeretem a szessziót abból a szempontból, hogy úgy fél év végére mindig abba az állapotba kerülök, hogy egy kicsit elegem van a beadandókból, a rengeteg dolgozatból, a sok nem tudom én mindenből, és akkor nagyon várom azt az időszakot, amikor már csak tudom, hogy leülök, és tanulok, és néha bemegyek vizsgázni, de hogy az a dolgom, hogy felkelek, beosztom magamnak az időmet, és tanulok. Én ezt az időszakot egyébként nagyon szeretem. Csak most kicsit más, mert itt össze is van csúszva, mert amikor a mesterin vége, akkor már egyből kezdődik az alapképzésen. A mesterin azért most nagy a tétje a szessziónak, mert ez az utolsó szesszió, tehát azért jó lenne, hogy minden rendben legyen. hogy egy hónap múlva tudjak védni. Úgyhogy emiatt azért van bennem egy plusz stressz, meg elég nehéz vizsgáim is vannak, úgyhogy úgy van egy kis izgalom és stressz, hogy minden rendben legyen, de hogy alapjáraton, úgy alapjáraton szeretem a szessziót, csak ez most egy kicsit nagyobb téttel jár.
3: Meséltem nektek azt, amikor megbuktam szimbolikából?
1: Igen.
3: Na jó, többet nem mondom.
1: Nekem még nem.
3: Ez a világ legjobb sztoria
1: nekem. Jaj, légy színes, mondd el, én meg tudnám még százszor hallgatni, annyira jó az a sztori.
3: Jó, hihetetlen, tanár úrnál nem lehetett megbukni, tényleg nem. Tehát ahhoz, hogy megbukj, valami nagyot kellett csinálja.
1: De még most is nagyot kell alakíts ahhoz, hogy megbukjál.
3: Borzasztóan fáradt voltam, nagyon sokat tanultam. Bementünk vizsgázni, én voltam az utolsó. Liturgika, nem, szimbolika volt. Igen, szimbolikából volt. Bemegyek vizsgázni, kihúzom a tételt. A tétel a kereszt. Hát nem jutott eszembe semmi. Mondom a tanárunknak, nem tudok semmit. Azt mondja, hogy hát de nézz fel a keresztre, mondjál valamit, hogy néz ki. Lefagytam, mondom, nem tudom. Kiküldött, azt mondja, na, szívja a levegőt, 10 perc múlva gyere vissza, és mondd el a tétel. Visszamegyek, mondom, tanár úr, buktasson meg, mert én nem tudok sem. És megbuktatott, szombat volt, olyan drága volt, azt mondta, vasárnap menjek be újra vizsgázni. De tudjam a tételt, hazamentem, leültem, szerintem a keresztről annyit nem tanultam, mint akkor. Ugyanazt a tételt kellett elmondjam úgy, hogy megtanultam szerintem egy életre. De hogy olyan durva, tehát így a szesszióval kapcsolatban is, hogy azt akarom mondani, hogy egy csomót az ember tanul, rengeteget, éjszakákat, azt gondolja, hogy ez most biztos a siker ára, közben meg pont nem, mert hogy egy idő után annyira leblokkál az agyad, meg a lelked, meg minden, hogy nem tudsz összpontosítani már arra, amit tanultál, vagy amit el kellene mondj. Nekem sokszor volt ilyen élményem, hogy sokkal jobban sikerültek azok a vizsgák, amikre kevesebbet stresszeltem, és kevesebbet tanultam, vagy éjszakáztam. Úgyhogy tényleg történelmet írtam szimbolikából, mert szimbolikából tényleg soha nem lehet megbukni. Hát én megbuktam. Na hát igen. Ezzel nem akarok dicsekedni, nem azt akarom mondani, csak hogy tényleg annyi hátulütője van annak, hogyha az ember rástresszel még jobban.
0: Épp azt akartam mondani, hogy ugye én két egyetemet végzek most párhuzamosan, de ezt már annyiszor elmondtam itt, hogy már most már biztos, hogy mindenkinek a fülén jön ki, és mindenhol máshol is. Hogy azt akartam ezzel mondani, hogy a teológián annyira gáznak tartom megbukni. Ez most nem azért, hogy téged leszoljak, vagy bármi.
3: Köszi, de köszi. Hogy,
0: nem azért, jó, mondjuk te is két egyetemet végezt egyszer, szóval, hogy,
3: akkor is gáz megbukni szimbolikából, de hát ez van.
0: Hogy a jogon azért teljesen más vagy ott, ugye, hogyha tehát, hogy ha nem sikerül egy vizsga, az azért úgy nem annyira kellemetlen, igen, mert annyira nyilván. Nehéz, hogy... Uh-huh. De a teológiáról, hogy azt érzem, hogy ahogy azért szégyeni magamat, hogyha valami olyan lenne, hogy azt mondanák, hogy na hát, találkozunk pótszesszióba. Mondjuk most volt olyan vizsgám, hogy nem tudtam bemenni rendes szesszióba. Egyszerűen annyira feltorlódtak a vizsgáim, hogy rendes szesszióban nem tudtam, tehát effektíven nem volt energiám és időm bemenni, úgyhogy muszáj volt pótszesszió. Pótszesszió volt az első alkalom, hogy vizsgázni mentem. Úgyhogy, igen.
3: És még vannak ilyen sztoriaim.
0: Na, mesélj!
3: Azt hiszem, ezt is elmeséltem, nem? Az, hogy nem tudtam semmit a tételből, és elmondtam, hogy mikor halt meg, és mikor született az élető szent. Nem meséltem?
1: Nem.
3: Na, volt egy ilyen vizsgám is, hogy egyháztörténelemből, régen, nagyon régen, lényegtelen, hogy mikor, és kinél. Na, az volt a lényeg, hogy nem tudtam egyáltalán készülni, nagyon fáradt voltam, bementem vizsgázni, annyit tudtam, hogy a tanár úrnak ki a kedvenc szentje. És gondoltam egyet, és mondom, hogy hát, megtanulok legalább annyit, hogy mikor született, és mikor halt meg. Bementem vizsgázni, és mondom a tanárunknak, hogy tanár úr, az ember életének két fontos momentuma van, a születése és a halála. Ezért elmondom, hogy az ön kedvenc szentje mikor született, és mikor halt meg. Ezzel kezdtem a vizsgát, elmondtam, és erre a tanár úr azt mondta, hogy hű, ha ezt senki nem tudja, tízes. Mondom, köszönöm.
1: Micsoda! Ez komoly ember.
3: És úgy beírtam magamat a lelkébe, hogy azután mindegy, hogy tanultam-e vagy nem tanultam, én mindig 10-es kaptam. Úgyhogy kellenek, azért kellenek ilyen kucifántosságok is, akár a szesszióban, akár a vizsgákban. Igen, hogy tudjad, hogy mivel lehet oda beszorítkozni, amikor nem tudsz készülni. Ugye nekem is az volt, hogy két helyre kellett menni, vizsgázni, tanulni, ide, oda. És na, nem mindig sikerült úgy felkészülni. De ez érdekes volt.
0: És amúgy hiányzik?
3: Mi?
0: A szesszió.
3: Jaj, egyáltalán nem. Nem tudom, még kibírnék egyet.
0: Most Imeldával beszéltük nemrég, hogy mondta, hogy neki már soha többé vizsga, és hogy alig várja, hogy az utolsó vizsga lejár, soha többé nem vizsgázik, soha többé szesszió. Így erről jutott eszembe, hogy megkérdezem, hogy amúgy így nem volt soha benned olyan érzés, hogy úgy visszamennék az egyetemre.
3: Visszamennék az egyetemre, tehát erről szó sincs, sőt, jó lenne, nem az, csak ez az adrenalin, vagy ez az, ami azzal jár, azt a hatalmas stresszet szerintem én most már ezzel a fejjel nem bírnám meg. Vagy lehet, hogy nem is úgy állnék hozzá, mint ezelőtt, tizenakárhány évvel, hanem lazábban venném.
0: Igen, azt mondta az érsek atya a predikációjában, hogy ne a diplomáért, ne a vizsgák sikerességért csináljuk az egyetemet.
3: Látod, nem hiába mondtuk neked csütörtökön, hogy nem adunk diplomát.
0: Nem is kell ez a diploma, elég a tudás.
3: Na jó, itt közben le kell zárjuk a mai beszélgetésünket, mert elszalad gyorsan az idő. Úgyhogy még egy rövid műsor ismertetőt hadd mondjak. Hamarosan, azt se tudom, milyen nap van, szombat, jó. Hamarosan ima szándékaikat fogadom, majd az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk. 10 órakor hivatalosan is megnyitják a Mariaton harmadik napját a délvidéki műsorigazgatók, majd ezt követően 11 órától dalfakasztó lesz Simon Zsuzsával, ezt követi a Napraforgó című műsorunk, majd az Úrangyala. A napközi imaórát 12 óra 10 perctől végezzük, majd interjúkat hallhatnak ugyancsak a Mariaton kapcsán. Egy órakor szeretetlánk rózsafűzért imádkozunk, majd a békéért is imádkozunk. Ezt követi a vasárnap ajánló, majd a zenés köszöntő, melynek a végén újabb műsor ismertetővel várom önöket. Ma délután 6 órakor közvetítünk Szent Misét, mégpedig Szilás Csehből. Akik ma reggel önökkel voltak?
1: András Johanna,
2: Bodor Barbara,
0: Bözödi Adrien
3: és Ferenc Emese. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc emessét hallják. Ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámon lehet hívni bennünket, és természetesen tudják a kedves hallgatók, hogy közben Mariatonunk is van, a felvidéki, délvidéki Mária rádiók megsegítésére van az idei gyűjtés. Hogyha szeretnének adományokkal hozzájárulni, akkor a 0259 420 777-es vagy a 0359 420 777-es telefonszámot lehet hívni. Ma imádkozzunk különösen is a vizsgázókért, hiszen többnek is elkezdődtek már a vizsgaszessziók, meg ugye érettségik előtt vannak a diákok, imádkozzunk őértük, tanárukért is. Különösképpen mai imádságot felajánlom azokért az elhunyt tanárokért, diákokért, akik a Római Katolikus Teológia Kar elmúlt 30 évének részesei voltak. Különösképpen is gondolunk, meg imádkozunk most értük. Betegekért, idősekért, háború megszűnéséért imádkozunk, továbbra is kitartóan várom a kedves hallgatók hívását.

0: Közben érkezett pár üzenet. Édesanyánk halála évfordulóján imával és szeretettel gondolok rá, írta, ajánlom a mai rózsafüzért. Imád kérek gyermekemért, testi-lelki gyógyulásért, szentlélek vezetéséért, egy fontos ügy megoldásáért, a Mária Rádióért. Haló, haló, haló, haló.
1: Dicsértes Jézus Krisztus.
0: Mindörökje.
1: Sok szeretettel köszöntöm, Emese drága, és a szomszédom kislányának ballagása van máma, segítő Máriába végez, és ott van a ballagás. A Jóisten áldja, szeretettel kívánok neki sok szerencsét családjának, szüleinek, testvérének és mindenkinek, és a többi ballogó fiataloknak is. A Jóisten áldása kísérje őket, legyenek boldogak és szerencsések, és az érettségük is sikerüljön, és legyenek Isten féltők. Ezt kívánom tiszta szívből, Magdi néni voltam, Csíkszeredából. Ugyanezt kívánok mindenkinek, jóságát, szeretetét és békét a világnak. És a Máriatonra nagy sikert kívánok, és mindenkinek hűséget. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában!

0: az ő munkahelyét, munkahelyét, a főnökeiért, kollégáiért, a tanügyben, az igazságügyben dolgozókért, az egész családom egészségéért, a Jóisten áldását kérem mindegyik, mindannyiunk életére, munkájára, mindennapjainkra. Üneim bocsánatáért, testi lelki gyógyulásunkért, három szülem lelküldjét, a gonosz távozásáért, és nem utolsó sorban önökért, Isten kivesse mindenki segítői máját, és hogy meghallgattak, áldott napot kívánok, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, megköszönjük mi is a hívását, együtt imádkozunk hamarosan. Halló, halló!
2: Halló, halló, dicsekessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, meg!
2: A mai rózsatűzért felajánlom nagynémémért, kiskászomba, akit az éjjel műtöttek meg, Ilonkáért, nagyon beteg, a fiaimért, hogy legyen munkahelyük, a boldogságukért, és minden jó szándékú emberért. Dicsertessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, meg!

0: Halló, halló.
1: Kérdezik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelme.
1: Én a rózsafüzét szeretném ajánlni családom itt, gyermekeim és unokaim. A férjem egészségét, nagyon beteg. A édesanyám egészségét, tehéz halottak, én felajánlom. Felajánlom a papasztja egészségét, a szántulózőszét, harangozó nemét, a rózsafüzét társulatomért. Kikértették a Jézus Krisztus. Kisemítől szolgottam Bíroklára, Isten vizet meghallgatott, kellemes szép napot kívánok, sok erőt, egészséget.
0: Köszönjük szépen a hívását, maradjon velünk az imádságban.

0: Halló, halló.
1: Halló. Halló. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Én is felajánlom ezt a rózsafüzért, s a mai szentmiséket a szüzanyának a tiszteletére, és még ajánlom a betegekért, az én betegségemért, a minden jót az a Mária, hogy maradjunk.
0: Megkérem a kedves hallgatót, menjen valami olyan helyre, ahol van jel, mert semmit nem lehet hallani. Köszönöm.

0: Kérdessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökjelben.
0: Ezt a rózsaszőjét felajánlom egészséget, végességet, élei és elhangfogászat, hogy a minnek élet és elhangja az üdös téreiért. Mely fáros Isten születésnapjára. Az Úr adjon neki örök boldogságot, valamint a mely fáros és a török család halottai a háború megszűnéséért, a vágyától sikerült. Mindenki értek ilyen szükségeben az Úr Jézusnál, mit értessék a végül Krisztus.
1: Mindörökjelben.

0: Halló, halló.
1: Halló, itt jelentessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzés, a szentmiséket önökkel imádkozva szeretném felajánlani a szűzanyának, az ő szent fiának, hálából a kapott kegyermekért. A családom egészségért, békességért, a gonosz távozásáért az egész családból, és egy fontos szándékért, a bűneim bocsánatáért, az összes halottaimért, pihenésük legyen csendes, emlékük áldott, nyugodjanak békességben az Úr Jézus Szent nevébe. A Mária Rádió összes dolgozójáért, Jézusom, bízom benned, köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is a hívását, maradjon velünk.

0: Közben buzdítom a kedves hallgatókat, hogyha Mariatonra szeretnének adományozni, akkor a 0259 420 777 vagy a 0359 420 777-es telefonszámot hívják. Haló, haló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
1: Sok szeretettel köszöntöm máma reggelen, és a drága, az egész misét és az egész rozsafűzét fel szeretném ajánlani a családomért, és az unokám szerdán ballog, adjon a drága Jóisten neki erőt, egészséget, szeretetet, hittet, sok szerencsét az életbe, és a vizsgához is sok szerencsét kívánok. György Annának megnyitották kedden, és Meggyesre a Kolpintav nevébe beszélek, adjon a drága Jóisten neki türelmet a fájdalmakhoz, és erőt, egészséget kívánok. És az egész havadi rokonaimért, és egy nagy valakiért szeretnék imádkozni, csak nem mondom ki a nevét. Megkérem szépen, és dicsértessék a Jézus Krisztus, és szép napot kívánok Meggyestől.
0: Köszönjük mi is a hívását, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Halló, halló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelme.
1: Szeretnék napérni a bizonyához, hogy adjam nekem segítségedelmet, segítséget, hogy gyógyuljak, kérem az bizonyámat. Adjam erre segítséget nekem, a férjemnek, öcsémnek, a húgomnak, három fiúkának a segítségét. Jézus, drága Jézusom, őrizd meg minden veszedelmes betegséget és bajoktól minket. És édesapámnak, édesanyámnak öröknek utat. A gonosz élet távozásait kérem a szűzanyámat, hallgassa meg minden kérésemet. Gyógyítsam meg mindenek, és számítassa, hogy meghallgassam, kísértessék az Úr
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Kedves hallgatók, ennyi fért az ima szendék fogadás műsor idejébe. Hívjuk önöket, kapcsoljanak hozzánk, és imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafüzét, mindenki mondott, ki nem mondott szendékért.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafüzért. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyába, mennek és fölnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra.
1: Amen. Első szentitok, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál. A hatodik hónapban Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, veled van az Úr, áldottabb vagy minden asszonynál. E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, és országának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek? Az angyal ezt válaszolta és mondta neki: a Szentlélek szár rád, s a magasságbeli ereje borít be árnyékával, ezért a születendő szentet is az Isten fiának fogják hívni. Íme, rokonod Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Mária így válaszolt: íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te ígéd szerint. Erre az angyal eltávozott. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az örvendetes rózsafüzér második szent titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett Júdea városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt szent lélekkel. Nagy szóval felkiáltott: áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, milyent meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Harmadik szentitok, akit te szent szűz a világra szültél. Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész föld kerekséget írják össze. Ez az első összeírás Quirinius Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják egyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszült elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket,
1: különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az örvendetes rózsafüzér negyedik szent titka, akit te Szent Szűza templomba bemutattál. Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Ahogy az Úr törvényében elő volt írva, az anyaméhet megnyitó minden elsőszülött fiú az Úr szentjének hivatik, s az áldozatot is be akarták mutatni, ahogy az az Úr törvénye előírta, egy pár gerlicét vagy két galambfiókát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűza templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra, amen.
1: Ötödik szentitok, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor 12 éves lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, mentek egy napig, és keresték a rokonok, ismerősök között. Amikor nem találták, visszafordultak Jeruzsálembe, hogy keressék. 3 nap múlva akadtak rá a templomban, ott ült a tanítók közt, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor meglátták, csodálkoztak. Anyja így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én szomorúan kerestünk. Ezt felelte. De miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Ám ők nem értették meg ezeket a hozzájuk intézett szavakat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, te vagy világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya,
0: keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imái gyermekidnek,
1: nem te soha nem veted meg,
0: hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk,
0: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére búzít. Tekints érdemeire, élet szentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben,
0: a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Végezetül pedig imádkozzuk Nagy Szent Leó pápát, imáját a jó papokért. Add meg papjaidnak, mennyei atyánk, szolgálatodnak kegyelmét. Újítsd meg szívükben a szentségnek lelkét, hogy a tanítás, melyet nekik kell adniuk, példájukkal közelebb vigyen minket hozzád. Szent lelked ajándékaiból adj nekik, Urunk, okos szerénységet, bölcselítséget, mértéktartást, jóságot, szívbeli tisztaságot, lelki szabadságot. Töltsd el őket teljesen szentséges szereteteddel, hogy egészen a tieid legyenek, és dicséretes módon éljenek, anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák. Add meg nekik a kegyelmet, hogy a lélek és a test tisztaságában téged dicsőítsenek, szeretetben éljenek, szolgáljanak téged. Te légy az ő dicsőségük, örömük, vágyuk. Te légy szenvedésükben vigasztalásuk, a kétségek közt tanácsadójuk, az igazságtalanságok között védelmük, a betegségen orvosságuk. Engedd, Uram, hogy a te közösséged pásztoraival békességben éljenek, hogy egykor jól adhassanak számot működésükről, s elnyerhessék az örök élet jutalmát. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, határon innen és határon túl, ezen a különleges napon, amikor is a Mariaton ünnepnapunk harmadik napjához érkeztünk. Kérem a kedves hallgatókat, együtt kapcsolódjunk be ebbe a Mariaton lelkületébe. Az idei Mariaton összefogásnak és szolgálatnak a mottója így hangzik, hogy szeretetben van a győzelem. A tegnap este Uruguayból közvetítettük úgymond a Mariaton záró szentmiséjét, de mi itt Erdélyben folytatjuk tovább. Nagyon egyszerű mondat ez, hogy a szeretetben van a győzelem, de nagy igazságot hordoz. Ugye az ő győzelme, a szeretet győzelme volt Jézus Krisztusnak. A kereszt az vereség volt, de mégis ott született meg az emberiség legnagyobb reménye, és tudjuk, hogy a szeretet mindig épít, a szeretet felemel, a szeretet összeköt. És ez az összekötő, az Erdélyi Mária Rádió és a többi magyar nyelvű Mária Rádió gyakorlatban ültetésében vagyunk most. Úgy tapasztaljuk meg életünkben, hogy mit jelent egy figyelmes gesztus, mert a Mária Rádió küldetése erre épül. És ahogyan a kezdet-kezdetén mondottuk a kedves hallgatóknak, az idei Mariaton a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió megsegítésére történik. Így tehát ennek kapcsán a délvidéki szabadkai Mária Rádió elnök asszonyával beszélgetünk. Kedves Ágota, Isten hozott dicsétessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen. Nagyon sok szeretettel köszöntelek Tibor atya, és köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió minden kedves hallgatóját.
0: Az első kérdésem rögtön az lenne a te számodra, hogy miért fontos, hogy a határon túli magyar közösségek, ugye ti is, meg mi is anyanyelvükön hallhassák a Mária Rádió műsorait, és mit jelent az idei Mariaton éppen ezért a ti számotokra is, a délvidéki Mária Rádió számára?
1: Hogy Mária Rádió délvidéke magyarul szólhat, ez a bizonyának az ajándéka számunkra, mert tudjuk azt, hogy Szerbiában itt a magyarság többszörös kisebbség. Kisebbség vagyunk, mint nemzet, és kisebbség, mint vallásunk, mint katolikusok. Szerbia pravoszláv ország, és mi valóban egy kis számú kisebbséget képezünk, főként itt Észak-Vajdaságban, Vajdaságban. Számunkra a Mária Rádió a hitünkbe való megerősítést is jelenti, a katolikus keresztény hithez való hűségünket, valamint a nemzeti önazonosságunkban való megerősödést. Magyarságunkat erősíti azt, hogy magyarul hallhatjuk a szentmiséket, magyarul imádkozunk, magyarul szólnak hozzánk. Tehát nagyon sok szempontból fontos, valóban életbevágóan fontos a Mária Rádió itt Vajdaságban, Szerbiában. És mint Mária Rádió, ami az alapvető szolgálatunk, az evangélium, hogy szóljon az emberekhez a szentmiséken keresztül, a egyházi tanításon keresztül erősítjük az emberekbe magunkban a hitet, az ittmaradáshoz, a reménységet a jobb jövőben. Mert hogy azért az elmúlt 30 évig Szerbiában mindig is nehéz időszak volt, mondhatjuk, hogy mindig voltak nehéz időszakok, háborús időszakok, az elvándorlás, a gazdasági válság, de maga a Mária Rádión keresztül a hitünk erősödésében, mi is erősödésével bízunk abban, hogy érdemes itt maradni, itt családot alapítani, gyermekeket felnevelni, és a békés, remélhetőleg nyugodt öregkort itt megélni, és egyszer itt ezen a szülőföldön átlépni az örök atya hazájában.
0: Hogyan született meg az együttműködés gondolata a négy magyar nyelvű Mária Rádió között a Mariaton kapcsán?
1: Legyettek el elején, az összekapcsolódásunk, az mielőtt még én a 12 évvel a Mária Rádiónkét egyesület elnöke lettem, már akkor voltak kezdeményezések, ezt jobban Palatinus István atya tudja, mert ő már előttem is az akkori Mária Rádió, akkor még együtt volt a horvát, meg a

0: magyar szerkesztőség. Ő már akkor kezdeményezték, hogy voltak ilyen kezdeményezések. Én azt tudom, hogy 2014 óta, amint a Mária Rádió Egyesület elnöke lettem, elsőként Szabó Tamással ismerkedtem meg, a magyarországi Mária Rádió elnökével, valamint Szatmári Ferenccel, a Verdi Mária Rádió elnökével, valamint gyorsan veled is Tibor atya, tehát 15-ben. Tehát ez már több mint 10 éves kapcsolat az én személyes jelenlétem óta is a Mária Rádióba, de már ez hamarabb is megindult, ez a gyönyörű szép kapcsolat. És valóban ez számomra egyénileg is, de így gondolom, hogy a négy Magyar Mária Rádió vezetőségeként és a hallgatójaként is elképesztően mennyire fontos, és mekkora bizadalmat ad az összekapaszkodásnak az ereje. Számtalanszor megtapasztaltuk itt mi Délvidéken. Anyagilag nagyon-nagyon nehéz számunkra minden hónapban a négy alkalmazottnak a fizetését, ami minimálbér és a
1: frekvenciák. Ez lett volna a következő kérdés, hogy milyen konkrét célokra fordítjátok az idei Mariaton során befolyó összegeket?
0: Hát nekünk gyakorlatilag minden év ez újra és újra a fennmaradási valóm. Nem mondom azt, hogy küszködés, mert bizakodunk az isteni gondviselésében. Ahogy a Jóisten mindig gondoskodott rólunk, az az alapelvünk, az igaz hitben maradunk is, becsületesen, szorgalmasan, a tőlünk telhető legtöbbet megteszük, Jóisten megajándékozza a munkánkat. A szűzanya közben jár az ő rádiójáért. Ahogy Emmanuel Ferrario, az alapító elnök, ő megboldogott elnökét mondta, hogy mindig többet és jobbat tegyünk. És valóban így ennek a jegyében próbálunk mi itt működni Délvidéken. Tehát, ahogy mondtam, a négy alkalmazottnak a fizetése és a frekvencia egyéb költségek számunkra 5,5 ezer euró minden hónapban körülbelül itt mozog a, és ez nagyon-nagyon nehéz a hallgatóink által ezt összegyűjteni. Gyakorlatilag egy harmadát tudják a hallgatók biztosítani. Az elmúlt évek során Betlem Gábor alapítványon is kaptunk támogatást, ami segített, hogy fönnmaradjon a 24 órás magyar adás, és természetesen nagyon nagy hálával meg kell köszönnünk az Erdély Mária Rádió hallgatóknak és a magyarországi Mária Rádió hallgatóknak, hogy folyamatosan segítenek bennünket, és konkrét eredmények voltak az elmúlt két évben, hogy az autót meg tudtuk vásárolni, amelyet ugye feltímkéztük, úgy is evangelizálunk, mint Mária Rádió Szerbia, magyar nyelven fölírtuk. Ezzel járjuk a vajdasági ima csoportjainkat körbe, a templomokat, a szentmisék közvetítését, és mondhatom, hogy mindenhol egy nagyfokú tisztelettel vannak irántunk. Tehát ez meglepő volt. Kicsit féltünk, hogy most magyarul még a szűzanyat, hogy valaki majd kárt ez benne. Nem. Tehát még ha mentünk Magyarországra és a határon, és folyamatosan érzékeljük azt, hogy tiszteletet vált ki a Mária Rádiónak, már a logója az autón. És az együttműködési érzés, hogy legkisebb erdélyi faluban is a hallgatók bennünket segítenek, ez nagyon-nagyon-nagyon szívmelengető. És amikor először voltam a Csíksomlyói búcsúban, 2014-ben, amikor a Mária Rádió elnöke lettem, és aztán volt még alkalmam, hála Istennek, ott lenni, azáltal is megtapasztalni, hogy így a Kárpát-medencében magyarok, hogy egy szívként dobban a szívünk, együtt tudunk akár szenvedni, akár örülni, összekapaszkodni, ez nekem hatalmas nagy erőforrás ahhoz, hogy nap mint nap tegyük a Mária Rádióba a dolgunkat, ami nem egyszerű. Mindannyian tudjuk, akik a Mária Rádióban vagyunk, hogy bizony számtalan kihívás, mondhatni néha kicsit támadás is, ugye, hogy most ez hogy is lesz, meg aggódás, folyamatos kihívások, de ez az összetartozás és a szűzanyag közbejárása érezhető, és én nagyon-nagyon hálás vagyok minden egyes adományért, és főként az együtt elmondott imákért, mert Mária Rádió alapvető elve, hogy imádkozzunk, együtt imádkozzunk, és a szűzanya közben elértünk, hogy Jóisten megáld bennünket, és minden egyes adományt százszorosan a Jóisten megadja. Vagy így, vagy úgy. Akár az önkéntes munkánkat, akár az ima szolgálatunkat, az ima hátteret, és akár minden egyes pénzadományt is, amelyel valóban lehetővé teszik a kedves hallgatók, hogy szóljon a Mária Rádió itt a Kárpát-medencében, és itt Vajdaságban, Szerbiában is magyarul, 24 órában.
1: Egy picit személyes kérdést tennék fel, ha megengedett, kedves Ágita. Van-e, Ágota, van-e olyan személyes történeted, vagy tanúságtételed, amely különösen megerősített téged abban, hogy a Szabadkai Mária Rádió szolgálat fontosságában úgymond megerősített téged, mint elnök?
0: Nagyon sokat tudnék erről mesélni, talán
1: van időnk. Is
0: lehet, hogy én 12 éve, hogy elnökként vagyok, az első, igen, amikor Palatinus István atya, Mária Rádió műsor igazgatója, Szent Misén voltam a templomban, ahol ő szolgált a Szent György plébánián Szabadkán, a Júdis üzenyen alapján, és akkor van a születésnapom, és a Szent Misén, amikor oda hívott, hogy, és, hogy Mária Rádióban leszek, és én nagyon-nagyon boldog voltam, mert én nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, hallgattam a Mária Rádiót már előtte is rendszeresen, és azáltal, amikor igent mondtam, és ezáltal az én férjem is, aki egyébként református vallású, de az első naptól fogva támogatott minden egyes feladatban, minden egyes szolgálatban, sőt, többször Nagyváradon is, hogy ő a, úgy mondom, kísérőm, a sofőrem, és ő vezet, mert én nem vagyok egy nagy vezető, mondjuk autót vezetni, kicsit félek hosszabb távon, tehát és attól fogva annyi csoda történt az életünkben. Jó Isten mindig a tenyerén hordozott bennünket. Istennek hála, két egészséges gyermeket szültem, neveltük őket szépen szeretetben. De akkor megtörtént egy olyan váltás, hogy például 6 évig nem tudtunk házba kerülni, nem tudtam, hogy miért, hol történt, nem tudtuk eladni az egyik ingatlanunkat. Most így abszolút egy ilyen gyakorlati, és amikor azt mondtuk, hogy igen, vagy mondtam én is, a férjem azt mondta, jó, támogatlak, megindult nagyon sok minden az életünkbe. Akár a szakmai karrierem, mondhatni jogászként, hivatalvezető vagyok most már a 3. mandátumban lassan, kezdem a 11. évet a Szabadkai Önkormányzatban. A gyermekeim Istennek hála, szépen alakul az életük, diplomáltak, munkába kerültek, a lányom egyházilag férhez, mert most nem lesz a lakodalom. Tehát a Jóisten érezzük a gondoskodását. Időközben ugye elveszettem édesanyámat, de olyan békében tudott elmenni. Ő is Mária Rádió hallgató volt az utolsó napokig. Mellette tudtunk a testvéremmel, úgy tudtuk átkísérni, úgy tudtuk elengedni úgymond a kezét, hogy végig ott voltunk mellette. Annyi megható és annyi erősítő kegyelmet ad a szűzanya, megáll bennünket a Jóisten által, Jóisten tehát velünk van, hogy én azt gondolom, hogy aki a Mária Rádiót hallgatja, és megérzi azt a szeretetet, de szentileg hogy működik a rádión keresztül, akkor úgy gondoljuk, az életünk forrása valóban a Mária Rádió. Isten természetesen a Mária Rádión keresztül használja is. És én azt gondolom, hogy mi Mária Rádió hallgatók, a Mária Rádió nagy családja. Egy nagy közösséghez, egy nagy családhoz tartozunk, hogy mondjuk, és érezhetjük az a sok-sok ima, ami elhangzik a rádión keresztül, vagy az otthon elmondott imacsoportokon, nálunk Vajdaságban 42 imacsoport van, hogy megtart bennünket az ima, és ez minket össze is köt, nyelvünk, hitünk, és minden jó szándékú ember, mert valószínűleg nem csak katolikusok hallgatják keresztények, hanem olyan sok kereső ember van, és annyira szükség van az igazságra a világban, annyira szükség van a tiszta szóra, és a Mária Rádió ez folyamatosan itt a Kárpát-medencében magyarul szolgálja.
1: Igen, ebből kifolyólag már jön is a következő kérdés, nem menekülsz olyan hamar tőlem. Milyen kihívásokkal szembesül ma egy keresztény rádiónak a működtetése?
0: Hát nálunk Szerbiában a legnagyobb kihívás az anyagi biztonság fenntartása. Tehát a minimalizált költségekkel beosztva, jól gazdálkodva, Szerbiában másfél éven volt egy pályázat kiírva a frekvenciára. Tehát ez a pályázat sajnos az itteni politikai helyzet miatt nincs befejezve. Másfél éve várjuk a döntést. Remélhetőleg a meglévő állapotok megmaradnak. Tehát a Pravoszláv Egyház rádiójába, akikvel kiváló a kapcsolatunk, Szabadkán, Zomborban, Újvidéken, megosztott frekvencián szólunk az elmúlt több mint 20 évben, és reményeink szerint marad ez az állapot, valamint a horvát nyelvi Mária Rádióval. Hároman osztjuk a frekvenciát Szabadkán, Zomborban és Újvidéken. Számunkra ez egyfajta remélhetőleg egy biztos helyzet lesz, hogy várjuk a média tanács felállását már több mint másfél éve. Örülünk, és Istennek hála, hogy Szabadka Egyház megyében is, és a nagybecskereki püspök is, és a szabadkai püspök is, a Mária Rádió támogatói, nagy barátjai. Fazekas Ferenc püspök atya rendszeresen jelentkezik műsoraival a Mária Rádióban. Bármikor, bármilyen kérdésünk volt, dilemmánk, meghallgatott bennünket, és fontos hangsúlyoznunk, hogy a püspöki épületben vagyunk, mindkét szerkesztőség, a magyar és a horvát szerkesztőség, nem kell bért fizetnünk, ez nagy könnyebbség, és számunkra nagyon fontos, hogy püspök atya támogatását élvezzük, és ahogy mondtam, a műsoraival rendszeresen jelentkezik, hallgatói nagyon szeretik a püspök atyát hallgatni a rádión keresztül, ez nagyon jó érzés. Jó érzés, hogy a Szabadka és a vajdasági közélet úgymond egy elismert médiája a Mária Rádió. Olyan emberek is megjelennek a Mária Rádió által szervezett bálba, akik nem mondható, hogy közel vannak az egyházhoz, de közelednek, föltesznek kérdéseket, vagy rendszeresen Palatinus István atya Medjugorjéban szervez zarándoklatokat, akkor a fő nyeremény a Mária Rádió bájában ez egy zarándoklat. És olyan emberek is zarándokoltak Medjugorjéban, akik nem voltak, vagy nem mentek volna. És az idei bál is egy nagyon-nagyon 140 ember Szabadka központjába, egy úgymond magyar nyelvű bál, magyar zenével, és a Mária Rádiónak ez egy jó promóció, de főként nem is rólunk szól ez, hanem az, hogy az emberek közelebb kerüljenek, olyan emberek is, akik lehet, hogy nem mennek templomba, de kíváncsiak lesznek, és elkezdenek gondolkodni a hitükről. Az idei bálnak csak ez most a Mária Rádió báljának, egy nagyon-nagyon érdekes, nem is érdekes, a kegyelem működik, már most elmondhatom, hogy név nélkül, és súlyos beteg asszony, aki már több ízben volt Medjugorjéban. Több ízben imádkozott gyógyulásért, különösen, hogy a fiának az esküvét, a kodamát megérje. Ez a hölgy idén megnyerte újra a főnyereményt, hogy őszre újra elzarándokolhat Medjugorjéba a Mária Rádió bájában. Tehát, hogy éreztük, hogy nincsenek véletlenek. Jó Isten, megmutattam neki, hogy van még ideje, lesz még ideje, lesz még ereje elzarándokolni Medjugorjéban. És a számos hallgatónk, most amikor a minden maratonunkat is szerveztük, és hallgatóink betelefonáltak, olyan sokan, olyan pici falukból is jelentkeztek, ahol nincs frekvencián lehetőség hallgatni a Mária Rádiót, Padéban, Bánátban, és megtalálják az idős emberek is a lehetőséget, akár okostelefonon, interneten keresztül, vagy akár a kábeltelevízión keresztül hallgatják a Mária Rádiót. És a Mária Rádió ima csoportjai által összejönnek, erőt merítenek egymásból, főként az imából, de egymás által, és olyan megtartó ereje van a szorványban is a Mária Rádiónak, amit úgy könnyélkül, amíg ahogy hallgattuk az tanúságtételeket, és azt a lelkes hozzáállást, és ezt amikor megyünk teretre a hima csoportjainkhoz, a hallgatóinkhoz, olyan szeretettel várnak bennünket, június 13-án lesz a Mária Rádió napja, itt a Szabadka melletti könnyező szűzönyök egy helyen, minden évben nagyon sokan jönnek, kis buszokkal, egész vajdaságból, akkor egész napot együtt töltünk, imádkozunk, tanúságtételt hallgatunk, szentmisére koronázunk meg az a Mária Rádió napját, és amikor is találkozunk arcról arcra hallgatóinkkal, amikor jönnek hozzánk, különösen a Réka és az Árpának a hangját ismerik, vagy Vacsáknak a hangját, és amikor élébe találkozunk, számos olyan találkozás van, hogy úgy egy évig úgy gondolkodok sokszor, hogy mennyire szeretik a Mária Rádiót, és aztán alig várjuk az újabb találkozót. Mert hát ugye a Mária Rádiónak több-több ízbe is különböző rendezvényei vannak. Most egy-két hete volt a Mária Rádió által szervezett szavaló versenyünk. Több mint 200 kisgyermek szavalt. Szűzanyáról, édesanyákról. És egyes szavalatok mögött történeteket tudtunk meg. Kibontottak nekünk emberek. Hogy árva a gyermek, akinek a szülei meghaltak autóbalesetben, a nagymama neveli, és a kisfiú a szűzanyáról szavalt. Tehát ugye könny nélkül úgy Réka csak úgy persze ezeket úgy nem publikáltuk úgy ilyen egyéni történeteket, de amikor megtudtunk ilyen történetekről, és készülünk arra, a Délvidéki Mária Rádiónak az évfordulójára, 15 évesek leszünk, van egy pár év, hogy összegyűjtjük ezt a sok-sok, lehet, hogy névvel, vagy akár névtelenül, szóval nagyon ilyen diszkrét információkat tartalmazva, hogy olyan tanúságiteleket hallunk, hogy kegyelem nélkül ez nem történhet meg.
1: Kedves Mária Rádió, egy pillanatra megszakítalak, kedves Mária Rádió hallgatók, bíztatlak benneteket most arra, hogy érdemes ezért is támogatni, hogy ilyeneket hallunk és tapasztalunk a Mária Rádió életében, és a kedves hallgatók, az adományvonalak már működnek, és be lehet jelenteni az értékeket, amelyet a Délvidéki és a Felvidéki Mária Rádió megsegítésére, fennmaradására, fejlődésére szeretnének adományozni, mindezt megtehetik a 0259 420 777, illetve 0359 420 777-es telefonszámon recepciósaink várják az önök hívásait. Igen, kedves Ágota, még lenne egy-két kérdésem. Mit üzennél azoknak, akik még nem kapcsolódtak be a Mariatonba?
0: Én úgy gondolom, hogy Jóisten megáld minden jó cselekvést, jó tehát egy imádkozás, amit felajánlunk másokért, vagy önkéntes munkánkat, vagy akár az anyagi javankat is. Olyan sokszor megtapasztalhattuk, hogy mennyivel jobb adni, mint kapni. Milyen jó, amikor tudunk adni. Ha kicsit is, de hogy azt jó szívvel adjuk, és a Jóisten azt százszorosan megadja. Másképpen lehet, mint ahogy, hogy nem úgy, hogy lehet, hogy most akkor egy dinárt, vagy most akkor a százat kapok, de sokszor úgy is jön, hogy gondoskodik akár az anyagi, akár a testi szükségletünkről, akár a családunknak egy olyan történet fog kibontakozni. Számtalanszor megtapasztaltam, hogy Jóisten mindig ott volt, akár a mi személyes életünkben is, hogy nálunk is azért anyagilag nem olyan nagyon bővelkedünk, nem nagyon tudunk úgy félretenni, úgymond. De Jóisten mindig ott volt, amikor a gyermekeinknek a kiiskoláztatásáról volt szó, amikor ugye a házvásárlás, tényleg nagyon az utolsó dinárokat összegyűjtöttük. Jóisten valahol vagy másik emberen keresztül, vagy mindig megsegített. És a rádióban sokszor, amikor így felkeszik, mi aggódva a kérdés nekem, hogy Ágotta, mi lesz? Mert hát, hogy most a tartalékaink nagyon megvannak, csak nem olyan sok hónapra tudunk mi tervezni, hogy ugye négy munkatársunkból családos apuka van két gyermekkel. Gubernárt is sokan hallják a rádióba. A fia most lesz pappá szentelve, diakónussá lesz szentelve. Tavasz folyamán szeptemberben pappá lesz szentelve. Nagyon kevés pap, kevés a hivatáson a vajdaságban. Mária Rádiós Árpinak a fia pap lett. Úgy érezzük kicsit, hogy miénk is, a mi papunk is, mert ugye innen nőtt ki az Ábel. Olyan egyéni történetek is vannak. Nagyon büszke vagyok Szög Ádámra, a koordinátorunkra. Ő 12 éve, amikor együtt kezdtük az új magyar nyelvi Mária Rádió szerkesztőségét, ő szinte még gyerek volt, mondhatni. Akkor megnősült, tervezte, hogy elmennek Kanadába, és Istenek hála itt maradtak. Házat vettek, két gyermekük van, két fiú gyermekük van, és 12 éve már nem érett, apukává vált, itt tegnap kint voltunk hajdújáráson, Horváth Endre atya palujában, ahol szolgál, úgy Rudason és hajdújáráson, a 8. gyerekek ballagásán, Ádám, a Szög Ádám, a koordinátorunk kint kitározott a szentmisén, kihívta Endre atya, és én is kimentem erre a szép ünnepi alkalomra, szentmisére. Olyan jó volt látni, hogy így összekapcsolódunk, nem csak a rádióba való szolgálatba, hanem a magánéletünkbe, a egyház életünkbe, a vallás életünkbe is, mi magunk is egy, ahogy Réka szokta mondani, én mint az anyuka rendezem őket, iszonyat jelentőt, mint az apukákat, ilyen igazán megjeljük mi magunk is a családi összetartozást. És nagy öröm az, hogy azért figyelnek bennünket, és látnak bennünket, hogy bármilyen viharban, a kis rádió, ez egy pici kis rádió, itt Szabadka szívében, a kis stúdióban, ott van, jönnek az emberek, imádkoznak, és azt hiszem, még alá szeretném hangsúlyozni, hogy hogy húzni, hogy nagyon jó a kapcsolatunk a Horváth Nyelvi Mária Rádióval is, és a, ahogy már mondtam, a Pravoszláv Egyház Rádiójával. Megtiszteltek bennünket az évfordulónkon, eljöttek, és bármilyen együtt, amikor az antennáinkról van szó, most pont ilyen tárgyalások folynak Szabadkán, vagy a felszerelésünknek a bérlését. Ez a három kis rádió, Mária Rádió, Magyar Horváth Szerkesztősége, Pravoszláv Egyház Rádió, Szlávoszláv, együtt szépen megoldjuk is, tesszük a dolgunkat, amit kell a rádió, hogy szólhasson itt Vajdaságban, Szerbiában.
1: Mit jelent a te számodra, kedves Ágota, személyesen a szűzanya oltalma a te elnöki küldetésedben?
0: Hát valahol én, ahogy már mondtam, hogy én a Lúdi szűzanya napján születtem, és az én szüleim nem igazán voltak, én 71-ben születtem, nem titok, akkor nem igazán jártak az emberek templomban. Templomban édesapám, édesanyám hívőnek, istenfélők voltak, de úgy nem jötték rendszeresen a hitüket. És én a palicsi templom kertjében, udvarában mond, születtem, ott nőttünk fel, az akkori harangozó bácsi és néni, hát én nekem sajnos nem voltak nagyszüleim, korán meghaltak nagymamák, édesapám, édesanyám félárva volt. Tehát nem volt rokonságunk, nem volt baráti társaságunk, édesanyám újvidéki volt, édesapám rudas, és végül Palicsra kerültek, apukám cipészmester volt, kétkezi munkával teremtették meg a mindennapi betéri falatukat. És mondhatni, hogy elég szűkös anyagi körülmények között éltünk, olyan gyermekek, olyan családok, akik hát Palicson szociális eseteknek számítottak. Én így nőttem föl, ilyen gyerekek körében, akik úgy mások kicsit elnéztek, én nekem a barátaim voltak. És Istennek hála nénik, két-három néni, aki különösen kettő, imádkoztak sokat értünk. És én azt nem tudtam pontosan, hogy mit jelentett, de a néni mindig azt mondta, amikor elmentünk Újvidékre, Irén néni, meg volt az Ilonka néni, hogy imádkoztunk, értetek, és szerencsésen ti hazajöttetek az útról. És akkor én gondolkodtam, hogy mit mond a néni, még akkor mehettem vele harangozni Pista bácsival, kápolnába, és az akkori plébános úgy játszott velünk, a reverendából úgy visszaemlékeztem, és valahogy olyan nyugalmat, biztonságot, hogy nem voltak nagy szüleim, ezek a nénik ott voltak. Kis kalácsot sütöttek, az első szülnapot toltamat őtől kaptam. És akkor valahogy én úgy éreztem, hogy a szűzanya úgy oltalmaz, hogy nincs anyukái, sokat dolgoztak, sokat mentek piacokra, és akkor szűzanya ott volt. Mindig úgy éreztem, hogy ott volt. És akkor hát igazából én 20 éves koromban lettem bérmálkozó, én kértem akkor a palicsi plébános, akkor 90-ben kitört a háború, 91-ben, és hát akkor egy kemény 5 évünk volt, mert a vőlegényem Magyarországon volt akkor 4 évet, én Újvidéken az egyetemem, alig-alig találkozhattunk, sokan azt mondták, hogy hát ez a kapcsolat, ugye a határ le volt zárva, a férfiak nem jöttek haza, és valahol úgy Istenbe kapaszkodva, Újvidéken nagyon jó hittancsoportot találtam, Szilköbök János, ő is volt a Mária Rádiós, atya sajnos megboldogult, meghalt, de olyan az atyák által olyan támogatásban, lelki támogatásban voltunk Újvidéken is azokban a háborús években. A szobatársamnak illettem a Bélma köröszanya, az évfolyamról sokan elkezdtünk akkor hittanra járni 90-es években. Szűzanya mindig ott volt. És amikor az esküvünk augusztus 5-e, én akkor nem tudtam, hogy Havasboldogasszony napja, 95-ben, és Szilköbök János atya elment Tekiára, Fröskagorán, van egy zarándok hely a Havasboldogasszony napján, és ő eljött az esküvünkre, 95. augusztus 5-én, soha nem fogom elfelejteni azt a szeretetet az atya, amennyire támogatott bennünket. És ő megtisztelt, hogy eljött az esküvünkre, a palicsi plébános akkor nyári szolgálaton volt, és valahol, amikor így várandóságra is készültem, én folyamatosan szűzanyához imádkoztam, hogy segítsen meg, hogy és Istennek hála, Ádám fiunk egészségesen szépen felnőtt, lányunk Beáta. Beáta, nem tudtuk, hogy a boldogságos elő névet jelent. Amikor mondtuk, hogy Beáta lesz, mi nem is tudtuk, hogy lány lesz. Valahol a szűzanya számomra, és hát természetesen ugye a zarándok helyek is főként Medjugorje, már mi a férjemmel minden évben úgy is tervezzük a nyaralást, hogy tenger, Dalmácia, Medjugorje előtte egy-két nap, utána egy-két nap, édesanyám tavaly elhúnyt, 2 hét múlva mentünk Medjugorjéba, 1 hétre vigasztalást keresni, támogatást a szűzanyától. Tehát valahol a szűzanya az életemnek az az én égi édesanyám, és most már, hogy nincsenek sonyos szüleim, mondhatom, hogy ő hozzáfordulok. Örömbe, bánatba, leányunk esküvője januárban, hogy mondom, történt, és most a lakodalomra készülünk, a nyári lakodalomra. Éreztem azt, hogy a szüleim ott vannak velünk, a Palicsi templomban volt az esküvő, de valahol a szüzanya, ő megérzi az anyai szívbe, hogy mi történik velünk, és én nekem ő az én pártfogom, és minden szükségembe hozzáfordulok.
1: Még egy utolsó kérdés, hogy aztán Endre atyát is kapjuk egy picit mikrofon végre. Mit üzensz az erdélyi adakozóknak, támogatóknak, hallgatóknak?
0: Én mindenkinek azt kérem, azt üzenem, hogy keressék Isten szeretetét. És a háromszemélyi szent, a Szentlélek, a Jóisten és a Jézus legyen mindenkinek a szívéhez közel. Keressük. Keressük az Isten szeretetét, mert akkor lesz egy teljes kikeresett életünk, és hogyha nehézségünk is van, Szentlélek által megkapjuk az erőt, hogy elvigyük elviseljük a keresztényünket, betegségeinket. Akár még a gyászba is kaphatunk vigasztalást. És legjobb közbenjáró pedig a szűzanya. És kérjük az ő oltalmát, az ő közbenjárását, és én azt kívánom mindenkinek, hogy a Jóisten oltalmazza minden Erdély Mária rádiót, és a szűzanya járjon közben minden szükségükért, testi, lelki szükségükért, és a Jóisten áldja meg őket bőségesen, minden elmondott imáért, mindenek is adományért, százszorosan és a családtagjaikat, a szeretteiket, és megérezzék azt, hogy mennyire jó összekapaszkodva együtt, és milyen jót tenni és jót adni valakinek. És azt gondolom, hogy akkor a szívünkbe akkora öröm és békesség fog költözni, ami mindent felülír, és meghallad az öröm, amelyet a Jóistentől kapunk, amikor jót teszünk.
1: Adja Isten, hogy így legyen, kedves Ágota, Isten áldását kérjük a te küldetésedre, szolgálatodra, családodra. Köszönöm, hogy elfogadtad a mai beszélgetésünket.
0: Kedves Mária, nagy szeretettel.
1: Kedves Mária rádió hallgatók, az elmúlt bő 38 percben a Szabadkai Magyar Nyelvű Mária rádió elnökasszonyával, Bálint Ágotával való beszélgetést hallhatták. Maradjanak továbbra is velünk, hisz folytatódik tovább a Mária tanunk. A következő percekben egy szép dal után majd a Endre atyát, a Délvidéki Mária rádió lelkigazgatóját fogják hallgatni. Maradjanak velünk!
2: Máriaton az Erdélyi Mária rádióban 2026. május 28-ától 31-ig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen.
1: Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat. Sajnos a beharangozott Endre atyával való beszélgetésünk az elmarad, hisz nem tudunk kapcsolódni, ugye Szerbiában korlátozottak a telefonhívások is, így tehát egy pár gondolatot szeretnék én is megosztani a kedves hallgatókkal. Az adományvonalaink azok működnek, a 0259 420 777-es számon, illetve a 0359 420 777-es telefonszámon recepciósaink várják az önök hívásait. Ugye a különleges napok ezek a számunkra, mert most nem csak egy rádióért, hanem egy közös misszióért dobban a szívünk. És ugye az idei Mariaton célja, hogy segítséget nyújtsunk a délvidéki és a felvidéki magyar nyelvű Mária Rádió számára, hogy továbbra is eljuthasson az evangélium hangja minden otthonba, minden magányos emberhez, minden reményt kereső szívhez. Tehát a Mária Rádió több, mint egy rádió. Imádságos közösség, lelki család, híd az emberek és Isten között. Sokak számára vigasz a szenvedésben, társa magányban, fény a bizonytalanságban, és amikor összefogunk, így most a Mariaton idején, akkor valójában hitet, reményt és szeretetet ajándékozunk egymásnak. Külön öröm, hogy Erdélyből nyújthatunk testvéri kezet a felvidék és a délvidék magyar közösségei felé, bár ugye határok választanak el bennünket, a hit, az anyanyelv és a szűzanya szeretete összeköt minket. Együtt hordozzuk egymás örömeit és terheit, együtt építjük azt a lelki hálót, amelyen keresztül Isten szeretete szól az emberekhez. A Mariaton nem csupán adománygyűjtés, ez ünnep is. A nagy lelkűség ünnepe, az összetartozás ünnepe, a remény ünnepe, minden ima, minden felajánlás, minden jó szó egy-egy kemény tégla ebben az élő lelki otthonban, és köszönjük mindazoknak, akik hallgatják, támogatják, és szívükön viselik a Mária Rádió ügyét. Kérjük a Jóisten áldását minden adományozóra, önkéntesre, hallgatóra, és a szűzanya oltalmát rádióink egész közösségére. Nyissa meg szívünket a szeretetre és az összefogásra ez a Mariaton, hogy együtt mondhassuk, hogy te vagy az én reményem. Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretetben van a győzelem, ez a mottónk is, egyszerű mondat, de nagy igazság. Gyakran azt tanítja nekünk a világ, hogy a győzelem az erőseké, a hangosaké, de Jézus más mutatott, ő nem karddal győzött, nem erőszakkal, nem félelemmel, hanem szeretettel. A Mária Rádió küldetése is erre épül, nap mint nap szeretetet szeretne közvetíteni, Isten szeretetét az emberek felé, és az emberek szeretetét egymás iránt. Egy olyan világban, ahol annyi a zaj, a megosztottság, a félelem, különösen nagy szükség van olyan hangokra, amelyek békét sugároznak. A Mária Rádió ilyen hang szeretne lenni Erdélyben és minden magyar családban, ahová eljut. A Mariaton nem csupán adománygyűjtés. Ez a nap a szívek összekapcsolódásáról szól. Arról, hogy felismerjük együtt, erősebbek vagyunk. Minden ima, minden felajánlás, minden apró segítség tényleg egy tégla. És milyen szép, hogy ezt a szűzanya oltalma alatt tesszük. A szűzanya egész életével a szeretet útját járta, csendben szolgált, figyelt, jelen volt, nem önmagát kereste, hanem mindig Istent és az embert. Ő tanít meg minket arra, hogy az igazi győzelem nem mások legyőzése, hanem a szeretetben való kitartás. Ma talán feltehetjük mi is magunknak a kérdést, hol tudok én szeretetben győzni? vagy megbocsátásban, beszélgetésben, magányos ember meghallgatásában, imában, támogatásban. A szeretet győzelme nem látványos, sokszor csendes, de maradandó. És ahol szeretet van, ott jelen van Isten is. Hát kívánom, hogy ez a Mariaton mindannyiunk számára az összefogás, a szeretet ünnepe legyen, hogy szívünkben újra megerősödjön a bizonyosság, hogy a szeretet soha nem veszít. A szeretetben győzelem van. Isten áldja önöket, kísérje a Szűzanya oltalma egész Mária Rádió nagy családját. Adományvonalaink működnek 0259 420 777, illetve 0359 420 777. Maradjanak továbbra is velünk, Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Akasztó.
1: Hogy tudj mesében, dalban szólni.
2: Simó Zsuzsa műsora.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, dalolóit. Mai műsorunkat egy orcsás énekkel kezdjük.

Mai mesének az a címe, hogy a béka király papucsa. Valamikor nagyon régen, tarka-barka meseréten, csillámlott, hullámzott, enyhe szélben fodrozódott egy kis kerektó. Partját körös körül Nefelejts koszorúzta, ott lakott a Nefelejts tündérke. Kék szemét minden reggel friss harmadban mosta, délben napsugárba törölte, és belemosolygott a víztükrébe. A tóban tanyázó zöld pocakos béka király ilyenkor egész udvartartásának áhítatos csendet parancsolt odalent a langyos iszappalotában, ő maga pedig meg sem moccant, csak pislogott, és nézte a kékszemű tündér vízbe nevető, szépséges arcát, úgy, hogy a szeme is kidüllett beli. Egyszer aztán nagyot és merészet gondolt, miért ne kérhetné feleségül a bájos kis Nefelejtset. Boldog lehetne a tündérke, hogy ilyen előkelő kérője akadt. Odafent úgyis csak a szomorú fűz, meg néhány bajszos fűkatona bókolgat neki. Bezzegő kagylókkal rakná ki az útját, moszat szőnyeget terítene a lába elé, úgy hozná le víz alatti birodalmába. Mindjárt el is küldte kérőbe a három legtekintélyesebb vízminiszterét, Kuruttyot, Puruttyot és Kutykuruttyot. Sőt, olyan biztos volt a dolgában, hogy még a szúnyogszárnyakból varrott menyasszonyi fájtat is elküldte velük ajándékba. Hanem amikor a Nefelejts tündérke megpillantotta a pöffeszkedő békákat, és megtudta, hogy miért jöttek, akkorát kacagott, hogy a környéken minden pókfonál elszakadt. Szerencsére a pókok nem bánták, mert ők is mind a nyolc lábukkal a hasukat fogták, úgy nevettek. Csak a három béka brekeget felháborodva. Ez rettenetes, ez felségsértés, ez ostobaság. Ekkora szerencsét elszalasztani, ahelyett, hogy örülnél, amiért megtetszettél a béka királynak. Ugyan miféle király az, aki naphosszat mezitlábugrál, nevetett a tündérke. Legalább egy papucsa volna. Nosza több se kellett a díszes küldöttségnek. Kuruty, Puruty és Kutykuruty ész nélkül ugráltak vissza a tóba, hogy hírül vigyék a béka királynak, mit kíván a szépséges menyasszony. Támadt odalent nagy tanakodás. Elhatározták, hogy ezentúl nem csak a király, hanem az egész béka nemzetség papucsban fog ugrálni. Úgy vartyogtak, úgy brekegtek, hogy az emberek azt hitték, eső lesz. Másnap reggel aztán elindult a küldöttség a mesebeli vargához. A vargának éppen nem volt munkája, gyereke meg annyi, mint a köles, így hát azt felelte, hogy nem bánja, még a békáknak is szívesen var papucsot, csak jól megfizessék. Mindjárt megalkuttak egy maréknyi gyöngyben, és a varga megígérte, hogy harmadnap estére az összes békapapucsot leszállítja a kerektó partjára. Összefutottak a szomszédok, úgy nevettek rajta, de ő nem törődött velük, mentem munkához látott. Pápa szemet tett az órára, hogy jobban lássa a sok pirinyó lábbelit, és dolgozott látástól vakulásig. Szebbnél szebb kis papucsok kerültek ki a keze alól, harmadnap estére megtelt velük egy véka. Fogta és boldogan vitte ki a tópartra. A béka király már ott ült apró csigaházakból rakott trónján, nádbuzogányos testőrei között. Körös körül vartyogtak, brekegtek, ümmögtek a mindenféle rendű és rangú békák. A mesebeli varga elébig borította a nagy véka papucsot, de a legszebbiket a tenyerére tette, úgy nyújtotta át a béka királynak. Titokban azt remélte, hogy a békák örömükben még a fizetségét is megduplázzák. Hanem mi történt? A béka király, aki eddig azt sem tudta, milyen a papucs, most a legszebbet is fitymálni kezdte. Örömében és gőgében azt sem tudta, hogyan válogasson. Ez nem elég koppanós, az nem elég csosszanós. Ennek alacsony a sarka, azt a varga szűkre varta. Ez itt nagyon bőnek látszik, ebben meg a talpon fázik. És mert a király így tett, természetes, hogy a sok ostoba alattvaló is utánozni kezdte. Pöffeszkedtek, kényeskedtek, válogattak, és azt sem tudták, hogyan ugráljanak mindaddig, amíg a meglepődött vargát el nem futotta a méreg. Szedte-vette maszatos, moszatos népség. Ti meritek ócsárolni az én munkámat? Ez se jó, az se jó. Hát akkor ugráljatok ezután is mezitláb. Szempillantás alatt összeszedte a papucsokat, és mire a buta békák feleszméltek, már odébb is állt. Kiabált most már a béka királya, hogy a torkán kifért, hogy papucsot, papucsot, akarom a papucsot, de a varga azért sem fordult vissza, csak ment nagy mérgesen és neki keseredve hazafelé. A nagy brekegésre a Nefelejts tündérke is felébredt. Meglátta a szomorú vargát, és a tópartról rámosolygott. Megállj, te szegény varga, megveszem én azokat a papucsokat, éppen jók lesznek a virág tündér testvéreimnek. Meg is vette, ki is fizette, olyan gazdagon, hogy azóta a mesebeli vargának minden gyereke mazsolás kalácsot reggelizik. A tóparton a sok kicsi papucsból papucsvirág lett, béka királynak pedig elmaradt a lakodalma.

Csöndes estéken, sok-sok alattvalójával azóta is maga varja papucsát, mert nem találtak még egy vargát, aki ilyesmire vállalkozott volna. Majd, ha elkészül vele, nektek is küld egy fél párat mutatóba. És ha már a víz körül jártunk az első énekben és a mesében is, akkor egy újabb vizes éneket éneklünk.

menyecskét, mennyi hogy ne barna menyecskét, hogy van? Ne barna menyecskét. Na, hogy van az elején, megpróbáljuk közösen előről.

0: Köszönjük a Héva zenekarnak, hogy ma is velünk tartottak. Nagy öröm nekünk mindig, hogy ilyen jó hangulatban tudunk énekelni velük. Köszönjük a dalfakasztóknak is, hogy velünk énekeltek, illetve együtt tanulhattunk meg két pagányúj éneket. Búcsúznak is önöktől.
1: Horváth József.
2: Horváth Jani.
3: Máté Magor.
4: Simó Hanna.
5: Dobai Kincső.
6: Dénes Luca.
7: Nagy Anna Mária.
8: Sófalvi Szille.
9: Dénes Ábel.
10: Nagy Gergő.
11: Daszkeru Dániel.
12: Demeter Kristóf.
13: Dénes Gáspár.
0: Dicsértessék Jézus Krisztus.
14: Dalfakasztó.
0: Hogy tudj mesében, dalban szólni.
15: Simó Zsuzsa műsorát hallották.
16: Az adakozás hit kérdése. Az Istennek való adakozás a hitünket mutatja be.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Napraforgó műsorunk veszi kezdetét ezen a mai szép szombati napon, és ezzel a műsorral is szeretnék egy picit csatlakozni a Máriatonhoz, egy picit biztatni önöket, hogy adjuk tovább a szeretetünket, az örömeinket, hogy másoknak is öröm lehessen a mindennapokban. Ugye már beszéltünk róla, de nagyon-nagyon szép a Máriatonnak az idei mottója, a szeretetben van a győzelem. És mennyire igaz ez? Mert ha én szeretni tudok, akkor győzni fogok. Mert a szeretettel a fagyott szíveket is fel tudom olvasztani. Mert a szeretet az mindent meggyógyít. A szeretet az mindent helyrehoz. Hogyha szeretettel nézek a másik emberre, akkor mosolyt csalhatok a másik embernek az arcára. És milyen szép, amikor ezeket mind meg tudom tenni. Amikor a mosolyomat tudom átadni másoknak. Amikor a szeretetemet tudom átadni másoknak. Amikor az odafigyelésemet tudom átadni másoknak. Amikor gondoskodni akarok másokról. Amikor azt szeretném, hogy ami nekem van és ami nekem jó, például a Mária Rádió, az másnak is lehessen. Másnak is örömöt szerezhessen. És hányszor hallunk többféle történetet, többféle esemény, többféle olyan tanúságtételt, amely azt mutatja meg, hogy a Mária Rádió sokakat hogyan gyógyított meg. A Mária Rádió sokaknak hogyan adott reményt, hogyan hozta vissza az életben való bizalmat. Biztos, hogy már többször hallották azt a történetet, én nagyon sokszor el szoktam mondani, mert engem nagyon meghat az a dolog, hogy egy férfi, aki véget akart vetni az életének, csak annyit mondott neki az egyik barátja, kapcsolt be a Mária Rádiót. Persze felhorkant, hogy minek az már, az sem segít rajtam. De mégis megtette. És pont akkor, amikor ő bekapcsolta, pont akkor hangzott el egy olyan mondat, ami megváltoztatta az életét. Ami újra segített abban, hogy bizalma legyen a mindennapokban. És azóta folyamatosan hallgatja a rádiót, abból táplálkozik, abból tanul, mert erőt ad neki. És az lenne a legfontosabb, ezt az erőt tudjuk átadni egymásnak. Ezért van ez a mostani gyűjtés is, hogy Felvidéken és Délvidéken élő magyar testvéreink ugyanúgy hallgathassák a Mária Rádiót magyarul, mint ahogy mi hallgatjuk itt Erdélyben. Ugyanúgy lehessen részük az örömben, a szeretetben, ugyanúgy lehessen részük a mindennapi szentmisében, az imákban, melyek erőt adnak, de a különböző katekéziségben, tanúságtételekben, melyek szintén erőt adnak. Hogyha önök is szeretnék támogatni ezt, akkor hívhatják az adományvonalainkat a 0259 420 777 és a 0359 420 777-es telefonszámokon. Nagy-nagy szeretettel várjuk a hívásaikat. Ugye mindig azt tudtuk mondani, hogy egy icipici adomány is nagyon sokat számít. Ha valaki azt mondja, hogy 10 lejt tud felajánlani, higgyék el, hogy az is nagyon sokat ér. Mert ugye sok kicsi sokra megy. Sok kicsiből lesz a sok nagy. És ezzel segíteni tudunk másokon. Tudom, hogy nehéz helyzet van most, tudom, hogy minden nagyon sokba kerül, de én mindig azt tapasztalom, hogy ha jótékonysági célra adok a vagyonomból, én azt százszorosan kaptam vissza. Nagyon sokszor megtapasztaltam már azt, hogy soha nem volt hiányom, azért, mert adtam valaki másnak, aki rászorult. És sokszor hallok tanúságtételeket, hogy tényleg így van, hogyha adni tudunk, akkor a szeretetünket tudjuk adni a másik embernek, és nem fogjuk érezni a hiányt. Most hallgassanak meg egy interjút, amellyel készültek a délvidéki testvéreink, hogy egy picit biztassuk önöket, hogy miért is fontos, hogy ott is szóljon a Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen! Dobai István vagyok, nyugalmazott plébános, itt Szabadkán, a Józsefinumban élek, és hát mind szűkebb a tevékenységem az adottságok miatt, nem beszélünk a részletekről.
1: Igen, annyi, hogy betegség véget van.
2: Betegségek korlátozzák az én tevékenységemet most már nagy mértékben, különösen a szemem.
1: Dobai atya azért nagy példaként áll előttünk, hogy hogy kell viselni a keresztet, hogy mondjam, tehát nem szokott panaszkodni. Mindig keresi a megoldásokat ebben a helyzetben is. Kedves Dobai atya, gyűjtés van a Mária Rádió részére, a magyarországi testvérek és az erdélyi testvérek is gyűjtenek most számunkra. Ennek apropóján jöttem el önhöz, hogy egy kicsit beszélgessünk, hiszen Dobai atya, amíg ugye jobban bírta egészséggel, addig rendszeresen járt a Mária Rádióba szent miséket bemutatni, és még most is eljön, havonta egyszer a Caritas műsornak az egyik résztvevője, hiszen ugye, hogy is volt?
2: Caritas igazgató volt.
1: Igen, Caritas igazgatója volt.
2: Sok éven át.
1: És hát pap mindörökké, ugye? Ennek kapcsán szeretném megkérdezni önt, hogy hogy látja ön a Mária Rádió küldetését?
2: A mai világban úgy tűnik nagyon sok ember számára, hogy a rádió már nagyon túlhaladott eszköz. Mert itt ugye nem csak a tévé van már, hanem az interneten aztán minden elérhető, és ott akkora a kínálat, hogy az ember nem győz válogatni abból a nagyon sok jóból, ami van az interneten, hogy elkerülje azt a még több rosszat, ami van az interneten. És ezért úgy tűnik, mondom sokaknak, hogy a rádió már túlhaladott. De nagyon-nagyon alkalmas olyan emberek számára, akik korlátozottan tudnak, hogy úgy mondjam, nem csak mozogni, hanem az életük eléggé beszűkült, de mindig ott lehet, és hallgathatják akkor is, amikor valamivel foglalkoznak. Lehet olyan úgynevezett háttérzeneként is, ha bár nem csak a zenéről van itt szó, elsősorban a szövegekről, és különösen a hívő ember számára. Mert itt biztos lehet abban, hogy a hírek azok nem a rossz dolgok, mert a tévében is, az interneten is szinte az a hír, ami rossz, ami probléma, ami veszedelem van a világban. Itt a Mária Rádióban különösen a hírek nem is jelennek még ilyen jelleggel a rosszról való beszámolók, hanem az örömteli dolgok inkább. És amit az ember beenged a fejébe, a tudatába, az aztán hat rá. Hogyha állandóan az ember hallgatja ezt a sok minden fenyegető rosszat, ami világban van, akkor nyomja a lelki világát, szinte bús komorrá teheti az embert. Ezért jó az, hogy vannak ilyen örömteli, szép, és igazából a hívők számára fölemelő, és az Isten szavát közvetítő előadások és programok. Tehát ezért én a Mária Rádiót nagyon nagyra értékelem. Ezért törekszik a Caritas is a Mária Rádióban megjelenni, hogy az időseknek a tudatában jelen legyen az, hogy nem csak elvárni kellene azt, hogy majd segítsenek rajtam, hanem amíg én bírok valakin a környezetemben segíteni, akkor én tegyem meg előre. A jó cselekedetek bankjába betegyem azt, amit most betehetek, és majd később visszakapom, amikor én szorulok rá. Tehát ilyen lelkülettel próbáljuk a Caritas jelenlétét a Mária Rádióban is behozni, vagyis ott tartani. Emígy az én tapasztalatom az, a telepet járva, az idősek gondozásában részt vesz a Caritas mindenfelé, tehát az emberek számára, az idősebb nemzedék számára különösen nagy lelki táplálék a Mária Rádió műsora. Vannak emberek, akiktől azt hallottam, hogy nála csak a Mária Rádió hallható. Tehát ilyen értelemben nagyon nagy szerepét látom, különösen az idős nemzedéknek az életében. Ezért, hogyha ilyen értelemben élni akarunk vele, hogyha használni akarjuk, tehát akkor természetes, hogy támogatni is kell. Aki bírja még, mondjuk vannak idősek, akiknek már erre nem futja, de a fiatalabb nemzedék, aki esetleg nem is hallják, amit most mondok, de hát, ha valaki hallja, gondoljon arra, hogy ezzel jót tehet a saját szüleinek, nagyszüleinek, és ha fönnmarad arra az időre, amikor ő lesz az idősebb, akkor majd neki is sok jót tehet. Tehát én értelemben nagyon-nagyon szeretném buzdítani, vagyis őszintén kimondani azt, hogy kötelességünk támogatni, mert az államhatóság, a társadalmi rendszer nem támogatja a Mária Rádiót.
1: Ez nagyon jó, amit az atya mondott, mert így akkor az idős is, aki hallgatja, megkérheti a fiatalabbat, hogy tudom, hogy te nem hallgatod, de támogathatod, hogy én tovább hallgathassam. Dobai atya, mi az, amit szeretne most így a hallgatóságnak üzenni, mint pap?
2: Na mostan az idősebb nemzedéknek is, de még inkább kellene a fiatalabb nemzedéknek azt elérni, vagy oda jutni, hogy az Istennel való kapcsolata személyesebbé váljék. Tehát ne csak, hogy hallok valamit, ami bejön, Istennel kapcsolatos, örülök neki, meg hasonló, és nem csak, hogy esetleg még arra is eljutok, hogy elmondom az imákat, erre vonatkozólag nagyon nagy, sok tapasztalatom van arra, hogy vannak idősebb személyek, akik a napnak legalább egy harmad idejét imádsággal töltik. Tehát ilyen értelemben nagyon jó az, hogy ilyen értelemben a Mária ebben is segít az embereknek a rúzsafűzérrel, meg minden mással. De különös azt szeretném, hogyha ettől egy lépést még sikerül megtenni, hogy az ima ne csak elmondott szöveg legyen, hanem az tényleg a lélek találkozása az Istennel. Tehát, hogy amit mondok, azt akkor egészen tudatosan magának, az Úr Jézusnak, a mennyei atyának, a szűzanyának mondom. Tehát, hogy tényleg az én imádságom ilyen értelemben párbeszéd legyen. Ebben aztán benne lesz a hálaadás, benne lesz a bocsánatkérés, benne lesz az engesztelés, benne lesz a
1: dicsőítés.
2: Dicsőítés is mindenképpen, tehát, de az saját szavaimmal, úgy, ahogy azt átélem, és így kiterülkozhatok az Isten előtt, és akkor adok lehetőséget az Istennek arra, hogy sugallatával irányítsa a lelki életemet, hogy elérjem azt a lelki békét, amit csak az Isten tud megadni.
1: Dobai atya, nagyon szépen köszönöm, hogy fogadott. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Én köszönöm a lehetőséget. Isten áldja meg mindenkit.

0: Milyen szépen mondta az atya, hogy milyen sokat jelent a Mária Rádió, ugye főleg az időseknek és azoknak, akik házhoz vannak kötve, mert épp betegségben, ágyhoz kötöttség miatt nem tudnak kimozdulni az otthonukból. Milyen sokat jelent azoknak, akik egyedül vannak, és ugyan az atya is mondta, hogyha nem is hallgatják a fiatalok, de biztassuk a fiatalokat, hogy gyere, támogasd egy picit a Mária Rádiót, mert én még nagyon sokáig szeretném hallgatni. Nagyon tetszett ez a gondolat, amit mondott az atya, hogy kérjük meg a fiatalokat, kérjük meg a szomszédainkat, kérjük meg a rokonainkat, hogy támogassák a Mária Rádiót, hogy még nagyon sokáig fennmaradhasson. Ugye itt Erdélyben is nagyon szeretjük hallgatni a rádiót, és nagyon-nagyon sokat jelent nekünk, és higgyék el, hogy ott Felvidéken is, Délvidéken is ugyanez a helyzet. Sőt, ők még egy picit nehezebb helyzetben vannak, mert nem feltétlenül hallgathatják mindig magyar nyelven a Mária Rádiót, mert ott is megosztva vannak a műsorok, de milyen jó az, amikor tényleg megszólal a Mária Rádió, és erőt ad. Imádkozni tudok, szentmisét tudok hallgatni, és segít abban, hogy ne érezzem magamat egyedül. És hányszor érezzük mi is ezt? Hányszor vagyunk mi is itt, hányszor hallok itt is élettörténeteket a Mária Rádióban, hogy hát egész nap hallgatom, mert így legalább nem érzem magamat egyedül. És ez a lényeg. Ne érezzük magunkat egyedül, legyen egy társ a mindennapokban, amely erőt adhat. Ezért bíztatom önöket arra, ha tehetik, egy kis összeggel támogassák a délvidéki és felvidéki Mária Rádiók működését, fennmaradását, hívhatják az adományvonalainkat a 0259 420 777 és 0359 420 777-es telefonszámokon. Nagy-nagy szeretettel várjuk a hívásaikat. Mondják el, milyen összeggel szeretnék támogatni ezt a kezdeményezést. Most pedig egy újabb interjút hoztam önöknek, ezúttal a Felvidéki Mária Rádióból kaptunk egy kedves kis beszélgetést, hallgassák szeretettel.
1: Itt köszönthetem a vonalban egy régi kedves ismerősünket és rádiónk önkéntesét, akit több műsorban is hallhattak. Üdvözöllek itt nálunk a vonalban, kedves Sül Tomi, szia!
2: Szervusztok, köszönöm a újbóli megkeresést, örülök, hogy hozzájárulhatok egy kicsit újra a hangommal az értékekhez.
1: Rólad azt kell tudni, hogy együtt készítettünk egy Családfa című műsor többek között, és aminek az oka pedig nem más, hogy te lelkész is vagy, és családterapeuta, valamint családsegítőként működsz, tehát mentálhigiénész szakember vagy, és a következő kérdésem ebből is adódna, hogy mit látsz értékként, milyen töblete van egy keresztény családnak, mondjuk egy nem keresztény családhoz képest? Milyen értéket tud hozzátenni ehhez, ha együtt keresik az Istent a családtagjai?
2: Hát ugye már a kutatások is kimutatják, de a gyakorlat is ezt támasztja alá, hogy nagyon nagy erőforrás a hit. Tehát ez a kutatásokra, hogyha gondolunk, akkor ez körülbelül 90-es években volt még, ugye ez a biopszicho és szociális hármas modell elfogadott, ami meghatározza mondjuk az emberi működést és a kapcsolatokat is, hogy nem csak fizikum az, ami meghatároz minket, tehát ez a bio, hanem a pszicho, tehát az, hogy gondolkodunk, hogy hogyan vagyunk beállítva, milyen a szemléletünk, és ehhez a harmadik jött ugye a szociális, hogy a kapcsolataink befolyásolják akár a kedvünket, akár az egészségi állapotunkat, és ez sokáig volt, de aztán jött egy a 20. század végén több kutatás, akik behozták a spiritualitást. Tehát ebbe a hármas modellbe a negyediket, ami ilyen transpersonális, tehát hogy túl van a személyen, és a spiritualitást hozza be, mint hit dimenziót, és ezt a kutatások alátámasztják, hogy ez a szemlélet, illetve ebben való élet, amely számol azzal, hogy nem csak az van, amit látunk, nem csak az, ami van, amit átérzünk, vagy átérünk, hanem ami jobban még befolyásolja, tehát a hit, a spiritualitás, ez tulajdonképpen olyan átfogója, és ez kapcsolatokban, házasságokban, testvérek közötti kapcsolatban, meg a munkatársak között is egyébként megtalálható, mint erőforrás, és ettől tulajdonképpen erősebbek tudnak lenni azok a párkapcsolatok, házasságok, ahol ezt erőforrásként használják. Megjegyzem, ugye azért a hitet lehet nem csak erőforrásként használni, hanem tegyük fel egy kicsit ilyen kitérőnek, hogy hát nem dolgozunk meg valósan a problémákkal, hanem azt mondjuk, hogy akkor például imádkozzunk csupán. Na most ugye itt egy kicsit ezzel is fontos foglalkozni, hogy nyilván nem elég hinni, meg imádkozni, de egy kapcsolatban, ha valóban dolgozunk a kapcsolaton, ha szeretjük egymást, és azt mondjuk, hogy szeretnénk jobban kapcsolódni, megérteni a másikat, akkor mint erőforrás, hogy kitartásunk legyen, és hogy bízni tudjunk abban, hogy a problémák azok nem csak önmagukért vannak, hanem azért, hogy például csiszoljanak minket, és ezt az Úristen nagyon sok helyen igén keresztül is üzeni és bíztat minket.
1: Reagálnék arra, amit mondasz, hogy valóban a kihívások azok csiszolnak minket, ezt azért mi is mostagon tapasztaljuk itt a rádióban, tehát azért az élet vagy a gondviselés nem hagy minket unatkozni, és ehhez kapcsolódnak a következő kérdésem, hogy te hogy látod, mi lehet a mi szerepünk a rádióval, hogy tudunk segíteni az embereknek, akár a házaspároknak, mi lehet a jelentősége ennek a segítségnek?
2: Hát én gyakrabban is hallgatva Mária rádiót, tehát hogy akár csak autóval közlekedek, és ugye több országban is ugye a Mária rádió családját, ha hallgatom, akkor mindig is azt tapasztalom, hogy a változó világgal és a kihívásokkal tulajdonképpen a Mária rádió munkatársai próbálnak, és szerintem sikeresen is lépést tartanak. És azt hiszem, hogy ez egy küldetés, hogy Isten küldi tanítványokat, és azt mondja, hogy ne csak álljatok valahol, hanem hogy menjetek. Tehát ez ebben mozgásban van, szerintem a Mária Rádió, és a műsorai, tehát akár a társadalom számára fontos témák, de konkrétan a hit témák, az közösségek témái szerintem nagyon-nagyon mindig aktuálisak. Mondhatnám, hogy napra készek, hogyha a híreket is belevesszük, tehát hogy szerintem fontos eszköze és azt a területet hozza, amely az egyéb rádiók, tehát vannak olyan rádiók, amelyek értékeket közvetítenek, de azért mégsem tudják felkarolni azt a teret, amit a Mária Rádió felkarol, és itt ugye azért, ha egyéb rádiókról beszélünk, akkor például, hogy a híreket hallgatunk, vagy a témákat, akkor inkább ezeket a negatív dolgokat halljuk, mint ugye a hírnek akkor van mondjuk értéke, hogyha valami talán szenzáció, de inkább valami negatív dolog történik, és azt hiszem, hogy ezt ellensúlyozni hivatott, és ellensúlyozza is a Mária Rádió azzal, hogy hírt ad pozitív dolgokról, megtartó dolgokról, támogató dolgokról, ahol lehet segítséget kérni, és akkor így ugye a konkrét alkalmakot is, ahogy közvetíti a Mária Rádió, nem utolsó sorban az ima órák, amik segítik azokat, akik akár egyedül élnek. Szerintem nagyon nagy érték. És hát, ahogy visszaemlékszek a családfa műsorokra, amikor szerkesztettük, ugyancsak ezt próbáltuk felkarolni, hogy aktuálisak legyünk, és segítsük azokat a családokat, párokat, akik tudatosan próbálják keresni az értékeket.
1: Nagyon szépen köszönöm, és szép napot kívánok. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, kedves hallgatók. Sül Tamással beszélgettünk az elmúlt percekben. Áldott szép napot kívánok.
2: Köszönöm szépen, további jó munkát és feltöltődést. Isten áldjon titeket.
0: Tamás is nagyon szépen elmondta azt, hogy milyen sokat is jelent a Mária Rádió, milyen sokat ad a mindennapokba. Fontoljuk meg ezeket a tanácsokat, és ha tehetjük, támogassuk a Mária Rádiók fennmaradását. Gondoljunk a szeretetre, gondoljunk arra, hogy mit tudunk mi adni a szívünkből, de ha nem is tudjuk adományokkal támogatni, akkor imádkozzunk a Mária Rádiók fennmaradásáért, akár itt Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken, Magyarországon, hiszen nagyon fontos, hogy ott, ahol van magyar kisebbség, ott lehessen magyar nyelvű Mária Rádió. Ott mindenki tudja az anyanyelvén hallgatni ezt a rádiót, és valamit ő is kapjon a mindennapokban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottak, és hogy ebben a mai műsorban együtt lehettünk. Isten áldja meg Önöket, legyen egy örömökben gazdag, nagyon szép hétvégéjük. Búcsúzom a Szatmár Németi stúdióból, Szücs Tímeját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Van-e olyan?

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: Isten.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: után. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozék.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
0: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiatal

0: által. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk,

0: Dicsőítsük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
2: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Úrd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét. A testet egészséggel áld, szívünket békét járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egyszülött fia, és Szentlélek vígasztalónk, egyetlen Úr, örök király. Amen.
1: Zárj karodban, szabadíts meg engem, mert végzéseid útját választottam. Zengve szálljon fel hozzád kérésem, Uram, ígéreted szerint adj nekem értelmet.
0: Zokogó kérésem, hadd jusson eléd. Szabadíts meg, amint megígérted.
1: Zsoltárének csendül ajkamon, mert rendelkezéseidre megtanítasz.
0: Zengő nyelvem szavadról dalol, minden parancsolatod igazságos.
1: Zár karodban, szabadíts meg engem, mert végzéseid útját választottam.
0: Zaklatottan vágyom, Uram, szabadításodra, és törvényedben gyönyörködöm.
1: Zengen dicsőséged, csak életem tartsd meg, ítéleteid segítsenek engem.
0: Zord útra tévedtem, mint az elveszett bárány. Keresd meg szolgádat, mert intelmeidet nem felejtem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké.

0: és fényes díszruhádban arasdiadalt.
1: Szállj síkra az igazságért, hűségért, jóságért, és éjadonnal húrt feszítse erős jobbod.
0: Nyilvesszőt halálos éles népeket taszít lábad elé, és a király ellenségeinek szívébe talál.
1: Trónod Isten áll örökkön örökké, kormánypálcád az igazság jogora.
0: Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl Isten a te Istened, az öröm olajával társait közül.
1: Ruhát fahéjtól, állóétól és mirháitól illatos, elefántcson palotákból örömödre hárfa zendül.
0: Kedveseid között királylányok is lesznek. Királynő áll a jobbodon ofir aranyával ékesítve.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Trónod Isten áll örökkön örökké.
1: Láttam, hogy az új Jeruzsálem olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített mennyasszony. Hallgass rám, leányom, és figyelj, hajlítsd füledet szavamra, feresd el népedet és atyád házát.
0: Elbűvölte a király szépséged. Urad ő, jöjj és hódolj előtte.
1: Tírus leánya ajándékokkal siet hozzád, a nép gazdagjai arcod fényét keresik.
0: Belül a királylány csupa szépség, arannyal van átszőve ruhája.
1: Színpompás ruhában vezetik a királyhoz, szüzek követik és barátnői kísérik útján.
0: Hangos örömújongás között vonulnak, bevonulnak a királyi palotába.
1: Atyáid helyett fiaid lesznek. Az egész földön fejedelmekké teszed őket.
0: Én pedig nevedet mindenkor hirdetem, nemzedékek végtelen során,
1: hogy magasztaljanak téged a népek is, századokon át örökkön örökké.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Láttam, hogy az új Jeruzsálem olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített mennyasszony. Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Jézus Krisztus akarati szerint egyetértsetek, hogy egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok az Istent, Urunk Jézus Krisztus atyát. Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére. Népében az Úr kedvét találja.
1: És a megalázottakat diadallal koszorúzza.
0: Könyörögjünk, adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Jézus Krisztus akarata szerint egyetértsetek, hogy egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok az Istent, Urunk Jézus Krisztus atyát. Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket, Isten dicsőségére.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Mariaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenkit üdvözlök!
0: Beszélgető társam, főtisztelendő dr. Fehér Tivadar, a Szabadkai Paulinum Gimnázium latin és görög szakos tanárja többek között. Kedves Tivadar atya, az apropó, ami véget beszélgetünk, a Magyarországi Mári Rádió és az Erdélyi Mári Rádió gyűjtenek a mi részünkre is, és ebből kifolyólag szeretném megkérdezni az atyát, hogy önnek milyenek a tapasztalatai, a visszajelzései a Mári Rádióval kapcsolatban, mennyire tudja a Mári Rádió teljesíteni a küldetését, az evangelizációt, hogy eljusson Isten szava az emberekhez, gondolok itt a rózsafűzér imádságukra, zsolosma, szentmise közvetítésig, és a sok-sok tanítás, amit igyekszünk a papoktól ugye beszerezni.
1: A Szerbiai Mária Rádió valóban egy jó feladatot teljesít, hiszen az evangélium terjesztésének egy részét magára vállalta. Itt nem csak arról van szó, hogy a betegeknek és azoknak szól, akik otthon tudnak csak a rádiót hallgatni, tévét nézni, hanem olyanoknak is ad programot, olyanoknak is mutat világosságot, utat, életfelfogást, életcélt, akik egyébként eljutnak a templomba, de mégis érzik, hogy otthon is kell hallani egy-két jó, szép, tartalmas és isteni szót. Ezért ez a rádió valóban áldás itt a környezetünkben, valóban az embereknek segít, felemeli őket, és ez az az érték, ami tulajdonképpen egy belső isteni érték, tehát kommunikációt képvisel, de nem csak kommunikációt, hanem azt a mélyebb belső emberi kapcsolatot, amit az Isten akar megvalósítani egy-egy hívővel, külön-külön, mindenkivel a maga módján. Tehát a Mária Rádió közösségünkben valóban tartalmas, értékeket közvetít, és hiszem, hogy minden embernek, aki nyitott szívvel hallgatja, örömet hoz, reményt, és végül azt a megvilágosodást, hogy a jó Isten az valóban gondoskodik róla.
0: Ezúttal is köszönjük Tivadar atyának a nagybőjti adventi elmélkedés sorozatokat, amiket tart ugye így nyilvánosan itt az Augustinianumban, ezt mindig igyekszünk rögzíteni, és nagyon sok visszajelzést kaptunk, el tudott jutni azokhoz, akik nem tudtak személyesen részt venni ezeken a tartalmas előadásokon. Tivadar atya, mi az, amit ön üzenne a hallgatóknak?
1: Az én tapasztalatom az az, hogy bármilyen közösségben az összetartás, tehát egymás segítése, a hit és az erkölcs alkalmazása, egészen konkrétan a szentmisék látogatása, imádkozás és a jó cselekedetek, azok az embert mindig megvigasztalják, stabilizálják, világosságot gyújtanak előtte, és vezetik a helyes úton, egészen az Isten elé, és ez mellett még azokhoz is, és azokkal is, akik mellette élnek, hogy tudjon segíteni nekik, és együtt megközelíteni azt az Istent, aki nekünk életet adott, és megváltott bennünket. Tehát legyünk egységesek, járjunk szentmisére, imádkozzunk, segítsünk egymásnak. Kihasználom azt az alkalmat, és szeretném megköszönni mindazoknak, akik imáikkal, illetve anyagi segítségükkel is támogatják a Mária Rádiót itt Szerbiában. Áldja meg őket a jó Isten, hiszem, hogy sokat kapnak, és hogyha valamit feláldozunk, akkor még nagyobb ajándék érkezik az Istentől.
0: Tivadar atya, nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Nagyaponyi Valériát, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké jönnöm.
0: Valéria, mi önkéntesünk, és már régóta köztünk van Valéria. Körülbelül hány évet számlál?
1: Nem is tudom, de jó pár éve.
0: Igen, és mondjuk el a hallgatóknak, aki esetleg nem tudja, hogy milyen szolgálatot végez itt a Mária Rádióban.
1: Két műsorom is van. Az egyik a Medjugorjei műsor, a másik pedig a Könyvek szárnyán, ahol felolvasok mindig valamilyen vallásos témájú könyvből, amit én választok, mert nagyon jónak találok, és szeretném, hogyha a hallgatók is részesülnének benne. Ott kezdem el, hogy ha már megkaptam ezt az Isten adta tehetséget, hogy a hangom nagyon megfelel az embereknek. Az egyik páciensem a napokban azt mondta, hogy doktornő, szerelmes vagyok a hangjába. Mondom, akkor jó, ha csak abba. A lényeg az, hogy nagyon szeretek ide jönni. Amikor én felolvasok, akkor érzem azt, hogy a szűzanyának dolgozok, illetve Jézusnak. Én a szűzanyának köszönhetem azt, hogy elvezetett Jézushoz. És többször kapok visszajelzést arról, hogy amiket felolvasok, pont arra volt szüksége valakinek. És ez nekem akkora nagy öröm, mert valójában ez egy küldetés, ez egy szolgálat, amit nagyon-nagyon szeretek csinálni, és az mellett, hogy én felolvasok, én is nagyon sokat tanulok ezekből a könyvekből. Egy teljes nyugalom fog el, amikor itt vagyok, és ezt a nyugalmat át tudom adni másoknak. Nagyon sok olyan műsor van, ami valójában az összműsor abból áll, hogy tanítja az embereket. Nem mindenkinek van hozzá képessége, hogy megszerezzen könyveket, vagy tudja, hogy mit olvasson, és ezt ingyen kapja. És ezek nagyon fontos dolgok. Az embereknek szüksége van a hitre, és ez a lényege ennek az egésznek.
0: És mit üzen a hallgatóknak, akik éppen most támogatni kívánják a Mária Rádiót, miért tegyék?
1: Hallgassák a rádiót, nagyon szükségünk van a hitre, nagyon szükségünk van Jézus tanítására, nagyon szükségünk van ezekre az igékre. Elősegíti az emberekben azt, hogy jobban boldoguljanak az életbe. Elvezeti őket az igazságra. Nem tudja majd olyan könnyen elcsábítani őket a világ, mert hallgatva a rádiót mindig kapnak valami olyan tanítást, ami megakadályozza őket, hogy rossz útra térjenek, vagy egy olyan ösvényre térjenek, amire nem kell. Én azt mondom, hogy a Mária Rádió megfogja a mi kezünket, a hallgatók kezét, hogy együtt haladjunk a mennyország felé.
0: Köszönöm szépen a tápláló gondolatokat is. Örülünk, hogy itt van velünk, és reméljük, hogy még sokáig.
1: Így van.
0: Úgy legyen.
1: Úgy legyen.
0: Köszönöm.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Főtisztelendő Józsa Gáspár atya vagyok, a Szabadkai Egyházmegye irodaigazgatója, püspöki hivatal vezetője és egyben a média felelős.
0: Gáspár atya, a Mária Rádiós atya, így is mondhatjuk, sokszor jön hozzánk a kápolnába a szentmisét bemutatni, és amikor szükségünk van, akkor nem mondom, hogy leakaszthatjuk, de nagyon sokszor a rendelkezésünkre áll a sok munkája mellett, műsorokat is készít, amikor szükséges. Gyűjtés van a Mária Rádió részére, ennek apropóján beszélgetünk. Ön mind pap, egy kicsit úgy, mint Mária Rádiós pap is, ugye, ahogy így velünk van. Hogy látja a Mária Rádió helyzetét, miért tartja fontosnak, hogy a Mária Rádió itt nálunk így szóljon magyar nyelven? Hogy látja ön ezt az egészet?
1: Elsősorban én támogatom a Mária Rádió működését. Az a véleményem, hogy nem csak a püspökségeknek kellene támogatni, hanem a híveknek is, mert ugye ez egy katolikus rádió, ami nyitott a katolikus hívek felé, főleg azon hívek felé, akik nem nagyon tudnak eljutni szentmisékre, templomokba, plébániákra, plébániai közösségekbe. Igazán ők azok, akik felé ugye a Mária Rádió szolgáltat, főleg ugye szentmiséken keresztül, evangéliumok keresztül, műsorokon keresztül megszólítja őket. Valahogy a Mária Rádió által az egyszerű otthon lévő ember is, aki mondjuk esetleg betegsége révén oda-haza van ugye kötve az ágyhoz esetleg, ugye, azok így úgy érezhetik, hogy ők is teljes részesei a katolikus egyháznak, és ebben nagyon sokat segít maga a Mária Rádió.
0: Gáspár atya, mi az, amit ön üzenne így a Mária Rádió hallgatóknak, mint pap?
1: Elsősorban is nekünk kell valahogy segítenünk mindazokat, akik szeretnének szolgálni az egyházon belül. Ugye itt elsősorban most a Mária Rádióról van szó. Sokan önként vannak jelen, akarják építeni az egyházat itt ugye a világban, segíteni, hogy a kereszténység és az evangélium terjedjen az emberek között, elérjen minél több otthonba, minél több családba maga az evangélium. Nekünk ugye támogatni kell, főleg azoknak, akik ugye az egyházon belül papok, és itt elsősorban nem csak a papokra gondolok, hanem azokra is, akik püspökségen vezető beosztásban vannak, mint én ugye irodaigazgató is. Ahogy tudom, segítek, ha más nem, akkor ugye vállalok szentmisék vezetését, vagy külön műsorokban való részvételt, vagy esetleg támogatom pénzzel is. Felhívom minden kedves testvéremet, hogy támogassuk ugye itt a Mária Rádiót, függetlenül attól, hogy hol található, mindenki ahogy tudja, mennyire tudja, és amire van lehetősége, támogassa. Mert valójában így az élő egyházat támogatjuk, az Urat támogatjuk, Isten támogatjuk, és ő pedig meg fogja áldani mindazon szolgálatunkat, támogatásunkat, amit az egyház felé nyújtunk. Valamennyit ugye most adunk időnkből, pénzünkből, de Isten ezt többszörösen vissza tudja adni, és meg tudja áldani az életünket.
0: Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: A Felvidéki Mária Rádió májusi adománygyűjtő műsorában most a tudomány világába tekintünk, de egy fontos szemponttal, anyanyelvünk és keresztény gyökereink megőrzésével. Telefonos vendégünk Juhász György, a Komáromi Selye János Egyetem rektorhelyettese. Ez az egyetem különleges küldetése jött létre, hogy a felvidéken magyar nyelven is lehessen tanulni, gondolkodni és jövőt építeni. Kedves rektorhelyettes úr, szeretettel köszöntöm a vonalban, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit.
0: Miért fontos, hogy egy egyetem anyanyelven oktasson, akár a tudomány területén is? Mondhatjuk-e, hogy a Selye János Egyetem az anyanyelvhez való hűséget is szolgálja?
1: Hát én azt hiszem, hogy ha megnézzük a Selye János Egyetem létrejöttének az előzményeit, akkor ez a megállapítás, amit Lelki Atya mondott, ez helyén való. Nagyon sokáig kellett várni itt a felvidéki magyarságnak, hogy létrejöjjön egy olyan önálló magyar nyelvű felsőoktatási intézmény, amely törvényi alapokon áll, és amely a felvidéki magyarságnak a jogait és hát természetesen a fejlődését szolgálja. Ha visszatekintünk, ugye az első Csehszlovák köztársaságban nem volt megadva ez a lehetőség, hogy magyarul lehessen tanulni. Aztán a II. Világháború után kezdődtek azok a kezdeményezések, amelyek aztán ahhoz vezettek, hogy legalább a tanárképzésben, a nyitrai pedagógiai karon magyar képzésben vehettek részt, és hát a Comenius Egyetem magyar tanszékén is, vagy a magyar nyelvű és irodalom tanszékén volt még magyar nyelvű képzés, de más magyar nyelvű képzések nem voltak. Erre lehetőség aztán 1989-es bársonyos forradalom után adódott, amikor kiteljesedett a kormár nyitrai pedagógiai főiskolán, és később a nyitrai Konstantin Egyetem nevet kapott egyetemen a magyar nyelvű pedagógus képzés, a magyar tagozaton, ezt nevezhetjük így, de hát önálló kar nem, és nem akart ott sem létrejönni, még nem ugye a felvidéki magyar politikum elérte azt a célját, hogy 2003-ban szavazták meg a törvényhozásban, a szlovák törvényhozásban a Selye János Egyetemről szóló törvényt, és 2004-ben kezdte a működését. Az egyik célja természetesen az, amit előbb is említettünk, hogy ne csak oktassunk, hanem a tudományt is műveljük, és hát az egyetemen ez 20 éve, több mint 20 éve célunk, és úgy érzem, hogy sikeres is az egyetem ebben, mert a tudomány, a tehetségnevelés egyik fontos sarokköve az úgynevezett doktori iskoláknak a létrejötte, és az egyetemen most már minden karon és minden tanulmányi szakon belül vannak olyan doktori iskolái, ahol a jövő tudósait, a jövő felvidéki magyar tudósait neveljük.
0: Ön szerint miért fontos az olyan közösségi hang, mint a Mária Rádió jelenléte a felvidéken? Mit üzenne a fiataloknak, és nem csak a fiataloknak? Miért érdemes ragaszkodni gyökereinkhez, nyelvben és hitben is?
1: El szeretném mondani, nagyon fontos szempontnak tartom azt is, hogy minden fiatal ember érezze, és tudja, ismeri a gyökereit, mert hát ebből tudunk aztán a későbbiekben táplálkozni, és ez erőt ad nekünk, és főleg iránytűt és irányvonalakat arra, ahhoz, hogy mit akarunk elérni az életben. És hát én úgy érzem, hogy a felvidéki magyarságnak a gyökerei, azok azért nem csak a nyelvében, hanem a vallásában is megmutatkoznak, és hát érthetjük ez alatt ugye a Mári Rádiót érintő római katolikus vallást, de ugyanúgy az egyetemen teológiai karral rendelkező református vallást is. Ezek nagyon fontos gyökerek, mert ezek erőt adnak a fiataloknak, és nem csak erőt, hanem olyan gyökereket, és mint amint említettem, hogy olyan iránt, hogy tudják, hogy mit akarnak elérni, és hogyan akarják elérni. Nagyon sok veszély leselkedik ma a fiatalokra, és hát ha nincsenek ilyen erős támpontjaik, akkor viszont azt kell mondani, hogy nagyon könnyen elvesznek ebben a világ zajos förgetegében. Úgyhogy én nagyon fontosnak tartom a Mária Rádiónak a lelkiségét, és fontosnak tartom azt, hogy próbálja megszólítani a fiatalokat is, mert fontos a számukra is.
0: Kedves hallgatóink, az anyanyelv nem csak eszköz, hanem otthon is, és közös felelősségünk, hogy megőrizzük. Ha fontos önöknek is, ez a küldetés, kérjük, hogy támogassák a Mária Rádió szolgálatát. Köszönjük, hogy közös értékeket képviselünk. És köszönöm szépen Juhász Györgynek, a Komáromi Sej János Egyetem rektorhelyettesének, hogy rendelkezésünkre állt, és ezeket elmondta és buzdított bennünket.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.

0: A következő percekben Meleg Mária önkéntesünkkel fogunk beszélgetni. Kedves Marika, először is azt szeretném tőled megkérdezni, hogy miként kerültél kapcsolatba a Felvidéki Mária Rádióval?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát az én találkozásom a Mária Rádióval igen különleges volt, ugyanis egy nagyon kedves ismerősöm, volt kolléganőm, Stifner Ivett buzdított és biztatott többször is, hogy hallgassam a Mária Rádiót. De nem is tudtam, hogy hogyan. Interneten keresztül kezdtem, a mobiltelefonomon keresztül, és amikor aztán a betegségem során, tehát fekvő beteg voltam én is, ágyhoz kötött, akkor viszont egész nap ment, tönkre is ment bele a mobiltelefonom, nem győztem tölteni, de hallgattam, és valóban nekem annyira sokat adott, olyan lelki erőt és megnyugvást, és hogy türelmesebben viseljem a betegséget. És aztán, mikor már felépültem, jobban lettem, hallottam egy buzdítást, hogy írjad már meg azt a kérvényt a Mária Rádióba, és jelentkezz önkéntesnek. És letettem a munkámat, házi munka kellős közepén odaültem a számítógépemhez, kikerestem a címet, hol kell jelentkezni. Semmit nem tudtam arról, hogy milyen az önkéntesként tevékenykedni a Mária Rádióba, csak az járta a fejembe, hogy talán a felolvasást azt nagyon szeretném vállalni. Azt se tudtam, hogy hogyan kell ehhez nekifogni, és tanítottak, tanácsot adtak, biztattak, ne féljek, rengeteg hibát elkövettem. Sok időbe telt, még aztán magamba úgy lenyugodott minden információ, feldolgoztam magamba, és aztán egy bizonyos idő után egy saját módszert kidolgoztam magamban, hogy hogyan készítsem a műsorokat. Mert hogy az járt minduntalan a fejemben, hogy emlékezzünk meg lelki atyáinkra, akik talán már az én korosztályom, hisz mondhatom friss nyugdíjasként, hogy azért már az idősebb generációhoz tartozok, itt a sok-sok fiatal kollégához képest. Sok-sok lelki atyát ismertem, akik már sajnos nincsenek velünk, és már az égi hazában figyelnek bennünket. Emlékezzünk meg róluk, idézzük fel az ő tevékenységüket, emlékeiket, ismertessük meg a hallgatókkal is, mert lehet, hogy az a lelki atya, aki az újvári régióban tevékenykedett, és sok mindent tett a hívekért az egyházban, nem biztos, hogy a rozsnyói régióban ismerték őt, vagy hallottak róla, és fordítva. És ezt szeretném, hogy a kedves hallgatók ismerjék meg ezeket a lelki atyákat. Ez ösztönzött és indított és buzdított arra, hogy ezt a műsort megcsináljam, és nagyon bízom benne, hogy a kedves hallgatók is merítenek belőle erőt az ő példájukból, és egyáltalán a Mária Rádióból a sok szép ima, énekszám, akár a templomi énekek, akár a fiatalos énekek, vezetnek bennünket így az életünk útján, nem hagynak, hogy elszakadjunk a Jóistentől és szűzanyánktól, mert hisz ő a mi mennyei édesanyánk, és ő rengeteget segít nekünk, és nekem is rengeteget segített az életemben.
0: Tehát Marikát hallgatva végig kísérhetünk gyakorlatilag egy Mária Rádiós utat, miként lesz egy fekvő betegből egy nagyon lelkes önkéntes. Marika talán az egyik legaktívabb önkéntesünk. Végezetül arra kérnélek meg, hogy buzdítsd hallgatóinkat, hogy imádkozzanak, támogassanak, és jöjjenek önkénteskedni.
1: Igen, hát tulajdonképpen el is mondtad, hogy szeretném a rádió hallgatókat arra kérni, imáikkal mindenképpen támogassák, hisz ez pénzbe nem kerül. Az anyagi támogatás is rengeteget segít a Mária Rádió fennmaradásához. Sok-sok hullámvölgyet élt már át itt, amit megtudtam és megtapasztaltam kedves kollégáktól. mindig sikerült az önök segítségével, szűzanya segítségével kilábalni ezekből a mély hullámvölgyekből, és hát hallgassák továbbra is, és aki teheti itt a környéken, jöjjön önkéntesként besegíteni, hogy minél szebb, gazdagabb, lélekemelőbb műsorokat készítsünk.
0: Nagyon szépen köszönöm, és a továbbiakban is számítunk a lelkes jelenlétedre. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen. Isten áldja mindnyájukat!

0: A következő beszélgetésünk egyik hangja hallgatóink számára ismerősen csenghet. Itt köszönhetem a vonalban Mennyhárti Józsefet, akinek, mint mondtam, a hangja a kicsi hangból is ismerős lehet hallgatóink számára. Szép napot kívánok!
1: Szép napot kívánok, és üdvözlöm a Mária Rádió Mária minden hallgatóját!
0: Köszönöm a hallgatók nevében is az üdvözlést. Az első kérdésem az lenne, hogy bár a te nevedet a kicsi hangból is sokan ismerik itt a rádióban, de a civil életben mivel is foglalkozol mostanság?
1: Sok mindennel foglalkoztam korábban, tanult hivatásom magyar-német szakos tanár, és aztán Nyitrán tanítottam éveken keresztül, majd volt egy politikai szerepvállalásom is, de most már sokkal nyugodtabb életet élek, bár megyei képviselőként Nagyszombat megyében még van politikai feladatom, illetve közösségért való munkám, de jelenleg a szülőfalomhoz, Nyékvárkúgyhoz közel a járási székhelyen, Dunaszerdahelyen dolgozom, és egy szállót vezetek, mindamellett pedig beszélgetéseket szervezek, és gyakorlatilag program igazgatója vagyok a Story Bar újonnan nyílt vendéglátóipari egységnek, hogy így fogalmazok. Tehát sokrétű a tevékenység, és hát ahogy említetted, a zenélés a kicsi hanggal, illetve az apák formációval az van, az aktívan működik, úgyhogy sok mindennel foglalkozom, hála Istennek még van hozzá erő és kegyelem is.
0: Igen, a következő megütötte a fülemet, az apák nevű formáció. A következő kérdésem is ezzel kapcsolatos, hogy a mai modern világunk azért sok mindent összekuszál, és korán sem egyértelműek a szerepek, de számodra mit jelent a mai 21. századi valóságunkban a férfi szerepnek a megélése? Vagy te hogy is látod, mi ez egyáltalán, mi egy férfi szerepe a 21. században?
1: Alapvetően a magam helyzetéből kiindulva két lánygyermeket nevelünk párommal, és az én férfi szerepem az elsősorban most, hogy a páromnak megértő, mindennapokban támogató társa legyek. Ez az egyik szerepem férfiként, a másik pedig, hogy a lányaimnak is egy biztos hátteret adjak a mindennapjaikhoz. Ugye egyikük 18 éves lesz a decemberben, a másikuk 13, Jászmin és Johanna. Tehát, hogy biztos háttérként ott legyek, ha valami kérdésük van. És hát nem maradjak le nagyon tőlük, hisz azért az idő telik, ők egyre fiatalodnak, az én tapasztalataim meg egyre bővülnek, tehát feladat az is férfiként, apaként, hogy ne csak ott legyek, hanem részt is vegyek az életükben, hogy minőségi időt tudjak velük tölteni, és hogy tudjak úgy reflektálni a kéréseikre, a problémáikra, hogy ne csak kioktató szerepben, vagy ilyen megmondó szerepben legyek, hanem valósan meg is értsem a mindennapi gondjaikat. Megmondom őszintén, ez egy elég nehéz vállalás. Nem csak azért, mert én férfi vagyok, ők pedig hölgyek, minden porcikájukban, egyre nőbbek, hanem az is, hogy tényleg a korosztálybeli különbség az ne érződjék, hanem tudjak ténylegesen rugalmasan ott lenni. És hát az a jó ebben, hogy ebben nem csak az én szerepem a fontos, hát nagyon domináns, én azt gondolom meghatározó az édesanyjuk szerepe, tehát hogy így teljes a családunk, és hát a teremtő ereje és kegyelme a családon való áldása is egy nagyon fontos dolog, tehát azt gondolom, hogy férfiként soha nem szabad elfelejteni, hogy nem mi irányítjuk a világot, mi hozzátehetünk a magunk ereje és tehetsége szerint, de alapvetően azt kell felismerni, hogy az Úr mire szánt bennünket, és hogyha az ő szándékait megértjük, és ehhez nagyon fontos, úgy gondolom, az ima, és kapcsolódni tudunk az ő szándékaihoz, akkor teljesítjük azt a szerepet, amit ő nekünk elgondolt, amiért életre hívott meg. Úgyhogy a szerepem, a férfi szerepe, az úgy gondolom a teremtő elgondolásának, kegyelmének a megélése. És hogyha benne vagyok mindennapjaimban, az ő szándékában vagyok, akkor ez izzadság nélkül, gond nélkül, tehát úgy mondom, készen hozom ezt a feladatot. Nagyjából így gondolom.
0: A következő kérdésem pedig az lenne, mint említetted a bevezetőben is, hogy te is a médiában is megforduló ember vagy. Hogy látod, mi a szerepe a Mária Rádiónak itt a közösségi létünkben. Nekünk is van egy szerepünk a médiában, hogy nekünk mi a dolgunk kintről hogy látni, illetve hogy miért fontos, hogy legyünk, ha így látod, hogy fontos, hogy legyünk, és miért éri meg minket támogatni.
1: Mindenképpen mindenkit arra buzdítok, hogy támogassa a Mária Rádió médiumot, mert a felvidék tekintetében egy hiánypótló szerepet tölt be. Azt gondolom, hogy Krisztus üzenetét sokféle fórumon kaphatjuk, és ha nyitott a fülünk, akkor ezt a mindennapi életből, egy apró mozdulatból, egy találkozásból, egy szóból ki tudjuk szűrni, ha van rá fülünk. És hát azok az orgánumok, mint ahogy az előbb említett rádió, amelyek ezt felerősítik, amelyek, tehát konkrétan a Mária Rádió, nem csak hogy kihangosítja, hanem célzatosan közli Krisztus üzenetét, az örömhírt, hogy meg vagyunk váltva, és hogy nekünk felvidéki magyar embereknek a megélt hitünk az anyanyelvünkön van sugározva, és így kapjuk ezeket az üzeneteket. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan feladat és egy olyan vállalás, amelyet a Mária Rádió minden szerkesztője, minden műsorvezetője, mindenki, aki ezt működteti, ez nagyon nagy munkát végez. A mi dolgunk pedig, hogy hallgassuk, megértsük, és ha adódik lehetőség, akkor támogassuk is ezt a rádiót.
0: Nagyon szépen köszönöm, ehhez nem tudok sok mindent hozzátenni, csak azt, hogy köszönöm. És még egyszer köszönöm, hogy itt volt velünk. Az elmúlt percekben Mennyhárt Józseffel beszélgettünk. Áldott szép napot kívánok!
1: Isten áldását kívánom minden rádió hallgatóknak és minden felvidéki magyar embernek.
0: Beszélgettünk.
2: Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűzanyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünk.

0: minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára a szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Üdvözl légy Mária, akinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett

0: Lángja, gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmez nekünk, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmaz nekünk, Uram.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
0: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Parajdon, a Sóbányánál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a kolozsvári stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy az elkövetkező 15 percben tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért. Ma, amikor ország-ország ellen, ember-ember ellen, gyermek-szülő ellen, vagy épp szülő-gyermek ellen támad, a családjainkat békétlenség övezi, és minden fele csak a háború következményeit látjuk, tapasztaljuk és érzékeljük. Arra hívjuk Önöket, hogy erős hittel és bizalommal kérjük a béke urát, hogy teremtsen egyetértést, rendet ebben a nagyon zavaros és kusza világban. Ezért imádkozunk most, maradjanak velünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Ámen. Urunk, béke Istene, hallgass meg könyörgésünket. Meg annyi éven keresztül rengetegszer próbáltuk megoldani a konfliktusainkat saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Meg annyi ellenséges és sötét pillanat, meg annyi kiontott vér, meg annyi megtört élet, meg annyi eltemetett remény. De az erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Urunk, most Te segíts nekünk. Te add nekünk a békét, Te taníts meg minket a békére, Te vezess minket a béke felé. Nyisd meg a szemünket és a szívünket, és add meg nekünk a bátorságot, hogy kimondhassuk soha többé háborút. A háború mindent elpusztít. Önts belénk bátorságot, hogy konkrét lépéseket tehessünk a béke megteremtéséért. Urunk, Ábrahám és a proféták Istene, szeretet Istene, aki megalkottál és arra hívsz bennünket, hogy egymással testvérekként éljünk, adj nekünk erőt, hogy minden nap a béke megteremtői lehessünk. Tégy minket képessé arra, hogy jó indulattal nézhessünk minden testvérünkre, akikkel utunk során találkozunk. Tégy minket készé és figyelmessé arra, hogy meghalljuk embertársaink kiáltását, ami azt kéri tőlünk, hogy fegyvereinket a béke eszközeivé, félelmeinket bizalommá, feszültségeinket pedig megbocsátássá alakítsuk. Tarts bennünk égve a reménylángját, hogy kitartó türelemmel a dialógust és a kiengesztelődést válasszuk, hogy végül a béke győzedelmeskedjen, és hogy minden ember szívéből kivesztenek a megosztottság, a gyűlölet és a háború szavak. Urunk, szeredd le a nyelv és a kéz fegyvereit, újítsd meg a szíveket és lelkeket, hogy a testvér legyen az a szó, amelyben egymással találkozhatunk, és hogy az éles stílusunk béke, shalom, szalám legyen. Amen.

0: Irgalomban, békében és szeretetben bőven legyen részetek.
1: Urunk, adj bátorítást azoknak, akik diplomáciával, adományok gyűjtésével a békét szolgálják.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, erősítsd meg egyházunk szolgáit, hogy a megpróbáltatások és háborúk viharaiban is sziklaerős maradjon a hitük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Erősítsd kegyelmeddel azokat, akik a megbékélésért küzdenek, és igyekeznek megszüntetni az ellenségeskedést.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istenünk, adj bölcsességet a világ vezetőinek, hogy komoly akarattal keressék a békét, és akadályozzák meg a pusztító háborukat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd, Urunk, a hatalom birtokosait, hogy soha ne szűnjenek meg a tartós békét keresni népeik javára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj nekünk, Urunk, befogadó lelkületet, hogy a háborútól menekültek, akik nálunk oltalmat keresnek, és tőlünk segítséget remélnek, általunk ismerjék meg gondviselő jóságodat, és belőled új reménységet nyerjenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
1: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg. Hő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Vasárnap. Heti lapajánló következik.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Önök katolikus heti lapunk, a vasárnap e-heti lapszemléjét hallgatják. A mikrofonnál köszönti Önöket a szerkesztő Bodó Márta. Május 31-én jelenik meg idei 22. lapszámunk. János evangéliumából a következő bibliai mondatot ajánlom Önöknek a jövő hétre kalauzul és fogódzóul. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mivel is kezdhetnénk a vasárnap szemléjét és a vasárnap heti lapot, hanem azzal, hogy az első oldalon a pünkösdi búcsúról számolunk be. Képet láthatnak és egy rövid beszámolót, és megtudhatják azt is, hogy a búcsú lezárulta után a ferences testvérek közleményben mondtak köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak az ünnep békés és gördülékeny lebonyolításához. A ferencesek hangsúlyozták, a zarándokok fegyelmezettsége és imádságos lelkülete azt mutatta, hogy a búcsú megőrizte eredeti célját és értelmét, a szűzanya tiszteletét és a lelki megújulást. A vasárnap hasábjain is kapcsolódunk ahhoz az ünnepléshez, amely napokban, percekben is zajlik Kolozsváron, hiszen 30 éves a római katolikus teológia kar. Ha csak egy ember szemléletét formáltad, nem éltél hiába, ez a gondolat, ami vezérli a kar tanárainak a tevékenységét, és amely formált és nevelt nemzedékeket. Hát az összeállításnak mondhatjuk úgy, hogy talán az első része készült el, tanárokkal beszélgettek diákok. Lesz majd egy következő rész is, ahol további tanárok szólalnak meg. Ebben a részben beszél Nóda Mózes, Holló László, Zamfir Korinna és András Szabolcs. Vallanak arról, hogy hogyan is indult ez a kar, és hogy mit is jelent a teológiával foglalkozni a jelen világunkban. Föltétlenül olvassák el ezt az összeállítást, és kövessék majd a továbbiakat, hiszen nagyon nemes feladat ez, és én úgy gondolom, hogy magas szinten teljesítik mindazok, akik részt vesznek benne, és hát nagyon szép eredmények születtek, nagyon szép életek nőttek ki, a végzősök élete mind figyelemre méltó. Olvashatnak szintén egy kicsit ide kapcsolódva a 2026-os erdélyi tudományos diákköri konferenciáról, amelyet az idén május közepén tartottak, és amely szintén szép sikereket hozott, hiszen a tudomány területén is ügyesen alkotnak a kolozsvári világi hallgatók és a gyulafehérvári papnak készülő teológus hallgatók. Hát mindenről érdemes olvasni. Arról is olvashatnak, hogy boldog Scheffler János püspökre emlékeztek Szatmár Németiben, és hogy a Temesvári Egyházmegyében a Csanádi Egyházmegye megalapításának ezredik évfordulójára készülnek, amelyet három testvéregyházmegye, a Temesvári, a Szeged-Csanádi és a Nagybecskereki Római Katolikus Egyházmegye 2030-ban ünnepel. A lelki felkészülést már a tavaly szeptemberben elkezdték egy ifjúsági találkozóval, és folyamatosan zajlanak ezek az események. Figyeljünk a mai Románia területén található minden egyházmegyénkre, tehát a Temesvárira, Nagyváradira, Szatmárira is, a gyulafehérvári főegyházmegye mellett, hiszen mindannyian a mieink. Arról is olvashatnak, ez kevésbé örömteli hír, hogy megrongálták a Nagyvárad velencei templom Krisztus szobrát, ismeretlen tettesek tették ezt, és a fából faragott Krisztus szobrot rongálták meg, a szobor arcán súlyos sérülések keletkeztek, amelyek Ilyenkor mindig úgy van, nem csak anyagi károkat okoznak, hanem a közösség vallási érzületét is mélyen sértik. De hogy jobb hírt is mondjunk, Szent Rita erekje érkezett Kolozsvárra. Különleges lelki ajándékkal gazdagodott a kolozsvári román nyelvű római katolikus közösség. A hívek mostantól tiszteletüket tehetik Kasztsiai Szent Rita erekjéje előtt. Az erekjét a közösség plébánosa Popeszk Mihaica Krisztián mutatta be a híveknek május 21-én. Lelkiség oldalunkon ezen a héten 14. Leó pápa katekézisének folytatását olvashatják. A liturgiában megváltásunk műve valósul meg, és jezsuita forrást olvashatnak Pakot Géza tollából, a Szentlélek vezetésével ez a cím. Liturgikus hét oldalunkon Olasz Béla folytatja a vasárnapi örömhír magyarázatát Szent Háromság vasárnapjára, Isten Szent Háromságos Szeretet Közösség címen. Boldog Sándor Istvánról olvashatnak a hét szentje rovatban, és Portik Noémi Clarissa nővér folytatja a különböző képzőművészeti remek művek vallási vonatkozásainak elemzését, ezúttal egy Szent Háromság ábrázolást mutat be. Ezek a kis írások, amellett, hogy valami kulturális kincset ismertetnek meg, ugyanakkor mindig a hitbeli elmélyedést is szolgálják. Kultúra oldalunkon pedig Villám interjút olvashatnak a legújabb Márton Áron dokumentumfilmről. Dénes Gabriella kolléganőnk Lázár Csillát, a Csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum igazgatóját és a film szövegkönyvének összeállítóját, producerét kérdezte a váratlanul felbukkant mozgóképes örökségről, amely Márton Áronhoz fűződik. Azt hiszem, ez izgalmas téma. Olvassák el ezt a Villám interjút is. Természetesen, mint minden héten, most is szabadidő oldalunkon visszatekintő rovatot találnak, olvashatnak a mise közvetítésekről az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán, és rejtvényt is találnak. Ugyanakkor az életmód rovatunkban Kassa Izabella pszichológus az idő a színpadon, avagy az időgazdálkodás arcai címen folytatja gondolatait, és ezek mindig nagyon hasznos gondolatok, azt hiszem, az emberek hétköznapjait is érintik, és minden olvasó számára fontosak lehetnek. Ember közelben rovatunkban ezúttal Trepsker Erika, a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológia Liceum hittan tanára őszintén mesél többek között meghallgatásról, csendről, irgalomról és arról a belső bizonyosságról, hogy végül mindig ott kell lennünk, ahová Isten hívott bennünket. És természetesen, mint minden héten, most is kitekintő oldalt is találnak, ahol a világegyház híreivel találkozhatnak. Többek között arról olvashatnak, hogy a pápa szegényei számára magyar szeretett vacsorát rendeztek Rómában, ahol a magyar gasztronómia és a keresztény szeretett szolgálat találkozhatott. Leó pápa Franciaországba készül. Ez lesz a következő nemzetközi útja, mégpedig szeptember 25 és 28-a között, és hát több helyen fog Franciaországban is megfordulni. Olvashatnak arról is, hogy Ukrajnában több pap a szegénységi küszöb alatt él, és olvashatnak arról, hogy Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója tiszteletére Románia Szentszéki és Máltai Lovagrendi Nagykövetsége együttműködésben a konventuális minorita rend Szent József provinciájával rendezvényt szervezett. A program Szent Ferenc és a Romániai Szent József tartomány című nemzetközi szimpóziummal vette kezdetét, és az egész írása Béke diplomáciája címet viseli. Azt hiszem, hogy ezekből is láthatják a kedves Mária Rádió hallgatók is, hogy érdemes a vasárnapot kézbe venni és forgatni, hiszen a idézettek mellett is sok érdekes írást találnak, és azt hiszem, hogy méltó, hogy katolikusokként a romániai magyar nyelven megjelenő katolikus folyóiratot, katolikus heti lapot, a vasárnapot azzal is támogassák, hogy megrendelői, megvásárlói és olvasói. Hát a lapszemlébe ezen a héten ennyi fért. Búcsúzik önöktől a szerkesztő Bodó Márta, dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai szép szombat délutánon. A kolozsvári stúdió mikrofonjánál Ferenc emessét hallják. Zenés köszöntőnk veszi kezdetét, melynek keretében hívhatják, köszönthetik a szeretteiket, barátaikat, ismerőseiket, mindazokat, akik ma névnapot, születésnapot, házassági évfordulót vagy bármilyen más jeles eseményt ülnek. 0259 420 555, valamint 0359 420 555 az élőadás telefonszáma. És hát kedves hallgatók, tudják, hiszen egész nap hallják, hogy zajlik még a Mariaton, a felvidéki és délvidéki Mária rádiók megsegítéséért, amennyiben szeretnék támogatni nem ezt célt, a 0259 420 777, illetve 0359 420 777-es telefonszámot lehet hívni. Lassan vége májusnak, hisz ma május 30-a van, Szent István király erekéinek átvitele. Egyébként lehet köszönteni a Johannákat, Jankákat és a Zsanetteket. Holnap pedig Szent Háromság vasárnapja. Szülőfalu búcsú ünnepe. Innen is szeretettel gondolok az otthoniakra, az ünnepre és az előkészületekre is. A Jóisten áldja meg munkájukat, és adja, hogy egy nagyon szép búcsús ünnep legyen otthon, és természetesen mindenhol, ahol épp Szent Háromság templomot szenteltek, vagy búcsút ünnepelnek. Választottam, illetve nem választottam, mondjuk úgy, hogy van néhány dal a tarsolyomba, ami újak, és amiket a kedves hallgatók még nem hallottak, úgyhogy ha szeretnék meghallgatni, akkor nyugodtan kérjék, illetve ha valami más szeretnének, akkor azt is lehet jelezni.

0: Haló, haló.
1: Haló, Jézus és Mária, Nazaret-i Kertesség.
0: Köszöntjük, papácsi.
1: Köszöntöm a szeretett Bravo műsorvezetőt. Nem tudom, MSZ-e van most a
0: mikrofonnál? Igen.
1: Én szeretettel köszöntöm MSZ-ét, a Bravo műsorvezetőt és minden kedves hallgatót. Hát a mai nap szép ünnep, nagyon kedves ünnep. Most jut eszembe, hogy valamikor a Szent István Bazilikában egyedül kellett végezzek egy magánmisét, és a Szent István jobbjának a közelében végezhettem azt a szentmisét. Az persze, hogy rendkívüli lelki öröm és élmény volt. Drága Szent István, olyan nagy örömmel és keresztény érzülettel köszönjük meg neked, a szűzanyának adtad, ajánlottad fel a küzdő magyar nemzetet. Nehéz történelem, török tatár ostroma, jött aztán később 48 nap gyásza, Trianon fájdalma, 1956-nak a nagy megpróbáltatása. Megterhelte lelked, de Mária nem hagyta elveszni a hited. Bízunk is mi abban, mint Dániel proféta az oroszlánok verméből, és mind a három kedves ifjú a tízes kemencéből, sértetlenül kerülsz ki újra a drága magyar nemzetünk Isten kegyelméből. Köszönöm a figyelmet, a drága szűzanya legyen mindannyiukkal.
0: Köszönjük mi is a hívását, áldott szép napot kívánunk!

0: Haló, haló.
1: Haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Isten áldásával köszöntöm a szeretett műsorvezetőt, emesét, a Mária Rádió hallgatóit, a nap ünnepeltjeit, a szeretett lelki testvéreimet, családomat, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm Geréb Anikó lelkilányomat, aki a Mária Rádió udvarra és tudójának önkéntes munkatársa, és köszöntöm kedves férjét, Zoltánt, házassági évfordulók alkalmából. Ők a tegnap ünnepelték a házassági évfordulókat. Szívemből kívánom, hogy a jó Isten éltesse őket sokáig, éljenek sok-sok boldog házas évet, szeretetben, békességben, jó egészségben, egyetértésben, és továbbra is lehessenek a hitéletnek példaképei, akár csak eddig. Isten áldását kérem, kegyelmét, szeretetét, életét minden napjára. Ezúton köszöntöm nagy szeretettel Gérig Anikónak az édesanyját is, Márton Margitot, aki máma ünnepli születésnapját. Kérem a Jóistent, hogy adjon sok-sok ajándékévet neki még, amelyeket egészségben, áldott meghitt együttlétben ünnepelhessen szeretteivel együtt. Boldog születésnapot kívánok! Megköszönöm nekik, Anikónak, férjének, édesanyjának, hogy úgy lelkileg, mint fizikailag mindig mellettem vannak, segítenek, ami az időskoromban nagyon sokat jelent nekem. Ha lehet, a szeretet himnuszát kérem, és ha nem egy amilyen éneket beteszem, és ilyen, hogy is tetszett mondani, ajándékdal, nem is tudom, de kívánok, drága emese, úgy önnek, mint minden kedves hallgatónak, áldott napot, áldott hétvégét, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök, jámen köszönjük a hívását, legyen egy szép napja önnek is. Most küldök egy szép dalt, amit még nem hallottak, de nagyon szép. És míg megy a dal, addig biztatom a kedves hallgatókat, hogy amennyiben szeretnének az idei Mariatonhoz hozzájárulni, hívják a 0259 420 777 vagy a 0359 420 777-es számot. A mai dalunk címe A régi templom áll Alantavölgyben. Hallgassák szeretettel!

0: Halló, halló.
1: Halló, dikertek, szépen Jézus.
0: Mindörök, jamen.
1: Isten szeretette, és a szűzanya erősítse a Mári Rádió munkaközös idét. Nagy szeretettel köszöntöm Németországban élő menyemet, Király Juliánnak vetése napján, itt megkésve, de annyira nagyobb szeretettel. Kívánok hosszú, egészséges életet a szép családja körében. Szeretném még köszönteni Csomafalva Király Zsanettet, nokámot nevenapján, sok boldogságot, örömet, és minden álma valóra váljon. Király mama! Az alfaidusoknak hónapló, mivel a szívem a kötődik a nagy családot, minden elképzelhető jött, és alig érták haza a szizanyától, most csak tetődjenek tovább, hogy jusson, aki nem tud elmenni ilyen helyekre, dicsekesség a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló. Haló,
1: köszöntessék, hogy Jézus
0: Krisztus.
1: Szeretném köszönteni Pap Johannát, nevenapi alkalmából. Jó Isten áldása kísérje, hogy legyen az életbe egészsége, jó eredménye, legyen a családja, a szülei örömére, és a Jó Istennel szeretetére. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjámban.

Most küldök egy olyan dalt László Attila előadásában, ami kicsit nem szokványos, tehát nem olyan, amit szoktak hallani, de egy olyan dal, amely generációkon át vándorolt családról családra. Van, aki az édesanyjától tanulta, az édesanyjának, az édesanyja pedig ez így öröklődött tovább, és a nagymamáktól, dédnagymamáktól is tanultuk sokan ezt a dalt. Hát hallgassák szeretettel. Ez is legyen egy ajándék az önök számára.

0: Tudom, kedves hallgatók, ez nem egy szokványos dal volt, zenés köszöntőnk van, úgyhogy ilyenkor azért én egy-két ilyet meg szoktam engedni. Azért is, mert az ember jobban érzi magát, vagy egyáltalán ad egyfajta nosztalgia érzést, jó kedvet az, hogyha olyan énekeket is hall, ami talán nagyon régi, nagyon rég nem hallotta, és egy kicsit visszaviszi, visszarepíti őt abba bizonyos időbe. És hát a szám önmaga nagyon aktuális, hiszen most is nagyon sokan ugye frontról üzennek haza, és olyan helyekről, ahonnan nagyon nehéz az élet. Bátorítom a kedves hallgatókat, hogy hívjanak 0259 420 555, illetve 0359 420 555 az élőadás telefonszáma. Haló, haló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Drága Emese! Szeretettel köszöntöm Emesét! Azt az okos Emesét, hogy olyan jó programokat ad, hogy ezt nem lehet kimondani. Édes Emesém, meg kérdeznék valamit, ha még nem sérteném. Ferenc Emesét miért nem halljuk?
0: Én vagyok.
1: Igen, hogy a dolg Ferencén is se volt, aki nem jól mondom akkor. Akkor nem jól mondom, volt egy Ferenc másfor, aki nem jól mondom, bocsásson meg.
0: Nem tudom, kire tetszik gondolni.
1: Magát ismerem, és hallgatom szüntelenül, mert kimondhatatlan jó műsora van én is. Először egy okos, alkalmas, azt mondja, a jó Isten minden lépést adja meg Emesének. Szívesen még, mert először jó okos odaadó azt, hogy bocsásson meg, hogy zavartam. Drága Emese, adja meg az a jóságos Isten, szívesen még a munkáját, drága Emese. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Én is sem. Bocsásson még, hogy újra zavarom. Ferenc Kornéliát.
0: Ja. Hát őt keddenként lehet hallani. Kedden reggelenként lehet őt.
1: Én mesélve Rókon?
0: Nem, nem, nem.
1: De bocsásson még, én is én újra zavartam. Áldja még a drága jó.
0: Szép napot.

0: Halló, halló!
1: Halló, köszöntöm, kedves emese! A Máriaton mélységes gondolatát, annak jelentőségét megsívlelve, magunkéval a téve, gondolataim hálás hívnek emlékező ténye, ami táptalaj lelki békességet. Fönséges érzés a Jóisten műve, belecsöpögtetve az ember lelkébe. Az éterbe röpítve Isten gondolatát, képzett személyek teszik a munkát. A tét fönséges lelkiekben érve, Urunktól áldott meghitt közösségben. Akik hallgatják, kegyelem áldás, vigas bizalom lelki megújulás, távlatok felé szellemi síkon, Jézus jelzett fönséges úton. Igaz szívek üdítője, lélek támasz éke, imaláncok sorozat a tanulmányok része, konszenzus a hallgatókkal erősít a lélek, háromságos örök jóság oltalmazzon minket. Sűzanyánk oltalma mindig velünk, anyai szent szíve a menedékünk. Itt az alkalom kifejez háládat, hogy létezik, szól, mennyei áradat. Szózata érint, megszentel, lelkesít, adakos szeretettel, Urunk megsegít. Ez irányügytelességemet teljesítve imádságos lélekkel, ez akció sikerért, szeretettel Ferenc Győző, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörök jelmen köszönjük szépen. És ha már a Mariatonról szóltak e sorok, akkor bátorítom önöket, hogy hívják a 0259-420-777 vagy a 0359-420-777-es telefonszámot, amennyiben szeretnének adományukkal hozzájárulni az idei Mariatonhoz. Halló, halló!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Szeretném köszönteni Csíkszeredából az unokánkot Koncz Magor születése napja alkalmával. A Jóisten éltesse őt nagyon-nagyon sokáig, és kívánok neki sok boldog születésnapot a szüleivel együtt. Továbbá szeretném a többi unokámot is köszönteni, Zalant, Annacskát, Boglárkát. Önekik is kívánunk sok szép gyermekkort, mivel a gyermeknap is következik. Szüleikvel együtt nagyon sok boldogságot kívánunk. Nagymama egy gyímes középlokról. Nagyszülők, köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is a hívását, maradjon velünk továbbra is.

Mielőtt tovább mennénk, kedves hallgatók, egy közérdekű információt szeretnék átadni önöknek. 14. Leó pápa ma este helyi idő szerint, vagyis romániai idő szerint 20 órakor a vatikáni kertekben található Lurdi miasszonyunk barlangnál imádkozza el a Mária imát, vagyis rózsafüzért. A vatikáni kezdeményezés kapcsán a világ számos jelentős kegyhelye felhívta a hívők figyelmét és a zarándokokat, hogy csatlakozzanak az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezéshez, és erre hívjuk önöket is, hogy kapcsolódjanak ma hozzánk, és imádkozzunk együtt a békéért.

Egyébként a Szent Atyának a világ békéje iránti kitartó elkötelezettsége konkrét gesztusokban és imádságra szólító folyamatos felhíváson keresztül is megnyilvánul. Ez a mostani kezdeményezést az evangelizációs dikasztérium Leó pápa jóváhagyásával és a világ jelentős Mária kegyhelyével történt egyeztetés után indította el ezt a közös világméretű imaláncot a világ annyira óhajtott békéjéért. Tehát, kedves hallgatók, ma este helyi idő szerint 8 órakor lehet bekapcsolódni a közös imádságba, internetes felületeken, természetesen mindenhol elérhető lesz, Vatikán oldalán, Katolikus TV csatornáin, tehát egy jó pár helyen, és remélhetőleg itt a rádióban is tudunk majd csatlakozni a felhíváshoz, kezdeményezéshez.

Haló, haló. Haló, köszöntöm a kedves hallgatót. Haló. Valamiért a hallgató nem szól bele a telefonba. Bátorítom, hívjon vissza.

0: Haló, haló.
1: Drága emesém, én vagyok, édesem. Bocsásszom neki, hogy zavarom. Felejtem, mennyi hozzá, 3 éves vagy. 3 éves vagyok. Megköszönöm azt a sok szép éneket, úgy megmozgatta az életemet, úgy előidézzem a fiatal koromot. Köszönöm szépen az Attiláját is, nagyon szépen köszönöm, drága emesény, mert mi felénk nagyon sokat énekelték ezt az éneket, emese. Ugye nem haragudott meg, hogy újra kértem, emese?
0: Nem, köszönöm a hívását.
1: Bocsásson, még szépen kérem, mert nagyon értékelem, erősen jó műsora van, emese, Isten segítsen.
0: Köszönöm szépen, áldott szép napot kívánok.

0: Halló, halló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Kedves aranyos emésem, a drága jóságos Jóisten, aki a magas mennyekben van, áldja meg magad, direkt magad köszöntöm most először is, de minden lépésében, de minden percében, de minden pillanatában. Hát a mai nap egy olyan napot, hát az attól függ, hogy ki milyen lelki állapotban van a hallgatók közül, akár én is, hogy milyen ez egy olyan kiváló nap volt, nagyon-nagyon szépen köszönjük, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük a Jóisten, még egyszer adja meg magad, fizesse meg, szép volt, nagyon szép volt, kimondhatatlan szép volt, aranyos szép volt, hát talán ilyen szombatot rég hallgatom, de talán mindig szép volt, de az a mai nap a legszebb volt. Szóval köszöntöm az egész lelki testvéremet. Nagyon sokan mondnak mindegyiknek jó erőt, egészséget, békességet, boldogságot kívánok. Köszöntöm az én családomot. Itt is egészséget, békességet, minden szépet és jót kívánok. De még egyszer visszatérve, a Jóisten áldja meg kedvesem is minden percében, pillanatában. Isten fizesse, hogy bejutottam, dicsértessék a Jézus Krisztus, hogy áldott szép délután adjon a jóságos Jóisten.
0: Köszönjük szépen, viszont kívánjuk. Most pedig jöjjön a zenés köszöntünk utolsó dala, utána pedig jövök vissza egy műsor ismertetővel. A szeretett himnuszt fogják hallani, csak egy kicsit újabb, más feldolgozásban. Fogadják szeretettel.

Most pedig, kedves hallgatók, a ma délutáni műsorokat ismertetném. Hamarosan ima szándékaikat fogadom, majd az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk. 15 óra 15 perctől vasárnapi örömhírrel számít figyelmükre Csiszér Imre, Erzsébet bányai plébános, majd ezt követően Tibor atya jelentkezik a Mariaton kapcsán. 4 órától Lélekidő című műsorával várja önöket Reikli Erika, majd a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják. 5 órakor ima szándékaikat fogadjuk, majd az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk a tasnádiak vezetésével. 6 órakor Szilás Csehből közvetítünk szentmisét, melyet a hét plébániája követ. És kedves hallgatók, amint mondtam, este 8 órakor közvetítjük a rózsafüzért a békéért, egyenesen a Vatikánból, úgyhogy várjuk önöket, kapcsolódjanak hozzánk.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Drága gyermekek, a magasságbeli jóságában engem ad nektek, hogy a béke útján vezesselek benneteket. Sokan válaszoltak és imádkoznak, de sok teremtménynek nincs békéje, és nem ismerték meg a szeretet Istenét. Ezért kicsi gyermekek, imádkozzatok és szeressetek, alakítsatok imacsoportokat, hogy a jóságra buzdítson titeket. Veletek vagyok, és imádkozom megtérésetekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. október 25-i üzenetet hallották.

Köszöntöm újból a kedves hallgatókat, ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon, a Mária Rádió oldalán keresztül pedig elküldhetik szöveges üzeneteiket is. Imád kérek a gyermekemért, testi lelki gyógyulásáért, Szentlélek vezetéséért, a helyes útra egy fontos ügy megoldásáért. Családomért, Sniker Évikéért, Jézusom, hallgass meg kérésemet. Megköszönöm a drága Jézusnak az egész heti munka eredményeit, és bízva az égiek segítségében, hogy mellettem állnak és segíteni fognak ezután is. Kérlek, mennyei atyám, bocsásd meg, ki vétkezett, és kérlek, vedd el testi fájdalmam, óvj mindenféle rákbetegségtől, mindannyiunkat segítsd, férjem, gyógyítsd őt, adj áldást, békességet, örömöt. Istenem, te ismered sorsom, betegségem, benned bízom, kérlek, segíts nekem.

0: Haló, haló!
1: Dicsertesik a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Az irgalmasság rózsafüzét felajánlom családom élő és elhúny tagjaiért, utolnévő fiamért és unokámért, családom betegeiért, szeretett lelki testvéreimért, a Mária Rádió nagy családjáért és minden beteg gyógyulásáért. Isten fizesse, dicsertesik a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Imádkozzunk együtt!

0: हेलो हेलो
1: हेलो, नींद
0: रखिया मैम।
1: बहुत सारा दर्द है, किस és halottaimért, minden jótelem, rossz tevőmért, mindenki ér a nagyvilágban, főleg a békéért. Nagyon szép út az adászod emesze, áldjon meg a drága Úristen, békesség Istentől.
0: Békesség Istentől köszönjük a hívását, áldott szép napot, maradjon velünk az imában.

0: Hallo, hallo.
1: Hallo. Rádió, rádió.
0: Tessék mondani.
1: Rádió, tessék mondani. Mondanám, csak nem hallgatnak meg.
0: Meghallgatjuk, csak tessék lehalkítani a rádiót, mert kiabál a háttérbe, és nem lehet hallani.
2: Kiabál a háttérbe, és nem lehet hallani.
0: Tessék mondani az ima szándékot.
1: Szól bele más, csak akkor én hiába szól.
0: Nem szól bele senki, élőadásban van, tessék mondani.

0: Haló, haló. Haló, itt a Mária Rádió, tessék mondani. Haló, haló, élő adásban tetszik lenni, hallgatjuk. Sajnos nem tudom, hogy ki lehet az a hallgató, aki minden egyes alkalommal eljátsza ugyanezt, hogy nem szól bele a telefonba. Megkérjük önöket, kedves hallgatók, mert ezzel csak telik az idő, illetve nagyon zavaró, ha kiabál a háttérben a rádió, vagy fölvesszük a telefon, de nem szólnak bele. Ezek mind hátráltatják, és veszik el az időt. Kérjük szépen a megértésüket önöknek is. Halló, halló!
1: Halló!
0: Hallgatjuk, tessék mondani az ima szándékot.
1: Én a rózsafűzőt, a szemlését felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott Ivánkért, a Mária Rádió összes dolgozójáért, a Ledény úr gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a lelki testi gyógyulásáért, az én lábom gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az egész testvéreimért, a halottaimért, a férjemért, a gyermekemért, az örökvilágosság tényeskedjük nekik, és a család bőségért, minden jó akaratú emberekért, az utonlévőkért, és a háború megszűnéséért. Dicsértessék a drága Jézus Krisztusnak a drága szent nevébe. Amen.
0: Köszönjük a hívását, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Haló, haló. Haló, itt a Mária Rádió. Haló. Köszöntöm a kedves hallgatót, tessék beleszólni a telefonba, mert visszahallom magam.
1: Igen, dicsértessék a Jézus.
0: Mindenkiemben.
1: Minden imát kérek a drága Szűzanya és Jézuskától a családom részére. Meggyógyított egy kicsit a rózsafüzét, nem esett ki a kezemből. Százrégeni vagyok. Van a fiamnak holnap a születésnapja, imádkozok a gyermekeimért is, a halottaimért is. A Jóisten hallgassa meg az én kérésemet, Jemese, Százrégenből vagyok. Puszikálom és ügyeljenek magukra, mi is ügyelünk családunkra, egészségére.
0: Köszönjük a hívását, maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Haló, haló.
2: Haló. Ez a zsigarmosságos a fűtét ajánlani a családot. De legfőképpen a születendő unokámért. Jóisten adja, hogy minden legyen rendben. Isten tisztessa a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, együtt imádkozunk a születendő unokáért, és természetesen a nagyszülőkért is.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt az irgalmasabb rózsafüzét ezekkel imádkozom, felajánlom. Drága jó szomszédasszonyaim, akik már az öreg hazában vannak, hogy adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik. Felajánlom a kápolnás falusi Bot Lajos bácsért, neki is a drága Jóisten adjon örök nyugodalmat. Felajánlom a közös halottaimért, minden halottnak adjon a drága Jóisten örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, kedvesem, és ahogy szeretett fogadni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is a hívását, maradjon velünk az imában.

0: Haló, haló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön.
1: Ezt az irgalmaság rózsafüzérét Önökkel imádkozva felajánlom, betegeinkért és halottainkért. Köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjön, együtt imádkozunk ezekért a szándékokért is.

0: Haló, haló.
1: Haló, Jézus, Mária neve dicsértessék. A mai szentmiséket és rózsatüzérimákat és a haviakat felajánlom édesapámnak a születésnapi alkalmával, drága szüleim lelki üdvéjét Istvánnak és Ilonkának, akik a Sepsiszentgyörgyi katolikus temetőbe pihennek. Uram, add, hogy szent színed előtt mindnyáján találkozhassunk az örök üdvösségbe, a te kényszenvedésed és megváltó kereszthalálod által, családtagokkal, rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel. Isten fizesse mindenki támogató imáját. Jézus, Mária neve, dicsértessék!
0: Köszönjük mi is a hívását, maradjon velünk a közös imádságban.

0: Haló, haló.
1: Haló, csehetessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelme.
1: Mai szent olvasokat egy személyiséget felajánlom, hálából a kapott kegyelmekét ő Istennek. Továbbá imád kérek több fontos szándékét, Mária Rádió tagjaiét, vezetőjét, működését, a békét, háborúk megszűnését, és Svájcban három nagyon fontos szándékét, a rossz és a rossz tevők átávozásáért, jó akaratú személyekért, rossz akaróinkért és minden szükségünkért, nem utolsó sorban halottainkért és betegeinkért. Isten vizes, hogy meghallgattak, dicsertessék Jézus Krisztus.
0: Mindörök jelmen együtt imádkozunk. Kedves hallgatók, lassan lejárt az ima szándék fogadás műsorideje. Bátorítom önöket, maradjanak velünk, imádkozzunk együtt. Illetve, hogyha Mariaton ha szeretnének adományozni, akkor hívják a 0259 420 777, valamint a 0359 420 777-es telefonszámot.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
2: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
2: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a drága jó testvéreket. Elmélkedjünk Szent Háromság vasárnapjának evangéliumi részéről, amely evangélium Szent János könyvéből hangzik el. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött fiában. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvéreim, kevés olyan ismert mondata van a Szentírásnak, mint ez a három verse, amelyet most hallottunk. Talán sokan kívül is tudják, talán gyermekkorunkban hallottuk először, talán nehéz napokban kapaszkodtunk és kapaszkodunk bele, talán szeretteink rabatala mellett mormoljuk magunkban, talán egy templom csendjében elimádkozzuk, talán könnyek között bízunk benne. Úgy szerette Isten a világot. Ez a rövidke mondat a mai evangélium szíve. Ez a rövidke mondat a kereszténység központja. Ez a rövidke mondat az emberi remény alapja. Ez a rövidke mondat az emberiség legnagyobb örömhíre. Mert az ember mindig keresi. Vajon szerete engem az Isten? Van-e számomra irgalom? Van-e számomra bűnbocsánat? Van-e kiút a sötétségből? Van-e remény a halálon túl? És erre válaszol ma Jézus. Nem filozófiát mond, nem elméleti tanítást ad, hanem megmutatja az atya szívét. Ma erről az atyai szívről szeretnék elmélkedni részletesen, drága jó testvérek. A Szentírás nem azt mondja, hogy Isten megtűrte a világot, nem azt mondja, hogy elviselte, nem azt mondja, hogy sajnálta, hanem azt mondja, hogy szerette. És nem kicsit szeretett, nem feltételekkel szeretett, nem csak a jókat szerette, nem csak a szenteket szerette, hanem a világot, a bűnös világot, a sebzett világot, a lázadó világot, a szenvedő világot. Ez döbbenetes, mert mi emberek sokszor csak azokat szeretjük, akik jók hozzánk, azokat, akik megérdemlik, azokat, akik visszanozzák. Isten szeretete más. Ő akkor is szeret, amikor az ember eltávolodik tőle, amikor elesik, amikor vétkezik, amikor közömbös vele szembe. Ezért mondja Szent Pál apostol, abban nyilván

nyilvánult meg Isten szeretete, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Micsoda szeretet ez, testvéreim! Az ember sokszor azt gondolja, hogy előbb meg kell javulnom, hogy Isten szeressen, de az evangélium fordítva működik. Isten előbb szeret, és ez a szeretet változtat meg bennünket. Mit jelent az, hogy egyszülött fiát adta oda? Amikor Jézus ezt mondja, még előtte áll a Golgota, de ő már tudja, mi vár rá. Az Atya nem valami kis ajándékot adott az emberiségnek, nem aranyat, nem gazdagságot, nem földi hatalmat, hanem a legdrágábbat, a saját fiát. És Jézus önként jött, nem kényszerből, nem verességből, hanem szeretetből írtunk. A kereszt nem egyszerű kivégzési eszköz, hanem a kereszt az isteni szeretet legnagyobb jele. Amikor Krisztus karjai kitárulnak a kereszten, mintha az egész emberiséget át akarná ölelni. Ott van minden bűnünk, minden hazugságunk, minden hűtlenségünk, minden önzésünk, és ő mégis azt mondja, Atyám, bocsáss meg nekik. Testvérek, nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki életét adja a másikért. Jézus ezt tette. Az evangélium egyik legfontosabb szava a hit. De mit jelent hinni? Nem csupán az, hogy elhiszem, Isten létezik, a hit ennél sokkal több. A hit bizalom, a hit ráhagyatkozás, a hit szívből való odafordulás. Mint amikor a gyermek az édesanyjába vagy az édesapjába kapaszkodik. Mint amikor a beteg bízik az orvosában. Amint amikor a hajótörött megragadja a mentőövet. A hit azt jelenti, hogy Jézusra bízom az én földi életemet. Sokan azt mondják, hiszek én a magam módján. De az igazi hit találkozás Krisztussal megváltoztatja a gondolkodást, megváltoztatja a szívet, megváltoztatja az életet. Aki valóban hisz, az nem tud ugyanúgy élni tovább, ahogy eddig élt. Testvérek, Jézus beszél az elvesztésről, amikor ezt mondja, el ne vesszen. Milyen komoly szó ez. A mai világ ezt nem szereti hallani, az ember inkább csak kellemes dolgokat akar, de Krisztus az igazságot mondja. Az ember Isten nélkül elveszik. Lehet pénze, lehet sikeres, lehet hírneve, mégis üres maradhat a lelke. Hány ember mosolyog kívülről, de belül sír? Hány ember gazdag, mégis boldogtalan? Hány ember erősnek látszik, mégis összeomlik belül? Mert az ember szíve Isten keresi, és amíg őt nem találja meg, nyugtalan marad, ahogy fogalmaz Szent Ágoston is. A mai evangélium egyik legnagyobb ígérete ez. Örök élete legyen. Örök élet, nem csupán hosszú élet, nem csupán jobb földi élet, hanem örök közösség Istennel. A keresztény ember tudja, hogy a halál nem a vég, a sír nem a lezárás, hanem a kapu. Krisztus föltámadt, és aki benne hisz, annak örök élete van. Ez ad erőt a szenvedésben, ez ad vigaszt a gyászban, ez ad reményt az öregségben, mert a hívő ember nem a semmibe megy, hanem az Atya házába. Testvérek, Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot. Milyen vigasztaló mondat. Sokan félnek Istentől, mint egy szigorú bírótól, pedig Jézus az irgalom arca. Oda ment a bűnösökhöz, megérintette a leprást, megbocsájtott a házasságtörő asszonynak, asztalhoz ült a vámosokkal, és sorolhatnánk a sort, mi mindent tett Jézus szeretetből. Nem azért jött, hogy összetörje az embert, hanem hogy felemelje. Persze az igazságot kimondta, és ma is kimondja. A bűnt nem nevezte jónak, de mindig adott új esélyt. Ez az evangélium szépsége. Nincs olyan mély bukás, nincs olyan mély elesés, ahonnan Isten ne tudna minket felemelni. Aki hisz bennem, az nem esik ítélet alá. Az ítélet nem elsősorban arról szól, hogy Isten örömmel büntetne. Az ember maga dönt. Aki elutasítja a világosságot, a sötétségben marad. Aki bezárja szívét, nem tudja befogadni a kegyelmet. Isten mindenkit hív, de senkit nem kényszerít. A szeretet szabad. Ezért olyan komoly az ember döntése. Minden nap választunk. Krisztus mellett, vagy Krisztus nélkül. Mit jelent ma Krisztusban hinni, Krisztust választani, testvérek? A mai világ tele van zajjal, tele van kapkodással, tele van bizonytalansággal. Sokan elvesztették a reményt, sokan félnek a jövőtől, sokan magányosak,
és mégis ugyanaz az evangélium hangzik ma is el. Úgy szerette Isten a világot. Mit jelent tehát ma hinni, őt választani? Imádkozni. Nem csak szükség idején, hanem naponta kapcsolatban lenni Istennel. Mit jelent tehát ma hinni, őt választani? Megbocsájtani. A harag megmérgezi a lelket. Krisztus megbocsájtott nekünk, nekünk is meg kell bocsájtanunk egymásnak. Mit jelent tehát ma hinni, őt választani? Szeretni. Nem csak szóval, hanem tettekkel. Segíteni egymásnak, meghallgatni egymást, vigasztalni egymást. Mit jelent tehát ma hinni, őt választani? Hűségesnek maradni. A hit nem egy pillanat érzése, hanem kitartást jelent. Testvérek, a kereszt sok embernek botrány. Hogyan lehet a szenvedés a megváltás útja? És mégis Isten a keresztből életet fakasztott. A legsötétebb péntekből húsvét hajnalát teremtette. Ez reményt ad nekünk is, mert életünk keresztjei sem hiába valók. A szenvedésben Krisztus közel van, a könnyek között Krisztus velünk van, a magányban Krisztus nem hagy el. Testvérem, elhiszed-e, hogy Isten szeret téged? Nem általában az embereket, hanem téged személyesen. Elhiszed ezt? Elhiszed-e, hogy Krisztus érted halt meg? Elhiszed-e, hogy van bocsánat? Elhiszed-e, hogy új élet kezdődhet? Mert az evangélium nem csak tanítás, hanem meghívás ezt megtartani. Meghívás az örök életre. Ha ma csak egyetlen mondat marad meg bennünk, arra kérem a drága jó testvéreket, legyen ez. Úgy szerette Isten a világot. Amikor gyenge vagy, emlékezz erre. Amikor bűnterhel, emlékezz erre. Amikor félsz, emlékezz erre. Amikor gyászolsz, emlékezz erre. Amikor nem látod a jövőt, emlékezz erre, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda. Isten szeretete nagyobb a bűnnél, nagyobb a félelemnél, nagyobb a halálnál, és ez a szeretet Jézus Krisztusban lett láthatóvá. Kérjük ma az Urat, Urunk, taníts minket hinni, taníts minket szeretni, taníts minket benned élni, és vezess el az örök életre. Amen. Köszönöm a drága jó testvéreknek, hogy ez alkalommal is meghallgattak. Kívánok egy áldott szép napot, jövő hétre jó munkát, jó pihenést, jó tanulást, és Isten éltesse, akik névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Dicsérdeség a Jézus Krisztus, Karácsony Tibor, az Erdély Mária Rádió műsor igazgatója. Nagy-nagy szeretettel köszönt minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai gyönyörű szép napon, amikor is a maratonunk már megkezdődött. Az adományvonalaink továbbra is működnek. A következő számok egyikén jelenthetik be a kedves hallgatóink, adakozóink, adományozóink a úgymond adományaikat. A 0259 420 777, illetve 0359 420 777. Kedves Mária Rádió hallgatók, magától értetődik, hogy a nagy lelkű adás elkötelezett hívének kell lennünk. Sajnos gyakran előfordul, hogy a sáfárság területén kitűzött nagy ívű céljainkat úgy értékelik, hogy egy közösségnek csak az ember pénze kell. Nagyon sokszor találkozik a pap, a plébános, a szolgálata ideje alatt ehhez hasonló negatív hozzáállása. Nem egyszer az egyházközségi tagok, úgymond a keresztény hívek úgy szólnak, hogy olyan véleményekkel vannak, hogy olyan, mintha ez egy feneketlen zsebbe öntenénk a pénzt, hogy minél többet adsz, annál több kell nekik. Hát elképzelhető, hogy nem túl bátorítóan hat ránk ez a lélekemelő megjegyzés. Viszont úgy gondolom, hogy a pozitívumokról kell beszélnünk. Van egy olyan téma például, hogy a sáfárság, van egy ilyen mondat. És az egyik konferencián mondta el az egyik előadó ezzel kapcsolatosan, hogy nem azért adunk, hogy kapjunk. Azért adunk, hogy kapjunk, hogy ismét csak adhassunk. Amikor ezt úgy hallottam, és több más kollégám is, én úgy éreztem, hogy egy újabb fény gyúlt fel bennem. Tehát Isten arra akar használni bennünket, hogy áldását mások felé közvetítsük. És nem egyszer beszéltem a második korintusi levélről, a 9. fejezet 7. versében, amikor a közismert szentírási részletet szoktam mindig mondani, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az itt jókedvűként fordított kifejezés igazi jelentése igazából, ha lefordítjuk az eredeti nyelvről, az azt jelenti, hogy vidám, vicces. És képzeljük el, kedves hallgatóim, hogy Isten a vidám és a vicces adakozót szereti. Ez az igazság fel kellene, hogy villanyozzon bennünket. Adakozás témában nem először beszélek, de úgy érzem, hogy ez az, amely őszintén lelkes hozzászólást eredményez. Azt mondta szintén egy másik előadó, hogy amikor hallotta ezt a szentírási részt, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten, ez olyan volt, mintha ha nem is az adakozásról szólt volna. Tehát rájöhetünk ebből is arra, kedves hallgatóink, hogy az adakozás egy élvezhető dolog. És amikor nem csak beszélünk róla, hanem cselekedetté is váltjuk, ez élvezhetőnek kell lennie. A saját bizonyosságodat soha senki nem kritizálhatja. És hogyha te bebizonyosodtál arról, hogy neked adományoznod kell, ha szeretettel beszélsz is róla, akkor valami nagyon érdekes dolog fog történni. Ugyanis példaképe lehetsz ezáltal nem csak a hallgatóknak, a hallgató társaidnak, hanem egyszerűen azoknak is, akik körülötted élnek. Mert hit által még azok is jobban megerőltetik majd magukat és adakozásukat, akik egyébként mindig is ellenálltak az adakozásnak. Természetesen, hogy nem heti adakozásról beszélünk,
nem egy új szolgálati kezdeményezésnek a támogatásáról, nem erről van szó. Egyszerűen egy egységről van szó. Arról az egységről beszélhetünk, amely akkor alakul ki, amikor a Mária Rádió hallgatói minden tagja adakozik a rádió fejlődéséért, fennmaradásáért. Így tehát egy egység alakul ki, egy körforgás, és ezáltal az adakozás egy szolgálattá is válhat. Kedves Mária Rádió hallgatók, a keresztény embernek semmiképpen nem szabad abba a csapdába esnie, hogy a képességeit, csak a képességeit, úgymond az intellektusát tekintse a saját forrásának. A Szentírásban egyértelműen olvasunk arról, hogy Isten erőt ad a gazdagodáshoz. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem a pénz, a képesség, az értelem, az intellektus, a jövedelmünk forrása, ezek csupán eszközök, melyek segítségével Isten az áldásokat, a forrás az áldásokat biztosítja. Szükségleteinket mindig Jézus Krisztus gazdagsága szerint tölti be. Az anyagi erőforrásokat atyai gondviselésbe célba juttatásának földi rendszereként használja fel. Ha az ő mennyei bőségét akarjuk megtapasztalni, akkor előbb meg kell látnunk, hogy minden áldásnak ő a forrása. És ha Isten tekintjük a forrásunknak, akkor a gazdag kifejezés is más megvilágításba kerül. Sőt, ez a megközelítés fel is szabadít bennünket arra, hogy mindannyian gazdagok lehetünk. Amikor Pál apostol a korintusiakhoz írt híveinek, forgatjuk a szívünkben, és erről már beszéltünk az elmúlt műsorokban. Vagy aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja a vető magotokat, és megszaporítja az igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely általunk hálaadást szül Isten iránt. Mindez olvasható a II. Korintusi Levél 9. fejezet 10-11. versében. Kedves Mária Rádió hallgatók, Isten országában az igazi gazdagság és a bőkezűség között szoros összefüggés mutatkozik. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy akkor beszélhet jó módról, ha sok pénze van. Nem. A valódi gazdagságnak semmi köze nincs a bankszámlánkon található pénz mennyiségéhez. Már abban a pillanatban gazdagok vagyunk, amikor a szükségleteinket fedezni tudjuk, és még másnak is jut. Ha így nézem a dolgokat, akkor könnyebb hálásnak lennem, amikor a saját autómban ülök, meleg vízzel zuhanyozom, vagy esetleg éttermekben ebédelek. Gazdag vagyok, hiszen ezek mind arra utalnak, hogy több jut nekem, mint amennyire a megélhetéshez szükségem van. És ebből a szemszögből nézve mindig van olyan rész, amit visszaadhatunk Istennek. Visszaadhatunk a társadalom felé irányuló szolgálaton keresztül, vagyis a Mária Rádión keresztül. És ebben Isten ígéretét is megtaláljuk. Ha adunk neki, ő anyagi lehetőségeinket a jövőben még nagy lelkűbbé teszi. Van egy másik sikeres keresztény üzletember, aki nagyon sok házas párt tanácsolt komoly pénzügyi nehézségekben. És amikor ezt a keresztény üzletembert pénzügyi probléma megoldása érdekében felkeresték, azzal a feltétellel egyezett bele a segítségnyújtásba, hogy minden megkeresett bizonyos összegnek a 10%-át felajánlják az Istennek. És az illető elmondása szerint a feltételt elfogadó minden egyes házas pár helyreállt anyagilag, és ezen felül még jót is tehettek Istenért. Hát ez egy fantasztikus eredmény. Lukács evangéliumában olvashatjuk a 6. fejezet 38. versében: adjatok, és nektek is adnak. Jó megtetézett mértékkel adnak öletekbe.
mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek vissza nektek is. És hadd szögezzem le itt mindjárt, a bővelkedés szélsőséges tanításait azt ellenezni kell, és ellenzi is az egyház. De ettől függetlenül a Szentírás igenis azt állítja, hogy Isten megjutalmazza a hitünket. Erről olvashatunk a zsidókhoz írt levélből. És ebbe beletartozik az engedelmes adakozás is. Jézus arra hív, hogy csatlakozzunk bele Isten gazdasági rendszerébe. Az Isten nagy lelkű gondviselő. Így tehát arra kell tanítsuk az embereket, hogy ne féljenek az adakozástól. Nagyon sokan azt gondolják, hogy materialista gondolkodásmód abban hinni, hogy ha én pénzt adok Isten munkájára, akkor ő majd megáld engem anyagilag. Valójában az az igazi materialista gondolkodásmód, ha azt tartom, hogy a pénzkeresetem forrása a saját készségemben, ügyességemben keresendő. A szellemi ember abban bízik, hogy Isten rá árasztja az áldását, és az élethez szükséges valamennyi erőforrással ellátja, és ennek megfelelően engedelmeskedik is neki. A Galatákhoz írt levélben, a 6. fejezet és a 7. versében, és a 2. Korintusi levél 9. fejezet 6. verse alapján egy okokozati összefüggést tárhatunk fel a között, hogy mit adunk oda, és mit kapunk érte viszonzásul. És az alapelv bármilyen területen működik, függetlenül attól, hogy éppen pénzről, barátságról vagy hitről beszélünk. Ha valaki Isten áldására vágyik egy adott területen, akkor pont ezen a területen kellene olyasmit tennie, ami mások számára áldás. Isten maga lesz az, aki a folyamaton végigvezet. Bátran taníthatunk hitünknek erről a területéről, mert ő gondoskodik a vetés gyümölcséről, és akarata teljesülni fog. Nem azért vállal garanciát ennek az alapelvnek a működésére, hogy az emberi önzés tüzére öntsön olajat, hanem azért, hogy ezen keresztül is a hitünket erősítse, és céljai megvalósítására munkatársi kapcsolatra hívjon meg bennünket. Kedves Mária Rádió hallgatók, Isten azt szeretné, ha minden egyes alkalom a belévetett bizalmat erősíteni, amikor pénzzel van dolgunk, és hadd használjon fel téged is a bőkezű adakozás a bölcs befektetés bátorítására. Vezesd rá saját magadat és a körülötted lévőket, hogy a sáfárság az nem valami elhordozandó teher, hanem egy valódi kaland túra a szerető Istennel. És ha segítünk az adakozásunkban másoknak növekedni, akkor ezzel a hitükben való növekedést segítjük elő. Isten pedig az ilyen hittel megváltoztatja a világot. Kedves Mára Rádió hallgatók, tehát ilyen lelkülettel biztatom továbbra is önöket, hogy a mai nap folyamán próbálják megnyitni a szívüket, a lelküket, próbáljanak Istennek adni, nem csak a feleslegükből, és próbálják meg Isten üzenetét támogatni, vagyis a Mária Rádiót, hogy továbbra is a Szűzanya segítségével az örömhírt tovább tudjuk vinni minden ember szívébe és lelkébe. Az adományvonalaink továbbra is működnek, az önkénteseink a nagyváradi stúdióban várják az önök bejelentett adományainak az értékét, vagy a körzeti stúdióba az önkénteseknek, vagy az körzeti stúdiókhoz be lehet vinni, átadni, ugyanakkor megköszönjük már előre is azoknak a hallgatóinknak az imáit, akik otthonról hallgatnak bennünket, ágyba fekvő betegek szenvednek, anyagilag nem tudnak segíteni, viszont imájukkal, a háttérimákkal nagyban is hozzájárulnak ahhoz, hogy a mariatonunk sikeres legyen. És kedves Mária Rádió hallgatók, végezetül hallgassanak meg egy verset. Bódás János verse, Lecke a ösvényeknek. Fogadják nagy-nagy szeretettel.
Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus!

Ha lenne egy-két millióm, vagy kihúznák a sorsjegyem, nem kéne nekem mondani, hogy szívem kezem jót tegyen. Száz ezreket szétosztanék, meg se kottyanna, hogy adok. Maradhatna nékem még elég, de így, hisz oly koldus vagyok. Így szól a zsugori rossz szívem, s a mellem zord vad sarkvidék. S tudom, ha százszor annyi van, a százszor annyi sem elég. S tudom, hogy nincs olyan kevés, miből ne jutna másnak is. Mert csoda ez bár, de igaz, hogy vezethet vakott vak is. S egy pillér több, mint millió, mit tévedésből átkezed, legbőkezűbb adakozók, a bibliai özvegyek. Jaj, néked, te soppánkodó, akárhogy is szorongatod, Isten a bankóidba markol, s elvesz majd egy helyett hatot. Mert Isten tudja, hogy mi kell, s nem hagy nálam fölösleget. Nem adtam, hát elvette ő, s tán még kamatot is szedett. De jut, s marad is a hamuszáj, ó, én vak önző jég eszem, hát nem jobb adni örömest előre, önként, szívesen? Időt, erőt, pénzt és ruhát, vigasztalást és kenyeret. Jöjj, szállj szívembe, isteni lemondás, jóság, szeretet. Hatékozójak boldogan, gyermek nábobként könnyedén, ne vigyen kényszer lemondásra gyógyszer, baleset, szenvedély. Jobb adni másnak. Így tudom, szegényen is gazdag vagyok. S láthatom, ahogy sok borús szem hálás örömmel felragyog.

igaz, hogy az élet rút, kegyetlen. Sok öröme van, elveszíthetetlen. Van öröm, amely mindörökre tart, nem árt neki se szó, se tűz, se kard, se fagy, se szélvész, átok vagy nyomor, mitől a világ oly sokszor komor. Van öröm, amely soha nem apad, s ez az öröm, add másoknak magad. Míg élsz, magadat mindig adhatod, adj szót, vigaszt, ha van falatot, derűt, tudást vagy békülő kezed, mindez tiéd. Vesd másba, s nézheted, hogy nő vetésed, hozva dús kalászt, s meggazdagítva lelked asztalát. Csoda történik, minél többet adsz, te magad annál gazdagabb maradsz.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Lélekidő. Harmóniába kerülni önmagunkkal és Istennel. Csendes elmélyülés, gondolatébresztő felismerések. Reikli Erika műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, Rejkli Erika vagyok. Amikor a lélek megérinti a szívet, amikor a Szentlélekről beszélünk, sokszor nehéz szavakat találni. Nem azért, mert távoli vagy idegen lenne, hanem éppen ellenkezőleg, mert annyira közel van, hogy sokszor észre sem vesszük. A Szentlélek nem egy fogalom, nem egy elvont erő, hanem Isten élő jelenléte az ember életében. Ő az, aki nem kívülről szól hozzánk, hanem belül formál, vezet, vigasztal és éltet. Jézus búcsú beszédében ígéretet tett tanítványainak, nem hagyja őket árván. Azt mondta, hogy elküldi a pártfogót, az igazság lelkét, aki velük marad mindörökké. Ez az ígéret nem csak az első tanítványoknak szólt, hanem minden nemzedéknek, így nekünk is. A Szentlélek jelenléte tehát nem egy lezárt történelmi esemény, hanem élő valóság. A Szentlélek működését leginkább talán úgy érthetjük meg, ha az emberi élet tapasztalataiból indulunk ki. Vannak pillanatok, amikor nem tudjuk pontosan megfogalmazni, mi történik bennünk, mégis érezzük, hogy valami változik. Egy belső béke, egy váratlan bátorság, egy újraéledő remény, vagy éppen egy felismerés, amely irányt ad. Ezek a belső mozdulások sokszor nem látványosak, mégis mélyek és életformálók. A keresztény hit ezt a belső munkát nevezi a Szentlélek működésének. A Szentlélek nem mindig rendkívüli eseményekben mutatkozik meg. Sokszor a csendben van jelen. Abban a csendben, amikor valaki őszintén szembenéz önmagával. Abban a csendben, amikor valaki megbocsátani próbál. Vagy abban a csendben, amikor valaki imádkozni kezd, még ha nem is találja a szavakat. A Szentlélek sokszor nem új dolgokat mond, hanem a szív mélyén emlékeztet arra, ami igaz, ami jó, ami életet ad. A Szentírásban látjuk, hogy pünkösd napján a tanítványok egészen megváltoztak. Korábban féltek, zárkózottak voltak, bizonytalanok. A Szentlélek eljövetele után azonban bátran kezdtek beszélni, és hirdették Jézus feltámadását. Nem azért, mert hirtelen erősek lettek emberileg, hanem mert betöltötte őket Isten lelke. Ez a változás ma is lehetséges minden ember életében. Amikor valaki megnyitja magát Isten felé, a lélek képes belülről átformálni őt. A Szentlélek egyik legmélyebb ajándéka a belső szabadság. Nem külső szabályok felszabadítása ez, hanem a szív felszabadulása a félelemtől, a bűntől és a reménytelenségtől. Ahol a Szentlélek jelen van, ott az ember nem kényszerből, hanem szeretetből él. Nem félelemből dönt, hanem világosságban. Nem bezárkózik, hanem nyitottá válik az életre és mások felé. Ez a lélek azonban nem erőszakos, nem kényszerít rá semmit az emberre, inkább hív. Finoman, csendesen, sokszor alig észrevehetően. Mint egy belső késztetés a jóra, mint egy halk gondolat, amely nem hagy nyugodni, amíg meg nem hallgatjuk. A Szentlélek tiszteletben tartja az ember szabadságát, de mindig a teljesebb élet felé vezet. A mindennapokban a Szentlélek működése gyakran egyszerű dolgokban mutatkozik meg. Egy jó szóban, amit kimondunk valakinek, egy türelmes gesztusban, amikor könnyebb lenne haragudni, egy döntésben, amikor a nehezebb, de helyes utat választjuk, vagy abban, amikor valaki újra képes remélni, pedig korábban már feladta. Ezek nem feltűnő csodák, mégis az élet igazi csodái közé tartoznak. A Szentlélek az imádságban is jelen van, különösen akkor, amikor nem találjuk a szavakat. Amikor csak csend van bennünk,
vagy csak kérdések. A hit azt mondja, hogy ilyenkor sem vagyunk egyedül, mert maga a lélek imádkozni kimondhatatlan fohászkodásokkal. Ez azt jelenti, hogy még a legcsendesebb, legszegényebb imádság is valódi találkozás Istennel. A Szentlélek gyümölcsei nem elvont fogalmak, hanem az emberi élet minőségei. Szeretet, öröm, békesség, türelem, szelídség és hűség. Ezek nem egyik pillanatról a másikra jelennek meg, hanem lassan érlelődnek, mint egy belső növekedés, amely sokszor észrevétlen, de mégis valóságos. Ahol ezek megjelennek, ott a Szentlélek már munkálkodik. Talán a legfontosabb kérdés nem az, hogy hol van a Szentlélek, hanem az, hogy engeded-e őt működni az életedben. Mert ő nem távoli valóság, hanem jelenlét, amely válaszra vár. Egy egyszerű, őszinte meghívás is elég lehet. Jöjj, Szentlélek! Ez a mondat nem varázsszó, hanem nyitás Isten felé. A Szentlélek jelenléte nem mindig valóságos, nem mindig érzelmekben mérhető, de mindig életet formáló. Ott van a hétköznapok csendjében, a döntések súlyában, a kapcsolatok mélységében és az emberi szív rejtett mozdulásaiban. És talán éppen ezért olyan fontos újra és újra kimondani, nem vagyunk egyedül. Isten lelke velünk van, bennünk él, és csendben vezet bennünket az élet teljessége felé. Mert a Szentlélek nem a tökéletes

Talán nem látjuk őt, talán nem mindig értjük az útjait, de vannak pillanatok, amikor a szív hirtelen mégis megérzi, Isten itt van. És ez elég ahhoz, hogy az ember újra felálljon, újra higgyen, újra szeressen. Mert a Szentlélek nem csupán vigasztad, hanem új életet kezd bennünk. És talán ez a legnagyobb csoda, hogy Isten nem a tökéletességünket keresi, hanem a szívünket. Azt a szívet, amely néha fáradt, néha sebzett, néha bizonytalan, de még mindig képes arra, hogy halkan ezt mondja, jöjj Szentlélek, és ahol ez az ima megszületik, ott a remény már elkezdődött. Viennei Szent Jánostól hoztam egy pár gondolatot a Szentlélekről. A Szentlélek erő. Amikor jó gondolataink támadnak, a Szentlélek látogat el hozzánk. A Szentlélek olyan, mint a kertész, munkája a lelkünket. A Szentlélek nekünk dolgozik. A Szentlélek megtelepszik az igazak lelkében, mint galamb a fészkében. A tiszta lélekben költi a jó vágyakat, mint galamb költi kicsinyeit. A Szentlélek vezet bennünket, ahogy az anya vezeti kézen fogva 2 éves kisgyermekét, mint a vakot vezeti az, aki lát. A Szentlélek nélkül nem volnának üdvösek számunkra, még a szentségek sem. Akik a Szentlélekre hallgatnak, megtapasztalhatják bensejükben a boldogság minden fokát, viszont a rossz keresztények töviseken és éles köveken járnak. Akiben a Szentlélek lakik, az Isten jelenlétében van, és sosem unatkozik, mert szívéből szeretet árad. A Szentlélek nélkül olyanok vagyunk, mint az utcaköve. Védj egy követ az egyik kezedbe, másikba meg vízzel telt szivacsot. Szorítsd meg mindkettőt. A kőből semmi se jön, a szivacs meg bőven ontja a vizet. A szivacs a lélek, amelyet betölt a harmadik isteni személy. A kő meg a hideg és a kemény szív, ahol nem lakik a Szentlélek. Akiben a Szentlélek ott van, annak ízlik az ima, és mindig rövidnek találja rá az időt. Isten jelenlétét sosem veszíti el. Az igazak szívében a Szentlélek kelti a gondolatokat, s ő adja ajkukra a szavakat. Akiben a Szentlélek lakik, nem mond gonoszat, mert a Szentlélek minden gyümölcse jó. Az ember semmi önmagában, de sok a Szentlélekkel. Az ember magában egészen földi és egészen állati. Csak is a Szentlélek képes lelkét fölemelni és magasba ragadni. Amikor az erő és világosság Istene vezeti az embert, nem tévedhet el. A Szentlélek világosság és erő. És végezetül Aranyosi Ervintől hoztam egy verset, Pünkösdi gondolatok. A Szentlélek a születéskor, hiszem, testünkbe költözött. Csak tanításként, hitrendszerként vonta köréje szőt ködöt. Amit tudtál, azt elfeledted. Amit tanultál, nem igaz. A lelked nem valót teremtett, a fű helyett kinőtt a gaz. Ne háborúzz, csak éld a létet. Értelmetlen minden csata. Legyünk mind tiszta érző lélek, Istenünk angyal csapata. Feledjük rút sérelmeinket, ne bántson múlt rossz akarat. Engedjük el félelmeinket, s bontsunk le mind a falakat. De hol tanulj tisztában látni, mondd, hol virul a szeretet, hol érdek nincs, hol nem kell várni, hogy felnyissák a szemedet. Ahol etetnek, s önként adnak, ahol nem várnak semmit el, ahol a lelkek megmaradnak, s nem kell harcolnod senkivel. Nincs erős, s nincs gyenge lélek, ahol a szeretet lakik, ahol a tett, ahol a jóság egész világot alakít. Ha rájössz, Isten ott él benned, apró kis részes terve vagy, tapasztalni hívott világra, s bárhova mész, ő el nem hagy. De nem óvd meg, mikor hibázol, tetted keresztjét te viszed, ezzel tanít és igazából a világ rossz, ha elhiszed. De mitől rossz? A gondolattól? Egymást riasztjuk szüntelen, s nem védett gyermeked magadtól, mikor még tisztas büntelen. Továbbadod, mit egykor kaptál, stafétabotod múltbeli.

Kíváncsi lelket csak adaptál, tévesített felszenteli. Na és mi van, ha rég hazudtak, adtak poklot és ördögöt? Hibáit látott csak az Úrnak, mert jó felett nem őrködött. Naponta újra számon kéred, miért teremtett rosszat is. Saját szűrődön hittel nézed, amely rossz út, mivel hamis. De te hiszel, és te tapasztalsz. Te alkotod a világot, s elfeded vallást tapasztal, s csak várod a válaszokat. Nem kéne önmagadban nézned, megismerve tisztán ki vagy. De lelked inkább eleltéved, s úgy érzed, Isten veszni hagy. Hát elveszel, ha nem találod, ha lényegedet nem leled, s naponta megleled halálod, mikor a poklod élteted. Keresd meg, hol van a Szentlélek, leld meg, találd meg önmagad. Hadd kezdjen végre élni véled, s lásd, hogy világod tőled halad. Koncentrálj végre, csak a jóra, hidd el, az élet szebb lehet. Lej rá a tiszta, igaz szóra, s találd meg benne Istened. A lélek olyan bennünk, mint egy csendes belső hang, amely érez, szeret, remél, és keresi az élet értelmét. A Szentlélek pedig olyan, mint egy láthatatlan, mégis valóságos jelenlét, amely megérinti ezt a belső világot. Hétköznapi módon úgy is elképzelhetjük, hogy a lélek a szívünk kertje, a Szentlélek pedig a napfény és az eső, amely segíti, hogy ebben a kertben szeretet, béke, öröm és türelem növekedjen. A Szentlélek nem csak vigasztal, hanem formál is minket. Segít, hogy ne féljünk szembenézni önmagunkkal, hanem merjük meglátni a szívünk mélyét is. A gyengeségeinket, a kérdéseinket, és mindazt, ami bennünk még alakul, mert Isten nem a tökéletességben talál meg bennünket, hanem az őszinteségben. Ott, ahol már nem rejtegetünk semmit, hanem hagyjuk, hogy a lélek világossága átjárja az életünket. Erről a belső útról szól a következő gondolat is. Arról, hogyan vezet a lélek útja az önismereten keresztül a szeretet és a megújulás felé. A lélek útja nem mindig könnyű. Van benne csend, kérdés, bizonytalanság, és sokszor olyan részekkel is találkozunk önmagunkban, amelyeket legszívesebben elrejtenénk. A félelmeinkkel, a sebeinkkel, a gyengeségeinkkel. Mégis éppen ezeken keresztül jutunk közelebb ahhoz, akik valójában vagyunk. Az önismeret azt jelenti, hogy őszintén belenézünk a saját szívünkbe. Nem csak a szépet látjuk meg magunkban, hanem azt is, ami fáj, ami hiányzik, ami gyógyulásra vár, de közben megtanuljuk elfogadni önmagunkat, és amikor már nem menekülünk a saját nehézségeink elől, hanem engedjük, hogy fényessen rá, valami megváltozik bennünk. A lélek mélyén ott van a vágy, hogy szeressenek és elfogadjanak bennünket úgy, ahogy vagyunk. Nem tökéletesen, hanem őszintén, sebekkel együtt, múltunkkal együtt, minden törékenységünkkel együtt. Amikor ezt az elfogadást megtapasztaljuk, a szívünk megnyugszik. Már nem kell erősebbnek mutatnunk magunkat, mint amilyenek valójában vagyunk. A szeretetnek különös ereje van. Képes oda is eljutni bennünk, ahová mi magunk sokszor nem merünk leereszkedni. Megérinti a fájdalmainkat, és lassan gyógyítani kezdi őket. Nem egyik napról a másikra, hanem türelmesen, csendesen. Felemel, amikor gyengék vagyunk, és reményt ad, amikor elveszettnek érezzük magunkat. Például szeretetteljes kapcsolódásoknál, erősebb kötődéseknél, a szeretet mellett fontos a türelem, az érzékenység, hogy ne csak a felszíni reakciókat vegyük figyelembe, próbáljunk ráérezni arra is, ami a lélek mélyén történik. Amikor nehéz kifejezni az érzéseket, ilyenkor a lélek próbálja feldolgozni azt, amit érez. Valószínűleg ez félreértésekkel jár, pedig a mélyben sokszor éppen ez dolgozik. A lélek igazi növekedése akkor kezdődik, amikor megengedjük magunknak, hogy őszinték legyünk.
amikor nem elrejteni akarjuk a sebezhetőségünket, hanem megosztjuk azt valakivel, akiben bízunk. Ebben a bizalomban születik meg a mély kapcsolat, és ebben a kapcsolatban tapasztaljuk meg, hogy a szeretet valóban képes átalakítani az embert. Az egyik nagy ajándék, amit adhatunk egymásnak, az a jelenlét. Amikor meghallgatunk, elfogadunk akkor is, amikor nehéz. Ilyenkor a lélek fellélegzik, érzi, hogy nincs egyedül, hogy van helye a világban, és hogy szerethető. Talán ez a lélek legmélyebb titka. A nehézség nem akadálya a szeretetnek, hanem kapu hozzá. Minél őszintébben merünk szembenézni önmagunkkal, annál közelebb kerülünk a valódi szeretethez. És amikor a szívünket fenntartások nélkül oda tudjuk adni, a szeretet csendben átalakít, felemel és betölti az életünket fénnyel.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Felvidéki Mária Rádió májusi adománygyűjtő műsorában most egy személyes történeten keresztül szeretnénk megmutatni, mit is jelent ez a rádió sokak számára, hitben, anyanyelvben és közösségben. Vendégünk a vonalban Zámbó Eleonóra. Szeretettel köszöntjük a műsorban, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves Nóra, az ön édesanyjához különösen közel állt a Mária Rádió. Milyen emlékei vannak arról, hogy édesanyja gyakran hallgatott minket? Mit jelentett neki a rádió, és mit adott neki?
1: Hát én az idősanyukámnál láttam, hogy mennyire fontos volt neki a Mária Rádió hallgatása, hogy mennyi sok jót adott neki ez a rádió. Ő ugyanis naponta hallgatta a szentmiséket, bekapcsolódott a közös imákba, nagyon szívesen hallgatta különböző életvezetési, kulturális, vallási műsorokat, és ezekről aztán nekem általában ilyen aprólékosan be is számolt. Így én azt láttam, hogy a Mária Rádió nem csak lelki támaszt ad neki, hanem egyben egy ilyen közösségi élményt is kapott a rádiótól. És én úgy gondolom, hogy sok beteg, idős embernek ad a Mária Rádió így lelki támogatást, nyugalmat, örömöt, és ezért ez nagyon, nagyon fontos.
0: Ugye gyakran találkozunk azzal, hogy főleg az idősek és a betegek, akiknek már nincs lehetőségük személyesen elmenni a templomba, szentmisére, gyakran a Mária Rádió az egyedüli kapocs az egyházzal, van lehetőségük lelkileg bekapcsolni a szentmisébe, az imádságokba, a rózsafüzérbe, együtt énekelni vagy imádkozni a Mária Rádióval. Mennyire fontos az ön számára, hogy a hit és a magyarság együtt jelenjen meg az életünkben? Mit jelent az, hogy kisebbségben élőknek anyanyelvükön szól egy keresztény rádió?
1: Én azt gondolom, hogy a Mária Rádióban az is nagyon fontos, hogy nem csak az, hogy keresztény értékeket közvetít, hanem az, hogy magyar nyelven sugároz, mert ez így lehetőséget ad a magyar ajkú hívőknek, hogy a saját anyanyelvükön hallgassák a rádiót.
0: Miért fontos, hogy ilyen értékalapú kezdeményezések, mint a Mária Rádió jelen legyenek a mindennapokban?
1: A Mária Rádió csak a hívek adományaiból tartja fenn magát, és hát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy mi hívek ezt tudatosítsuk, és hogy lehetőségünk szerint támogassuk a Mária Rádió tevékenységét. Ugye, aki tudja az anyagilag, de vannak, akiknek erre nincs lehetőségük, nincs módjuk, akkor azok támogathatják a rádiót, akár önkéntes tevékenységgel, vagy imával. Én mindig nagyon nagyra becsülöm azok, akik bármilyen formában, idejüket nem sajnálva, önkéntesként vesznek részt a Mária Rádió munkájában, és én csak arra tudom buzdítani magunkat, hívőket, hogy igenis tegyünk azért, hogy a szűzanya segítségével a Mária Rádió továbbra is sikeresen teljesítse a küldetését.
0: Kedves hallgatói család, személyes történeteinken keresztül válik igazán láthatóvá, milyen értéket hordoz a Mária Rádió hitben, anyanyelvben és közösségben. Ha fontos önöknek is, hogy ez a küldetés tovább éljen, kérjük támogassák a rádió szolgálatát, köszönjük, hogy számíthatunk önökre, és én pedig megköszönöm szépen a beszélgetést Zámbó Eleonórának. Jó Isten áldja, minden jót!
1: Köszönöm, Jó Isten áldja!

0: A következő percekben Urbán Valériával fogunk beszélgetni. Kedves Valika, köszönjük szépen, hogy itt van köztünk. Ön ugye hallgatónk, támogatónk. Mit jelent ön számára a Mária Rádió, Miriam?
1: Nagyon sokat jelent a Mária Rádió, és ez már visszavetítően a katolikus rádióval is kapcsolatban van. Mert én Nyitra mellől származok, mégpedig Kalász községből, és ott hallgattuk a Magyar Katolikus Rádiót. Már amikor volt, még működött, és akkor úgy reggel 7 órakor volt a Szent Mise, bekapcsoltuk, gyertyát gyújtottunk, és meghallgattuk a Seregi István püspökatya Szent Miséjét, és aztán már szomszédok is tudták, hogy minket 7:30-ig nem lehet zavarni, mert akkor Szent Misén veszünk részt. És nagyon igényelték az emberek, mások is ezt, mert a unokatestvérem, aki nem volt a templomba járó, Isten nyugosztalja, Zolit megkérdeztem, hogy hallgatjátok a Szent Misét a Mária Rádión? Azt mondja, hát kénytelen vagyok, mert a Pali bácsinak a szomszédban hangosan megy, hogy kell hallanom nekem is azt, mert az nagyot halló volt. Úgyhogy ilyen elővezetés volt már rádióval kapcsolatban a Szent Misével. Aztán a Mária Rádió, mikor beindult, ennek én nagyon örültem, mert sok minden jó van benne, azok a előadások, tanúságtételek, megrázóak néha, és mondom éppen, hogy most is a közelmúltban Loránd atyának olyan szép magyarázata volt a Lorettáni Litánia egyes részeihez, hogy örültem neki, mert az ember csak úgy eldalolja az egészet, jól érzi magát, és a lényeg nem jut a szívéhez. És ezek nagyon jó dolgok, mint az egyszerű ember ezt észre se veszi máskülönben, csak úgy, hogy aztán, ha meg van magyarázva, akkor szívünkhöz közelebb jut.
0: Mariatont tartunk, és ugye azért küzdünk, azon dolgozunk, hogy a Felvidéki Mária Rádió továbbra is szólhasson otthonainkban. Mit gondol, milyen szerepe van a felvidéki magyarság számára ennek a küldetésnek, a Szűzanya Rádiójának?
1: Nagyon sok, azért mert azok a egyes helyeken már magyar szentmisék nincsenek is, és ezért nagyon örülnek az emberek, hogy az anyanyelvükön hallhatják.
0: Mit jelent ön számára az imádság?
1: Hát az imádság nagyon fontos nekem. Már fiatal koromban egyszer egy pap előtt azt mondtam, hogy nekem a hobbim az imádság. Először megörökönyödött rajta, hogy ilyen kifejezést használtam, ilyen profánt, és aztán közeljövőben, amikor találkoztam, hogy nagyon jó, csak hobbi volt eddig az. És úgy szeretek imádkozni, Isten jelenlétében lenni, és ezek a szentségimádások is itt nagyon jó, hogy az Isten közelségében lehetünk, és gyarapodhatunk, és belső megnyugvást kap az ember.
0: Hogyan buzdítaná esetleg hallgatóinkat, hogy támogassák mind imádságban, anyagiakban, és a tehetik akár önkéntes szolgálatban is?
1: Gondolom, a anyagi föntartás nagyon fontos, azért, mert csak úgy működhet valami, ha veszünk egy szerkezetet hozzá, vagy megy az áram. Úgyhogy ezért nagyon fontos, és úgy azt mondanám az embereknek, hogy igazán nagyobb öröm adni, mint kapni. Azért, mert öröm tölti az ember szívét el, hogy ez működik. És ebben így lelkileg gyarapodhatunk mindnyájan.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk gondolatait. További áldott szép napot kívánok.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánok.
2: Mariaton az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a 4 napon hívhatják adományvonalainkat reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a Szűzanya segíthessen!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

Leó pápa, az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. 14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért a békért május 30-án. Leó pápa augusztus 22-én San Marino-ba látogat.

0: Az életszentség ma is a keresztény hit szépségének legnagyobb meggyőző ereje. Csütörtökön délelőtt találkozott a Szent Atya az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőivel, akiknek felvázolta az egyház és az ige hirdetés előtt álló feladatokat. Reményt kell adni a mai világnak, a keresztény hit szépségét a személyes, következetes tanúságtételen keresztül mutatva meg. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban akadozik a hitátadás. Oda kell figyelni a katekumenekre és a bérmálkozó fiatalokra, hogy a szentségek felvétele után is az egyházban maradjanak. Leó pápa örömmel köszöntötte az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, akik a világ evangelizálása alapvető kérdéseinek szekciójához tartozóan eszmét cseréltek az előttünk álló kihívásokról.
1: La circostanza mi offre un'opportunità per condividere alcune considerazioni che riguardano la vita della Chiesa, soprattutto per gli anni che stanno davanti a noi.
0: A Szent Atya megosztotta velük az egyház életére és a jövőre vonatkozó gondolatait. Elsőként köszönetet mondott a tavalyi szent évben nyújtott nagyszerű munkáért, amelyet az evangelizálás dikasztérium végzett. Kegyelmi időt éltünk meg, amely alatt 33 millió zarándok érkezett Rómába. Ez óriási szervezési feladatot jelentett, ami a kedvező fogadtatásban és főként a lelki dimenzióra való odafigyelésben mutatkozott meg, hiszen az Úr bőséges ajándékaival árasztotta el a híveket. A négy pápai bazilika szent kapuin való átjutás mellett a helyi egyházak is intenzíven élték meg a szent évet. Az egész világon a remény vált a keresztény élet főszereplőjévé. A kisebb testvér, a remény magával vonza a másik kettőt is, a hitet és a szeretetet, melyet hirdetni kell, erőteljesen és meggyőződéssel megélni. A világ ma jobban szomjazza a reményt, mint valaha, jelentette ki Leó pápa. Békében és abban a bizonyosságban akar élni, hogy föl lehet építeni egy Isten gyermekeihez méltó várost, mely át van szőve reménnyel, és valódi, nem csalóka célokat kínál. Ne törjük meg ennek hirdetését, mely tanúságtételünkben válik láthatóvá, amikor Isten igéjéhez hű tanítványok vagyunk. Az evangelizálásnak kell továbbra is motiválnia az egyetemes egyház és a helyi közösségek minden tevékenységét. A hitet ugyanis csak így lehet mindig újra felfedezni a maga szépségében és hitelességében. Az evangélium hirdetése, mely reményt táplál, nem egy utópikus elképzelés, hanem olyan tanúságtétel, mely vonzó, mivel a szeretetre és az igazságra hív. Nem szabad alábecsülnünk a hitválságát, mely főleg a nyugati országokban jelentkezik, azokkal a társadalmi és kulturális tényezőkkel együtt, melyek széles körben a vallás iránti közönyhöz vezettek, állapította meg beszédében a pápa. A hit sokak életében már nem tűnik fontosnak. Ez viszont azzal a veszéllyel jár, melyet nem mindig érzékelünk a maga súlyosságában, hogy az ember megszűnik keresni az élet értelmét. A nagy egzisztenciális kérdéseket elkerülik, miközben széles körben terjed a technológia kultúrája, aminek minden igényt ki kellene elégítenie.
1: L'incontro con Cristo è in grado di restituire pienezza di significato e di valore alla vita delle persone.
0: A Krisztussal való találkozás képes visszaadni az emberi élet értelmének és értékének teljességét. Az egyház pedig ráébred arra, hogy a feltámadt Úrtól kapott küldetése mindig időszerű marad. Senki nem helyettesítheti az egyházat ebben a sürgős küldetésben, amelyre szükség van ahhoz, hogy biztos alapokat nyújtson az emberiség jövőjéhez, hogy az a béke, az igazságosság, a szabadság és a testvériség jövője legyen. Amint az a januári konzisztóriumon kiderült, Ferenc pápa Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdítása továbbra is fontos támpontot jelent, mely nem pusztán új tartalmakat vezet be, hanem elsősorban a keresztény és egyházi identitás közepeként tekint az ige hirdetésre. Leó pápa ezért arra szólította az evangelizálás dikasztérium plenáris ülésének résztvevőit, hogy forgassák a pápai buzdítást és használják munkájukban minden szinten, hogy elősegítsék a Krisztus központú és kérugmatikus küldetést, mely a Krisztussal való találkozásból születik, ami képes átalakítani az életünket. Nagy figyelmet kell fordítani a fiatalok lelkiségi törekvéseire, ahogyan az a fiatalok szentévi találkozóján egyértelműen kiderült. Az új generáció nem zárkózik el az evangéliumtól, sőt, sokan jobban meg akarják ismerni, amikor találkoznak vele, mert érzékelik, hogy ott rejlik a valódi boldogság titka. A pápa biztos benne, hogy az evangelizálás dikasztérium hatványozottan figyel erre az igényre, mely hiteles és következetes választ vár tőlünk. Az evangelizálás nem a struktúrák hatékonyságára vagy a társadalmi fontosságra épít, hanem azt az utat követi, amelyet a Szentlélek mutat, hogy sokakat Krisztushoz vezessen, az ő üdvözítő szavához, szeretetéhez, mely megújítja az életet.
1: L'evangelizzazione deve misurarsi oggi in modo particolare anche con mutate condizioni e dinamiche nella trasmissione della fede di generazione in generazione.
0: Az evangelizációnak ma megváltozott feltételekkel és működési mechanizmusokkal kell szembesülnie a generációk közötti hitátadás folyamatában. A világ egyes részein a hitátadás megtorpant, ez pedig új kihívások elé állít minket. A fiatal nemzedékekben egyfajta lelki szegénység jelentkezik, kevés a motivációjuk és eszközeik arra, hogy szabadon megérleljék magukban a hithez való csatlakozást, ami értelmet ad az életnek. Hála Istennek sok olyan tapasztalat is van szerte a világon, melyen keresztül a keresztény közösségek, társulatok, mozgalmak, egyházi csoportok találkoznak a fiatalokkal, meghallgatják őket, párbeszédet folytatnak velük. A túl mediatizált és fogyasztói társadalmakban elterjedt kulturális légkör csökkenti azt a képességet, hogy türelemmel, kitartóan és kritikus szellemben megdolgozzanak a személyes igazságkeresés folyamatáért. Félő, hogy minden egyes üzenetet csak egy véleménynek érzékelnek a sok közül, figyelmeztetett 14. Leó pápa. A hitátadás ebben a helyzetben olyan személyes és közösségi találkozásokon keresztül valósul meg, ahol a keresztény hit örömét, az evangéliumi élet következetességét tapasztalják meg. Nem attól lesz vonzó a kereszténység, ha felhigítjuk annak tartalmát és enyhítjük az elvárásokat, hanem attól, hogy alázattal és bátran tanúskodunk az útról, az igazságról és az életről, ami sok embert megtérített és megszentelt. Ahogy 16. Benedek pápa megállapította, ma olyan emberekre van szükségünk, akik egy felvilágosult és megélt hiten keresztül teszik hihetővé Istent a világban.
1: Abbiamo bisogno di uomini il cui intelletto sia illuminato dalla luce di Dio e a cui Dio apra il cuore, in modo che il loro intelletto possa parlare all'intelletto degli altri e il loro cuore possa aprire il cuore degli altri.
0: Olyan emberekre van szükségünk, akinek értelmét Isten világosítja meg, és akiknek szívét Isten nyitja meg, hogy ezáltal ők is megszólítsanak másokat. Isten csak olyan embereken keresztül térhet vissza az emberekhez, akiket megérintett Isten. Az életszentség ezért mindig a legmeggyőzőbb formája a keresztény hit szépségének, mely túlmutat minden időn és minden kultúrához szól. Leó pápa kitért még a hitoktatás fontosságára, mely alapvetően határozza meg az egyház életét, képzési feladatát és a hitátadást. Nem szabad, hogy a közösség örömteli szolgálata a katekumenek befogadására és támogatására véget érjen a keresztség szentségének kiszolgáltatásával. A következő feladat is legalább ekkora felelősséget kíván, vagyis hogy megfelelő környezetet nyújtsanak azoknak, akik Krisztushoz és egyházához csatlakoztak. Ahhoz, hogy élő maradjon a hit, amelyet a keresztségben választottak, a plébániai közösségeknek a keresztény élet magas szintű elvárásaira kell törekedniük. Ezáltal biztosítanak teret az újonnan megkeresztelteknek a következetes fejlődéshez, a személyes kapcsolatok gyümölcseként, amelyeket kölcsönös szeretetben és szolgálatban élnek meg. Hasonló odafigyelésre van szükség a bérmálkozó fiatalok esetében is.
1: Incoraggio le molteplici iniziative che riaccompagnano nel proseguimento del cammino di fede per la loro crescita umana e cristiana.
0: Leó pápa minden olyan kezdeményezést támogat, amely segíti őket a hit útjának folytatásában, hogy emberi és keresztény fejlődésüket szolgálja. Ezek a törekvések akkor lesznek valóban hatékonyak, ha személyesen foglalkoznak minden egyes fiatallal, visszatükrözve az Úr egyetlen és személyes szeretetét. A Szentatya beszéde végén köszönetet mondotta az evangelizálás dikasztérium tagjainak, akik hozzájárulnak a pápa szolgálatához és az egész egyház javához, majd Szűz Mária az evangélium tökéletes és missziós tanítványára bízva őket, apostoli áldását adta rájuk.

0: 14. Leó a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békéért május 30-án. 14. Leó pápa május 30-án szombaton este 19 órakor a vatikáni kertekben található Lourdi miasszonyunk barlagnál imádkozza el a Mária imát. A vatikáni kezdeményezés kapcsán a világ számos jelentős kegyhelye felhívta a hívőket és a zarándokokat, hogy csatlakozzanak az evangelizáció dikasztériuma által szervezett kezdeményezéshez. Az érdeklődők a Szent Péter téren felállított óriás képernyőkön is követhetik az eseményt. A Szentatyának a világ békéje iránti kitartó elkötelezettsége konkrét gesztusokban és az imádságra szólító folyamatos felhíváson keresztül is megnyilvánul. A mostani kezdeményezést az evangelizációs dikasztérium Leó pápa jóváhagyásával és a világ jelentős Mária kegyhelyeivel történt egyeztetés után indította el ezt a közös, világméretű imaláncot a világ annyira óhajtott békéért. Az evangelizációs dikasztérium honlapján közzétett közlemény megnevez párat a világ ezernyi Mária kegyhelyei közül, melyek közvetlen kapcsolatban együtt imádkoznak szombat este 14. Leó pápával, így szerepel közöttük Olaszországban a Pompei rózsafüzér királynője kegyhely, a názáreti Szentház Lorétói kegyhelye, a franciaországi Lourdi miasszonyunk kegyhely, a portugáliai Fatimai rózsafüzér szűzanya kegyhelye, a libanoni Szent Sárbel Annájá kegyhely, a béke királynője kegyhelye a bosznia-hercegovinai Medjugorjében, a Fülöp-szigeteki úti boldogasszony kegyhely, az ukrajnai Zárványiciai görög katolikus istenszülő Mária kegyhely. A Mátra-Verebélyi Szent Kuti nemzeti kegyhely is csatlakozott a felhíváshoz, honlapjukon olvasható a közlemény. 14. Leó pápa a világ békéjéért imádkozza a rózsafűzért május 30-án szombaton, este 7 órakor a vatikáni kertekben lévő Lourdi barlangnál. Ehhez csatlakozunk online a Mátra-Verebélyi Szent Kuti nemzeti kegyhelyen, az evangelizációs dikasztérium szervezésében. Szeretettel várunk minden békére vágyó hívőt. A szombat esti pápai litániára és rózsafűzérimára a vatikáni kertekben szabadon és ingyenesen lehet belépőjegyet igényelni, amíg a készlet tart a Szent Péter térre vezető Via della Conciliazione 7-es szám alatt a rózsafűzér imádkozása előtti napokban, május 29-én, május 30-án, 9:30 és 17 között. A vatikáni kertek Lourdi barlangját 124 évvel ezelőtt, 1902. június 1-én François-Xavier Schopfer tárb püspöke ajándékozta 13. Leó pápának, pápaságának utolsó előtti évében. Az eredeti Lourdi Massabielli barlang másolatát Constantino Snyder, a Szent Apostoli Paloták építésze készítette. Az építési költségeket a Szeplőtelen Fogantatás misszionáriusainak világszerte gyűjtött adományai fedezték. A megnyitón 13. Leó pápa mellett Schöpfer püspök is jelen volt. A barlanghoz nem sokkal később hozzáépítették a templom körüli teljes terület kicsinyített mását, beleértve egy tornyot is, amelyet két lépcsősor övezett. 1905. március 28-án Szent 10. Pius pápa ünnepélyesen avatta fel. 11. Pius pápa a torony lebontására kényszerült, amely mindössze 28 évvel az építés után már veszélyes állapotban volt, Bernadette Subiru szenti avatásának évében. Az 1930-as években a pápai katonai testület, a Palatinus tiszteletőrség használta a szertartás és az új szolgálatba lépő újoncok eskütétele után. 1960-ban Pierre-Marie Théas, tárb és Lourdes püspöke ajándékozta II. János pápának azt az oltárt, amely a jelenések helyszínén volt. 1982-ben Szent II. János Pál pápa a két oldalsó lépcsőt lebontva alakította ki a barlangot mai formájában, amely a vatikáni kertek felső nyugati részén található.
1: Leó pápa augusztus 22-én San Marinóba látogat. 14. Leó pápa augusztus 22-én délután Riminiben részt vesz a népek közötti barátságért rendezvényen, és szentmisét mutat be az egyházmegye híveinek. Ugyanezen a napon délelőtt fölkeresi a San Marinói köztársaságot, jelentette be a pápai ház prefektúrája. A pápa elfogadta a mini állam akkori vezetőinek a meghívását, ezért augusztus 22-én délelőtt lelkipásztori látogatást tesz San Marinóban. Legutóbb 15 éve Benedek pápa kereste föl az önálló itáliai köztársaságot. Nagy izgalommal és örömmel fogadta a Szentatya látogatásának hírét a mini állam külügyi államtitkára Luca Beccari, aki hozzátette, rendkívül jelentőségű esemény lesz intézményi, diplomáciai és lelki szempontból. A Szentszékkel való diplomáciai kapcsolatok 100. évfordulóján a pápa látogatása megerősíti azt a különleges és egyedüli kapcsolatot, amit San Marino hosszú ideje fenntart az azonos értékek és elvek mentén, osztozva a béketörekvésekben.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02 59 420 777, illetve a 03 59 420 777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, és az önök ima szándékaikat, ima kéréseiket fogadom az elkövetkezendő szűk negyed órában. Kedves hallgatók, imádkozni fogunk rózsafűzért, majd ezt követően szentmisébe is kapcsolódnak, illetve este 8 órától lesz egy különleges különleges rózsafűzér. Szentatyánk Leó pápa a világ kegyhelyeivel együtt imádkozza a rózsafűzért, a békéért, és ebbe az imába a Mária Rádió is bekapcsolódik. De hálatelt szívvel imádkozunk a Máriaton sikeréért, önökért, az adományozókért, és az adományok mellett mindig szükség van az imára is. Itt vannak a stúdióban az önkéntesek, akik várják a hívásaikat a 0259 420 777 vagy 0359 420 777-es telefonszámon fel lehet ajánlani az összeget, majd a legközelebbi stúdióba vagy önkéntesnek át lehet adni. Köszönjük szépen az adományokat, és hívhatnak, írhatnak a megszokott módon a 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös telefonszámon. SMS-ben is írhatnak a 0758 420 555-ös számra, vagy honlapunkra a www.mariaradio.ro címre, ezen belül pedig az ima szándék gombra kattintva. És már is van egy telefonáló. Köszöntöm szeretettel.
1: Mindörökké amen. És a napi szemmiséget, mik hátra vannak, fel szeretném ajánlni lábom gyógyulásáért, mivel most volt meg fiam családjának egészségét, és Lukács Géza és Kóka Marika gyógyulásukért, valamint a Máriaton sikerért és önökért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Jézusom, bízom benned.
0: Köszönjük szépen a hívását, és köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. Amíg újabb telefonáló lesz, néhány üzenetet is megosztok. Magyari Melinda Székely udvarhelyről írja: imád szeretnék kérni a családom összes tagjaiért, valamint a felépülésemért. Egy felvidéki hallgató írja: közös ima erejével megköszönöm a drága Jézusnak és a szűzanyának az egész heti munka eredményeit, bízva az égiek segítségében, és hogy mellettem állnak és segíteni fognak ezután is. Köszönöm. Felajánlom a rózsafűzért, a szentmiséket, testi-lelki gyógyulásomért, a családomért, Snike Évikéért. Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet, köszönöm. Udvarhelyről írta egy édesanya. Székely Anna írja: édesanyánk halála évfordulóján imával és szeretettel gondolok rá, és érte ajánlom a mai rózsafűzért. Felajánlom a rózsafűzért hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, az ő a családomért, az úton levőkért, a békéért és önökért. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Igen, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Én szeretném ezt az imát felajánlani a Máriatron sikeréért, és a családom minden egyes tagjáért, a megholtjaimért, az élőkért, és különálltságosan, hogy a fiamhoz nagyon sokat káromkodik, hogy a drága Jóisten segítene még, hogy ne hallanám én ezt, hogy szűnne még tőle ez a csúf dolog. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, köszönjük szépen a hívását. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családomért, magamért, két fiamért, páromért, akik külföldön dolgoznak, egészségünkért a Jóisten őrizze meg minden bajtól őket, hálából a kapott kegyelmekért, szűzanya takarja be őket védőpalástjával, Isten fizesse mindennapos hallgatóért a... Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm. Halló?
2: Nem halló?
0: Igen, élő adásban van, köszöntöm szeretettel.
2: De nem hallik semmi.
0: De én hallom önt, én várom, hogy mondja.
2: Dicsértessék a drága úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
2: A Mária Rádió és a Szent Misét felajánlom a Mária Rádió összedolgozójáért, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, és az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, minden jó akaratú emberekért, a család békességért, és az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és az egész halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, és az örök világosság tényeskedjék nékik, és a két unokámért, a négyén unokákért, és minden jó akaratú emberekért, dicsértessék a drága úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Ma is imádkozunk önnel. A rózsafűzért felajánlom László megtéréséért, a gonosz távozásáért a családból. Jézusom, bízom benned. Rózsafűzért és az összes imád felajánlom családom egészségért, békességért, a kapott kegyelmekért, halottaink lelke üdvéért. Jézusom, bízom benned. Imád kérünk egy fontos dolog megoldásáért, írta egy kedves hallgató. Jézusunk, bízunk benned. Ezt a rózsafüzét felajánlom bűneimért, a gonosz távozásáért és fontos szándékért, Mária Rádió fennmaradásáért, Esztelnekről írta Bokor Ildikó.

0: megszűnéséért, a magyar népé, a Mária Tomsikáriért, a halottjaimért, a férjem lelke üdvéért, a családom szándékára, a betegekért, a daganatos betegért is mindenkiért ajánlom fel a világon. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel imádkozok mindig, s önökért is ajánlom mindig a rózsafüzét. Egy állandó hallgató voltam Gyimesből.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk és értünk imádkozik. A Jóisten áldását kérjük életére, és köszönjük, hogy hívott bennünket. Imádkozva önökkel imád kérnék az unokáim vizsgáiért, munkahelye megmaradásáért, a családom egészségéért, egy mindennapos hallgató írta. Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Sajnos letette a kedves hallgató. Bátorítom, hogy próbálkozzon újra, valamelyik számot hívja. Mai rózsafüzért felajánlom Mester Róbert emlékére, imádkozik érte Krisztina. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló.
1: Élőadásban van. Igen, élőadásban van.
2: Azt az imát fel szeretnék ajánlani Bartisi Bolya és Bartis Eszteré, aki a Csíkszentkirályi temetőben nyugszanak.
1: Együtt fogunk imádkozni az ők lelkük üdvéért. Köszönjük szépen, Enikő, hogy hívtál. Ezt a rózsafüzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, jó magam párom egészségéért, lelki békéért, halottaimért és minden emberért. Köszönöm. Felajánlom a rózsafűzért és a szentmiséket hidegségi 70 évesekért, Csillag Rózsikáért, aki beteg. Aki betegtársam volt a személyzeten, a Jóisten áldása kísérje minden beteget, és ünnepeltet az 50 évesekért is imádkozom, és a személyzeten az asszisztensekért, a Jóisten kísérje őket áldásával, valamint az úton levőket is, Ilonka írta Simonból. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
3: Kérdessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Legnagyobb tisztelettel köszöntöm önöket. A jó Mária segélye meg az azok munkájukért, azt az imát felajánlom önökért is, Mária Rádiószág dolgozójáért, a bácsiáért. Felajánlom a négy gyermekemért, most azt a kisebbik fiam, Kipszen Martonó, Keresztes András, és Mária Anna. Egészségét, békeségét, egészségét az egész családdal együtt, a két leánya barátaikkal együtt érzik el. Ő Isten adjon békeséget, egészséget, Isten méltesse a házasságkötésük, ahol már van, máma van a házasságkötésük.
1: A Jóisten tartsa meg őket hűségben.
3: Felajánlom a többi gyermekemért, unokáimért, dédunokáimért, szomszédjaimért, a sok betegért, testvéreimért, a családjukért, kumakumasszonyaimért, az elvintés, élő tagokért.
1: Együtt imádkozunk.
3: A jó Isten örök nyugdalmat, az életnek segítség kegyelmet, Isten fizetre megtettettek hallgatni, és édesték a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, egy utolsó üzenetet tudok még felolvasni, hiszen lejárt az idő. Az ima szándékra szánt idő, ezt a rózsafüzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, a vizsgám sikeréért, a családom egészségéért, és hogy boldog legyen minden egyes ember békében éljen, saját magával és másokkal. Együtt fogunk imádkozni ezen szándékért, minden kimondott és ki nem mondott szándékért. Hívom önöket, hogy ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Az örvendetes rózsafűzért a Tasnádi Mária légiósokkal fogjuk imádkozni, majd ezt követően a rózsafűzér után a Lorettói litániát imádkozzuk, és Szilágy Csebe.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Önöket a Tasnádi Szűz Mária neve plébániáról. Kérjük Önöket, ha tehetik, imádkozzák velünk az örvendetes rózsafűzért. Elajánljuk beteg légiós testvéreink gyógyulásáért, minden betegért, papi és szerzetesi hivatásokért, szentatyánkért, püspökünkért, papjainkért, halottaink lelki üdvéért, a tisztító tűzben szenvedőkért, a háború megszűnéséért és a világ békéért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mindjárt, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, gyűjt a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogadtál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kukor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit téged Szent Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz az Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennyben a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
1: asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikében kezdetben most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennyben a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: a Sanyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhedben gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál égetünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál égettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk Isten, kinek egyszülötte élete, halála és feltámadása által az örök élet jutalmát megszerezte nekünk, engedd kérünk, hogy a titokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasója elmondásával megemlékezvén utánozzuk, amit magunkban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Ami Urunk Jézus Krisztus által,
1: amen.
0: Rózsa Püzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Béke királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűzanya,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária Rádió királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, amen. Loretói litánia. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennybéli Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egyisten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szentséges Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Istennek szent anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Szüzeknek szent szüze,
1: könyörögj érettünk.
0: Krisztusnak szent anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Egyházunknak anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Isteni kegyelem anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Tisztaságos anya,
1: könyörögj érettünk.
0: Szeplőtelen Szűz anya,
1: könyörögj érettünk.
0: Sérelem nélkül való anya,
1: könyörögj érettünk.
0: Szűz virág szent anya,
1: könyörögj érettünk.
0: Szeretetre méltó anya,
1: könyörögj érettünk.
0: Csodálatos anya,
1: könyörögj érettünk.
0: Jó tanács anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Teremtőnk anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Üdvözítőnk anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Nagy okosságú Szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Dicsérendő Szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Nagy hatalmú Szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Irgalmas Szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Hűséges Szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Igazság tükre,
1: könyörögj érettünk.
0: Bölcsességgel teljes Szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Örömünk oka,
1: könyörögj érettünk.
0: Szentlélek hajléka,
1: könyörögj érettünk.
0: Istennek szentelt Szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: titkos értelmű rózsa.
1: Könyörögj érettünk.
0: Erős szűz.
1: Könyörögj érettünk.
0: Isten szép teremtménye.
1: Könyörögj érettünk.
0: Isten szentélye.
1: Könyörögj érettünk.
0: Prídnek szent szekrénye.
1: Könyörögj érettünk.
0: Mennyország ajtaja.
1: Könyörögj érettünk.
0: Hajnali csillag.
1: Könyörögj érettünk.
0: Betegek gyógyítója.
1: Könyörögj érettünk.
0: Bűnösök menedéke.
1: Könyörögj érettünk.
0: Szomorúak vigasztalója.
1: Könyörögj érettünk.
0: Keresztények segítsége.
1: Könyörögj érettünk.
0: Magyarország oltalmazója.
1: Könyörögj érettünk.
0: Angyalok királynéja.
1: Könyörögj érettünk.
0: Pátriárkák királynéja.
1: Könyörögj érettünk.
0: Proféták királynéja.
1: Könyörögj érettünk.
0: Apostolok királynéja.
1: Könyörögj érettünk.
0: Vértanú királynéja.
1: Könyörögj érettünk.
0: Hitvalló királynéja.
1: Könyörögj érettünk.
0: Szüzek királynéja.
1: Könyörögj érettünk.
0: Minden szentek királynéja.
1: Könyörögj érettünk.
0: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné.
1: Könyörögj érettünk.
0: Mennybe fölvett királyné.
1: Könyörögj érettünk.
0: Szentolvasó királynéja.
1: Könyörögj érettünk.
0: Béke királynéja.
1: Könyörögj érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya,
1: könyörögj érettünk.
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezd nekünk.
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazd nekünk.
0: Imádkozál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, add Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Most segíts meg,
1: Mária, ó irgalmas szűzanya, keserzét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törít meg, fői máját gyermekidnek, nem te soha nem veszed meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen. Tűzülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet és halálban, tied jó és balsodban, tied tűzbe és szenvedve, tied most és örökre. Tűzülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utána tepedek, anyám, te jóságos kegyelmed, anyám, te hatalmas védelmed, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, és ne hagyj elveszni. Isten bír segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorú a vigasztalója, bűnösök oldalma és menedéke, föld reménye és mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért biztos mondom minden szenvedésbe, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsodban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy neked leszek jó anyám benne az éten. Tűzülője Istennek, Engedd, hogy tiéd legyek, tiéd élet és halálban, tiéd jó és bal sorsban, tiéd bűnben és szenvedve, tiéd most és örökre. Üdvözlője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek. Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatóit, Szilácseből, a Nepomuki Szent János plébánia templomából. Szentmisét közvetítünk, amelyet bemutat Szűcs Attila plébános, a kántori állást is szintén ő látja el. Lélekben kapcsolódjanak be önök is.

232-es számú ének, zengaharang hívószóval, e szép ünnep estéjén énekeljük el az első szakaszt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Örömmel köszöntöm a kedves híveket itt a templomban, és a készülékek előtt odahaz is a szentmise kezdetén, ma Szent István király erekéjének átvitelének az ünnepén. A mai alkalommal valamennyien letehetjük szándékainkat, kéréseinket az oltára, hogy a mindenható Isten elé tárjuk őket, és kérjük, hogy hallgassa meg, és kísérje áldásával életünket, teljesítse, amire szívünk, lelkünk vágyik. Mai szentmisében imádkozunk elhunyt szeretteinkért is, elhunyt ifjabb Buchmüller Antalért és idősebb Buchmüller Antalért, kérve a mindenható Istent, hogy fogadja be őket szentjei közösségébe. Ahhoz, hogy imánk az Úr előtt kedves lehessen, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazd!
1: Uram, irgalmazd!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmazd!
1: Uram, irgalmazd!
0: Könyörögjünk! Szentek csodálatos fényessége, Istenünk, te Szent István király dicsőséges hobját, gondviselő szereteteddel megőrizted számunkra. Add, hogy oltalmának szüntelenül örvendjünk, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mind örökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Tóbiás könyvéből. Fiam, ha az igazság útján jársz, minden vállalkozásod sikerrel jár, miként a többieknek is, akik az igazság szerint élnek. Adj alamizsnát vagyonodból, ne fordítsd el arcodat szegényektől, akkor Isten sem fordítja el arcát tőled. Fiam, vagyonod nagysága szerint adj alamizsnát. Ha bőven van neked, adj többet, ha szükségem van, törekedj arra, hogy a keveset is szívesen add. Így szép kincset gyűjtesz magadnak az ínséges napokra. Az alamizsna ugyanis megszabadít a haláltól, és nem engedi, hogy a sötétség honába kerül. Nagy bizalommal lehet a magasságbeli Isten iránt mindenki, aki a jótékonyságot gyakorolja. Ez az Isten ígéje.
1: Istennek legyen hála!
2: A Zsoltár válasza, jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, és reményemet az Úristenbe helyeznem. Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, és reményemet az Úristenbe helyeznem. Milyen jó az Isten az igazsághoz, az Úr azokhoz, akiknek szíve tiszta. Mindig veled akarok maradni, hiszen kezedbe tartottad jobbomat. Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, és reményemet az Úristenbe helyeznem. Szándékod szerint vezérelsz engem, és végül is befogadsz a dicsőségbe. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, és ha veled vagyok, nem kívánok semmit sem a földön. Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, és reményemet az Úristenbe helyeznem. Bár elenyészik a szívem és a testem, szívem Istene és örök része mindig az Isten. Nekem jó az Istennel lennem, és az Úristenbe helyeznem bizakodásom. Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, és reményemet az Úristenbe helyeznem.

0: Alleluja.
1: Alleluja. Alleluja.
0: Ha jót cselekszel, felragyog világosságod, mint a hajnal, és sorsod hamarosan jobbra fordul.
1: Alleluja.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Lukács könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne féljtek is, de nyáj hisz, atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot. Adjátok el, amitek van, és hozzátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és a moly nem rágja szét. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is. Ezek az evangélium.

25-én halt meg Székesfehérváron, és 1083-ban, augusztus 20-án testét ünnepélyesen fölemelték, föltárták, és ekkor látták, hogy a jobbja éppen maradt. Annyi jót tett életében, hogy a mindenható Isten a jobbját megőrizte az enyészettől. És amikor ez megtörtént, amikor felemelték az ő testét, akkor Merkurius apát jelen volt, és ő titokban magához vette a kezét a gyűrűvel együtt, és Szentjóban őrizte. Ez az erekje a középkorban itt volt található, Szentjóban, az apátságban, és gyakorlatilag ezáltal Szentjób egyházmegyénk zarándok központja is valahol közel került így is az emberek szívéhez, és valamennyünk köztudatában úgy van jelen, hogy egy olyan lelki központ, ahol valamennyien erőt gyűjthetünk, megszentelődhetünk, és Isten jelenlétét különleges módon tapasztalhatjuk meg. A szentek mindig előttünk járnak, és elmondhatjuk azt, hogy valahol példaképeink abban is, hogy hogyan lehet a boldogság után útján járni. Ki az közülünk, aki azt mondaná, hogy őt nem érdekli, hidegen hagyja a boldogság? Valójában lelkünk mélyén el kell ismerjük azt, hogy mi valamennyien a boldogság után útján akarunk járni, mert Isten bennünket itt a Földön is és az örökké valóságban is boldogságra teremtett. Mivel az embert a mindenható saját képmására és hasonlatosságára teremtette, ezért igazából a boldogságunkat a Jóistennél találjuk meg. A teremtett dolgok, teremtmények nem igen tudják maradéktalanul kielégíteni boldogság utáni vágyunkat, de ha az Istenben növekszünk, ha benne élhetünk, mozgunk és vagyunk, akkor Isten boldogság utáni vágyunkat kielégíti. Amikor a szenteket ünnepeljük, akkor mindig előttünk áll az is, hogy ők megtalálták annak a módját, hogyan tudjanak növekedni az Istenben, hogyan tudják vele állandó jelleggel táplálni a kapcsolatot, és ez az Isten ápolt kapcsolat megszentelte őket és emberi kapcsolataikat is. Szükségünk van a mindenható Isten közelségére, nem tudunk nélküle létezni. A mai elmélkedésünkben szeretnék három tényt fölvázolni a boldogság útján, és ezeket úgy átgondolni, hogy lelkünkben örökre ott maradjanak. Ez a három tény is elmélkedésünk alap pillérei a következők. Az első hűség az egyházhoz, a másik kitartás az imában, és a harmadik hűség a szolgálatban. Az első emlékedési pontunk hűség az egyházhoz. Ha az egyházhoz hűségesek vagyunk a mindenható Istenhez is, mivel a mindenható hozta létre és alapította az egyházat. Az egyház tagjaiként megtapasztaljuk azt, hogy nem mindig egyértelmű, hogy el tudjuk fogadni az egyháznak a közelségét. Jézus azt mondja, aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket üldöz, engem üldöz, aki a tanításokat megtartja, az az én tanításomat tartja meg. Ápolni az egyházzal való közösséget is, a családi közösséget is, talán a mai ember számára ez a legnagyobb kihívás. Mert mi emberek nem tudunk közösség nélkül létezni, valahol itt tudunk igazából a közösségben kiteljesedni és megtalálni a boldogságot. Mindig ott áll előttem az a kép, az előző szolgálati helyemen a gondnokék, fiatal házas pár, két gyermekkel, most már három gyermekkel áldotta meg őket a mindenható három kislánnyal, és a gyerekek születés után nem sokkal ott voltak mindig a szüleikkel a templomba. Pólyában hozták, a téli időszakban is, a hideg is volt, ott voltak mellettük a gyermekek, a templom mint egy második otthonukká vált.
Nagyon ügyesen figyeltek arra, hogy a családból átadják a hitet, mert a hit közösség egymással, és bennünket egy közösség a mindenható Isten tesz. A család az a helyszín, ahol a szülők átadják a hitet,

0: gyermekeiknek, unokáiknak. Ha ezt nem tesszük meg szülőként, akkor talán semmit sem tudunk adni a gyermekeinknek, unokáinknak, mert igazából erre tudjuk építeni az életünket, az átadott hitre, az elkörsre, az erényre, az örök értékekre, amelyeket a családból hozunk magunkkal az életbe. Szükségünk van a közösségre, szükségünk van az egyházra, szükségünk van arra, hogy az egyházon belül, a közösségben megtapasztaljuk a mindenható Istent. És ez a boldogság felé vezető egyik pillér. A második elmélkedési pontunk hűség az imádságban, kitartás az imádságban. Jézus azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok. És mi is magunk is tapasztaljuk azt, hogy milyen óriási ereje van az imádságnak. Ha az ima átszövi mindennapjainkat, akkor valahol másként mennek a dolgok, sokkal gördülékenyebben. Ha Isten jelenlétébe helyezem magamat, és így végzem mindennapi feladataimat, akkor egész napom, minden tevékenységem, munkám imádságá válik. Nem hiába mondják azt, hogy az imádság a léleknek a lélegzett vétele. Mert ha imádkozunk, azt jelenti, megnyitjuk a szívünket és a lelkünket a mindenható Isten felé, ő pedig örömmel térve hozzánk, szinte alig várja, hogy betérhessen az ember bensejébe, lelkébe, és megszentelje őt. A szemináriumban a lelki vezetőnk egy érdekes tapasztalatát osztotta meg velünk. Elmondta, hogy annak idején, amikor káplán volt, segédlelkész az egyik közösségben, volt egy kis imacsoport, amely asszonyokból állott, és ezek az asszonyok, édesanyák elhatározták, hogy minden nap 10 percet a templomban töltenek az Úr Jézus előtt. És meg is tartották ezt az elhatározásokat, olyan 10 személy tartozott a csoportba, és a paptestvér elmondta, hogy ezek az emberek, ezek az asszonyok átalakultak, megváltoztak. Abban tudta megfogalmazni a változásokat, hogy megváltozott az öltözködésük. Nem öltözködtek kihívóan, egyszerűen, nagyon ízlésesen. Ugyanakkor nem volt szükségük arra, hogy külön szépítőszereket használjanak, és kevesebbet is beszéltek. Tudták azt, hogy mikor kell mondani valamit, és mit kell mondjanak. Az ima átalakítja az embert az Isten képására. Mi valamennyien az imádság emberei vagyunk, és vágyunk arra, hogy állandó jelleken imádkozzunk. Volt valaki, aki hallott arról, hogy van olyan, hogy a szív imádsága, és ez az úriember kereste azt az illetőt, aki meg tudja őt tanítani a szív imádságára. Sokáig keresett, végül eljutott egy kolostorba, és ott a kolostorban volt egy szerzetes, aki járatos volt a szív imádságában. Ő megkérdezte a szerzetest, hogy vezesse be, hogy ő is gyakorolhassa és élhesse a mindennapokban a szív imádságát. Ő segített is neki. Az első nap arra kérte, hogy imádkozz el 500-szor, Istenem, szeretlek, de úgy, hogy belélegzéssel mondom el a első felét ennek az imának, és a kilégzéssel a második felét. És ezt 500-szor tedd meg, meg is tette. Második nap arra volt, hogy 1000-szer, harmadik nap 2000-szer, és így tovább, míg már eltelt egy hét, és hirtelen elhunyt a szerzetes. Az úriember kétségbe volt esve, hogy most mi lesz vele, ki fogja tovább tanítani a szív imádságát, és el kellett menjen a kolostorból, és ahogy ment az úton, ahogy lépett és lélegzett, feljött az imádság. Istenem, szeretlek. És ekkor jött rá arra, hogy most a szív imádsága az ő ényévé vált. Mindennapjaiban, munkája közben is szíve mindig imádkozik, és kimondja, Istenem, szeretlek. Ha az imádságban kitartunk és hűségesek vagyunk, akkor az öröm útján járunk, mert Isten jelenlétét tapasztaljuk meg. Harmadik elmélkedési pontunk, hűség a szolgálatban. Mi keresztény emberek vagyunk, akiket megérintett a mindenható, akiket betölt az ő szentsége, jelenléte és szeretete. Ha Istenben vagyunk és Isten által élünk, akkor ezt a külvilág is meg kell tapasztalja, ami azt jelenti, hogy tanúságot teszünk a mindennapi életünkkel, a mindenhatóról, a vele való közösségről, embertársaink előtt. Amiatt is, mert A tanúságtételünk nagyon sok embernek lehetőségét és út arra, hogy ő maga is megismerje a mindenhatót, és beengedje őt az életébe. Így egy keresztény ember számára létfontosságú az, hogy élete tanúságtétel legyen. Nem lehet úgy emberként és keresztényként élni, hogy ne tennénk arról tanúságot, ami a legfontosabb számunkra, az Istennel való közösségről. Két szerzetes egy kis faluban kódult, nagyon ki voltak merülve, és kis alamizsnát kértek az emberektől, de minden családban elzárkóztak tőle. Rédegen utasították el a két szerzetest. Bejárták a falut, nem kaptak semmit. És ekkor gondoltak egyet, vettek egy üstöt, felállították a falu közepén, tettek bele vizet, alá tüzet raktak, és követ tettek az üstbe. Elkezdték főzni a kőlevest. A falubeliek látták, hogy mit csinálnak a szerzetesek, és valahol elszígyelték magukat, és elkezdtek vinni ezt-azt a szerzeteseknek, kinek milyen volt. Egy kis krumplit, zöldséget, húst, tésztát, kinek milyen volt éppen a kezügyében, és mind beletették az üsbe, az üs megtelt, és nagyon finom étel lett belőle, és a két szerzetes meghívta a falu lakosságát, hogy együtt költsék el a finom ételt, amelyet valójában közösen főztek, közös adományokból. Az emberek először elzárkóztak a szerzetesek elől, nem adtak nekik semmit, idegek voltak hozzájuk, de amikor elkezdték főzni a kőlevest, akkor megnyílt a szívük, és gyakorlatilag, amikor az ember szíve megnyílik, akkor mindig az Isten tud működni az ember által, és adtak a szív bőségéből, ami ők éppen volt. Így alakult ki a közösség. A keresztény ember a közösség embere, és csak úgy tudunk közösségben, ha figyelünk egymással, ha tanúságot teszünk arról, hogy Isten bennünk van, és észreveszünk azt, hogy mire van szüksége a másik embernek. A szív bőségéből szól a száj, mondja a mondást, ugyanakkor a szív bőségéből adokozik a kéz is. Hogyha nyitott a szívünk a mindenható Isten felé, akkor azt jelenti, őszinte szívvel, nyitott szívvel tudunk adományozni embertársainknak figyelmes sokszor mosolyt, azt, amire éppen az embertársnak szüksége van. Az Isten élmény a legtöbb esetben emberélménnyel párosul, tehát az embertársam jóságán, szeretetén keresztül ismerem meg az Isten jóságát és szeretetét. Így van a szentekkel, ők is hűségesek voltak az egyházhoz, az imádság útján jártak, és mindennapi életükben tanúságot tettek az ő jóságáról, és így gyakorlatilag Isten kezében eszközökké váltak. Ezt tette maga Szent István király, és így a mi példaképünk és védőszentünk. Kérjük a mindenhatót, hogy közbenjárására áldja meg közösségeinket, egyházmegyéinket, az egész emberiséget, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Most tárjuk bizalommal kéréseinket, Urunk Istenünk színe elé.
1: Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Áld meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvirágoztatásán.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy az egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Áld meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Tartsd távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltón életre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, alázattal kérünk, hogy áztasd meg földjeinket áldást hozó esővel, tarts távol tőlünk minden természeti csapást, látva jóságod magasztaljunk téged, hallgass meg, Urunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, hallgass meg ki nem mondott kéréseinket is, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen. Amen.

0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bűkezűségedből kaptuk a kenyeret. Neked ajánljuk föl, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. A víz és a bor titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Neked ajánljuk föl, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel fogadj el minket, Urunk Istenünk, s legyen kedve színed előtt áldozatunk. Mosd le, Uram, bűneimet, és vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzunk, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten színe előtt. Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, áldozatos lélekkel hozzuk eléd adományainkat, legyenek kedvesek előtted Szent István király tiszteletére, és irgalmatból váljanak üdvösségünkre Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te Szent István királyt adtad vezetőnknek az igazság útján, hogy meglássuk az égi homályban a krisztusi hajnal fényét, és egyenes ösvényen járva örök hazára és otthonra leálljunk. Ő megtanított, hogy levessük magunkról a régi embert, és kősziklára építsünk országot és életet, hogy minden vihart rendületlenül álljunk Krisztus, a mi Urunk által. És ezért nemzetünk szentjeivel és az üdvözült lelkek egész seregével együtt most is mindörökre hálás szívvel zengjük, és egy szívvel mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Halálodat
1: hirdetjük,
0: Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat,
1: amíg el nem jössz.
0: Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházunk sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Most imádkozzunk úgy, ahogy minket Jézus Krisztus imádkozni tanított. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki jössz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.
1: Isten báránya,
0: te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Ima az Isten báránya, ima, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, őrizze meg engem az örök életre. Krisztus vére, őrizze meg engem az örök életre.

0: Krisztus lelke, szentelj meg engem.
1: Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, illess meg engem. Krisztus oldalából folyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőle. A gonosz ellenségtől oltalmazd engem. Halálom óráján hívd magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád.

0: Urunkban, a szeretet forrásához hisz, hogy testeddel és véreddel táplálj és éltess minket. Segíts, hogy áldozatod és jelenléted erejéből nagy lelkűen forduljunk minden embertársunk felé. Add, hogy a kiengesztelődést szolgáljuk az emberek és a népek között, tettekkel és szavakkal is hirdessük. Te vagy az egyetlen Úr és minden élet forrása. Amen.
1: Áldozásuk utáni hálódó énekünk a 123-as számú ének. Most lett a kenyér Krisztus testévé. Énekeljük el az első szakaszt.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, Szent István király emlékét ünnepelve mennyei ajándékaidban részesítettél bennünket. Add, hogy amit mulandó életünkben magunkhoz vettünk, azt első szent királyunk közben járására az örök boldogságban is elnyerjük Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Kívánok a kedves híveknek, itt a templomban jelenlévőknek és önöknek a készülékek előtt áldott estét, az Úr áldását otthonaikra, szeretteikre és mindazokra, akik fontosak az önök számára. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért, éljünk Isten békéjében.
1: Istennek legyen hála.
0: A 189-es számú ének. Nyújts ki mennyből, ó Szent Anyánk, kezedet, énekeljük el az első és a második szakaszt.

0: Jézusunk, lelkek örök pásztora,
1: tekints irgalmasan szeretet nyájadra. Úrunk, mint árvák, könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására. Oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küld nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Templomból, Uram, mielőtt távozunk, földporába hullva, újra imádkozunk. Buzgón esedezve, arra kérlek téged, ne ostorozd tovább áhítatos népet, ha te benned bízva munkája után lát, hullajts munkájára áldásod harmatát. A könnyei között örömért kiált fel, bűnbánatos néped, ó Uram, nevesd meg! Ha rész rohan rá, te tőled kér segít, hatalmas kezeddel hárítsd el a veszélyt, hogy így napról napra, víradván örömre, nevedet dicsérje most és mindörökre. Amen.
2: Szent misét közvetítettünk a szilárdsei Nepomuki Szent János plébánia templomából, melyet bemutatott Szücs Attila plébános. A kántori állást is szintén ő látta el. A mikrofonnál Hújbe Robertet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Szilágy Csepp plébániáját, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Szilágy megyében a szilássági dombvidék magaslatai között megbúvó kisváros Szilágy Csepp. A település első említését 1405-ből ismerjük Csehi Hungarikálos néven. Földrajzilag összetett domborzati képet mutat, a települést körbeölelő dombok legtöbbje magasabb 280-300 méternél. A dombvonulat hosszan elnyúlva terül el a Szilágy patak völgyétől az erdővidékig szántó területek borítják. Déli lejtőjén szőlősök, gyümölcstermesztés folyik, a szilvafák jellegzetes elemei a tájnak. A dombvonulat egy-egy kiemelkedő részéről csodálatos kilátást nyílik a városra. Főleg üledékes, mészköves talaj jellemző, mélyebben agyagos és 2 méter alatt homokos a talaj. Beosztott falvai Mutos, Oláhorvát, Szilágynádas és Völcsök. Az itt megtelepedett cseh vagy morva telepesekre utal a város cseh utóneve, valamint a 300 méter magas kiemelkedésen épült cseh vára, amelynek első írásos említése 1319-ben Kastrum csehi alakban szerepelt. A vár, illetve a körülötte lévő birtoktest meghatározó urai a középkor évszázadaiban a Jakcs és a Drágfi családok voltak. A 16. században Bátori György, majd a Rátóti Gulaffy család birtokolja az uradalmat. A 18. századra a vár egykori uradalma felaprózódik, és a Veselényi család különböző ágaihoz kerül. A 19. században a várat lebontják, megsemmisül. Ma mindössze 2 a 17. század első feléből származó faragvány őrzi emlékét. A város nevezetessége a főtéren álló református műemléktemplom, amelynek elődje az 1519-ben épült gótikus római katolikus templom, ezt valószínűleg Drágfi János királybíró anyagi támogatásával építették. Máig fennmaradt a templom bejárat és a segrestye ajtó kerete, a szentély látható a két jelentős nemis család, Drágfi és Jakcs címere is. A lakosság 1530-ig áttért a református hitre a templommal együtt. Ennek következtében Szilágy Csepen 400 éven át szünetelt a katolikus vallás. 1845-től lelkészség, korábban zilafiliája volt. A török dúlást követően ide települt örmények kapnak területet Bornemissza páltól, amelyre 1844-ben Bémér László püspök felépíti az első kápolnát. Ennek helyére 1864-1865 között Szaniszló Ferenc püspök építette fel a látható templomot, amelyet 1865. február 19-én áldottak meg, és Nepomuki Szent János tiszteletére szentelték fel. A lelkes római katolikus közösség a templomba betérve imáikba kérik Nepomuki Szent János közbenjárását, hogy példája szerint élvezhessék azok boldogságát, akik szavukkal soha nem vétettek. Nepomuki Szent János a molnárok, vízi molnárok, hajósok, halászok, a papság, a gyónási titok védőszentjeként tekintik, és az árvizek idején is őt hívják segítségül. A templom főoltárán a róla elnevezett festmény látható a legismertebb ábrázolási módban, vagyis Nepomuki Szent János papiruhában, fekete reverenda fölött karingben, vállán hermelin palástal, fején birétummal, előtte a kis angyal a keresztet feléje nyújtva. A templomban még más főszentek szobrai is láthatók, mint a Jézus szíve szobor, a szűzanya szobor és Szent Antal szobra is a kis Jézussal a karján. Az 1960-1970-es években a templom állaga megromlott, és Majernyik Mihály plébános szolgálata alatt nagy munkával és sok anyagi áldozattal javították fel, ezzel egyszerre a plébánia épületét is. 2021-től újabb felújításra került sor, a római katolikus plébánián templomán tetőcserét végeztek és külső színezést, belül a sekrestyét újították, a templomban teljes padlócsere történt, ajtók és ablakok cseréi, valamint toronyfelújítást is végeztek. A szilágycsehi Nepomuki Szent János plébánia, a nagyváradi római katolikus egyházmegye, krasznai főesperesség, szilágysomjói esperesi kerülethez tartozik. 120 lélekszámmal. A templom búcsús ünnepét május 16-án és az örökös szentségimállási napját pedig november 2. vasárnapján tartják. A szilágycsehi plébánia oldalagosan ellátó plébániái sülelmet 10 lélekszámmal, zsibó 40 lélekszámmal, szilágy szentkirály 16 lélekszámmal, és még filiái, ahova első pénteken ellátogat a plébános a betegekhez, hadad, lele, cikó, szamosordó és monó. Sülelmet város Máramaros megyében a történeti szilágyságban zsibótól 25 kilométerre északra a Szamos bal partján fekszik. 1876-ban csatolták Szilágy vármegyéhez, és 2004-ben kapott városi rangot. Zila majd Szilágycse filiája volt, az alig néhány katolikus család lakta település. A nagyváradi püspökség központtól legtávolabb fekvő plébánia, és egyúttal az egyetlen Máramaros megyében. Az 1940-es években építették a római katolikus templomot, amelyet a Nagyboldogasszony, vagyis Mária mennybevétele tiszteletére szentelték fel. A katolikus egyház legnagyobb Mária ünnepe, amelyet augusztus 15-én tartanak. A templom főoltárán látható festmény az Isten szülő Mária mennybevételének dogmája szerint Jézus anyja a földi testben és lélekben egyenesen a mennyei boldogságba jutását ábrázolja. A sülelmedi templomban is megtalálják a Jézus szíve mellékoltárt, ahol minden hónap első péntekén Jézus szíve tiszteletére imádkozhatnak a kedves hívek, a másik a Szűz Mária mellékoltára. A toronyban egy harang lakik, ez az egyházi szózata, amelynek megszólaltatása a híveket a templomba hívja. Ugyancsak a szilágycsehi plébánia látja el a közeli zsibó város Nagyboldogasszony plébániát. A katolikus hívek száma 40 fő, a többségben református magyar lakosság mellett. 1925-ig az azóta megszűnt szilágygörcsöni plébánia filiája volt, 1925-től lelkészség. Templomát 1886-ban építették, a templom búcsús ünnepét Szűz Mária mennybevétele ünnepnapján tartják augusztus 15-én. Örökös szentségimádási nap november 1. vasárnapja. A műsor a Nagyváradi Egyházmegye honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve a hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdélyi Mária Rádió Csíksomjú és Stúdió önkéntes munkatársa. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Máriaton az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a Szűzanya segíthessen!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által, hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a Szűzanya segíthessen!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Főtisztelendő Józsa Gáspár atya vagyok, a Szabadkai Egyházmegye irodaigazgatója, püspöki hivatal vezetője és egyben a média felelős.
0: Gáspár atya, a Mári Rádiós atya, így is mondhatjuk, sokszor jön hozzánk a kápolnába a szentmisét bemutatni, és amikor szükségünk van, akkor nem mondom, hogy leakaszthatjuk, de nagyon sokszor a rendelkezésünkre áll a sok munkája mellett, műsorokat is készít, amikor szükséges. Gyűjtés van a Mári Rádió részére, ennek apropóján beszélgetünk. Ön mind pap, egy kicsit úgy, mint Mári Rádiós pap is, ugye, ahogy így velünk van. Hogy látja a Mári Rádió helyzetét, miért tartja fontosnak, hogy a Mári Rádió itt nálunk így szóljon magyar nyelven? Hogy látja ön ezt az egészet?
1: Elsősorban én támogatom a Mári Rádió működését. Az a véleményem, hogy nem csak a püspökségeknek kellene támogatni, hanem a híveknek is, mert ugye ez egy katolikus rádió, ami nyitott a katolikus hívek felé, főleg azon hívek felé, akik nem nagyon tudnak eljutni szentmisékre, templomokba, plébániákra, plébániai közösségekbe. Igazán ők azok, akik felé ugye a Mária Rádió szolgáltat, főleg ugye szentmiséken keresztül, evangéliumok keresztül, műsorokon keresztül megszólítja őket. Valahogy a Mária Rádió által az egyszerű otthon lévő ember is, aki mondjuk esetleg betegsége révén oda-haza van ugye kötve az ágyhoz esetleg, ugye, azok így úgy érezhetik, hogy ők is teljes részesei a katolikus egyháznak, és ebben nagyon sokat segít maga a Mária Rádió.
0: Gáspár atya, mi az, amit ön üzenne így a Mária Rádió hallgatóknak, mint pap?
1: Elsősorban is nekünk kell valahogy segítenünk mindazokat, akik szeretnének szolgálni az egyházon belül. Ugye itt elsősorban most Mária Rádióról van szó. Sokan önként vannak jelen, akarják építeni az egyházat itt ugye a világban, segíteni, hogy a kereszténység és az evangélium terjedjen az emberek között, elérjen minél több otthonba, minél több családba maga az evangélium. Nekünk ugye támogatni kell, főleg azoknak, akik ugye az egyházon belül papok, és itt elsősorban nem csak a papokra gondolok, hanem azokra is, akik püspökségen vezető beosztásban vannak, mint én ugye irodaigazgató is. Ahogy tudom, segítek, ha más nem, akkor ugye vállalok szentmiség vezetését, vagy külön műsorok ebben való részvételt, vagy esetleg támogatom pénzzel is. Felhívom minden kedves testvéremet, hogy támogassuk ugye itt a Mária Rádiót, függetlenül attól, hogy hol található, mindenki ahogy tudja, mennyire tudja, és amire van lehetősége, támogassa. Mert valójában így az élő egyházat támogatjuk, az Urat támogatjuk, Isten támogatjuk, és ő pedig meg fogja áldani mindazon szolgálatunkat, támogatásunkat, amit az egyház felé nyújtunk. Valamennyit ugye most adunk időnkből, pénzünkből, de Isten ezt többszörösen vissza tudja adni, és meg tudja áldani az életünket.
0: Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Kedves Koleszár atya, kérek egy bemutatkozást, jó?
1: Igen, Koleszár József atya vagyok, királyhalmi plébános és a Nosztály

0: hogy mindig ezt nagyon hűségesen végzi. Gyűjtés kapcsán én szeretném megkérdezni, hogy ön hogyan látja a Mári Rádió küldetését, miért fontos a Mári Rádió, az ön tapasztalatai az emberekkel, és az ön üzenete ezen belül hogy szól a hallgatóknak, hogy látja ezt az egészet?
1: Először is megtiszteltetés, hogy ebben a kérdésben is megkerestek engem, és akkor, ha megengedik, akkor elmondanám a szerény véleményemet a felvetett kérdéssel kapcsolatban. A meglátásom szerint a Mária Rádió különleges küldetést hordoz korunk világában. Valójában hidat épít ember és Isten között, iparkodik megszólítani mindenkit, aki igazából nyitott szívvel keresi az igazságot, a reményt és a szeretetet az emberek körében. Az evangelizáció eszközeként fáradhatatlanul közvetíti az örömhírt, eljutatva Krisztus tanítását olyanokhoz is, akik talán más módon soha nem kerülhetnének ennek a tanításnak a közelébe. Különös jelentőséggel bír meglátásom szerint a rádió szolgálata azok számára, akik betegségük vagy időskoruk miatt otthonukhoz, ágyukhoz kötve élnek. Számukra a rádió nem csupán hang, hanem egyben lelki kapu is. Lehetőséget ad arra, hogy bekapcsolódjanak a szentmisébe, az imádságba, és így közösségben maradjanak az egyházzal. Ez a jelenlét vigaszt, erőt és méltóságot ad a szenvedésben is számukra. A Mária Rádió ugyanakkor hűséges társ a magányosok számára is, akiknek napjait betölti a szó, az ima és a közösség érzése, éppen a rádió hullámain keresztül. Ugyanakkor utitárs is az utólevőknek, a rohanó világban emlékezteti őket az örök értékekre, segít időnként megállni egy-egy pillanatra és Isten felé fordítani, főleg a kereső és háborgó szívet. Műsoraiban következetesen képviseli a keresztény értékeket, így az élet tiszteletét, a szeretet elsőbségét, a megbocsátás erejét és az igazság keresését. Nem csupán tanít, hanem utat mutat az üdvösség útját, amely Krisztusban tárul fel minden ember számára. A Mária Rádió így válik nem csak egy médiummá, hanem élő lelki közösséggé, amely összeköti az embereket egymással és Istennel, és csendesen, de kitartóan formálja a világot a szeretet és a hit erejével.
0: József, hogy nagyon szépen köszönjük. Most még csak arra szeretném megkérni, mi az, amit üzenne így a hallgatóknak?
1: Hallgassuk ezt a rádiót, mert komoly értékeket közvetít, és lehetőségeink szerint támogassuk is a fennmaradását, a működését, hogy a küldetését sokáig be tudja tölteni, és az örömhírt eljuttathassa mindazokhoz, tehát ahogyan régen mondani szoktuk, a világ végső határáig.
0: Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Dicsért esik a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Kedves hallgatóink, a beszélgető társam, Góli Csilla Szabadka alpolgármestere. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mári Rádió Szabadka stúdiójába. Az apropó, ami véget behívtuk, az a Mariaton, ugye egy gyűjtés van a Mári Rádió részére, magyarországi testvérek és az erdélyi testvérek is gyűjtenek számunkra, és ennek kapcsán szeretnénk meghallani az ön véleményét is. Ön szerint miért fontos a Mári Rádió a mi térségünkben, hogy szóljon magyar nyelven?
1: Először is köszönöm szépen, hogy meghívtak ennek az apropó kapcsán, és hogy így én is hozzájárulhatok egy kicsit a munkásságukhoz, ami, hogyha nem is tűnik olyan nagynak, mondjuk így számban, létszámban, vagy a stúdió méretben nem tűnik olyan nagynak, mégis úgy érzem, hogy a vajdasági magyarságnak nagyon fontos az, hogy magyar nyelven lehet a Mária Rádiót hallgatni, illetve ilyen módon a rádió hullámain keresztül lehet kapcsolódni hitünkhöz, Jézushoz, ezekhez a gondolatokhoz, mert hogy amit én fontosnak tartok így a saját életemből kiindulva, a saját

0: példáimból kiindulva, hogy amikor minden rendben van, akkor fontos hálát adni az Úrnak, és nem szabad elfelejteni, hogy semmi sem magától értetődő, és semmit sem csak úgy kapunk a jó Istentől, úgyhogy igenis úgy illik, hogy azt megköszönjük, hálát adunk. Másrészt viszont, amikor meg nagy baj van, akkor is ugye a jó Istenhez fordulunk, és több olyan hívővel is volt alkalmam az életem során megismerkedni, akik mondjuk vagy betegség, vagy korukból kifolyólag nem tudtak már eljárni Szentmisére, és nagyon hiányzott nekik az, hogy más gondolatát, vagy akár egy istentiszteletet a rádión keresztül, hogy végig tudjanak hallgatni, és nagyon fontos volt nekik a Mária rádió. Úgyhogy ebből kifolyólag ők személyesen nem csak azáltal, hogy hallgatták a Mária rádió műsorát, így növelve ugye a hallgatók táborát, anyagilag is többet tudok, hogy támogatja, amennyire tudja nyilván arányosan a nyugdíjából, vagy amiből él az ember, támogatja a Mária rádió szabadkai szerkesztőségét, és nagyon szép és megható, hogy tudunk határon túl is a testvéreinkre számítani, és így azok a hallgatók is, akik mondjuk nem jutnak el Szentmisére, nekik köszönhetően, és ennek a nagy összefogásnak köszönhetően mégiscsak részesülnek a hitben, a támogatásban, a jézusi szeretetben.
1: Mi az, amit szeretne esetleg így üzenni a hallgatóknak?
0: Hát, hogyha az én hangom eljut a szélesebb körben a hallgatókhoz, akkor én azt szeretném kérni, hogy vegyék a fáradtságot és ismerkedjenek meg a Mária Rádiónak a munkásságával, mert nem csak abban merül ki, hogy a rádió hullámain ugye hallgathatjuk a műsort, hanem nagyon sok közösségi rendezvény van, közösségi esemény, a gyerekekkel foglalkoznak, tehát a Mária Rádió már saját minőségében persze, hogy nem lehet egy trendi rádió állomás, az a mai mainstream médiumokkal nem tudja felvenni a versenyt, de mégis úgy érzem, hogy közösségépítés szempontjából azoknak a családoknak, akiknek fontos a hit, és fontos a jézusi szeretet, nagyon fontos űrt tud betölteni mindaz, amit a Mária Rádió a stúdión kívül, illetve a stúdió falain kívül szervez, mert hogy rengeteg pályázatot szerveznek, amelyek hihetetlenül sikeresek, gyerekeknek szavaló verseny is, ugye több száz gyereket és fiatal felnőttet szólít meg, családoknak szerveznek családi napokat, ahol mindig tudunk egy olyan gondolatot, egy olyan érzést utána magunkkal vinni, ami az év folyamán azért, amikor nehezebb az élet szatyrát cipelni, akkor ezekhez a gondolatokhoz és ezekhez az érzésekhez is tudunk fordulni. Úgyhogy elsősorban én a Mária Rádió csapatának szeretném megköszönni, hogy ilyen önzetlenül és nagyon áldozatos munkával támogatnak mind itteni vajdasági magyar embereket és családokat, olyan embereket, akik a napi kihívásokkal szembe kell, hogy nézzünk, akár legyen szó gyereknevelésről, az értékeknek a neveléséről, a helyes értékeknek a tanításáról, és ugyanezt esetleg próbáljuk vetíteni példaként a közösség felé, hogy tudunk fordulni azokhoz az értékes gondolatokhoz, amit maguk kommunikálnak itt a stúdió falain belül, de hogy az mellett ugye a stúdió falain kívül ugyanúgy fogják a közösség kezét, és támogatják a közösséget akár a jóban, akár a bajban, és másodszorban pedig a támogatóknak szeretném megköszönni, hogy önzetlenül, ugye a Máriatonnak az esete, hogy támogatják anyagiakban is, mert hogy sajnos, hogy ugye nem tud ingyen működni semmi sem, így a Mária Rádió szerkesztősége sem, úgyhogy rengeteget jelent nekünk ez, és akármilyen más támogatás is, úgyhogy mindenkit szeretnék arra buzdítani, hogy amennyiben lehetősége van rá, saját lehetőségeihez mérten támogassa nem csak imáiban, de anyagiakban is a Mária Rádiót.
1: Kedves alpolgármester asszony, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Nagyon-nagyon köszönöm a szavait, a buzdító gondolatokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Szeretettel köszöntöm a stúdióban Horváth Marikát, a Szabadkai Szent György templom ima csoportjának vezetőjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: És megmondjuk az őszintét a kedves hallgatóknak, ez nem egy előre megbeszélt interjú, hanem Marikáik érkeztek a stúdióba imádkozni, és én arra gondoltam, hogy ha már itt van, akkor kihasználom az alkalmat, hogy kérdezzem egy kicsit a Mária Rádióról, illetve kitérünk a Mariatonra is. Marika, te átvetted az ima csoport vezetését itt Szabadkán.
1: Így van.
0: Mit jelent számodra ez a szolgálat? Tehát mind a mellett, hogy imádkoztok a Mária Rádióba, de te összekovácsolod, összekapcsolod a csoportot is, hónapról hónapra érkeztek és értesíted őket. Teherként éled meg, kihívásként éled meg, vagy hogyan érzed te ezt a szolgálatot itt, amit végzel a Mária Rádióban?
1: Hát azt mondanám, hogy kihívásként, egyáltalán nem teher, és jól esik a számomra, és most is jól esik, hogy itt lehetek, mivel hogy készülünk is a rózsafűzér imádságra. Szűzanyához imádkozni mindig nagy öröm, akár egyedül, akár a csoportban, és pláne, hogy így van egy kis csoportunk, a Szent György templom csoportja, éppen ma van a búcsunk, és így összejövünk, ami az előkészületeket illeti, egyáltalán nem zavar az sem, sőt, az is egyfajta kihívás. Örülök, hogyha a tagokkal tudok tárgyalni, tudok összehozni időpontokat, mert hát azért emberek vagyunk, mindenkinek van valami, közbe jön ez az, amaz, és mindenkit buzdítanék arra, hogy vegyen részt egy-egy ilyen csoportban.
0: Igen, tehát jó tartozni valahova, ugye így érzed?
1: Igen, igen. Hirtelen akartam mondani egy közmondást, vagy így azt hiszem, hogy egy írónak a mondását, hogy az ember szent közösségbe tartozás nélkül haszontalan semmi, vagy ilyen valami hasonló. Most lehet, hogy nem éppen jól mondtam, de ez az igazság.
0: A Mária Rádióban való tevékenykedés mellett, ugye bár maga az ima csoportnak a léte nagyon fontos, hiszen az imádság alappillérként szolgál itt a Mária Rádióban, tehát az alapokat mind az ima adja. Most jelenleg ugye történik egy gyűjtés a Mária Rádió részére. A gyűjtésben ugye bár az anyagi hozzájárulás mellett nagyon fontos az ima, és bátorítunk mindenkit arra, hogy imádkozzon értünk is, és szerte a Mária Rádió kért a nagyvilágban. Viszont én most azt kérdezném tőled, hogy te mivel bátorítod a hallgatókat? Lehet, hogy éppen valaki most gondolkodott el azon, hogy támogatni kívánja a Délvidéki Mária Rádió működését az ima mellett az anyagi hozzájárulással.
1: Ezt nagyon okosnak tartom, hogyha valaki ezen elgondolkodik, mert hát azért mindenhol anyagiak is vannak, és hogyha valaki támogatni szeretné a Mária Rádiót, annak csak egy nagyon jó eredménye lehet, hogy a Mária Rádió hangja eljusson minden ember otthonába. Elsősorban valóban az imádkozásra összpontosítanék, de ezen belül mindenki a lehetőségeihez képest gondoljon a Mária Rádióra, a mi rádiónkra.
0: Nagyon szép gondolat volt, és számomra megható volt a mondatnak az utolsó része. Köszönöm, Marika, hogy megosztottad velem, és látom a szemedben a csillogást, ez nagyon jó, és kívánom azt, hogy ez az öröm, ez maradjon meg a továbbiakban, akár a Mária Rádión belül, illetve kívül. Kívánom azt, hogy a Szent György ima csoport maradjon meg ebben a szolgálatban.
1: Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mariaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-éig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Én Görgényi Tünde vagyok, műsorismertető következik. Kedves hallgatók, az est folyamán a következő műsorokba, imákba kapcsolódhatnak be. Pár perc múlva egy újabb köszöntőt hallhatnak az Erdélyi Mária Rádió 20 éves évfordulója alkalmából. Majd ezt követően a zsolozsmából az esti dicséretet végezzük. Minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária önkéntesünk egy gondolattal készült a mai napra is. 20 órától pedig Ferenc Emese és Koncz Attila műsorát hallják Zarándokszem címmel. 20 óra 30 perctől zenés-verses összeállítást készítettünk önöknek, 21 órától pedig imára hívjuk önöket a Nemzetünk Lelki Megújulásáért kiáltás címmel. 21 óra 15 perctől a béke rózsafüzérét végezzük, majd a hivatásokért imádkozunk a kispapokkal. 21 óra és 25 perctől a Testeo című műsorunkat hallják, melyet a marosvásárhelyi fiatalok készítenek, szerkesztenek. 22 órától pedig ismét imádkozunk a zsolozsmából a befejező imaórát. 22 óra 10 perctől megismételjük a Házunk táján című műsorunkat Szilágyi László szerkesztésében, majd 23 órától az Élet dolgai című műsorunk ismétlését fogjuk bejátszani Karácsony Tibor és Ferenc Emese szerkesztésében. Ezt követően 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió friss magyar nyelvű adásával zárjuk a mai napot. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, holnap, március 29-én, virágvasárnap, a következő időpontokban lesznek szentmisék, 11 órától Szatmár Németh.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves gyerekek! Az elmúlt alkalommal arról beszéltem nektek, hogy legyetek vendégszeretőek, hogy Jézus is azt akarja, hogy lássuk szívesen a vendégeket. Ez alkalommal ismét arra hívlak benneteket, hogy legyetek szelidek. A nevelőitek szeretnék, ha megértenétek mindazt, amit az óvodában és az iskolában tanítanak nektek. A szüleitek szeretnék, ha megértenétek mindazt, amit otthon tanítanak nektek. Isten pedig azt szeretné, ha megértenétek mindazt, amit a Bibliában tanít nektek. Azt akarja, hogy megértsétek, mennyire szeret titeket. Azt akarja, hogy megértsétek, hogyan kell bánnotok másokkal. Kérjétek az Urat, hogy segítsen megértenetek a Bibliát. Ha kéritek, biztosan segíteni fog. A Szentírásban a Példabeszédek könyvének 2. fejezetének 9. versében ez áll. Majd megérted, mi az igazság és a törvény, a becsületesség és az igazán jó út. Gyerekek, most meghívlak, hogy imádkozzunk együtt, és kérjük Isten segítségét, hogy megértsük a Bibliát, és hogy szelidek legyünk. Drága Istenem, köszönöm neked a Bibliát. Segíts, hogy megértsem, mi van leírva benne. Segíts, hogy szelíd legyek. Amen. Végezetül pedig egy feladatot bízok rátok, gyerekek. A Bibliában sok olyan szó van, amit nem ismertek. Ezért talán néha nem értitek. Semmi baj. Néhány év múlva már segítség nélkül is fogjátok tudni olvasni. Addig is ott vannak a színes, képes gyerekbibliák. Ezek nektek szólnak. Nézegessétek, olvassátok, értsétek meg őket. Kérjetek segítséget egy felnőttől, hogyha valami nem érthető. Jó olvasást kívánok, köszönöm, hogy velem tartottatok, várlak következőkor is, hogy még többet tudjunk meg együtt Istenről és a világról.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, és ismét műsorismertetőt hallanak, az imént egy technikai hiba miatt egy régebbi műsorismertető volt hallható. Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a zsuluzsmából az esti dicséretet fogjuk elimádkozni, majd ezt követően rádiónk műsorigazgatója, Karácson Tibor atya lezárja a Máriaton harmadik napját, hálát adva minden felajánlott adományért, az imákért. 8 órától pedig Leó pápa vezetésével rózsafűzért imádkozunk a békéért különböző kegyhelyekről. Ezt mi is élőadásban fogjuk közvetíteni, majd 9 órától imádkozunk a nemzetünk megújulásáért kiáltás címmel, folytatva az imát a békerózsafűzérét imádkozzuk 9:30-tól, majd a kispapokkal a hivatásokért imádkozunk. Dr. Sávi János atya műsorát 9 óra 25 perckor sugározzuk az Imádság bátorsága címmel, majd ezt követően 10 órától a zsuluzsmából a befejező imaórát végezzük. 10 óra 10 perctől Szilágyi László munkatársam műsorát ismételjük meg, Házunk táján című műsort. Szintén ismétlésben hallják 10 óra 40 perctől Trepszker Erika nővér és Szűcs Timea ima beszélgetését az életről, és a szokott módon 11 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió friss magyar nyelvű adása fog kezdődni, ezzel zárjuk a mai napot. Kedves hallgatók, figyelmébe ajánlom, hogy holnap, Szent Háromság vasárnapja, május 31-e, még mindig tart a Máriaton, holnap a 4. nap, reggel 9 óra 15 perckor majd Tibor atya megnyitja a napot, a Máriaton 4. napját, majd fogadom az önök ima szándékaikat, rózsafűzért közvetítünk, és ezt követően Szent Misét Szilágycsebből, 10 óra 30 perctől lesz a Szent Mise, és egy újabb Szent Mise 12 óra 30 perctől Szobátáról búcsús Szent Mise, illetve este 6 órától Csíksomjóról, a kegytemplomból. További jó rádiózást kívánva, minden munkatársam nevében és valamennyi önkéntesünk nevében is áldott estét kívánok, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Te mérhetetlen hármas egy, mindent hatalmad alkotott, időknek rendjét megszabod, idők előtt örökre élsz.
1: Te önmagadban teljes egy, boldog magadban teljesen, tündöklőn tiszta, egyszerű, a mennyet, földet átfogod.
0: Atyánk, kegyelmek kútfeje, Fiú, fényének sugara, s kettő közt lélek, szent kapocs, véget nem érő szeretet.
1: Ősforrás boldog hármas egy, belőled támad az erő, mely mindent éltet létrehoz, s minden teremtményt feldíszít.
0: Fogadj örökbe minket is, s te koronázd meg életünk, örökre híven hadd legyünk, fényben tündöklő templomod.
1: Az angyalokhoz társul adj, az égi házba minket is, hogy hálás szívünk énekét, zengjük nevednek szüntelen. Amen.
0: Dicsőség neked, teljes szent háromság, egyetlen istenség, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Dicsérjétek Isten szolgái, dicsérjétek az Úr nevét.
1: Áldott legyen az Úr neve, mostantól fogva mindörökké.
0: Dicsértessék az Úr neve, napkelettől napnyugatig.
1: Fölséges az Isten minden nép fölött, dicsősége magasabb az egeknél.
0: Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, kinek magasságokban áll a trónja? És onnan tekint alá, égre és földre.
1: Az elhagyatottat a porból magához vonja, fölemeli a szegényt a sárból,
0: hogy oda ültesse a gazdagok közé, népének gazdagjai közé.
1: S aki gyermek nélkül élt házában, azt gyermekek boldog anyjává teszi.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség neked, teljes szent háromság, egyetlen istenség, miképpen kezdetben, most és mindörökké.
1: Áldott legyen a szent háromság és az oszthatatlan egység, magasztaljuk őt, mert irgalmas volt hozzánk. Dicsérd Jeruzsálem az Urat, Istenedet magasztalj Sion.
0: Mert erősítette kapuid zárát, és fiaidat megáldja benned.
1: Határaidon ő ad békét, és jól akad kövér búzával.
0: Elküldi szavát a földre, gyorsan fut az ő ígéje.
1: Gyapjuként teríti szét a havat, és mint a hamut úgy szólja az uzmarát.
0: Jegét hullatja, mint a morzsát, ki bírná elviselni annak hidegét.
1: De kibocsátja igéjét, és szétolvasztja mindezt. Lehellete ráfúj, és a vizek árja zúg.
0: Igéjét Jákobnak hirdeti, törvényét és végzéseit Izrael népének.
1: Egyetlen népel sem bánt így, végzéseit nem fette fel senki másnak.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Áldott legyen a szent háromság és az oszthatatlan egység, magasztaljuk őt, mert irgalmas volt hozzánk. Dicsőség és tisztelet a szent háromság egységében Istennek, az Atyának és a Fiúnak, a Szentlélekkel együtt, örökkön örökké. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
1: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
0: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk. Akaratának tetszése szerint.
1: És magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk, minden bölcsességgel és okossággal.
0: Tudtunkra adta jóságos tetszése szerint akaratának titkos végzését.
1: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
0: Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség és tisztelet a Szent Háromság egységében Istennek, az Atyának és a Fiúnak, a Szentlélekkel együtt, örökkön örökké.
1: Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának. Mi kifürkészhetetlenek szándékai, mi megfoghatatlanok útjai. Vajon ki látta az Úr gondolatait, s tanácsot kiadott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki mindörökké. Amen.
0: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt, dicsérjük és magasztaljuk örökké.
1: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt, dicsérjük és magasztaljuk örökké.
0: Egyedül Istené a dicséret és a dicsőség.
1: Dicsérjük és magasztaljuk örökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt, dicsérjük és magasztaljuk örökké.
0: Köszönet neked, Istenünk, köszönet neked, igaz és egy Szent Háromság, egy és hatalmas Istenség, szent és egy egység. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezen túl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat előző trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen. Köszönet neked, Istenünk, köszönet neked, igaz és egy Szent Háromság, egy és hatalmas Istenség, szent és egy egység. Az Atya a Szentlélek által tette Fiának, Krisztusnak testét élővé és éltetővé. Irányítsuk a dicséret szavát a három személyű egy Isten felé. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Atyánk, mindenható örök Isten, Fiad nevében küld el egyházadnak a vigasztaló szent lelket, hogy őrizze a szeretet és a teljes igazság egységében.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy tanítsanak minden népet, és kereszteljék meg az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és erősítsék a hitben.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Urunk, segíts mindazokat, akik fiad nevéért üldözést szenvednek, hiszen ő megígérte, az igazság lelkét adod nekik, hogy szóljon ajkukkal.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenható Atyánk, ismerje meg mindenki, hogy te az igen és a Szentlélek egy vagytok, és benned az egyetlen Istenben higgyenek, reméljenek, téged szeressenek.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Élők Istene, tedd annak a dicsőségnek részeseivé a megholtakat, amelyben fiad és a Szentlélek veled egységben mindörökre uralkodik.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Mennyei Atyánk, te elküldted a világba fiadat, az igazság igéjét és a megszentelő szent lelket, és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát, add, hogy az igaz hit megvallásával a Szent Háromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egyistent imádjuk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból. A Mariaton ünnepnapi sorozatunk végéhez érkeztünk, és a mai nap végén hálatelt szívvel szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a Mariaton során imájukkal, szeretetükkel, adományaikkal támogatták a Mária Rádió küldetését. Tudjuk, hogy minden egyes felajánlás mögött ott van egy nagy lelkű szív, egy áldozat, egy lemondás, egy hitvallás. Az önök adományai, hogy kihangsúlyoztuk a napokban is, nem csupán anyagi segítséget jelentenek, hanem annak jelei, hogy közösen építjük Isten országát, és együtt visszük el a szeretet üzenetét, a remény üzenetét a családokba, a hallgatói családba, különösen a délvidéki és a felvidéki Mária Rádió nagy családjába, az idősekhez, betegekhez, magányos emberekhez és minden jó akaratú hallgatóhoz. Köszönjük azoknak is, akik talán csak szerényebb összeggel tudtak hozzájárulni, mert Isten szemében nem az ajándék nagysága számít, hanem a szeretet, amellyel adjuk, és így lesz a szeretet, így válik győzelemmé, ahogy a Mariatonunk mottója is kihangsúlyozza. Köszönjük, hogy velünk vannak, köszönjük a bizalmukat, köszönjük mindannak a 90 betelefonálónak, akik az adományaikat bejelentették. Így a 3 nap alatt a 90 adományozótól 10.900 legyűlt össze, és 50 euró. Az önök támogatása nélkül Mária Rádió nem tudná teljesíteni a küldetését. Isten fizesse meg százszorosan minden jóságukat és nagy lelkűségüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a Sepsi Szent Györgyi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket. Egy műsorváltozás történt a ma este folyamán, ahogy a kedves hallgatók a háttérben hallják. A világ békéjéért írta elő 14. Leó pápa a rózsafűzért, a világ békéjéért. Kapcsolódjunk bele, mi is szívvel, lélekkel imádkozzunk együtt.

különböző kegyhelyek is fognak kapcsolódni, többek között Fatima, Lord, Medjugorje. Különféle méltóságok vannak már jelen. Ezt a rózsafűzét az internetfórumon, a vatikáni csatornán, a YouTube csatornáján is élőben lehet követni. Kedves hallgatók, ahogy hallják a tapsot, megérkezett a Szent Atya Leó pápa a helyszínre. Thank you.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Fratelli e sorelle,
1: siamo qui per voi, a Sant'Elec neveben. Amen.
0: Pellegrini presenti nei santuari mariani del mondo, per pregare il Signore che doni pace.
1: Az Úr békéje legyen veletek és a te lelkeddel, kedves testvérek.
0: Doni pace a lei dedicato. Imploriamo con insistenza il dono di pace. Non stanchiamoci di supplicare il Signore.
1: Szeretünk azért, hogy imádkozzunk az Úrhoz, hogy adjon békét a népeknek és a nemzeteknek. És ennek a hónap végén a Szűzanyának szentelve.
0: Fatta di rispetto reciproco e di condivisione fraterna.
1: Most soha ne fáradjunk bele abba, hogy könyörögünk az Úrnak a megtérésekért, az ő kegyelmének, a kegyelmi ajándékainak, a megtérés kegyelmének. Soha ne fáradjunk bele, hogy könyörögjünk, és nyissa meg a szívünket a békére. Ez a rózsafűzér imádság váljon mindannyiunk számára elkötelezettségé, hogy a békeépítői lehessünk.
2: L'angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù.
3: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Az angyal bejelenti Máriának Jézus születését. Lukács evangéliumából olvasnak egy részletet. Az angyal bejelenti Mária, Isten elküldi Gábor angyal Galilea egyik városába, Názáretbe.
3: Si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia. Il Signore è con te.
1: A szüzet Máriának hívták.
3: L'angelo le disse: Non temere, Maria.
1: Az angyal ezt mondta Máriának.
3: Grazia presso Dio.
1: Üdvözlégy kegyelem, és odalépve hozzá, így szólt: Üdvözlégy kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. És íme fog méhedben fogansz, fiút szűsz, és Jézusnak fogod nevezni.
2: Per intercessione di Maria Regina della Pace, ti preghiamo, Signore, per le vittime della guerra, soprattutto per le persone più deboli, i bambini, gli anziani,
1: Maria,
2: gli ammalati.
1: Közben járására hozzád imádkozunk, Uram, a háború áldozataiért,
2: e le madri che aspettano il ritorno dei figli,
1: a gyermekekért, a betegekért, háború áldozataiért,
2: perché nessuno abbia a soffrire ingiustamente.
1: Szenvedő családokért.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyünk.

0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Ave Maria,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Ave Maria,
0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
1: Úr Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Béke királynője, könyörög érettünk.
2: Secondo mistero gaudioso. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Második szemtitok. Maria meglátogatja Erzsébetet, szintén Lukács evangéliumából. Olvasnak egy evangéliumi részt. Második örömteli rejtély, amikor Mária meglátogatja unokatestvérét, Erzsébetet, belépve Zakariás házába üdvözölte Erzsébetet.
3: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo.
1: Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. És itt abban, hogy beteljesedik, amit az Úr mondott neki.
4: Ti preghiamo, Signore, per quanti portano
1: una Maria béke királynő közbenjárására imádkozzunk hozzád, Urunk, azok vele, akik reményt hoznak,

0: és hogy mindig megmarad, hogy mindig irgalmad eszközei maradhassunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen

0: Gesù mio, perdona le nostre.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Békekirálynője.

0: Terzo mistero gaudioso.
1: Harmadik szent titok.
0: Il figlio di Dio nasce dalla Vergine Maria.
2: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Jézus Isten fia, Szűz Máriától születik.
2: Un decreto di Cesare
1: Augusto
2: ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe dalla
1: Azokban a napokban Augustus császár rendeletet adott ki, hogy népszámlálást tartsanak az egész földön, vidéken, lakott vidéken.
2: Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono
1: József is felment Galileából Názáret városába, Júdeába, Dávid városába, melyet Betlehemnek hívtak.
2: E lo pose in una mangiatoia.
1: Megszülte ott elsőszülött fiát.
2: Non c'era posto nell'alloggio.
1: Tojába takarta, jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a fogadóban.
3: Per intercessione di Maria, regina della pace, ti preghiamo, Signore, per il personale medico.
1: Mária béke királynő közbenjárására imádkozunk hozzád, Urunk.
3: Portano le altri umanitari ai più bisognosi.
1: Az orvosi és paramedicinális személyzet, valamint az önkénteseki számára, akik nap mint nap humanitárius segítséget nyújtanak a leginkább rászorulóknak, hogy egyre meggyőzőbbek és többen legyenek azoknak, akik nyitott szívvel fogadják
3: sia fatta la tua volontà.
1: A nagy lelki, hogy ne, soha ne fáradjanak bele a nagy lelkűség és a szolidaritás. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd egy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temédnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most is, halálunk óráján, amen.
3: Ave Maria, piena di.
1: Üdvözd egy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most is, halálunk óráján, amen.
3: Ave Maria,
1: üdvözd egy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most is, halálunk óráján, amen.
3: Ave Maria,
1: üdvözd egy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
3: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
3: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, Imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pakolt tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Béke királynője.

0: Quarto mistero gaudioso.
1: Zörvendetes
0: Maria e Giuseppe
1: titok negyedik
0: presentano Gesù al
1: Szent titka. Mária és József bemutatják Jézust a templomba. Lukács evangéliumából olvasnak szintén.
2: Il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo spirito,
1: belvitték a gyermeket Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Élt Jeruzsálemben egy Simeon nevű ember, a lélek indítatására bement a templomba, és amikor a szülei bevitték a gyermek Jézust, karjába vette, és áldotta Istent.
3: Per l'intercessione di Maria, regina della pace, ti preghiamo, Signore, per quanti soffrono la violenza della
1: guerra, Mária béke királynője közbenjárására imádkozunk hozzád, Urunk,
3: per quanti subiscono umiliazione che attentano la dignità della persona, perché non perdano la speranza.
1: Azokért, akik a háború erőszakát szenvedik el, foglyokért és a megaláztatást elszenvedőkért, hogy ne veszítsék el a reményt és vigasztaláljanak azokban, akik elkötelezettek az erőszak leküzdésében. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért most is, halálunk óráján, amen.
3: Ave Maria, piena
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is, halálunk óráján, amen.
3: Ave Maria,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is, halálunk óráján, amen.
3: Ave Maria, piena.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is, halálunk óráján, amen.
3: Ave Maria.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Ave Maria.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is, halálunk óráján, amen.
3: Ave Maria,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is, halálunk óráján, amen.
3: Ave Maria,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is, halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is, halálunk óráján, amen.
3: Ave Maria, piena di
1: grazia. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is, halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: Spirito Santo.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Gesù mio, perdona le nostre.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Békek királynője.

0: Quinto mistero gaudioso.
1: Az örvendetes
0: Maria e Giuseppe
1: titok, az örvendetes József ötödik szent titka.
2: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Mária és József a templomban megtalálják Jézust, szintén Lukács evangéliumából olvassák. Jézus szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvéti ünnepre. Amikor 12 éves lett az ünnep szokása szerint felmentek, és három nap múlva megtalálták a templomban, amint a tanítók között ült, hallgatta és kérdezgette őket. Amikor megtalálták, elámultak, és az anyja így szólt hozzá. Ian, miért tetted ezt velem? Íme apád és én izgatottan kerestünk téged, és ő így felelt, miért kerestetek engem? Nem tudjátok, hogy nekem atyám házába kell lennem? Szűzanyja közbenjárására imádkozunk hozzád, Urunk. Mert Jézus Krisztus megváltó halála által.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
1: Szűnjenek meg a háborúk, és uralkodjék a tartós béke minden nemzet között. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Ave o Maria.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Ave o Maria.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Ave o Maria.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Ave o Maria.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Gesù mio, perdona le nostre colpe.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
5: Regina della pace.
1: Béke királynője,

0: Preghiamo insieme. Secondo le intenzioni del Santo Padre.
1: Mindannyian a Szent Atya szándékára.
0: Padre nostro,
1: mi atyánk,
0: che sei nei cieli, sia santificato.
1: Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Ave Maria, piena di
1: grazia. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia.
1: Hallgatjuk meg, mit mond az Úr, az Isten.
0: Le parole del Salmo
1: mondja a Szent Atya. Accompagnano
0: bene la nostra preghiera del Rosario questa sera, perché esprimono la speranza
1: a hívei számára,
0: hogy
1: térjenek vissza a hit, térjenek vissza bizalommal hozzá, és ahogyan a zsoltáros szavar is jól kísérik ma estenként a rózsafűzér imádságunkat, különösen akkor nehézségeivel és erőszakával szemben, a jelenlegi erőszakával szemben, készítsük fel szívünket, hogy meghallgassuk az Úr igéjét, az Úr szavának, az Úr szavát meghalljuk, hogy imádságban megérthessük, és ismerjük fel Isteni gondviselést, aki mindig segít nekünk, és a Szűz Mária, aki a hívők példaképe, és aki szívje fülét odaadja, hogy meghallja, amit mond az Isten, engedelmességével a Szűz Anya tehát példakép számunkra, és aki üdvözli Isten fiának megtestesülését az anyamében, Mária és a rózsafűzér misztériumának a szemlélése, egy egyetlen végleges szó, amelyet az Atya mondott, béke szava azoknak, akik szívükkel visszatérnek hozzá, bűnbánó, bűnbánattal még akkor is, ha eltévedünk, és jön, hogy ő megkeressen minket, és a szokásos szeretetével közeledik ő mindig hozzánk. Alkalomra tettem békesség a távoliaknak és a közelieknek, aki hisz Istenben, az meg kell értse ezt a béke hirdetést, és saját kezüle kell építeni ezt a békét. A béke valójában nem egy elmélet, amelyet laboratóriumban kell tesztelni, hanem sem egy naív illúzió, sem egy üzlet, amit irányítani lehet és kamatoztatni. Ez egy mindennapi elkötelezettség az életünkben, és igazságból és szeretetből fakad. Mint az embereket, családokat, közösségeket, népeket egyesítő harmónia, és még ebben a konfliktusokkal és feszültségekkel teli időszakban is lehetséges a béke. Az ártatlan gyermekek, gyötrődő szülők, a beteg, szenvedő emberek minden korosztályából, mindenki, mindannyiunknak csak ez szó van a száján most, hogy béke. Tudjuk, hogy a béke mindig lehetséges, mert az Isten ajándéka. Ez a béke az ő békéje, Jézus Krisztus arcával rendelkező. És Isten fia, aki értünk adott életével, megbékéltette a mennyet és a földet. Ő a mi békénk, aki lerombolja a falakat, és aki alázattal legyőzi a gőgöt, és megvált a bűntől az egész teremtést, amikor az Úr Jézus velünk van, és mi az ősz, és mi igazi módon viselkedünk, mint szeretetének a tanítványai, amikor elhatároljuk magunkat Istentől, eltávolodunk az emberektől, fele barátunktól, hogy közömbösek maradunk a fájdalom iránt. Az egyes személyek feladatai és felelősségei köré, körei szerint nem szabad ártatlanok sírását hallani a városainkban.
0: cominciando da cose piccole ma importanti, astenendosi da ogni violenza verbale o fisica nella vita di ogni giorno
1: szavak,
0: e anche nei social media.
1: Utat engednek az igazság és az igazság utáni szomjúságnak, de mindenkinek meg kell tennie a magáét azzal, hogy elkezd tartózkodni minden verbális és fizikai erőszaktól. Kedves testvéreim, az igazi béke a szerető szívben kezdődik, és a szavakat kimondó ajkak tanúi, azok egyeztetés, az ajkak tanúi a meghalt, és Isten, ő tulajdonképpen béketeremtőket keres. Isten béketeremtőket keres. A mi szentséges szűzanyánk segítsen nekünk válaszolni mindenre, és nem szavakban, hanem tettekben. Most egy kis csend van, személyes csend, reflexió az elhangzottakra.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, Regina della Patria.
1: Add meg híveid nekünk, Istenünk, hogy mindig élvezhessük a test és a lélek egészségét. A legszentebb Mária dicsőséges közbenjárására. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel.

Kedves Mária Rádió hallgatók, véget ért a világ békéért felajánlott rózsafűzér. Köszönjük, hogy kapcsolódtak önök is a szép rózsafűzér imádsába, melyet 14. Leó pápa írt elő. Reméljük, hogy sőt, biztosak vagyunk benne, hogy hamarosan meghallgatásra talál ez az imádságunk is. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Egy áldott szép estét, holnapra pedig egy áldott szép vasárnapot, Szent Háromság vasárnapján. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Máriaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsvárról imádkozunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus ismét Jeruzsálemben ment tanítványaival. Amikor a templomba járt, odaléptek hozzá a főpapok, az írástudók, meg a nép elöljárói, és megkérdezték tőle: miféle hatalommal teszed ezeket? Ki adta neked a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt: én is kérdeznék tőletek valamit, felejtek rá, és én akkor majd megmondom nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem. János keressége a mennyből volt-e, vagy az emberektől? Válaszoljatok nekem. Erre tanakodni kezdtek egymás között, így okoskodtak: ha azt mondjuk, a mennyből volt, azt fogja felelni, hát akkor miért nem hittetek neki? Mondjuk talán azt, hogy az emberektől? Féltek azonban a néptől, mert mindenki azt tartotta, hogy János valóban próféta volt. Végül is ezt válaszolták: nem tudjuk. Jézus erre azt felelte: akkor én sem mondom meg, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók! Az evangéliumban vallásos emberekről hallottunk. Az írástudók és farizeusok a korabeli társadalom legvallásosabb rétege volt. Emlékszünk ugye arra, hogy az evangélista hogy jegyzi meg: tizedet adok. Naponta vagy gyakran böjtölök, naponta imádkozok, és így tovább. Följárnak Jeruzsálembe a templomba, az imaházba imádkoznak. Szóval Jézus korabeli társadalom legvallásosabb embereiről hallunk. És ezek a nagyon vallásos emberek fölteszik a kérdést, hogy milyen hatalommal teszed, amit teszel. Emlékszem, egyik tanítómesterem így fogalmazott, hogy nincsen rossz kérdés, de most hadd mondjak ellente kicsit, szerintem ez egy rossz kérdés. Abban a pillanatban azt gondolom, Jézus ráérez arra, hogy egy kicsit a szakmából veszem ezt a fogalmat, hogy emberi játszmába bonyolodik, ha válaszol. Ezért kérdésre kérdéssel válaszol. Emberi játszmák, most ezt nem akarom nagyon kifejteni, csak annyit, hogy valójában a Jóisten bennünket a szeretetre, a szeretet által vezérelt megnyílásra, segítőkészségre, odafordulásra vagyunk teremtve a másik iránt és önmagunk iránt. De megint a szakmából veszem, perverz szeretettel szeretünk nagyon sokszor. Ez azt jelenti, hogy rossz szeretettel közeledünk a másik iránt.

hatalom, legalábbis én erről szeretnék egy pár gondolatot mondani, a hatalom a kulcs szó. És azt is mondtam, hogy rossz kérdés. Emlékeznek, kedves hallgatók, mindannyian most fogunk emlékezni. Jézus, amikor Pilátus előtt áll, Pilátus megkérdezi Jézust a királyságáról, az országáról, a hatalmáról. És mit mond Jézus? Az én országom, az én hatalmam nem innen van. És nem tudom, hogy még követhető vagyok-e, vagy sem. Számomra, hát volt azért a lélektanban ilyen-olyan, amolyan emberi tulajdonság, viszonyulás, reakció, és így tovább, ami hát úgy szeget ütött a fejemben, vizsgálódás tárgyává tette önmagát. Az egyik fő ilyen dolog a hatalom. És tudják, mit írnak általában erről az okos emberek, ha lehet így nevezni? Hogy a hatalom az emberi személyiség fejlődésére, vagy akár Jézus követésében olyan torzítást tehet bennünk, hogy körülbelül 1000 ember közül egy, aki a hatalom által a személyiséggel nem torzul el. Mert a hatalommal ráveszem erőnek erejével, akár nyílt, akár leplezett hatalommal, erővel, hogy úgy tegyen akarata ellenére, ahogy én akarom, manipulálom. És itt már nem szeretetről van szó, hanem mérgező viszonyulásról. A hatalom legtöbbször nem tesz jót nekünk. Sem önmagunk kiteljesedésében, sem az Isten követésében, sem az emberekkel való viszonyulásban. Most erre nem szeretnék kitörni, hogy azért van hatalom, és azt sem, hogy részletezni, hogy milyen is, hogy és így úgy amúgy, hanem csak azt, hogy Jézus kitér a válaszok elől, és ő, ha van ilyen, hát elég nem tudom milyen fogalom, a szeretet hatalmával van, és nem hatalommal.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünk. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támolgass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcot fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.
0: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Úr Jézus Krisztus, aki azt mondottad nekünk, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Íme szavaidon felbátorodva, könyörögve kérünk téged, küldj nekünk apostoli buzgóságú lelki pásztorokat. Te választ ki őket, hogy hívó szavad nélkül senki az oltár szolgái közzé ne lépjen. Add meg a papi, szerzetesi hivatás kegyelmét áldozatra kész és erős lelkeknek. Önts a választottak szívébe lángoló szeretetet irántad, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre anyaszent egyházadat építetted. Add, hogy minden munkájukban egyedül a te dicsőségednek, a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Add, hogy papjainkat a bensőséges, erényes élet megszentelje, a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség útján, és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsák, aki az Atyával és Szentlélekkel élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Amen.

0: magasztaljátok az Urat. Hívjátok segítségül az ő nevét. Hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Énekeljetek neki, zengedezzetek neki, beszéljétek el minden ő csodatételét. Dicsekedjetek az ő szent nevével. Örvendezzen azoknak a szív, akik keresik az Urat.
1: Az imádság bátorsága. Dr. Sájvai János atya műsora következik.

Imádkozni az atyát. Egy őszinte vallomást idézek. Szemtől szembe, Istent nem láttam soha. Az a kevés, amit róla tudok, részben anyám által, részben apám által jutott el hozzám. Az én hitem kérdés nélküli válaszok összegzése. Én soha nem hívom. Ő gondoskodik rólam, feleletekkel. Kevés cucc persze, morzsák, töredékek, a jövő szövetének maradékai. És ez a kevés nekem elegendő ahhoz, hogy higgyek neki, hozzátartozzam. Hiszek tehát nem azért, mert láttam, hiszek, mert érzem azt a lökést, amelyet a látása váltott ki. Nem tudom, hogy hol, azonban biztosan megtörtént. Ő vitte végbe, Nathanaellel együtt. Felfogom, hogy későn fogtam fel, mert ő jóval előbb ismert engem. Honnét ismersz? Mielőtt Fülöp ide hívott, már láttalak a fügefa alatt. Apai szemez, vigyázó tekintet. A mi atyánk imádságának nagyanyám arca van. A konyhában kellett lennie, vagy még inkább, miközben áztatta a ruhákat, vagy egy harmadik lehetőség, mindketten templomban ültünk együtt a kereszt alatt. Éppen, hogy kijöttem az ódából, lehettem 4 éves, de már előbb megtanított nekem sorba állítani 7 szót. Aztán lassanként bátorkodtam leírni és kérni Istent. A mi atyánk után semmi más imádság nem jött olyan jó ízzel az ember szájába, mint ez a gyermeki, a legelső házi és templomi ima. Mi atyánk, aztán anya is, üdvöznégy Mária. Otthon soha nem voltak érdekütközések. Első ő, atya, vagy inkább anya Mária, és világos volt, hogy Istennek van előjoga a lélekben. Nagymama határozta meg az összes gyerek nevében a helyes sorrendet. Első Isten, aztán Mária. Istenhez Mária által. Nagymamánk vitt el imádkozni Máriás kegyhelyre. Isten nekem apa volt. Éveken át meg akartam érteni, hogy miért. A miért nélkül behunyt szemmel számomra nehéz volt szeretni, kátyúba kerültem ezért, így aztán egy napon felfordítottam a kártyalapjait. Megpróbáltam szeretni, látni akartam, hogyha előbb szeretem, aztán könnyebb lesz őt értenem. De aztán megértettem, anélkül, hogy felfogtam volna, hogy Istenről beszélve megvezet engem. Nem előbb érteni, hogy aztán szeressek, hanem előbb szeretni, hogy értsek. Mindenek előtt az Isten akaratát, azt, amit előtte így imádkoztunk, legyen meg a te akaratod. Évekkel később meglepődve olvastam Pierre Abbé kifejezését, csak egy eszét vesztett személy képes hasonló dolgot mondani. Kitárni az ajtót egy olyan szélnek, ami mindent összekuszál, ebédre hívni az éhező Istent. Az én Istenem pontosan ilyen. Összekúszál, éhes, kitár, a jó ízlés ellenének tűnik. Otthon igazat adtam magamnak, sérti a jó ízlést. Nem tévedtél? Aztán lezártam a vitát. Senki ugyanis nem kötelezhet téged Jézus követésére. Világos szavak, számomra elegendők, hogy menjek utána. Kövessem. Akit idéztem, Márkó Pozzo, börtönlelkész, a Ferenc pápa hívta meg őt, hogy a televízió nyilvánosság előtt beszélgessenek a mi atyánkról, hogy ezt előzőkben már említettem. Sokat fogom őket idézni. Segítsenek valamit megsejteni ebből a csodálatos ajándékból, hogy merjünk imádkozni. Körülbelül 30 éve voltam már papa, amikor végre imádkoztam a mi atyánkot. Egyik gyónok kért meg, hogy mondjuk már el együtt. Talán egy jó óra alatt imádkoztuk el. Nem csupán elmondtuk, imádkoztuk. Végre föltekinteni ő rá. Megengedtem Istennek és titkainak a bejárást egészen gyerekkoromtól otthoni örökségem, hogy felfedeztem a föltekintést túl a lefelé tekintésen. Örökölni. Kifejezi a kapni másoktól. Egy
kötelességgel járó szó. Az örökséget megszerezzük, hogy vérünké váljon, ellenkezőleg egymástól elválasztva élünk ugyanazon tető alatt. A mi atyánk gyakori ismétlésével sokszor szünetek keletkeztek. Csalhatatlan sajátos megnyilvánulása, miután végtelenszer ismételed, vagy tüzesen szeretsz, vagy elfog az unalom, a puszta gondolatától is, hogy ismételjed, énekeld. Bármilyen formában is mondod, semmi nem változik. Mert hát a szivárvány negyed óráig tartana, nem néznéd többé, írta Goethe. Aki a mi atyánkat imádkozza, soha nem vette észre szívében a megszokást. Az imádság elmondása szószaporítás, még nem imádság, akkor lesz imádságá, ha engedjük magunkat Istentől elrabolni az ő céljaira. Legyen meg a te akaratod, csukott szemmel, szinte gondolkodás nélkül. Gondolkozni annyi, mint megbolondulni. Isten akarata olyan, hogy elfölddel, más, mint a keresztény passzivitás, nem azt jelenti, amit meg kell tenni Istenért, az, amit Istennek kell tennie értem, gyerekéért. Hozzászokni a szépséghez, annyi sok káromkodás között, amiben élünk, osztályon felüli. Nekem nagyon tetszik ez a szó, hogy lebontani, műhelyszó, helyreállítás, meg karbantartás. Megpróbáltam lebontani a mi atyánkot, fölfedeztem a hétköznapi szavak nyelvtanát. Hol van apád? Milyen szép a neved? Az illető egy országot keltett életre. Sok jó szándékra van szükség. Elmentél kenyeret keresni? Teli vagyunk adóssággal. Kísértésbe akarsz hozni. Miért akarsz nekem rosszat? Ember összeadás vagyok. Apa, név, ország, akarat. Meg hozzá kenyér, adósságok, kísértések, bűn. Fölfedezem magam a mi atyánkban. A köznapiság, a szükség és a sürgősség ünnepe. A lényeges marad meg, miután levakartam az idejét múltakat, szétszedve megjelent az elvont, előkerült a valóságos, az itt lévő Isten, a köznapi, az ünnepi. Ezért a kérdésre, miért kell imádkozni? Az egyetlen lehetőség, visszaadni a hétköznapiság ízét, felébreszteni az imádság emberi voltát. Az egyetlen, ami megmondja, hogy kinek a fia vagyok, miben vagyok hiányos, mi az én csavargásaim célja. Nem lehet csak egyszer is elmondani, minden szóra teljes tudatossággal figyelve, hogy valami parányi, de valós változást ne hozzon létre. Szemezgetve a mi atyánkot megtapasztalom valaki hiányát. Isten hiányzik nekem. Az átmenet az Uram, taníts minket imádkozni, rövid. A leginkább nyilvánvaló igazságok leginkább ellenállók ahhoz, hogy felnyissuk. Krisztus örömének titka az ő szűkszavúsága, hogy a látszólag nagyon egyszerűben, banálisban rejtse el azt, ami alapvető. Aztán a kérdésre gyakran Isten válaszol nekünk. A költeményben, soha nem prózában, a mi atyánkban. Az én korosztályomban mindenki többé-kevésbé azt hisz, amit hinni akar. A papságom Isten hiányának szimpátiájával született és nőtt fel, mint annyinak abban a korban. Több, mint a távolléte, Isten kizárása, mert ez volt a divat. A múlt minden zamatából talán megmarad, ahogy azt André Marot rábrázolja a szobrok népét, a nyelvet, amely azzal küzd, hogy kifejezze a találkozás vonzerejét, a szembesülés kegyelmét, a szorongás terhét. Mert Isten ott van, de van egy háttérzaj, imák és az unásig ismételt fohászok, amelynek egyetlen erőssége az öröklött kötelezettség teljesítése. A lakatlan ház képe, ahogy Michel de Certeau mondja, ez a kép, amely leginkább megfesti sokak hitélményét. A keresztény intézményt összeomlásra gondolva, hangolva, lakatlan házként képzeli el a hívők,
az ablakon át menekülve elhagyják, az újrahasználók minden ajtón áradnak befelé. Mindenféle célra használják. Már nem határoz meg egy jelentést. A hit nem társadalmi jelenség, vonás, vallják egyre inkább. Az én és még nagyon sokunknak megvallott és megsemmisített mi atyánkom talán ugyanezt az állapotot élte át. Többé nem tett tanúságot nekem a kinyilatkoztatás szépségéről, annak a kinyilvánításáról, hogy kicsoda számomra Krisztus. Aféle műtárgy, hieroglifa, teljesen kifacsart narancs lett belőle, örököltem. Kicsit használtam, kifacsartam, egy körülmény, adottság volt. Sürgető kérdést éreztem akkor magamban, hogy újra gondoljam már végre. És arra gondolva, hogy részt veszek az Istennel folytatott beszélgetésben, az Istenivel, aki megkérdőjelez engem, és szorongat, amikor szökevény vagyok tőle. Hallom, ahogy a keresztények hangoztatják, hallottam dadogó, töredezett szavakat nem hívőktől is. A titok azonban abban rejlik, hogy napi, már-már banális, üdvözítő kérdésekben találkozunk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy soha nem szabad válaszolnunk olyan kérdésekre, amelyeket senki sem tesz föl, írta Ferenc pápa az Evangélii Gaudiumban. A mi atyánk a jóakaratú emberek kérdéseinek összessége. Azoké, amely a repedéseket nyitva hagyja, a hiányok szaglászását, a szőnyegek alatt turkálást, szenvedélyesen rajong a példátlanért. Mennyien váltak közömbössé arra hivatkozva, hogy a valóság végső dolgai, Isten vagy istenségek, felsőbb hatalmak létezését nem tudjuk megismerni, nem tudhatjuk, hogy léteznek-e vagy nem, és enélkül a tudás nélkül kell élnünk a világban. A megismerésnek ez a tagadása az agnosztikus fölfogás. Nos, Umberto Saba költő zsidó és agnosztikus, miközben leeresztették szeretett feleségére koporsóját, keresve a búcsú legintenzívebb módját, kérte, hogy mondják el a mi atyánkot, mert szerinte ez mindenki imája, még a nem hívőké is. Louis Borzsé, aki szintén agnosztikus volt, minden este elmondta a mi atyánkot az anyjának tett ígérete alapján. Végtelenül apró részletek, amelyek azonban hatalmas igazságot árulnak el, ha élni akarunk, a hiányt érezve könyörögni kell. Ez az ima minden lehetséges kérdést tartalmaz. Nem lehet elképzelni egyetlen olyan dolgot, amely ne lenne benne, írta Simone Weil. A hívők számára mindig van egy pillanat, amelyben a történelem arra kényszerít bennünket, hogy újra gondoljuk, átgondoljuk azt, amit eddig másoknak átgondolni kellett volna, és mindenkinek javasoltunk. Ugyanaz, amelyben azok számára, akik azt mondják, hogy nem hisznek, ugyanazok a kérdések kezdenek előre jönni, előtárulkozni. A kérdés, amikor a választ várjuk, a legszélesebb közösség megnyilvánulása. Bátorkodtam őt szólítani. Most merjük magunk mondani. Mi atyánk? Ő az ember, aki mer. Dióhé széles térben jött világra, jászolba helyezték. Ebből az istálószagú távlatból, Betlehem legmélyebb pontjáról szó nélkül kijelentette, hogy ő a világegyetem királya. Apai vérrel büszkélkedve élhetett volna azzal a luxussal, hogy lenézi a világot, de úgy döntött, ellentétes látásmódot használ. Sokaknak lehetőségük volt helikopterről nézni a világot. Túl sok istenség, aki addig így viselkedett, kényeztették magukat túl sok rajongással, sminkelt levegővel, ecetes szavakkal. Anélkül, hogy köteles lenne megtenni, ő úgy döntött, hogy nem teszi magát értékessé, holott tudta, hogy ő a legjobban várt, a legdrágább. És mit tett? Kiüresítette önmagát, hasonlóvá válva az emberekhez. Hogy mindenki azzal a luxussal büszkékedhessen, hogy apjának nevezze az ő apját.
Mi atyánk, aki mindenkié vagy. Elképzeltek egy másik Betlehemet, a megváltó Isten nem tud úgy megjelenni, mint egy rongyos koldus, víz és villany nélkül. A rávárok túlzott büszkesége miatt összetévesztették a sok sarlatán egyikével, nem fordítottak rá minimális figyelmet sem. Amikor megjelent a valójában, csak legyintettek rá. Amikor beszélt hozzájuk, ismerjük apját, anyját, kiközösített lett. Megragadta a szórólapátot, hogy felforgatja a lakott világot, felvelte a szőnyegeket, lehámozta a régi tapétát, sietett Betlehem pincéjébe, és elkezdett turkálni a maradékok között, amit az ember eldobott. Gyönyörű, eszményi körülményeket talált, hogy meglepje az emberiséget, megmutassa a sokáig nem keresett Isten igazi arcát. Sátrat vert közöttünk. Jászolban vesz lakást, ott foglalja el otthonát, és megtölti magával a világot. Betlehemben ért földet, a földre tette lábát, senki többé nem mondhatja, hogy Isten 3 méterrel az ég felett állt. Hadd lássa mindenki, miféle tésztából gyúrták az Isten gyermeket, ezt a tésztát történelmekből, véres keresztutakból, érkezések és elindulások keresztútjából gyúrták. Éjjel jelentette be magát, mert meg volt győződve a maga ügyéről, mivel, hogy ő volt a világosság. És éjjel a világosság 2 annyit ér, aranyat ér. Betlehem közelében lévők bonyolultak voltak ahhoz, hogy felfoghassák, ezért éjszaka megérkezve az éjszakát tette névjegykártyájává. A félreértések és árulások után már nem lesz olyan sötét az éjszaka, hogy Isten ne gyújthatna világosságot. Aztán hadüzenet volt Lucifernek, a denevérnek, mivel egyetlen denevér sem szereti a fényt, a világosságot, úgy döntött, hogy meglepi őket otthonukban. Éjjel, amikor a legsötétebb éjszaka van, megvilágítani az éjszakánkat. Így született meg az Isten gyermek, halk hangon, lábújhegyen a földölén, az érkezéséről egy szerető párnak halk hangon adta hírül, egy asztalos mesternek és fiatal asszonyának. 2 ma is titokzatos kincstárnak rövid szívdobbanása közben talpra állították a keresztény családot. Minden másra adj időt időnek. József a férfiak közül a legmagasabbal büszkélkedhet, hiszen ő az egyetlen, aki túlzás legkisebb gyanúja nélkül mondhatja el, hogy műhelyében a segédfiú az Isten volt. Átadni neki az alulról építkező mesterségek legbonyolultabb részét, a férfivá válást. Mária, aki elég alázatos ahhoz, hogy a földön üljön a názáreti barátnőivel való találkozókon, mérlegelés nélkül büszkélkedhet majd azzal a kiváltsággal, hogy a holdat zsámolyként használhatja lábai alatt. Mindketten az istáló nappaliban Istent tartják a karjukban. Simogatják, tegezik, megcsókolják. Kézműves szerelem, otthoni fény. Bekeveredve az alacsony emberek közé született, aki holnap bizalmat ad a nagy embereknek. Csak kicsik legyünk, hogy felfedezzünk valami nagyszerűt. A betlehemi istálon kívül egyetlen az ajtóra akasztott bokréta szallag sem hirdeti a születést. Ott egy csillag a jel. A csillag az érkezések bejelentése, a távozásoké, a zsibbat érzékek előjele. És ez a felirat nagyon hiányzol. Az égboltozaton. Egészen addig az éjszakáig túl sokan magyarázták ezt a hiányt, Isten nem gondolt más módot arra, hogy elmondja az embernek, hogy hiányzol, mint hogy megtalálják a házban,
szemtől szembe tegezve őt. Tegezd a fiút, hogy átadott tulajdona által tegezni tud az atyát. Jézus óta így merünk imádkozni. A 19.-20. század fordulóján élt Ahmed Shawki, egyiptomi muszlim költő, nagy tisztelője volt Jézusnak, arabul Isszának. Shawki versével köszönök most el. Issza, hogy a Krisztus született, delelőre hágott, s beragyogta napja a teremtett világot, kegyességgel telt el a egy völgy. Hódolandó bölcsőjének zengve zeng hálát a halandó néki örök életet hoz ki, megígértetett, hogy a Krisztus született. Ő, hogy megmutatkozék, szent testé válása lett a világ éjszaka hajnal hasadása, messze verő fénylésén, táncán mennek földnek, göndörerdők, mézmezők, előtündökölnek, felsugárzik tőle a teremtett tejútas ég, ő, hogy megmutatkozék. Krisztus nékünk megjelent, elcsitult a rossz szó, szóharapja gonosz nyelv, torpan a poroszló, magában száll a kevély, kardját elvetette. Felkentjének megvallott jó urának hitte minde föld. De föld nyűgét levétkezve égbe ment, az, ki nekünk megjelent.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Krisztus, tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek vall a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virrasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szent Léleknek is veled, zengjen dicséret szüntelen. Amen. Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat. Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem. Szorult helyzetemben segíts meg engem.
1: Könyörülj rajtam, és hallgasd meg imámat.
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot? Meddig törekedtek még hazugságra?
1: Tudjátok meg, az Úr csodásan megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek. Szálljatok magatokba szívből, nyugovóra térve teremtsetek csendet.
1: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, ki részesít jóban minket? Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét.
1: Szívembe nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak búzában meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat.
1: Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat mindjájan, ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úr házában álltok.
0: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
1: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Éjjelente is áldjátok az Urat.
1: Halld, Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
0: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
1: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, kiszülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
0: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse.
1: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvességünk nyílt kapuja.
0: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egymi voltú Istenségnek.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a Szentmiséket Szovátáról, illetve a Szilágy Csehi Katolikus templomból közvetítjük. Köszönöm szépen a szovátai plébános atyának és a segédlelkészének, illetve a Szilágy Csehi plébános atyának a Szentmiséket. Köszönjük azoknak, akik a kántori szolgálatot látják el Szilágy Csehiben, itt konkrétan a plébános atya, ő a kántor is, és köszönöm azoknak, akik a technikát kezelik, és így lehetővé teszik a közvetítést, mindenkinek a szolgálatát Isten fizesse, nagyon szépen köszönjük. A reggeli szentmiség 7 órától kezdődtek, és kezdődnek ezután is a hét további részében, a hétköznapokon Szovátáról. Este 6 órától vannak a délutáni szentmiség, a mai napon is este 6-tól Szilágycsehből 6 órától lesz a szentmise. Holnap reggel 7 órától közvetítjük a szentmisét Szovátáról, majd 8 órától lesz egy újabb szentmisén Kolozsvárról, a Szent Mihály templomból. A kolozsvári teológia a 30. évfordulóját ünnepli, ebbe a hálaadó szentmisébe kapcsolódhatunk be. Tehát holnap reggel 8 órától. Holnap este 6 órától a Mária Rádió világcsaládjával együtt Uruguayból közvetítünk egy szentmisét. Szombaton reggel 7 órától Szovátáról lesz a szentmise, és Szilágycsehből este 6 órától. Vasárnap

helyszín a Csíksomlyói kegytemplom lesz. Reggel 8 órától lesznek a hétköznapi szentmisék Lázárfalváról, este 6 órától lesznek a délutáni szentmisék többnyire Csíksomlyóról. Jövő héten csütörtökön lesz úrnapja, vagyis Krisztus szentestének és vérének ünnepe. Délelőtt 11 órától lesz az ünnepi szentmise udvarhelyről, a szabadtérről, a központból, ugye a patkónak nevezett helyről, ahhoz ezt minden évben szokták ünnepelni az udvarhelyiek, és ahogy ezt mindig is közvetítettük, ugye az utóbbi években mi is az Erdélyi Mária Rádióban este 6 órától a Csíksomlyói kegytemplomból lesz úrnapi szentmise. Pénteken kezdődik el a Jézus szíve 9-ed Szatmárnémetiben a Kálvária templomban. Ez azt jelenti, hogy pénteken lesz az első szentmise délután 6 órától Szatmárról a Kálvária templomból. A 9-ed második szentmisét nem közvetítjük, mert pont első szombat, tehát megint Csíksomlyó marad. Az első szombat és a Mária köszöntő, ugye ez már ismerős a kedves hallgatóknak. Vasárnap pedig két szentmisénk lesz, 12:30-tól délben a búcsús szentmise Lázárfalváról. Ez a templom Krisztus szenteste és vére tiszteletére lett szentelve, nem a napján, hanem vasárnap tartják a búcsút. Előtte 12 órától rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen. Vasárnap este 6 órától pedig Szatmárról a Jézus szíve 9-ed következő szentmiséjét közvetítjük majd. Június 8-ától kezdődő héten a nagyváradi stúdió kápolnájából lennének a szentmisék, de az építkezés miatt most továbbra is a Szent József templomból közvetítjük ezeket, és a szentmiséket ott tartjuk őket, tehát ezek lesznek június 8-ától reggel, délután pedig folytatódik Szatmáról, a Kálvária templomból a Jézus szíve 9-ed, melynek végén aztán délelőtt 11 órától Szatmár főterén a Székesegyház előtt tartják majd a Jézus szíve búcsút Szatmáron. Június 15-től kezdődő héten Szilágysomlyó és Máréfalva lesznek a közvetítéseink helyszíne, igazából fordítva Máréfalván lesznek a reggeli szentmiség, Szilágysomlyon többnyire a délutániak. Június 22-től kezdődő héten Krasznabéltek lesz az egyik helyszínünk, és Marosvásárhelyen a Keresztelő Szent János Lébánia templom a másik helyszínünk. Azon a héten ott három búcsús szentmisénk is lesz, Szent László tiszteletére, Keresztelő Szent János és Szent Péter és Pál tiszteletére. Június 29-én kezdődő héten, ami már július 5-éig tart, Kisbács lesz az egyik helyszínünk, és Aknasugatag a másik helyszín. A kisbácsi búcsús szentmise az lesz az előző hét vasárnap délutánján. Aknasugatagon pedig primíciás szentmise lesz július 5-én, előtte július 4-én papszentelés lesz a Szatmári Székesegyházban, a Gyulafehérvári Székesegyházban pedig június 29-én délelőtt lesz a papszentelés. Július 6-ától 12-ig tartó héten Lövéte lesz az egyik helyszínünk, innen lesznek a reggeli szentmisék, és ott vasárnap lesz primíciás szentmisénk. Lesz még egy primíciánk szombaton délben Csobotfalváról, ami a Csíksomlyói plébánia templom igazából. A másik helyszín pedig ezen a héten Érkörtvélyes lesz. Pillanatnyilag itt tartok a szentmise közvetítések megszervezésével, tehát július 13-ától arrafelé szabad a pálya, ha van olyan plébános atya, aki július 13-a után valamikor szeretne egy hét közvetítést a rádióban, akkor kérem szépen jelezze azt, és akkor a részleteket megbeszéljük, egyeztetjük.

vasárnap a szilágycsehi katolikus templomban jártam, ott részt vettem a 10 óra 30 perctől kezdődő szentmisén. A szentmise végén beszéltem egy kicsit a rádióról, és találkoztam az ottani hallgatókkal, hívekkel, vittem magammal különböző Mária rádiós tárgyakat, különös tekintettel ajánlottam az ottaniak figyelmébe a születésnapi, a 20. születésnaphoz kapcsolódó tárgyainkat. Ugye van gyertyánk, két különböző méretben van csészénk, van kulcstartónk és hűtőmágnesünk, 20 éve együtt Mária Rádió Erdély felirattal, és vannak a többi hagyományos termékeink is. Köszönjük szépen a szilágycsehieknek az érdeklődést, a szeretetüket. Ezen a vasárnapon tervezem, hogy visszamegyek oda, hogy leszereljem a mobil stúdiót, és aztán átvigyem azt Szilágysomlyóra, ahonnan majd június 15-től lesznek a közvetítések. Úgy tudom, hogy a legfrissebb újságunk éppen nyomdában van, úgyhogy várható, hogy hamarosan elkészül, és ezért a következőkben lesznek ugye önkéntes találkozók, ahogy ezt megszoktuk minden két hónapban. Én a részemről el is készítettem a tervet, tehát Erdély nyugati felében már megvannak a pontos időpontok és helyszínek az önkéntes találkozók kapcsán, úgyhogy ezeket szeretettel meg is osztom most az önkéntesekkel és mindenkivel, aki szeretne ezeken részt venni, hiszen ezeket önkéntes találkozóknak nevezzük, de nem zárt körűek. Bárkit, akit érdekel a Mária Rádió életen, nagy szeretettel várunk ezekre a találkozókra. Tehát itt Erdély nyugati részében Kolozsváron lesz az első önkéntes találkozó, június 3-án szerdán délután 4 órára várjuk az érdeklődőket a stúdióba. Mihályfalva lesz a következő helyszín, másnap június 4-én csütörtökön délután 4 órára a plébánia közösségi termébe várjuk az érdeklődőket. Nagy Károly a következő helyszín, a hónap első péntekén, június 5-én délután 3 órára várom az önkénteseket és az érdeklődőket szeretettel a Szent László közösségi házba. A másnap Szatmár Németiben tartjuk a találkozót, június 6-án szombaton reggel 10 órától a stúdióban. Aztán áttérünk a következő hétre, június 8-án hétfőn lesz Nagyváradon a találkozó, délután 16:30-tól a Brásovuló utca 2 szám alatt a Barátok templomához tartozó közösségi házban, ahol tartjuk már egy ideje a találkozókat, amióta a stúdió felújítás alatt van. Többen kérték az önkéntesek közül, hogyha lehetséges, tegyük hétfőre a találkozót. Hát most így sikerült, hogy hétfőre tettem, tehát június 8-án hétfőn Nagyvárad 16:30-tól önkéntes találkozó. Másnap pedig június 9-én kedden Temesváron lesz a találkozó, délben 12 órai kezdettel a Józsefvárosi plébánia hittantermében, majd Aradra is elmegyek, ott 16:30-tól lesz a találkozó a belvárosi plébánia hittantermében. Hát ezek a tervek, akik pedig megszokták, hogy nem tudnak eljönni valamelyik önkéntes találkozóra, de útba szoktam ejteni őket, akár Nagyvárad és Mihályfalva között, vagy Nagykároly környékén, vagy Kolozsvár felé vezető utamon, vagy Várad, Arad, Temesvár útvonalon, hát ők továbbra is számíthatnak rá, hogy meglátogatom őket, amikor éppen az önkéntes találkozóra tartok, vagy éppensége utána ezeket természetesen leegyeztetjük előre. Erdély keleti felében még nincsenek meg a tervek, legalábbis én még nem értesültem róla. Fülöp Lórán kollégám rajta van az ügyön, hogy megszervezze az önkéntes találkozókat Székelyföldön, illetve Marosvásárhelyen,
amint megtudom az időpontokat, és ez valószínű, hogy a következő napokban lesz, akkor ez azt jelenti, a következő műsorban már ezeket be fogom mondani, de a hírműsorainkban is bemondásra kerülnek majd az önkéntes találkozók, mindig az éppen aktuálisak. Azért feltételezem, hogy a hónap első szombatján, tehát 6-án Csíksomjon lesz az önkéntes találkozó. A többit még nem tudom, de amit tudok, az biztos, hogy június 13-án ünnepeljük a Mária Rádió 20 éves születésnapját, mármint az erdélyi rádiójét és a kolozsvári stúdió 12. születésnapját, tehát a Kolozsváron ünnepelünk június 13-án délután 3 órai kezdettel a Szent Mihály templomban. Úgyhogy akinek Kolozsvár esik közelebb, vagy éppen arra van útja június 13-án, és velünk szeretne ünnepelni, várjuk szeretettel a Szent Mihály templomba délután 3 órai kezdettel. És az ima háttérrel kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy azért még, ha nem is nagyon sokan, de vannak, akik jelzik, hogy vállalnak ima hátteret, nekik nagyon szépen köszönöm. Természetesen van szükség továbbra is ima háttér biztosítására. Köszönöm azoknak is, akik nem ilyen megszervezett módon, csoportokkal előre megbeszélve, hanem csak úgy spontán módon imádkoznak értünk. De mindenkinek nagyon szépen köszönjük az imára, továbbra is számítunk, nagy szükség van rá ezután is. A mai napon elkezdődött a Mariaton, ezt egy évben kétszer szokták megszervezni az egész világcsaládban, általában májusban van az, amikor a világcsalád céljaira gyűjtünk, itt többnyire afrikai, ázsiai, valami szegényebb ország beli új rádió elindítására, vagy valamelyik rádió továbbfejlesztésére szoktak gyűjteni. Néhány évvel ezelőtt kérte a 4 magyar nyelvű Mária Rádió, hogy mi ebbe ne kelljen kötelezően bekapcsolódjunk, hiszen nálunk a 4 erdélyi magyarországi felvidéki és délvidéki magyar nyelvű Mária Rádió közül 2 a felvidéki és a délvidéki egyszerűen nincs, hogy kihozza a saját költségvetését az adományokból. Ez a 2 rádió plusz támogatásra szorul, és valószínű, ahogy ezt tapasztaltuk, és tényleg a magyar hallgatók, ugye Magyarországon és itt Erdélyben is szívesebben támogatnak még nálunk rosszabb helyzetben levő kisebbségi magyar nyelvű testvéreinket, a 2 rádiót felvidéken és délvidéken, ezért megkaptuk ezt az engedélyt, hogy a májusi mariatonok alkalmával mi a délvidéki és a felvidéki Mária Rádiók számára gyűjtsünk. Ez történik ebben az évben is. Mindenkit biztatunk, hogy ha teheti, akkor imájával és adományával kapcsolódjon be ebbe a mariatonba. Legyünk hálásak ebben az évben különösen, hiszen talán nem is reméltük egy kicsit, de nem is voltunk biztosak benne, de az isteni gondviselésnek és az önök nagy lelkűségének köszönhetően megérte az Erdélyi Mária Rádió 20 évet. Nagyon hálásak vagyunk Istennek, és köszönjük szépen mindazoknak, akik ezt lehetővé tették. Köszönjük az önök szeretetét, imáit és anyagi támogatását. Nagyon-nagyon nagy hála van a szívünkben, különösen az önkéntesek munkájáért. Jó Isten áldja meg, tartsa meg őket erőben, egészségben, és természetesen továbbra is várunk újabb önkénteseket is, hogy jelentkezzenek. Hát körülbelül ezek az újdonságok az Erdélyi Mária Rádió házatáján. A hét további részében hétköznapokon reggel 7-től és este 6-tól vannak a szentmisék. Holnap reggel 8-tól is lesz egy szentmisénk a kolozsvári teológia 30. évfordulójáért való hálaadás a kolozsvári Szent Mihály templomból. Vasárnap pedig 10 óra 30 perctől lesz a szentmise Szilágycsebből, 10 órától előtte a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen. Szovátáró búcsús szentmisét közvetítünk 12:30-től, este 6 órától pedig.
a Csíksomlyói kegytemplomból lesz egy szemmisénk, mindez Szent Háromság vasárnapján. A jövő héten pedig a megszokott időpontokban lesznek a szemmisék, hétköznapokon reggel 8 és este 6 órai kezdettel, jövő csütörtökön pedig úrnapja lesz, délelőtt 11 órától lesz az ünnepi szemmise Udvarhelyről, vasárnap pedig fél 1-től lesz Lázárfalváról a búcsú szemmise Krisztus szent teste és vére tiszteletére. A Jézus szíve 9-et pedig rögtön másnap kezdődik majd a Szatmári Kálvária templomban. Ezekbe is bekapcsolódunk. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét. További áldott rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Ima beszélgetések az életről című műsorunk veszi kezdetét a mai szép estén is, és jó pár műsorral ezelőtt elkezdtünk egy könyvet, és nagyon sok érdekes témáról beszélgettünk. Mostó Péter atya könyvéből vett különböző témákról, és a mai téma is egy olyan kritikus pont szerintem mindenkinek az életében, amely biztos, hogy minden ember életében előfordult már, és hogy előfordul a mindennapokban, és hogy néha milyen nehéz pontot tenni egy-egy ügynek a végére, néha milyen nehéz megbocsájtani, holott ugye ítélkezni nagyon jól tudunk mindannyian, és ebben beleértem saját magamat is, mert mindannyiunkban ott van a hajlam, hogy elítéljem a másik embert, de konkrétabban milyen témáról, miről is fogunk beszélgetni a mai estén?
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és ahogy említetted, Mostó Péter jezsuita atya könyve Megszereted, ami a tiéd, ezt a címet viseli, és ennek a könyvnek a második fejezetéhez jutottunk el, aminek a címe Én sem ítéllek el. Ez egy mondat a János evangéliuma 8. rész 11. verséből, és ez egy történetből vett mondat, nagyon jól tudjuk szerintem, a kedves hallgatóknak is ismerős. Jézus mondja ezeket a szavakat a házasságtörő asszonynak, hogy én sem ítéllek el. És hát, ha röviden most összefoglalnánk ezt a történetet, arról szól, hogy az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt visznek Jézushoz, odaállítják középre, és megkérdezik Jézustól, hogy Mester, ez az asszony házasságtörést követett el a mózesi törvény szerint, az ilyen embert meg kell kövezni, te mit mondasz? Tehát ők is oda teszik Jézust, hogy mondjon egy ítéletet. Ők már ítéletet hoztak, ők ismerik a törvényt, az ószövetségi törvényt, és annak alapján annak az asszonynak meg kell halnia. És a Szentírás meg is említi azt is, hogy ezt azért kérdezték, hogy próbára tegyék és vádolhassák. Jézus lehajolt, és tudjuk, hogy az ujjával írni kezdett a porba, azt viszont nem tudjuk, hogy mit írt. Viszont azt tudjuk, hogy ennek az írásnak a következtében Jézus annyit mondott a körülötte állóknak, hogy az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek. Aztán újra lehajolt és tovább írt a porba, és a vádlók, az írástudók és farizeusok szépen lassan eloldalogtak, ott hagyták a megkövezés helyét, mert valószínűleg magukra ismertek azokban az írásokban, amit Jézus a földre írt, valamiképpen szembesültek, és mikor Jézus felnéz, fölegyenesedik, azt látja, hogy senki nincs ott, és megkérdezi az asszonytól, hogy asszony, hova lettek azok, akik téged elítéltek? Senki sem ítél el? És az asszony azt feleli, hogy senki, Uram. És erre mondja Jézus, hogy én sem ítéllek el, menj, de többé ne vétkezzél. Tehát a mai beszélgetésünknek a témája az ítélkezés lenne, ha most erről a rövid mondatról kiinduló pontként tudnánk valamit mondani. És miért találja Péter atya fontosnak ezt az ítélkezést? Talán azért, mert a mindennapi életünk velejárója. Hogy egyszerűen senki ember nem kivétel az alól, hogy valamiképpen az ítélkezés, nem mondom, hogy most bűn vagy nem bűn, hanem inkább ennek a helyzetébe kerüljön. Tehát valamiképpen mondunk ítéletet. Ez van, amikor valakinek a foglalkozása is, ugye egy bírónak, hogy ítéletet mondjon valaki fölött, hogy bűnös, illetve nem bűnös. Tehát az ítélkezés valamiképpen jogosan mindennapi életünk velejárója, hiszen szeretnénk, hogy az igazság az valamiképpen kiderüljön, és az ítélkezésben valamiképpen az igazságosság érvényesüljön. Másrésztről pedig az ítélkezés egy nagyon negatív szó. Tehát Jézus szemében is inkább negatív értelemben fordul elő, tehát azt jelenti, hogy ezt az ítélkezést negatív módon éljük meg, negatív módon gyakoroljuk. Mit is jelent ez? A Szentírásban Jézus felszólítja az embereket, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltessél. Ugye olvassuk ezt a Máté evangéliumában, a hegyi beszédben, hogy vagy amilyen mértékkel mértek, titeket is ilyen mértékkel fognak majd mérni. Vagy a nagyon-nagyon közismert közmondás, szintén a Máté evangélium a 7. rész 3. versében, hogy mit nézed a szálkát felebarátod szemében, miközben a saját szemedben nem veszed észre a gerendát. Tehát az, hogy hibáztatunk, hogy vádolunk, akár másokat, akár önmagunkat, akár ítélkezünk, az a mindennapi életünkkel vele jár, de nem mindegy, hogy hogyan és mi módon tesszük ezt. Tehát ennek igenis van nagyon negatív, romboló hatása akár másokra, akár önmagunkra, a másokkal való kapcsolatunkban és kommunikációnkban, vagy az önmagunkkal való kapcsolatunkban. Nagyon könnyen kicsúszik, hogy az ember száján az, hogy ítéletet mond, hogy te ilyen és ilyen vagy. És azt hiszem, hogy az ítélkezésnek ez az egyik legnegatívabb megfogalmazása, amikor azt mondom, hogy mit tudom én, rossz vagy, szemtelen vagy. Tehát, hogy ezeket a negatív jelzőket úgy mondom, hogy ilyen vagy. Tehát a vagy szóval azt mondom, hogy a te személyed, az egész személyed ilyen. Pedig lehet, hogy pontosabb lenne, hogyha azt mondanánk, hogy most szemtelenül beszéltél velem. Akkor nem az egész személyt utasítom el, hanem csak azt a tettét konkrétan, amikor velem úgy beszélt. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy amikor megfogalmazunk valamit, már abban mennyire van ott az ítélet, vagy mennyire próbáljuk azt úgy megfogalmazni, hogy ne érezze azt, hogy az egész személyét elutasítjuk, hogy te így, ahogy vagy, rossz vagy, hanem az, hogy most amit tettél, az úgymond elítélendő, de nem az egész személyed. Tehát az ítélet nagyon sokszor az egész személyt érinti, vagy elutasítja. Talán lehet, hogy ez inkább súlyossága ennek, hogy ha valamilyen ítéletet mondunk valakire, akkor mintha az egész személyt utasítanánk el. Holott nem feltétlenül arról van szó, hanem csak a 100 tettéből lehet, hogy volt egy vagy két tette, ami minket érintett, minket bántott, nekünk rosszul esett, de az nem jelenti azt, hogy az egész személyt elutasítom. És ilyen értelemben, igen, nem mindegy, hogy milyen mércével mérek, nem mindegy, hogy nézek a másikra, mit veszek észre a másikban, mi az a lehet apró hibája, amit úgy nagyon-nagyon észreveszek, és kinagyítok, és észre se veszem, hogy az, ami a másikban megvan, az lehet, hogy bennem is adott esetben lett gerendaként van meg.
0: Nagyon érdekes dolgokat soroltál itt fel, és hogy tényleg ott van a mindennapainkban az ítélkezés. Egy beszélgetést hallottam nemrég, egy előadást, ahol pont azt emelte ki az előadó, hogy sokszor mi nem Istennel akarunk élni, hanem Istenként. Azt hiszük, hogy mi Istenek vagyunk, és hogy nekünk minden szabad, nekünk szabad a másikat elítélni, szabad a másikat megbántani, mert hogy nekünk ez jogunk van. És pont ezt próbált ő is kiemelni, hogy nagyon oda kell figyeljünk arra, hogy a mindennapokban hogyan vélekedünk a másik emberről. És ugyaniha automatikusan kicsúsznak ezek a szavak, főleg amikor a helyzete adja, hogy akkor elítéljük a másik szemét. És van, amikor nem is gondolkozunk el azon, amit kimondtunk, vagy hogy mi a szavainkkal hogyan bántottuk meg azt a másik embert. Milyen sebeket okozunk neki azzal, hogyha rosszat mondunk róla, vagy hogyha ítélkezünk. Mert ugye a mindennapokban sok olyan helyzettel találkozunk, amikor úgy jönnek ezek a szavak, vagy amikor valami nem tetszik, és azt mondom, hogy na, most megint elrontottad a napomat. Na, most megint rosszat tettél nekem, és nem gondolkozok el azon, hogy hát igen, lehet, hogy nekem jobb lett, de lehet, hogy a másik embert nagyon megbántottam ezzel a szavaimmal. És én mindig azon gondolkodom, amikor ilyet teszek, mert ugye egyikünk sem szent ember, szerintem mindenkinek kicsúszik a száján egy-egy ilyen ítélet, hogy júj, én akkor most megbántottam ezzel azt a másik szemét, és hogyan tudok oda menni hozzá, és talán jóvá tenni ezt a tettemet. Vagy lehet nem tudom jóvá tenni, mert lehet pont egy ismeretlenre mondtam azt, hogy fú, de csúnya vagy, hogy hú, de nem vagy jól öltözött, hú, nem nézel ki jól. És ugye nem tudok tőle bocsánatot kérni, de az a kérdés, hogy én magamban hogyan tudom ezt a tettemet rendezni. Mert hogy te is mondtad, nem feltétlenül számít bűnnek ez az ítélkezés. De mégis, hogyha le tudok ülni, ugye a jó Isten elé, ugye az imámban, ugye a meditációmban, és el tudok gondolkozni azon, hogy lehet, hogy ez nem volt egy jó tett, és lehet, hogy saját magamnak kell megbocsássak azért, hogy ezt a tettet jóvá tegyem, akkor biztos, hogy bennem valami letisztul, és valahogy érezhetem azt, hogy attól a másik embertől is valamilyen ilyen lelki szinten bocsánatot tudok kérni, vagy megbánom azt a tettet, amit ugye tettem én, és megpróbálom megtanítani magamat arra, hogy a közeljövőben jobban figyeljek erre is. Hát erre nagyon sok türelem kell, úgy gondolom, és nagyon olyan magatartás, hogy tényleg ellen tudjunk állni ezeknek a kísértéseknek, hogy hát ítéletet mondjunk egy másik személyre.
1: Én köszönöm szépen ezt a szempontot, amire felhívtad a figyelmünket, hogy ne játsszuk az Istent. Tehát az ítélkezésnél nem vagyunk hivatottak arra, hogy ilyen komoly ítéletet, minősítést mondjunk a másikra, ez az Istennek a hatásköre, és ne lépjük át a hatáskörünket. És nagyon könnyen beleesünk ebbe a hibába, és úgymond Istenként tetszelegünk, hogy nekünk jogunk van hozzá, hogy ezt tegyük, és ezt mondjuk. És Péter atya, amikor ezt a rövid szentírási részt, hogy én sem ítéllek el, erről elmélkedik, akkor ő is így fogalmaz: az írástudók és farizeusok Jézus elé viszik a házasságtörő asszonyt, vádolják, elítélik, megvetik. Ítéletet kimondva akarják rendezni az ügyet. Jézustól is ítéletet várnak, de ő egész másképp viszonyul a helyzethez. Időt hagy, csendet teremt, nem hibáztat, nem ítélkezik. Odafigyel az asszonyra is, vádlóira is. Amíg a földre ír, a vádlók figyelmét máshová irányítja. Megállítja az ítélkezés folyamatát. A vádlók eloldalognak, talán azért, mert nem bírják ki a csendet. Amíg vádolnak, biztosak a saját ítéletükben, de a csendben elbizonytalanodnak. Mert olyat is meglátnak, amit nem akarnak, amivel nem számolnak, akár önmagukról, akár az asszonyról, és letesznek arról, hogy tovább vádaskodjanak. Jézus lehetővé teszi, hogy az asszony is csendhez és lélegzethez jusson, és ezt mondja: én sem ítéllek el. Nekem azért tetszett ez a kifejtés ennek a szentírási mondatnak, hogy én sem ítéllek el, hogy Jézus, hogyha látja a bűnt, mert a házasságtörés bűne az tény, azt nem lehet nem megtörténíteni, tehát hogy ez tény. És hogy mint ilyenképpen minden bűnnek maga után hozza a büntetésnek a jogosságát és elvárását. Ez természetes és magától értetődik. Viszont Jézus itt most inkább lehet, hogy a farizeusokat akarja megtanítani arra, hogy egy kicsit nézzenek más irányba is, vagy nézzenek meg más szempontokat is. Mert van, hogy az én is az ítéletemmel nagyon kategórikusan tudom, hogy ez így van, ez így kell legyen, és ez így jogos ez az ítélet, és helyén való, és ezzel a merevségemmel nem engedek be más véleményt is, más szempontot is. De akkor, amikor így elcsendesedem, amikor magamba figyelek, akkor lehet, hogy más szempontokat is észre tudok venni. És ez főként akkor mérhető, amikor nagyon erős érzelmi intenzitással történik ez a dolog. Tehát amikor nagyon fel vagyok dühödve, és akkor nagyon erősen, intenzíven mondok ki ítéleteket, vágok oda másokhoz, nem is mérve azt, hogy most a szavaimnak milyen súlya van, mert hogy nagyon érzelmileg érintve vagyok, és ez az érzelmi érintettség nem engedi, hogy egy kicsit reálisabb legyek, vagy egy kicsit észrevegyek még más szempontokat is. És akkor ilyenkor nagyon erősen, nagyon egyoldalúan tudom látni a dolgokat, és azt gondolom, hogy nekem igazam van. Tehát, hogy a másik az hogy van, azt nem tudom, de hogy én akkor nagyon-nagyon úgymond, mintha biztos lennék a saját igazamban, hogy ez így van, ez az ítélet jogos. Péter atya itt pont ebben a magyarázatában arra akarja felhívni a figyelmet, hogy a figyelmünket ne csak a másik hibájára fordítsuk, hanem vegyünk észre más szempontokat is. Itt például, ahogy Jézus is mondja az evangéliumban, hogy mit nézed a szálkát a másik szemében, ami ott van, tehát nem kell ezt letagadni, tehát hogy igen, ott van az a szálka, de nézzem meg, hogy agyon azzal a hibával én hogyan vagyok. Azt mondják a pszichológusok, hogy legtöbbször az idegesít engem a másikban, az vált ki belőlem ilyen ítéletet, ami valamiképpen bennem is bennem van. És mivel magamban nem veszem észre, de a másikra kivetítem ezt a hibát, és benne jobban észreveszem, benne jobban zavar, de lehet, hogy ugyanaz van bennem is, más formában, másképpen, de hogy magamban nem veszem észre, de az, ami ott van bennem, azt másra kivetítve sokkal feltűnőbb lesz számomra. Szóval ez az ítélkezés, ez nem egy könnyű műfaj, és mindenképpen az, ahogy én bánok a fele barátommal, mondjuk itt az ítélkezésről van szó, ezt valamiképpen az Isten kapcsolatomat is befolyásolja. Tehát azért fontos, hogy beszéljünk így az ítélkezésről, mert ez az Isten kapcsolatunkat is negatívan befolyásolhatja, hogyha ezt nem tesszük így a helyére. És ne beszéljünk arról, hogy amikor észre se vesszük, hogy ítéletet mondunk ki, mert amikor tudatában vagyok, és lehet, hogy na, megbánom, hogy így beszéltem, nem úgy kellett volna, és akkor szeretnék bocsánatot kérni, vagy kiengesztelődni, de hányszor van úgy, hogy észre se vesszük, hogy ítéletet mondtunk ki, és megbántottuk a másikat, anélkül, hogy gondoltuk volna.
0: Nagyon fontos tényleg, ahogy te is mondod, hogy odafigyeljünk a szavainkra, de egy picit megközelíteném ezt a dolgot a másik irányból, hogy milyen rossz az, amikor minket ítélnek el, amikor én kapom a súlyos szavakat, amikor én kapom a vádakat, vagy azokat a nehéz dolgokat, amik nekem nagyon fájnak. És az ember ilyenkor elgondolkozik azon, hogy erre hogyan kell reagálni, hogy te, mint ember, hogyan reagálj arra, hogyha a másik ember elítél téged. Mert ugye visszaüthetek én is elítélhetem őt, vagy egyszerűen tehetem azt, hogy nem szólok semmit, és hagyom, hogy ő azt érezze, hogy az, amit tesz, az egy nagyon jó dolog. Úgyhogy én sokszor gondolkoztam el ezen, hogy erre hogyan kell reagálni. Mert ugye egy ember, akit elítélnek, vagy akit megbántanak, vagy rosszat mondanak róla, sokszor úgy magába roskad, és úgy azt érzi, hogy erre nem tudja, mit válaszoljon. Tehát én is tapasztaltam, engem is bántottak sokat fiatalabb koromban, gyermekkoromban, és ugye még a gyermek talán visszareagál, és valamit visszamond a pajtásnak, vagy a gyerektársnak. De mikor az ember már felnő, és ugye egy picit jobban el tud gondolkozni, talán a saját szavaimban azon, hogy mi történik körülötte, akkor nem biztos, hogy visszaszól. Én például nem mindig tudtam visszaszólni, amikor elítéltek, hanem úgy magam baroskodtam, és tényleg azt éreztem, hogy igaza van. És hogy ezen kell néha elgondolkozunk, hogy mennyire hiszem én el azt az ítéletet, amit például rám mondanak, vagy mennyire tudok én ebbe bele roskadni, bele törődni, hogy hát igen, biztos úgy van, hogy ő mondja, vagy elgondolkozom azon, hogy tényleg meg kell nekem hallgatni a másik rossz indulatú ítéletét? Tényleg szomorkodnom kell ezen, vagy el kell döntenem magamban, hogy igen, ő ezt mondta, de nekem ezt nem kell olyan szívre venni, hanem tényleg meg kell próbáljam megmutatni azt, hogy igen, és akkor is értékes vagyok, hogyha ő úgy gondolja, hogy nem, vagy ha ő most elítélt engem, ő az én szememben, akkor is a fele barátom. Nagyon nehéz, tehát nekem a gimnáziumban voltak ilyen tapasztalataim, hogy egyesek nem szerették, hogy én ott vagyok, és hogy én külföldi vagyok, és hogy én más vagyok, és nagyon nehéz volt megállni azt, hogy nem visszaszólni, hanem ugyanúgy emberként bánni vele, és osztálytársként bánni vele, és nem törődve azzal, hogy ő mit is gondol rólam.
1: Nekem is voltak ilyen helyzeteim, fiatalabb koromban is, de felnőtt korban is, tehát hogy ez azt hiszem, hogy minden életszakaszban azért egy komoly kihívás, amikor minket ítélnek el, és mi ránk mondanak negatív megjegyzéseket, és ami természetesen rosszul esik és fáj. És igen, nekem is volt olyan helyzet, amikor így magamba roskadtam, és akkor így elgondolkodtam rajta, hogy ezt most miért mondja. Nagyon sokszor az volt az érzésem, hogy ez túlzás, hogy ő igazából önmagát vetíti ki rám, és ez nem rólam szól, hanem inkább az őt minősíti, és volt, hogy többször is ezzel az idézettel vágtam én is vissza, hogy mit nézed az én szememben a szálkát, mikor a tiédben a gerenda van, tehát nézd magadra, mielőtt engem ítélnél. Na de ez sem volt egy teljes megoldás, mert hogy én is itt ugye Jézust játszottam, hogy a Szentírás szavaival úgymond dobálózva ítélkeztem, vagy adtam vissza, pingpongoztam vissza a labdát. Másrésztről, ami nekem úgymond belső békességet és nyugalmat adott az, hogy igen, emberek ítélhetnek jól, rosszul, tökéletesen, tökéletlenül, mondhatnak minősítéseket rám, de a legfontosabb az, hogy az Isten szemében milyen vagyok. Tehát, hogy Isten hogyan ítélkezik, úgymond rólam, és hogy az Isten nem olyan, hogy ilyen ítéleteket mondjon ki rám. Ő sokkal inkább nem a vádlóm, hanem a védőm, a védő ügyvédem. Tehát ő pontosan az, aki úgy mellém áll, és az ítéletnek az élét már elvette úgymond a keresztfán, tehát hogy ő már ezt elszenvedte ennek a súlyát, és hogy ő sokkal inkább a védelmemre kell, mint hogy engem ítéljen, és ilyen ítélkező negatív dolgokat mondjon rám. Tehát az ószövetségi istenképhez még sokkal jobban hozzátartozott ez az ítélkező, az igazságot így kimondó, igazságos Istennek a képe, aki haragszik, meg büntet, meg kimondja az ítéletet a zsidó népre, de az új szövetségben Jézus pontosan azt akarja megmutatni, hogy az Isten irgalma, megbocsájtása, és hogy nem ítél el, mint ahogy ebben a házasságtörő asszony történetében is, Jézus nem hagyja, hogy őt az ítélő bíró szerepébe belekényszerítsék az írástudók, és hogy na ő is mondja ki, hogy igen, ez az asszony bűnös volt. És Jézus nem törli el a házasságtörés bűnét ebben a helyzetben, tehát az igen, az valóban megtörténik, csak a hozzáállást próbálja megváltoztatni, hogy nem ítéllek, de menj, és többet ne vétkezzél. Tehát mindenképpen nem megkötni akar, nem egy ilyen rabságba akar tenni minket, mert hogyha amikor ítéletet mondok a másikra, ez olyan, mintha így megkötözném őt, hogy te ilyen vagy, és akkor ennek a bilincsét, mintha így rám helyeznék, hanem Jézus sokkal inkább így fel akar szabadítani minket ez alól az ítélkezési bilincsek alól, és inkább szabaddá akar tenni, hogy váljunk szabaddá ettől, és szabadok vagyunk arra, hogy változzunk, hogy változtassunk, és ha mi változunk, akkor remélhetőleg mások is változni fognak a környezetünkben, és nekik is fel fog tűnni az, hogy igen, ez az ember régen ilyen nagyon vehemens volt, ítélkező volt, de hogy most valami történt, és most nem így reagál, pedig ebben a helyzetben máskor így szokott reagálni.
0: Nagyon jók ezek a szempontok, amiket te is hozol, hogy mindannyian tudunk változni, és mindannyiunkban ott van a változás. Csak akarnunk kell ezt a változást, mert ugye ugyan te is mondtad, hogy reagálhatok. Nagyon csúnyán védhetem magamat azzal, hogy én visszareagálok, és megmondom, hogy hát, hogy nincs is igazad, mert te engem ítélsz, és te is ugyanolyan rossz vagy. Vagy megmutathatom azt, hogy emberséges vagyok, és hogy másképpen állhatok a dolgokhoz. És talán ez a könnyebbik út, amikor megpróbálok úgy magamban nézni, és hogy egy picit elgondolkozni azon, hogy a másik embernek mi lehet az, ami fáj, miért pont rajtam akarja letölteni az ő mérgét, vagy miért pont engem akar bántani, mi az, ami neki ott belül fájdalmat okoz. És talán ez is egy jó megoldást tenni, hogy leülni beszélgetni az ilyen emberekkel, és ugye picit a lelkében nézni, vagy a lelkében látni, és biztos, hogy ezek is nagyon jó megoldások. Én hallottam ezekre is már példát, hogy megbeszélni néhány konfliktust, megbeszélni olyan dolgokat, ami úgy fájdalmat okozott egymásnak, mert az, hogy tartjuk a távolságot, az, hogy haragszunk a másik személyre, a mi családunkban most is van ilyen személy, akivel fogalmunk sincs, mind vesztünk össze, de évek óta nem beszélünk. Mert valakit megbántott, és nem tudjuk, hogy mi a helyzet. Tehát amikor nem akarunk leülni, hogy megbeszéljük a nehézségeket. És talán ez is egy nagyon fájdalmas dolog, hogy igen, én ítélkezem, én vádolom a másikat, hogy persze ő a hibás, hogy nem beszélgetünk, de ki tudja, ki a hibás, hogyha én nem ülök le, hogy megbeszéljem, hogy miből is robbant ez ki. És hiába próbálom mondani, hiába próbálunk közeledni, valahogy ez a távolságtartás úgy mindig megmarad. És ugye az emberben ott van a makacság, hogy ha te nem beszélsz, akkor én sem beszélek veled. Azt hiszem, hogy ezen kéne változtassunk ahhoz, hogy talán kevesebb ítélet legyen, vagy kevesebb ítélkezés legyen egymás felé.
1: És nagyon jó, hogy ezt említetted, hogy egy belső fájdalom lehet ezeknek sokszor a gyökerénél, hogy olyan sebek, amelyeket hordozunk magunkban, és ezek a sebek, ezek a fájdalmak időnként megérintődnek úgy az emberi kapcsolatainkban, és mivel ott van ez a nagy fájdalom, akkor ennek valamiképpen megmutatkoznia kell, és nagyon sokszor ilyen rossz módon mutatkozik meg, hogy az ítélkezésnek a indulatos megnyilvánulásában látszik meg, és lehet, hogy érdemes lenne úgymond leülni csendben, imádkozni Isten előtt, és megnézni ezeket a fájdalmas pontokat, amik úgymond érintődnek bennünk, amik miatt mi lehet, hogy hajlamosak vagyunk az ítélkezésre, és hajlamosak vagyunk, ha kell, ha nem, ítéletet mondani a másik fölött, minősíteni, vagy a háta mögött kibeszélni, tehát azok is legalább ilyen komoly ítélkezések, és sokkal kártékonyabbak, hogyha nem az illetővel rendezzük ugye ezt, hanem még ráadásul a háta mögött is. Tehát, hogy ezek nagyon rossz folyamatokat tudnak elindítani, és az emberi kapcsolatainkat nagyon tudják mérgezni, és el sem tudjuk képzelni, hogy milyen negatív hatása tud lenni, pedig csak egy ilyen ártatlan, úgymond pletykának indul el a dolog, és észre se vesszük, hogy ez az ítélkezési eljárásmódunk mennyire negatívan fog kihatni az emberi kapcsolatainkra.
0: Azt hiszem, hogy egy nagyon jó házi feladat ez a mai estére, hogy próbáljunk egy picit így magunkba tekinteni, hogy te is mondtad, átimádkozni a mi fájdalmainkat, és lehet, hogy pont találunk egy olyan embert a környezetünkben, akivel régóta nem beszélgetünk, aki elítélt minket, vagy éppen mi ítéltük előtt, és haladnunk kell a megbocsátás fele, erről majd még fogunk beszélgetni a következő műsorokba, de most már nagyon közeledünk a műsorunk végéhez, mivel zárjuk a mai estét.
1: Anthony de Mellónak a Szárnyalás könyvéből hozok egy rövid történetet. Fogoly, szólt a fő inkvizítor, azzal vádolják, hogy arra bátorítja a népet, szegjék meg a törvényeket, tradíciókat, és szakítsanak szent vallásunk szokásaival. Beismeri bűnösségét? Be, uram. Továbbá, hogy keresi az eretnekek, prostituáltak, nyilvános bűnösök, a zsaroló vámosok, a nemzetünk gyarmatosítóinak, egy szóval a kiközösítetteknek a társaságát. Beismeri? Be, uram. És azzal, hogy nyilvánosan kritizálja és elítéli azokat, akiket Isten templomában tekintéllyel ruháztak fel. Beismeri? Be, uram. Végül pedig azzal, hogy átdolgozza, kijavítja és megkérdőjelezi hitünk szent tanait. Beismeri? Be, uram. Fogoly, mi a neve? Jézus Krisztus, uram. Tehát azért hoztam ezt a rövid történetet, mert Jézus is úgy tűnik fel a Szentírásban, mintha ő is ilyen ítélkező lenne, ugye tudjuk, hogy az írástudókra és a farizeusokra Jézus sokszor nagyon komoly ítéletet mondott, de talán pontosan azért, mert hogy ezek az emberek az ítélkezésükkel úgymond megkötözték az embereket, és nem azt tették, hogy szabaddá tegyék, hogy változni tudjanak, hogy más irányt tudjon venni az életük, és nagyon sokszor az ő képmutatásukat és az egyirányú merev gondolkodásukat kritizálta úgymond Jézus. De a samariai asszonnyal viszont szóba állt, Zákeussal szóba állt, és Lévivel, a vámossal, a bűnös vámossal, vagy a prostituáltakkal szóba állt. Tehát pontosan azokat, akiket a társadalom elítélt, ilyen az ítélkezés békjójába zárta, Jézus pontosan azért beszél velük, hogy őket szabaddá tegye, és felszabadítsa ezek alól a negatív ítéletek alól, és egy új irányt, perspektívát, változást mutasson meg számukra.
0: Jézus nagyon sok mindent akart nekünk megtanítani, és akar nekünk megtanítani a Szentírás

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza újjáélesztésére. A Szent Atya a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország Egyházmegyei és Püspökei 1804-1918 címmel most megjelent püspökök életrajzi lexikonjáról.
1: Leó pápa a bizottságot hoz létre a Casa Sollievo della Sofferenza fellendítésére. 14. Leó pápa kirográfot, vagyis saját kézzel aláírt rendeletet adott ki, amellyel felállít egy új irányító bizottságot, amely a pietrelcinai Szent Pio által létrehozott alapítvány fellendítését segíti elő. Az új testület elnöke Massimino Cavallero Ledo a gazdasági titkárság prefektusa lesz, koordinátora pedig Fabio Gasperini, az apostoli szentszék vagyonkezelőségének, az APSA-nak a titkára. A tagok között van Paolo Rudelli érsek államtitkár helyettes, Giordano Piccinotti érsek, az APSA elnöke, és Giorgio Ferretti, Foggia Bovino érseke. A San Giovanni Rotondóban található Szent Pio atya álmából született nagy egészségügyi központ, a Casa Sollievo della Sofferenza, vagyis szenvedést enyhítő otthon, a revitalizáció új korszakára készül. 14. Leó pápa kiadott egy kirográfot, amellyel létrehozza az alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata, hogy megtalálja a hatékonyság, az eredményesség és a fenntarthatóság megerősítésének legjobb megoldásait. Ez a döntés az apostoli szentszék karitatív tevékenységek iránti szeretetéből és annak tudatából fakad, hogy a nagy intézményeknek, ahhoz, hogy hűek maradjanak küldetésükhöz, képesnek kell lenniük szembenézni a változás kihívásaival. Az idők, a technológia, a jog és a gazdaság fejlődése az egyház küldetését a folyamatos megújulás kihívása elé állítja, olvasható a kirográfban, különösen az egészségügyi ágazatokban, amelyek jövőképet, beruházásokat és körültekintő gazdálkodást igényelnek. Ezen intézmények közé tartozik a Casa Sollievo della Sofferenza, amelyet azzal a céllal alapítottak, hogy vendégszeretetet, segítséget és gondozást nyújtson a betegeknek, zarándokoknak és családjaiknak, szent alapítójának lelkiségéből és alakjából merítve ihletet. Annak érdekében, hogy szembenézzünk-e kihívással, Leó pápa úgy döntött, hogy létrehozza a Casa Sollievo della Sofferenza, pietrelcinai Szent Pio alapítvány irányító és felügyelő bizottságát, amelynek feladata az alapítvány jelenlegi helyzetének elemzése, és hogy megtalálja a legjobb megoldásokat munkája és küldetése egyre nagyobb hatékonysága, eredményessége és hosszú távú fenntarthatósága érdekében, valamint az így azonosított megoldások konkrét megvalósítása. A bizottság minden területen, gazdasági, pénzügyi és működési területen dolgozni fog teljes kapacitással, hogy végrehajtsa a szükséges rendes és rendkívüli adminisztratív intézkedéseket, közvetlenül a pápának jelentést téve minden kiváltképpen jelentős döntés előtt, és minden esetben a különösen fontos, vagy az alapítvány vagyonára döntő és jelentős hatással bíró jogi aktusok elfogadása, vagy az alapítvány alapszabályának módosítása előtt. 14. Leó kinevezte Massimino Cavallero Ledót a bizottság elnökévé, Fabio Gasperinit a bizottság koordinátorává, valamint Paolo Rudelli érseket, Giordano Piccinotti érseket és Giorgio Ferretti érseket a bizottság tagjaivá. Emellett kinevezte Benjamin Estevez de Cominguest, Gino Gumirátót és Alessandro Elaoiana ügyvédet a technikai bizottságba. A Casa Sollievo Pio atya hitéből született, aki úgy vélte, hogy a test gondozása a keresztény küldetés szerves része. Ma, évtizedekkel később, ez a megérzés továbbra is aktuális. 14. Leo kirográfia a gondoskodás gesztusa. Ugyanaz a törődés, amellyel a pietralcinai szent gondoskodott arról, hogy egyetlen betegember, zarándok vagy családtag se maradjon befogadás és ellátás nélkül. A Casa Sollievo új fellendítése tehát a hűség jele az alapító, a szervezet küldetése, és mindazok iránt, akik nap mint nap átlépik ezeket az ajtókat, gyógyulást és reményt keresve.
0: Leo pápa a Centesimus Annus alapítványhoz. Új remény születik a mai törékeny világban. A Szent Atya május 30-án szombaton délelőtt fogadta az apostoli palota kellementermében a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány 400 tagját, akik évi közdüléseket tartják most, és egy konferencián is részt vesznek. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében hangsúlyozta, hogy a háborúktól és a növekvő polarizációtól megpróbált mai világban továbbra is létezik az Isten utáni szomi, amely hiteles civilizációt szeretne építeni, leginkább a párbeszéd útján keresztül. Az alapítvány jelenléte annak köszönhető, hogy tagjai elkötelezettek az egyház szociális tanításának tanulmányozása
2: to the study and implementation.
0: És a mai társadalomban való megvalósítása iránt. Kezdte beszédét a pápa, és megvallotta, hogy ez a téma nagyon közel áll a szívéhez, és azt az egyház küldetése elengedhetetlen részének tekinti. Az alapítvány éves találkozója egybeesett a Magnifica Humanitas most megjelent enciklikájával, és a pápa úgy véli, hogy ez az enciklika iránymutatást nyújthat a konferencia során vizsgált számos téma kidolgozásához és értékeléséhez. Szomorú és kedvezőtlen helyzetben él a mai emberiség, háborúk és egyre növekvő polarizáció közepete, ami kulturális és társadalmi megosztottságot is jellemez. A törékenység közepette azonban új remény születik, mutatott rá Leó pápa. Ebben a megosztottságban a közös nevező, amely mindnyájunkat egyesít, a közös emberségünk. A mostani kedvezőtlen körülmények között továbbra is az az ember hivatása,
2: human person is called,
0: hogy újra vizsgálja meg azokat az alapvető kérdéseket, amelyek számtalan generáció szívét komolyabb elmélkedéssel késztették. Hová tartunk? Milyen cél felé kívánunk haladni? Melyik irányt válasszuk magunknak, mint közösség is, mint nép? Idézte Leó pápa a Magnifica Humanitas enciklikája kérdéseit. Ezek a kérdések az emberiség igazság keresését jelzik, és vágyat ébresztenek Isten és a világ tartós értelme iránt, továbbá tanúskodnak az emberségünk alapvető vonásairól is, az Isten által adott ész és szabadság ajándékairól, amelyek révén megismerhetjük az igazságot és követhetjük a jót. Bár a szabadságot gyakran úgy értelmezik, mint a tetszés szerinti cselekvés képességét, elengedhetetlen, hogy visszataláljunk a szabadság hiteles értelméhez, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felfedezzük annak kapcsolati dimenzióját, hisz éppen itt beszélhetünk az ember kiteljesedéséről, mind egyénként, mind társadalomként. Szent II. János Pál emlékeztetett bennünket arra, hogy ezt a kiteljesedést akkor találjuk meg, amikor a szabadságot az önátadásban és a másik befogadásában éljük meg, vagyis amikor a szabadságot a szeretetre használjuk.
2: When freedom is used to love.
0: Ezzel szemben, amikor individualista szempontból abszolútizáljuk, a szabadság kiürül eredeti tartalmából és ellentmondásba kerül saját hivatásával és méltóságával. A valódi szeretet civilizációjának előmozdításában és megteremtésében a párbeszéd is fontos szerepet játszik. egy olyan párbeszéd, amely az igazságon alapul, és amely elismeri és értékeli minden ember közös emberségét.
2: And values the shared humanity of every person.
0: Valójában, ha szem előtt tartjuk minden egyén vele született méltóságát, az lehetővé teszi, hogy legyőzzük az önzést és a saját érdekeket a közjó érdekében. Befejezésül Leó pápa megköszönte az alapítvány tagjának mindazt,
2: and your efforts to further promote the church's social doctrine,
0: amit az egyház szociális tanításának terjesztése érdekében tesznek, majd áldását adta rájuk. Interjú Rétfalvi Balázs történésszel, a szombathelyi püspöki levéltár igazgatójával, a Magyarország Egyházmegyé és Püspökei 1804-1918 címmel most megjelent Püspökök életrajzi lexikonjáról. Május 3. hetében Rómában tanulmányúton járt a Tusor Péter vezette frakmúi kutatócsoport, amelynek keretében május 20-án szerdán az általános kihallgatás során találkoztak 14. Leó pápával. Most hallgassák meg a kutatócsoport egyik tagjával, Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Rétfalvi Balázs történészt, a Fraknói Kutatócsoport tudományos munkatársát, és aki a szombathelyi püspöki levéltár igazgatója. Isten hozott nálunk, első alkalommal találkozunk. Két vastag kötettel érkeztél a stúdióba, a rádióba, amelyek Magyarország egyházmegyeiről és püspökeiről szólnak. Mutasd be ezt a két kötetet, kedves Balázs!
3: Köszönöm szépen a meghívást! Egy nagy munkának a végeredményét tartjuk itt kezünkben. Még 2010-ben indult el ez a nagy munka, Erwin Gatz professzornak a kezdeményezésére, a német püspök lexikonok mintájára kezdeményezte azt, hogy a Habsburg monarchiának, illetve a Magyar Királyságnak is a püspök lexikonai készüljenek el. És mivel ők a 19. századi időszakra koncentráltak, a Magyar Királyság latin és görög szertartású egyházmegyeinek püspökeiről készült lexikon. A latin az egy hatalmas anyag, 160 püspöknek az életrajzát tartalmaz.
0: Az időszakot még egyszer.
3: 1804 és 1918 közötti időszakban, tehát a hosszú 19. század időszakának püspökeit veszi számba ez a kötet, és a latin és a görög együtt a 160 püspöknek az életét mutatja be.
0: Mik a források, és milyen céllal készült ez a püspök életrajz sorozat?
3: A forrásai azok alapvetően a már elért vagy megírt publikációk, de pontosan szükség volt számos esetben, hogy levéltári kutatásokat is végezzünk. És több esetben római, illetve bécsi forrásokból sikerült az életpályákat megírni. Vannak olyan püspökök, akik ismertebbek az esztergomi érsekekről, ugye egy külön életrajzi lexikon is jelent meg, de teljességre törekedett ez a projekt, úgyhogy a legkisebb, vagy a legkevésbé ismert püspököknek is az életrajzát egy előre meghatározott tematikus séma szerint kellett kidolgozni. És azért ezeket az adatokat megtalálni nem minden esetben volt egyszerű.
0: Az otthoni püspöki levéltárok milyen mértékben voltak források számotokra?
3: Nyilván a püspöki levéltárok nagyon fontosak voltak, mert a fontos adatok jó része ott volt, de például a püspökök kinevezésével kapcsolatos háttérinformációk azok magasabb szinten Rómában, illetve Bécsben voltak elérhetőek.
0: Bécsben miért?
3: Bécsben amiatt, mert ugye a magyar király, illetve a Habsburg uralkodók Bécsben intézték ezeket az ügyeket. Róma és Bécs között, illetve aztán Budapest és az uralkodó között zajlottak. Ugye ebbe az időszakban is változott, hogy a forradalom előtt, aztán a forradalom után, a dualizmus korában ezek a kinevezések hogyan zajlottak, de Budapest, Bécs és Róma volt az, akinek egyeztetni kellett ezekben az ügyekben. A projektben nemzetközi projekt volt, a bécsi egyetemnek is a teológiai karán Rupert Kliber professzor, Tusor Péter tanár úr mellett koordinálta, illetve szerkesztette a köteteket.
0: Magyar részről kik a szerzői ennek a munkának?
3: Magyar részről 36 szerző, a legkülönbözőbb helyekről, egyetemekről doktoranduszok, egyházi levéltáros kollégák, Tehát akit sikerült megnyerni ennek az ügynek, azok szerepelnek benne, de alapvetően a Katolikus Egyetemnek a doktoranduszai és a püspöki levéltáraknak a munkatársai.
0: Nagyjából összesen hányan dolgoztak?
3: 36 szerző, illetve hát ugye mivel voltak a hát most már elcsatolt szlovák és aztán romániai egyházmegyéknek a történetével kapcsolatosan, szlovák, illetve román, illetve határon túli egyetemeknek a tanárai, munkatársai, levéltárosai is együttműködtek ebben. Főleg azért, mert sok esetben mondjuk szlovák forrást kellett, vagy román forrásokat elolvasni, és ez a nyelvtudás miatt szükséges volt, hogy olyan kollégákat is bevonjunk, akik ott helyben tudnak mozogni.
0: Mik azok a szempontok, amelyeket minden püspök életrajzban megtalálunk, amit leírtatok?
3: Az életrajzi adatok pontosítása, tehát az, hogy a szülők, családi háttér, a szentelésüknek a pontos ideje és az előéletüknek a története. Mert nyilván a püspökségének az idejéről a legtöbb püspöknek jobban rendelkezésre állnak dolgok, de az előéletének a feltárása az egy komoly feladat volt, és az is mindenhol szépen ki van dolgozva, és az egy nagy munka.
0: Volt-e valamilyen hasonló magyar munka, vagy más nyelvű munka, ami forrásként szolgálhatott nektek?
3: Igazából ilyen átfogó nem volt, amit az előbb említettem, hogy az esztergomi érsekekről már készült egy hasonló életrajzi lexikon. Tehát azzal tudtunk foglalkozni, de annak a koncepciója az eltért attól, amit Ervin Gatzpoff professzor a német lexikonoknál meghatározott, és mi azt a német mintát követtük, és tematikusan a püspökök működését is ki kellett dolgozni. Tehát például arra, hogy milyen volt az oktatáspolitikájuk, hogyan szervezték meg az egyházmegye gazdaságát, a földeket, ugye manapság nehezebben tudjuk elképzelni, hogy ugye régen a gazdálkodás az egy központi téma volt, és az uradalmakat, a püspöki uradalmakat, azokat komolyan kellett venni, mert nem az állam támogatta, hanem azokból a célvagyonokból kellett kigazdálkodni a fenntartását az egyházmegyének, amiket még ugye megörökölt vagy kapott az államtól az egyházmegye. Tehát, és ugye ott felkészült gazdasági emberekre volt szükség, hát ugye ebben nem mindegyik püspök állt a magaslaton, de hát ugye ha sikerült neki, akkor tudott olyan szakembert megbízni, vagy olyan képzett papot, aki ezeknek az uradalmaknak a gazdálkodását megfelelő kézbe tudta tartani.
0: Balázs, ki tudja ezt a könyvet jól használni? Kinek ajánljátok?
3: Aki érdeklődik a magyar egyháztörténet, illetve kultúrtörténet iránt, oktatástörténet iránt, nagyon hasznos. A helytörténeti kutatásban, aki mondjuk a községének vagy településének a történetét ő is kiválóan tudja használni, illetve a szélesebb történeti érdeklődésre is számot tart, hiszen kiválóan mutatja be egy vezetői rétegnek, ez az elit kutatásoknak egy nagyon fontos mérföldköve, hiszen a magyar királyságot vezető egyik értelmiségi és kiemelkedő elit csoportnak a teljes átfogó képét kapjuk meg, nagyon pontosan adatolva. Tehát ez egy páratlan adatbázis, ami képet rajzol arról, hogy ez az elit hogy nézett ki.
0: Végül még egy időbeli kérdés. Ugye 1804-től 1918-ig tart a vizsgált időszak, és a megelőző kor, és az utána lévő kor.
3: Ennek a projektnek én csak munkatársa voltam, tehát az egésznek a szervező az Tusor Péter tanár úr, úgyhogy én a nevében nem nyilatkozhatom, de amilyen információm van, az, hogy ezt a munkát mindenképpen szeretnénk folytatni, és a korábbi, illetve a későbbi időszakokra is ugyanebben a struktúrában szeretnénk majd lexikonokat készíteni és megvalósítani.
0: De jó is lenne, a Szent Istvántól kezdve, és az ő általa indított püspök kinevezéseket is szem előtt tartva, egészen a napjainkig egy komplet sorozata lenne a magyar honba szolgáló püspököknek. Kedves Balázs, köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönöm a megtisztelő meghívást.
0: A Rétfalvi Balázs levéltárossal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió Erdély. Éjfél van.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Nézzük, mivel várjuk önöket az éjszaka folyamán. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, ilyen egy órától pedig egészséges lelki élet című műsorunkat ismételjük. 1 óra 30 perctől Szent Mónika nyomába eredhetünk Tankó Ágnes műsorában, 2 órától pedig Mihály Balázs atya megújulni rózsafűzéreink által című műsora lesz hallható. 14:30-tól szót követ dr. Sávai János atya műsorát ismételjük, ilyen 3 órától pedig együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, az irgalmasság rózsafűzérét. 3 óra 30 perctől Mária iskolájában járatunk Hajlák Attila atya műsorában, 4 órától pedig a szerdőesti szentségimádás ismétlését hallhatják. 5 órakor a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk, majd 5 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió híreivel indul reggeli műsorunk itt a Mária Rádióban. További nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Rózsa Fűzér királynője, hálatelt szívvel jöttünk eléd, hogy anyai közbenjárásodat kérjük Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. A Rózsa Fűzér titkain elmélkedve meg akarjuk erősíteni igenünket Isten akaratára, és az iránta való szeretetünkben is szeretnénk megerősödni. A te anyai szíved jósága által kérjük a segítséget és a kegyelmet abban a bizonyosságban, hogy Szent Fiad meghallgat minket. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel borulunk le előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál. Szent Lukács evangélista az angyali üdvözlet történetét úgy mondja el evangéliumában, hogy semmit nem szól arról, mit látott Mária, amikor Gábor angyal belépett hozzá. Csak egy pár beszédet jegyez föl, de az önmagában is fölidézi a két szereplőt, s főként az üzenetet, amellyel Jézus története elkezdődik. Mennyi erő és gyöngétség van az angyal szavában, és ugyanakkor mennyi biztonság és ámulat. S hogy tudja a dolgát Mária? Meglepődik, gondolkodik, okosan kérdez, s aztán kimondja, hogy legyen. Kimondja, az Úr szolgálója vagyok, teljesedjenek hát be rajtam szavaid.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a szent léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Isten fia nem csak látogatóba jött közénk, egészen vállalni akarta az emberi létet. Leereszkedett hát a magzati lét eszmélet előtti félhomályába is. Az áldott állapot hónapjaiban minden asszony megilletődve és szelíd méltósággal óvja, figyeli a méhében növekedő magzatot. Tudja, új ember épül benne, milliók között egyetlen egy. Mária méhében Isten fia veszi magára testünkkel, vérünkkel együtt történelmünket és sorsunkat is. A szent szűz nem gazdája, de boldog részese ennek a titokkal teljes eseménynek. Öröme csöndes, befelé fénylő öröm, de hatalmas erővel kitör Erzsébet előtt a Magnifikátban.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben van,

0: Atya Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak érgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te szent szűz a világra szültél. A gyermek, minden gyermek születése csoda. Tágra nyíló szemében visszatükröződik a mindenség első boldog ámulata. az Isten gyermek

0: tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Már születésekor sem volt számára hely a szálláson. Barmok közt szénán talált nyugvó helyet. Örülni tudott annak is, s épp kitaszítottságában lett mindannyiunké. Ott találtak rá a pásztorok, majd a napkeleti bölcsek. Ott találják meg ma is mindazok, akik szerényen és figyelmesen, nyitott szívvel élnek az üdvösség jeleinek befogadására.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor 40 napos korában Mária és József a templomba vitte, hogy bemutassák az Úrnak, Jézus még nem fogta föl, mi történik vele. De az az Ószövetségben megszentelt szokás, hogy minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni, ő benne kapta meg értelmét. Egyetlen anya sem magának szüli a gyermekét, amint a világra hozza, már készülhet, hogy oda is adja a világnak, illetőleg a világot teremtő Istennek. Mária, az Úr szolgáló leánya minden asszonynál tudatosabban és készségesebben készül erre az anyai áldozatra. A templomban az Ak Simeon és Anna próféta asszony szíve is kigyúlhat, mert megérkezett az, aki beteljesíti a törvényt, aki maga lesz a templom, meg a bárány.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes rózsafűzér 5. szent titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Jézust 30 éven keresztül a názáreti ház békéje és nyugalma vette körül. A 12 éves korában kivételesen történt is vele valami, ami előrevetítette későbbi küldetését. A názáreti 30 év alatt Jézusnak volt mit tennie. Ismerkedett a világgal, amely elé oda kell majd lépnie Isten szeretetének követeként. Ízlelgette szavainkat, barátkozott a szerszámainkkal, s mielőtt beszélt volna róluk, elnézte a mezők liliomait és madarait. Tudta, enélkül nem lehet nyomatéka sem szavainak, sem tetteinek. Azért vigyázott arra is, hogy a csodálatos világ ne felettesse el vele azt, amiért jött. Nem ítélni jött a világot, de el sem veszheted benne. Átfogja majd, és az Atyához emeli. Erre gondolt már akkor is, amikor 3 napra a jeruzsálemi templomban maradt.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
2: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak érgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen.
0: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért.
2: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bunnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
2: könyörög érettünk,
0: csíksomjói segítő szűz Mária,
2: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
2: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Menj el, Atya Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szentlélek Úr Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szentséges Szűz Mária.
1: Könyörög érettünk.
0: Istennek Szent Anyja.
1: Könyörög érettünk.
0: Szüzeknek Szent Szüze.
1: Könyörög érettünk.
0: Krisztusnak Szent Anyja.
1: Könyörög érettünk.
0: Egyházunknak Anyja.
1: Könyörög érettünk.
0: Isteni Kegyelem Anyja.
1: Könyörög érettünk.
0: Tisztaságos Anya.
1: Könyörög érettünk.
0: Szeplőtelen Szűz Anya.
1: Könyörög érettünk.
0: Sérelem nélkül való Anya.
1: Könyörög érettünk.
0: Szűzvirág Szent Anya.
1: Könyörög érettünk.
0: Szeretetre méltó Anya.
1: Könyörög érettünk.
0: Csodálatos Anya.
1: Könyörög érettünk.
0: Jó Tanácsnak Anya.
1: Könyörög érettünk.
0: Teremtőnknek Anya.
1: Könyörög érettünk.
0: Üdvözítőnknek Anya.
1: Könyörög érettünk.
0: Nagy okosságú Szűz.
1: Könyörög érettünk.
0: Tisztelendő Szűz.
1: Könyörög érettünk.
0: Dicsérendő Szűz.
1: Könyörög érettünk.
0: Nagy hatalmú Szűz.
1: Könyörög érettünk.
0: Irgalmas Szűz.
1: Könyörög érettünk.
0: Hűséggel teljes Szűz.
1: Könyörög érettünk.
0: Örömünknek oka.
1: Könyörög érettünk.
0: Lelki tiszta edény.
1: Könyörög érettünk.
0: Tiszteletes edény.
1: Könyörög érettünk.
0: Áltatosságnak jeles edénye.
1: Könyörög érettünk.
0: Titkos értelmi rózsa.
1: Könyörög érettünk.
0: Dávid királynak tornya.
1: Könyörög érettünk.
0: Elefántcsontorony.
1: Könyörög érettünk.
0: Mária aranyház.
1: Könyörög érettünk.
0: Frigynek szent szekrénye.
1: Könyörög érettünk.
0: Mennyországnak ajtaja.
1: Könyörög érettünk.
0: Hajnali szép csillag.
1: Könyörög érettünk.
0: Betegek gyógyítója.
1: Könyörög érettünk.
0: Bűnösök menedéke.
1: Könyörög érettünk.
0: Szomorúak vigasztalója.
1: Könyörög érettünk.
0: Keresztények segítsége.
1: Könyörög érettünk.
0: Nemzetek oltalmazója.
1: Könyörög érettünk.
0: Angyalok királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Pátriárkák királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Proféták királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Apostolok királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Vértanúk királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Hitvalló királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Szűzek királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Minden szentek királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné.
1: Könyörög érettünk.
0: Mennybe fölvett királyné.
1: Könyörög érettünk.
0: Rózsafűzér királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Családok királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Szentolvasó királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Béke királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya.
1: Könyörög érettünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Szent József.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentséges szülőd jegyesének érdemeire kérünk, Uram, legyenek segítségünkre, hogy amit a magunk erejéből el nem érhetünk, az ő esedezésére megnyerjük, kész és uralkodó mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket megnevess szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak.
1: Imádkozzál érettünk, Szent József. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentséges szülőd jegyesének érdemeire kérünk, Uram, legyenek segítségünkre, hogy amit a magunk erejéből el nem érhetünk, az ő esedezésére megnyerjük, kész és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen. Emlékezzél meg, ó kegyes Szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szüzek szüze, tisztaságos anya. Hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Szűszülője Istennek,
1: engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre, szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj nehogy elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennynek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre, szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keserrét a bónak bajnak, eloszhatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői májjel gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit innen Makkos Jánosi görögkatolikus plébániáról. Ugye az előző részt folytatnánk, mint tematika, ugye ott a Emmauszi tanítványok történetében ugye belekezdtünk, és hát ugye szokásainkról, spirituális identitásunkról beszélgettünk. Hát ugye, kedves Mária Rádió hallgatók, sok ember életében Krisztus jelen van, de nem felismerhető módon. Az Emmauszi tanítványok története ugye nem csak egy húsvéti esemény, hanem egy lelki folyamatnak a leírása. Ugye az előző részben beszéltünk arról, hogy pedig mi azt hittük, azt reméltük, ugye, és ez a mondat sok embernek a története. Azt hittük, hogy a házasságunk más lesz. Azt hittük, a gyerekeink mások lesznek. Azt hittük, az élet igazságosabb lesz. És közben ugye ott van a csalódásnak a pillanata, és tehát Krisztus közel van, de az ember nem ismeri fel. És valahol nekünk ugye lelki pásztoroknak az is feladatunk lenne valahogy, hogy segítsük őket, hogy a ránk bizottakat, hogy felismerjék, ugye, hogy Krisztus mellettük van. Pedig mi azt hittük. Ugye a csalódásnak a lelki állapot ez milyen, hogy az Emmauszi tanítványoknak. Mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt, és ugye ez a csalódott hitnek a mondata összeomlik, a világról alkotott kép, a tanítványok messiás képe összeomlott, és aztán ugye majd később, majd jön Krisztus, és újra értelmezi a tanítványoknak a múltját, és ezért beszélteti őket újra és újra. Mondjátok-e újból és újból, hogy mit hittetek, miben reméltetek? Hát most nem tudom, hol kezdjük, kinél is kezdjük, hogy ugye Miklós, hogy itt hogy látod, hogy van ez jelen ez a hétköznapokban, ez a fajta csalódás, hogy mi azt hittük, hogy esetleg jobb lesz a házasság, jobb lesz az élet, igazságosabb világ lesz. Hogy látod te, amikor találkozol itt a híveiddel, meg az itt élőkkel?
1: Hadd kezdjem egy történettel. Bekerültem a kórházba szívemmel, aztán voltak a szobatársak, akikkel úgy megismerkedtünk, ugye ott az ember, hogy megismerkék, és akkor elmondja, hogy honnan jött, ki jött, és akkor megtudták, hogy pap vagyok, hogy nagyon csodálkoztak rajta, hogy azok is bekerülnek a kórházba, és azok is tudnak betegek lenni, és szívükkel is, meg mindennel. És egy ilyen érdekes momentum jutott eszembe, hogy bejött a nagyapához a lánya, és megmondta, hogy hogy vannak az unokák, meg minden, de a nagyapa ilyen gazdálkodó, és látszott rajta, hogy egy olyan ember, aki tudja, mit akar, tudja, hogy akarja, tudja, hogy kell gazdálkodni, és a gazdaságot ő vitte még a kórházi ágyról is. Tehát az egész gazdaságot ő vitte, ő mondta meg, tehát a feleségének, hogy vitte meg a gyerekének, mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Tehát látszott, hogy nagyon benne van ebben az egész dologban. Aztán, mikor már egy kicsit megbarátkoztunk, akkor odajött a lánya, és feltett egy kérdést. És a kérdés úgy hangzott, hogy Miklós, hogyha maga pap, és volt egy álmom, be fog az teljesedni? Mit mondanátok rá? Tehát van egy álmom, amiket álmodtam, be fog az teljesedni? És így van, hogy vagyunk vala az életben is, hogy van egy elképzelésem, be fog az teljesedni? Tehát én ezt elmondtam neki, hogy ide nézzem, én nem vagyok álomfejtő, és te nem mondtál az álmát, tehát én nem vagyok József, akit nem tudja fejteni az álmot, viszont egyet tudok mondani. Tehát, hogy az embernek vannak vágy álmai, meg vannak álmok, amik úgy be fognak teljesedni.
0: Istentő jövő álmok esetleg?
1: Akár istentő jövő álmok is, és ha beteljesednek ezek az álmok, ha beteljesednek, mit hajlandó megtenni azért, hogy beteljesedjenek? Mert magától nem fog beteljesedni, tehát Isten mindig választás elébe tesz minket, és akkor mondja, hogy válaszunk, hogy és mit választok. Általában az embereknek a többsége az a könnyebbik utat válaszza. Tehát azt választom, hogy jaj, engem ne bántsa senki, inkább nem kell semmi, csak úgy ne, hogy meglegyek. Ahhoz, hogy az embernek az álmai beteljesedjenek, ahhoz tennem kell valamit. Tehát ha ezek nem vágyálmak. Vannak-e vágyálmak, amik hiába álmodozok én arról, hogy én műjégtáncos leszek, 92 kilóma nem, hogy égre sem ennék menni, nem az, hogy műjégtáncos legyek, de ha ezt álmodnám, akkor biztos, hogy nem tennék te semmit annak érdekében. De egy másik dolog, amit az ember, hogyha belegondol, hogy az életével beteljesedik, akkor igenis az álmok beteljesednek. Beteljesednek. Csak a magamról beszélek, én soha nem hitte volna senki, hogy én pap leszek. Az eredeti foglalkozásom villamosmérnök. Nem váltottam. Tehát a Szovjetunióban, ahol dúl a kommunizmus, ahol üldözik az egyházat, ahol már az utolsókat rúgja az egyház, hiszen már csak olyan öreg papok vannak, és nagyon kevés, akik nagyon sok híveket látnak el, és már alig bírják az egészet. Az Isten ezt a keresztet tette nekik, de utána aztán jött egy perestroika, egy glasnost, egy felszabadulás, aztán már hónapra könnyebb lett. És mikor tanálkoztam egy professzor, aki azt mondta, hogy nem akarsz pap lenni, akkor én választottam. Tehát azt mondtam, hogy nem tudom, hogy akarok pap lenni. Bennem megvan a vágy, és én nem érzem magamat arra, tehát se képzetnek, se alkalmasnak, se képzetnek, minden. Szóval gyere tanulni, és akkor meglátjuk. Tanulni szerettem, és elindultam. És így lettem pap. De én akkor azt mondom, nem, hát nekem olyan jó foglalkozásom van, olyan jó megélek, nekem olyan villamosmérnök van. Fú, hát mindenfele keresik a villamosmérnököket, tehát nincs semmi probléma. Hát én majd ott leszek az egyház mellett, segítek a papoknak, mindenkinek, majd kell képviselőtestület elnök, és hogy legyen valaki meg. Tehát ez is egy megoldás. És mikor mondolsz valamit az Istennek, tehát rábúrintasz az Istennek a mondandójára, vagy az álmára, akkor az Isten melléd áll. Aztán nem azt mondja, hogy jaj, de neked most már neked itt pap lesz, neked milyen könnyű lesz. Nem lesz könnyű. Hát Máriának sem volt könnyű, Józsefnek, Szent Józsefnek sem volt könnyű, senkinek nem volt könnyű. De az Isten mellett állt. És ők pedig végigmentek azon az úton, amiket az Isten meghatározott számokra, ahol beállította. És én ebben látom a mai nehéz helyzetben is a dolgot, hogy lehetne máshol is pap az ember, de hogyha egyszer engem ide tette az Úr, és tudta, hogy lesz ez, és kell lesz, hogy itt majd álljon valaki, az őrálló, hogy legyen valaki, akkor nekünk itt hely kell állni. És ebben látom én az álmok beteljesedését, hogy amit elképzeltem, azt végigviszem, és nem török meg menet közben.
2: Hát köszönjük ezeket a gondolatokat, tanúságtételeket is. Hát én is mondhatom az életemet, hogy eléggé voltak nekem is ilyen kanyarok az életemben. Az Úristen kicsit ide is oda is elvezetett. Elhagytam a szülőföldemet, eljöttem a legtávolabbi egyházmegyére Magyarországon. Tehát én nem Magyarországra kaptam hivatást, hanem a Szombathelyi egyházmegyébe, mert akkor átjövök Debrecenbe, nyilván nem megyek még 500 kilométert. És aztán ugye ez egy nagyon szép hívás volt, vagy álom, lehet így mondani, beteljesült, és én azt hittem, hogy jó lesz, és jó lett. Mert nem az én vágyom volt ez. Én csak igent mondtam arra, ami Isten felébresztette a szívembe ezt a vágyat, vagy ahogy hálás vagyok a 6 év szalízi életért a szerzetesek között. Tehát, hogy nem maradtam ott végül, nem tettem örök fogadalmat, de nem mondanám, hogy azért beteljesületlen vágy volt, vagy álom, az része volt az életemnek, ami kellett ahhoz, hogy most az legyek, aki vagyok. Tehát nagyon sok mindent kaptam ott is.
0: Zoltán, ha tőled, akkor tovább kérdem, ugye, hogy megyünk az Emmauszi tanítványok történetébe, hogy ugye olvassuk, hogy Jézus ugye melléjük szegődött, és ugye ma is van sok magányos ember, akik ott járják az élet útját, és nincs kísérőjük. És ugye az ember, főleg amikor ilyen krízisben van, akkor szeretne beszélni, elmondani, hogy mi van vele, de sok esetben ugye nincs kísérő, nincs emberem, ugye, hogy a nemrég olvastuk a
2: Bethesda
0: fürdőnél, ugye a 38 éve beteg embert, és ugye, ugye Jézus nem prédikációval kezd, hanem kérdez, hogy miről beszélgettetek útközben, úgy Jézus melléjük szegedik kísérés, ugye Jézus nem sietteti őket, nem javítja ki azonnal, nem mondja, hogy tévedtek, hanem egy darabig együtt megy velük, meghallgatja őket, értelmezi, és segít nekik, hogy felismerik a saját identitásukat. Ugye lelki gondozói kollégák is vagyunk, hogy együtt végeztük ezt a képzést. Neked hogy van jelen az életedben ez a kísérés, meg a mellészegődés? Vagy?
2: Hát igazából folyamatosan jelen van, azt gondolom. Vannak olyanok, akik felkérnek erre, vannak olyanok, akik én látom esetleg, hogy jó lenne, van, aki elfogadja, van, aki nem egészen. Azt próbálom az emberekben tudatosítani, hogy ne maradjanak egyedül. Még akkor is, hogyha nehéz kérdéseik vannak, vagy talán szabad az Istennek feltenni nehéz kérdéseket is, a miérteket, panaszkodni szabad az Istennek. De nem maradjunk.
0: Nem, ugye nem sértődik meg.
2: Nem sértődik
0: meg. Jó, hogyha kérdéseket teszünk.
2: Nem maradjunk egyedül. És hát itt ugye egyrészt a kísérés, mint ahogy a Jézus kísérte, és tehát ez a melléállás, ez a szalízi világban nagyon-nagyon szépen jelen van. Tehát Don Boscónak ez volt a nagy forradalmi stratégiai változtatás a nevelésbe, hogy azt mondja, a fiúkat, ha valaki rosszat csinál, ugye kétféle módon lehet, meg lehet büntetni, és majd a büntetésből tanul, illetve meg lehetne előzni a bajt.
0: Aha.
2: És azt mondta, hogy ez sokkal egyszerűbb és könnyebb, és hogy lehet megelőzni a bajt, úgyhogy jelen vagyunk az életünkben.
0: Aha.
2: Tehát ott vagy mellettük, érdeklődsz irántuk, mi a gondja, mi a baja. Kevés ember van, aki saját magától elmegy és segítséget fog kérni.
0: Tehát azt gondolom, jelen lenni, vagy hát az életünk azt is jelenti, hogy mondjuk, hogy ilyen értelmezésben mondjuk egy tanodának a fenntartása, hogy ott lakni.
2: Akár úgy, hogy érdeklődsz az iránt, ami őket érdekli, nem mondod azt, hogy engem ez nem érdekel, hanem vagy egy fiataloknál, tehát vagy ahogyan a Miklós atya is mondja, elérhetővé lenni, tehát amit ő itt próbál megtenni, ez gondolom. És hát végül, tehát bátorságot venni, tehát én mostanában jó ideje kezdne megszólítani az embereket, meghívni, akiknél érzem, hogy szükség lenne nekik egyfajta segítségre, támogatásra, akkor veszem a bátorságot, és megszólítom őket, és felajánlom.

0: Hogy látod ezt a lángolást?
1: Nekünk az evangélium még 1912-ben volt lefordítva magyar nyelven, egy régi fordítás, és abban az van írva, hogy gerjedzett a szívünk, amikor hallottuk. És tudjátok, hogy mindig úgy van benne, mikor mindig az jut eszembe, hogy biztos volt már nektek is, úgy, és a kedves hallgatóknak is volt, úgyhogy volt egy jó lelki gyakorlat, volt egy jó előadás, és az embernek ott gerjedzett a szíve, hogy örült a szíve a pozitívokra, amiket hallott.
0: Ugye, vagy hát a hit, valaki azt mondta, hogy ez egy szívélmény, a hitnek a jó megélése.
1: Lehet így is fogalmazni, igen. Tehát hogy egy megélése. Tehát ez rögtön őket sarkallotta valamire. Tehát az, hogy gerjedzett a szíve, tehát hogy nem tudott megülni. Mi van az emószita tanítványokkal?
0: Mozgásba jött?
1: Mozgásba jöttek. Aha. Tehát ami az, hogy mikor Jézus eltűnt, akkor ők nem azt mondták, hogy fú, tehát most mit csináljunk? Tudták, mit kell csinálni. Felugrottak, és visszamentek Jeruzsálembe, és hírulatták a tanítványoknak, hogy találkoztunk az Urat, láttuk az Urat. És ők is elmondták, hogy mi történtek. Tehát mikor találkozunk így az evangéliumban, mikor megszólít minket az evangélium, megszólít minket Jézus Krisztus, akkor nekünk is gerjedik a szívünk, és nem tudunk egy helyben maradni. Nekünk muszáj valamit tennünk az Úr országáért. Nekem ez jutott eszembe.
0: Igen. És most ugye picit tovább megyünk, és ezt akár aktualizálni is tudjuk, saját magunkra is vonatkoztathatjuk, ugye, hogy a felismerésnek a pillanata, ugye ma milyen szépen ugye liturgiáztunk kétszer is, és ugye hát azt írja, hogy a történetben, hogy a kenyértöréskor megnyílta a szemük. És érdekes, hogy nem az úton, nem a beszélgetés közben, hanem a kenyértöréskor, ugye egy közösségi gesztus, az eukarisztikus jelként, ugye feltámadott Krisztus legmélyebben a közösségben, és a szentségben lehet felismerni. Sok ember néha mondja, hogy nem érzem Istent, de a felismerés gyakran, ez nem érzés, hanem egy lassú felismerés. Zoltán atya, te hogy vagy
2: hát
0: ezzel?
2: Ugye a gesztusokban ismerték fel, nem olyan régen voltak együtt Jézussal, amikor megfogta a kenyeret, és megáldotta. Tehát ők az utolsó vacsora után másképpen látták a kenyértörést, mint az előzőleg a kenyérszaporításkor, és ugye azonnal megnyílt. Hát én nagyon sokat tudnék erről beszélni az eukarisztia kapcsán, milyen sokaknak megnyílt a szeme, más vallásúaknak is, tehát egészen megdöbbentő módon. Ami számomra nem megdöbbentő, mert talán nekik, hogy nekem annyira világos, hogy Jézus azt mondta, hogy ez az én testem, akkor az ő. Én ezt nem tudom másképpen értelmezni. Tehát ez nem egy emlék, nem csupán egy jelkép, hogy visszagondolunk egy eseményre, hanem nem, itt és most ez az én testem. És hát engem a 31 éves papságomban ezt tartott meg mindig. Ez a mozdulat, amiben felismerték az Urat, és nekem is vannak nehezebb napok, fáradtabb napok, van úgy, hogy szinte úgy esek be a szentmisére, van úgy, hogy esetleg valami aggaszt, ez előfordul, de az még soha nem fordult elő, hogy én fáradtan jöttem volna el a szentmiséről. Hogy ne vigasztalt volna meg az Úr engem ott, hogy ne kapta volna erőt. Úgyhogy és ezt szeretném így a papi életem eddig is, meg amennyit még ad az Úr, az embereket erre elvezetni, elkísérni, hogy nincs szebb dolog, mint a Szent Mise. Hogyha találkozni akarok Jézussal maga valóságában, mert nyilván imádságban is meg tud szólítani, a meditáción keresztül, stb., de elnézést a Szent Misében a kezeim közé jön Jézus. Nekem, mint papnak, hát ennél nagyobb ajándék nekem nem kell az életbe. És a kedves testvérek, a kezükbe adjuk, a szívünkbe fogadjuk Jézust. Tehát ez egy olyan bizonyosság számomra, hogy és akik ezt megérzik, hát onnantól más lesz az életük.
0: Tehát, hogy következményei is vannak, ugye?
2: Hát, hogy
0: nem. Tehát, hogy, tehát a felismerés,

0: lépésnek vannak következménye, igen.
1: Biztosan is szerettétek a liturgiában, hogy a keleti liturgia az csodálatos, a Rendszer Szent János liturgia csodálatos, és két momentum, amiket, ami ott van a hála, hogy mennyire ott van a hála a liturgia benne, mikor a pap azt mondja, tiédet a tiédből, mikor felemeli a kenyeretét. Tehát amit kaptunk, ezt csak azt tudom felajánlani, amit tőled kaptam. Tehát tőled kaptuk ezt a kenyeret, és azt tudom felajánlani. És mikor már a kenyérből és a borból Jézus Krisztus testé és vére lesz, akkor nézd csak, mikor hívjuk a híveket, hogy mondják, szentség a szenteknek. Képzeljétek el, hogy tudják, mindenki tudja, Jézus is tudja, tehát az Isten is tudja, hogy mi bűnös emberek vagyunk, és mégis szenteknek nevez minket. Tehát az a megelőlegezés, hogy megelőzik, hogy ez értetek van, tehát ezt értetek, haltam a kereszten, értetek, támadtam fel, és ti most már ezután szentek vagytok. Hát ugye ott van az evangélium, most már nem nevezlek benneteket szolgáknak, hanem
0: barátaimnak.
1: Érted? Mert a szolga nem tudja, hogy mit csinál az Ura. És tehát a barátoknak nevez. Tehát Jézus Krisztus csak ugyan nagyon közénk jött. Nagyon közénk, és nagyon emberré lett. Tehát ezen nagyon érdemes elgondolkodni így húsvét kapcsán.
0: Igen.
1: És akkor az ember rádöbben arra, hogy mi milyen kicsik vagyunk, és hogy milyen nagy az Isten.
0: Én úgy személy szerint, bocsánat, a mai liturgia, most egyre csodálkoztam, hogy ugye hát azért a görög liturgia nagyon komolyan készülni kell, tehát ugye, hogy nem egy, hogy mondják, vadászmise, vagy milyen, hogy 25 perc alatt meg vagyunk vele, hanem itt ahogy néztem, hogy Zoltárt hányszor körbe kell járni, a könyve az nincs is a kezedbe, és akkor úgy fejből mondod azokat a szövegeket, hát mondom, fú, hát itt azért nagyon ott kell lenni, azt a hosszú szövegeket mondani.
1: A szóimákat, igen.
0: Igen, de hogy van az, hogy itt a teológián is felkészítenek, arra be kell tanulni azokat a imákat kívülről, vagy hogy van?
1: Hát megtanulod kívülről, nézd, a szertartás az hozzátartozik az életünkbe. Tehát a szemináriumban 6-7 évig jár az ember, ugye, ott minden reggel szentmisével kezdve, tehát ezeket óhatatlanul megtanulod. Beléd ivódik, tehát olyan, mint a bőröd rajtad van teljesen. Tehát bennem is érted, hogy például van az, hogy az ember annyira olyan fáradt, hogy hát nem azt mondom, hogy nem imádkozik, csak nem úgy imádkozik este, ahogy szeretett volna, és mikor felébresz éjszaka, és arra ébresz fel, hogy imádkozol, érted? Az olyan jó, érted? Nem tudsz, hogy tudok, hogy
0: liturgiázol, vagy
1: nem liturgiázol, hanem mondod, hogy menj egy király vigasztal igazságnak lelki kimindítjára, és elkezd imádkozni, érted? És akkor hoppá, hát imádkozunk, az jó, akkor imádkozunk tovább. És de itt vannak ilyen nagyon szép imádságok, hogy addurunk, hogy az estén minden bűntől megőrizik magukat. Az egyik legrégebbi keresztény imádság, meg az enyhe világosságát, ugye a szent és boldog, halhatatlan mennyei atyának. Tehát az a kis világosság, amik beszülemlik, érted, nem nagy reflektorfény, meg minden, csak hogy beszülemlik, és akkor megtart a mindennapjainkban. Tehát sajnálom azokat az embereket, amik nem tudják megtapasztalni Istennek a szeretetét, nagyon sajnálom őket.
0: Ugye Krisztus ma is mellénk szegődik, amikor beszélgettünk, akár ugye most is ugye beszélgettünk, vagy amikor csalódunk, kérdezünk, és egyszer csak megtörténik a csoda, megnyílik a szemünk, és felismerjük őt. Hát én meg vagyok arra győződve, hogy az ilyenfajta találkozások, ami közöttünk is van, papok között, hogy ilyenkor is azért megnyílik a szemünk, meg ugye, hogy tapasztaljuk ugye az ő jelenlétét, és ugye, hogy olyan különböző hagyományokból megjövünk, ugye Zoltán atya Kösszegről, te itt Kárpátalj, én meg Nagyváradról, és van közöttünk ilyen különbözőség is, de hogy most ezen a alkalmon biztos, hogy nagyon jó helyen voltunk, és jó helyen vagyunk, és hogy Krisztus ugye itt van közöttünk felismerik. Nagyon szép volt a mai liturgiában Miklós atya, hogy hogy is volt a végén azt a milyen áldást adtunk, hogy olajjal
1: megáldottak. Mi rováltatok?
0: Mi rováltatok, és akkor, igen, mit is kell akkor mondani?
1: Hát a mi roválás az olajjal, megkenjük a híveknek a homlokát, és azt mondjuk, hogy Krisztus közöttünk, és a válaszá pedig az, hogy volt és lesz.
0: Igen.
1: Tehát ez az olajjal megkenés, ez minden ilyen nagy ünnepekkor megtörténik, és ez valahol ilyen, hogy honnan ered ez a szokás, tehát onnan eredeztetik, hogy az ókorban a birkózókat, hogy ne lehessen rajta fogás, uh-huh, megkenték olajjal. Tehát, hogy lecsúszol róla a kezés. Mi is megkedjük a híveknek a homlokát ezzel a szentelt olajjal, hogy az ördögnek a keze lecsúszol róla, hogy ne legyen rajtuk fogás.
0: Igen.
1: És hogy tudjanak győzedelmeskedni a rossz felett.
0: Igen. Hát köszönjük szépen, ez záró szókönt tökéletes, és akkor egy záró imával is befejeznénk. Urunk Jézus Krisztus, te mellénk szegődsz életünk útján, akkor is, amikor nem ismerünk fel téged. Köszönjük, hogy meghallgatod csalódásainkat, kérdéseinket és a szívünk fájdalmát. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjünk téged az igében, a kenyértörésben és az embertársainkban. Gyújtsd lángra a szívünket, hogy örömmel örömhírt vigyünk, örömmel éljünk, hogy és örömünknek a forrása az lesz, hogy te élsz és velünk jársz mindörökkön, örökké. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

0: Segítség, gyászolok. Hajlák Attila atya műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel köszöntöm a kedves Máj Rádió hallgatókat. Egy tanúságtétellel szeretném kezdeni a mai műsorunkat. Ez a címe Belefáradtam. Ezt a tanúságtételt egy hölgy írta, egy gyászoló. Belefáradtam. Fáradt vagyok, annyira kimerült, hogy úgy érzem, mintha a lelkem minden egyes nap egyre nehezebb lenne. Belefáradtam abba, hogy mindig erősnek kell mutatkoznom, mintha ez lenne az egyetlen lehetőség. Hogy azt kellene hinnem, minden rendben lesz, és a világ egyszer majd újra a helyére kerül. Belefáradtam a küzdelmekbe, amelyek végtelennek tűnnek, és mintha sosem érne véget a harc. Belefáradtam, hogy napról napra túl kell élnem, ahelyett, hogy igazán élnék. Minden egyes számla, minden egyes teher, amit cipelek, csak tovább súlyosbítja a fáradtságot. Elegem van abból is, hogy hazug emberek vesznek körül. Azokból, akik szavakat dobálnak, ígéreteket tesznek, és aztán eltűnnek, amikor leginkább szükségem lenne rájuk. Belefáradtam, hogy elrejtsem a frusztrációt, mintha nem lennék jogosult érezni azt, amit érzek. És belefáradtam abba is, hogy egy régi dal hirtelen túlterhel, emlékeket idéz, amiket talán nem is akarok újra átélni. Belefáradtam, hogy a zenében keresem azt a valamit, amit elveszítettem, de sosem találom meg. Belefáradtam abba, hogy higgyek a mesékben, amelyekben egykor vígaszt találtam. Úgy tűnik, ezek már nem nyújtanak semmit, csak üres szavakat, amelyek nem hoznak valódi megnyugvást. És fárasztó az is, hogy hagyom a könnyeimet szabadon hullani, de senkit nem érdekel, hová esnek. Olyan sokszor potyognak a könnyek, és mégsem akad senki, aki törődne azzal, mi van a szívemmel. Már az inspiráló idézetek is fárasztanak, mert nem is inspirálnak semmit. Olyanok, mint üres sorok egy könyvben, amit már ezerszer olvastam, de sosem változik. Belefáradtam a színlelésbe, hogy úgy tegyek, mintha minden rendben lenne, amikor valójában semmi sincs rendben. Belefáradtam, hogy az emberek nem figyelnek rám, mintha láthatatlan lennék. Belefáradtam abból is, hogy olyanok ítélkeznek fölöttem, akik semmit sem tudnak az életemről, nem ismerik a történetemet, s mégis könnyedén mondanak véleményt. Belefáradtam, hogy kifogásukat keresek mások számára, a szeretet nevében, hogy újra és újra mentegetek embereket, akik talán sosem érdemelték meg a szeretetemet. És belefáradtam abba, hogy a képzeletem ragaszkodik olyan idők emlékéhez, amelyek talán sosem léteztek igazán, csak a lelkemben. Olyan világot idézek fel, ami már nincs, de a szívemben még mindig él. Kimerültem attól, hogy mindig bocsánatot kérjek, de a csend az egyetlen válasz, amit kapok, mintha a bocsánat kérésnek sosem lenne vízhangja. Senki sem mondja, hogy én is sajnálom, senki nem vállal valódi felelősséget, és ez a fáradtság egyre mélyebbre húz, mintha soha nem lenne vége. Belefáradtam abba is, hogy mindig csak fáradt legyek. Eddig az idézet, a tanúságtétel. Úgy gondolom, kedves testvéreim, kedves gyászolók, hogy mindannyian megéltük ennek a szónak a lelkületét, hogy belefáradtam. És el lehet fáradni a gyászba is, el lehet fáradni a vívódásokba, el lehet fáradni a nehézségekbe, a megpróbáltatásokban. Fontos tudni azt, hogy nem vagy egyedül. Nap mint nap harcolunk önmagunkkal, de erről senki nem beszél. Azt mondják, idővel jobb lesz. De mi van akkor, ha már olyan régóta fáj, hogy nem is emlékszünk, milyen volt, amikor nem fájt? Senki sem készít fel arra, hogy milyen az, amikor minden reggel úgy ébredsz, hogy nem akarsz felkelni. Hogy milyen az, amikor levegőt veszel, de belül mégis fulladozol. Nem tudják, milyen érzés az, amikor valaki megkérdezni, hogy vagy, és te csak annyit mondasz, hogy jól. Mert ha elkezdenéd kimondani az igazságot, attól félsz, hogy soha nem tudnád abba hagyni. Az igazság az, hogy nem vagy jól. Napok óta nem vagy jól, hónapok óta nem vagyok jól, talán évek óta nem vagy jól. Tudom, hogy sokszor hallottad már, mint ahogy én is, hogy nem baj, ha nem vagy jól, majd elmúlik. Azt is tudom, hogy ezek a szavak néha többet ártanak, mint használnak, mert nem mondják el, hogy milyen nehéz napnak után felébredni, és úgy tenni, mintha minden rendben lenne, miközben belül széthullasz. Nem beszélnek arról, hogy milyen az, amikor már hosszú ideje nem vagy jól, amikor már magad sem emlékszel, milyen érzés könnyedén lélegezni, mosolyogni, őszintén érezni az élet apró örömeit. Csendben küszködünk. A világ talán azt látja, hogy erősek vagyunk. Hogy mindig felkelsz, teszed a dolgod, mosolyogsz, amikor kell, de senki nem látja azt a harcot, amit legbelül vívsz. Senki sem hallja a gondolataid csendes háborúját, ami minden éjszaka uralkodik az elmédben. Senki sem érzi azt a súlyt, amit a szívedben cipelsz, mintha minden fájdalmadat egy láthatatlan zsákba zárták volna, amit napról napra magaddal húzolsz. Vannak napok, amikor próbálsz erős lenni, amikor azt mondod magadnak, hogy csak még egy napot kell kibírnom, de a percek ólomlábakon vánszorognak, és a mellkasodra nehezedő fájdalom egyre csak nő. Vannak pillanatok, amikor már annyira elfáradtál, hogy csak túlélni akarsz. Nem boldognak lenni, nem gyógyulni, csak túlélni. Egy napot, egy éjszakát, egy lélegzetvételt. Tudom, milyen érzés az, amikor azt mondod magadnak, elég volt, nem bírom tovább. Hányszor mondom? De másnap reggel mégis felkelsz, mert valami benned még mindig küzd. Mert nem akarod, hogy bárki észrevegye, mennyire darabokban vagy. És ez a fájdalom csendes, gyilkos, lassan megfojt belülről, annélkül, hogy bárki észrevenné. És közben minden nap mosolyogsz, minden nap végigcsinálod, mintha minden rendben lenne. De én tudom, mit érzel. Tudom, milyen érzés az, amikor mindenki azt mondja, légy erős, elmúlik. De belül azt kérdezed magadtól, mikor? Meddig kell még elviselnem ezt az ürességet? Tudom, milyen érzés az, amikor azt érzed, mintha már te magad is szégyelnéd a fájdalmad. Mert másoknak már túl sok vagy. Mert másoknak már rég tovább léptek, de te még mindig ugyanabban a sötétségben vergődsz. Ez nem gyengeség, ez nem hiszti, ez nem figyelemkérés, ez egy csendes háború, amit csak azok értenek, akik maguk is harcoltak már. És ha most hallod ezeket a gondolatokat, szeretném, ha tudnád, hogy nem vagy egyedül. Ez a fajta fájdalom láthatatlan, senki sem veszi észre, hogy a mosolyod mögött könnyek feszülnek, senki sem hallja, hogy a nevetésed közé folytott sóhajok rejtőznek, amikor egyedül vagy, és végre lehullik ez a bátor állarc, amit a világ felé mutatsz, akkor derül ki az igazság. A csend az egyetlen társad, és a magány könyörtelenül mellé telepszik. Nem beszélünk róla, milyen érzés minden este úgy lefeküdni, hogy a lelked szét akar szakadni. Hogy reggel úgy ébredsz, mintha az éjszaka nem hozott volna megnyugvást, csak még több fájdalmat. Az a kínzó érzés, hogy a tested még mindig él, de a lelked valahol ütközben elveszett. A legnehezebb az, hogy senki sem látja ezt a harcot. Nem tudják, hogy minden reggel össze kell szedned az összes darabodat, hogy egyben tartsd magad. Nem tudják, hogy a nap végére már alig marad belőled valami, mert minden erődet felemésztette az a belső küzdelem, amit senki sem lát. A legfájdalmasabb mégis az, hogy talán soha senki nem fogja igazán érteni, milyen nehéz ez. Nem hibáztatom őket, hiszen hogyan is érthetnék, ha én magam sem mindig értem, hogy mi történik bennem. Néha csak egy pillanatra szeretném, ha valaki igazán meglátna. Nem azt, aki mosolyog, s azt mondja, hogy minden rendben van, hanem azt, aki esténként a párnájába temeti a könnyeit, azt, aki csendben könyörög a világhoz, hogy csak egy kicsit legyen könnyebb, csak egy napot adjon, amikor nem kell a fájdalom súlya alatt ruskadozni. Ha tehetném, kiüvöltelném a világba, hogy segítségre van szükségem. De a fájdalom csendes börtönébe zárva élünk. Mert annyiszor mondták már, hogy idővel könnyebb lesz, de mi van, ha nem lesz? És mi van, ha az idő nem gyógyít, csak elnyom? Mi van, ha csak megtanulunk csendben szenvedni úgy, hogy közben mindenki azt hiszi, hogy jól vagyunk? Tudom, hogy küszködsz, tudom, hogy éjszakánként, amikor senki sem lát, az elméd ellenségé válik, és minden fájdalmat újra átélsz. Tudom, hogy sokszor úgy érzed, mintha elvesznél a saját fejedben, és nincs kiút ebből a labirintusból. Tudom, hogy néha már arra sincs erőd, hogy remélj, de hadd mondjam el, nem vagy egyedül. Még ha úgy is érzed, hogy senki sem lát, én látlak, mert én is ezeket a harcokat vívom. Látom a csatákat, amiket nap mint nap vívsz. Látom a fájdalmat, amit próbálsz elrejteni a világ elől. És tudom, hogy bár törött vagy, mégis tovább mész. Lehet, hogy csendben küszködünk, de attól még élünk. Minden fájdalommal, minden sebbel, minden rejtett könnyel együtt. És talán a legnagyobb bátorság ebben rejlik, hogy csendben szenvedünk, s mégis napról napra tovább élünk. A világ talán soha nem fogja igazán megérteni, milyen harcokat vívunk magunkban. De mi tudjuk, és talán ez épp elég. Bár csak megengednéd magadnak, hogy ne csak túlélj, hanem érezz is, hogy fájjon, hogy sírj, hogy elveszettnek érezd magad, annélkül, hogy szégyelnéd. Mert minden könnycsepp, amit csendben ejtesz, a legerősebb bizonyíték arra, hogy még mindig harcolsz. És mindig harcolsz, addig még nem vesztettél el mindent, te nem gyenge vagy, hanem bátor. És ha most úgy érzed, hogy nincs kiút, csak tudd, hogy egyszer majd lesz, csak tarts ki. Akár csendben, akár fájdalomban, akár könnyek között, tarts ki. Mert bár nem mondják elégszer, te számítasz, a harcod számít, és a fájdalmad nem tesz kevésbé értékessé. Csak annyit kérek, hogy ne add fel, én sem teszem, még akkor sem, ha senki sem lát. Én látlak, és ha most hallod ezeket a gondolatokat, tudjad, hogy nem vagy egyedül. Tudom, hogy fáradt vagy, tudom, hogy eleged van abból, hogy minden nap maszkot kell viselned, tudom, hogy sokszor úgy érzed, senki sem érti, mint mész keresztül. Nem szégyen, ha nem vagy jól, nem szégyen, ha össze vagy törve, nem szégyen, ha ma csak annyira volt erőd, hogy túlélj, és ha most csendben küszködsz, ha most azon gondolkodsz, hogy van-e értelme, nem szégyen. Akkor hadd mondjam el, mindennek van értelme, mert ha ez a három betűs szó nem lenne, akkor már nem lennék itt. Nem kell, hogy mindig erős légy. Nem kell, hogy mindig mosolyogj. Nem kell elrejtened, hogy fáj. A legbátrabb dolog, amit valaha tehetsz, az az, hogy kimondod, küzdök, de még mindig itt vagyok. És még mindig itt vagy. Még mindig harcolsz, még mindig élsz, és én hiszek benned, mint ahogy magamban is, mert lehet, hogy most még fáj, lehet, hogy most még nem látod a kiútad, mint ahogy én sem, de a legfontosabb, amit tudnod kell, nem vagy egyedül. Sokan élnek ezzel a teherrel. Ne feledd, nem vagy egyedül. És valóban, ott van a Jóisten is az életünkben, ott van Jézus is, ott van a vigasztaló Szentlélek, akinek a kiáradását ünnepeltük most pünkösd ünnepén, és így lehet csak megélni a fájdalmakat, a nehézségeket, a megpróbáltatásokat. Úgy megragadott, amikor Müller Pétertől azt olvastam, idézem, mikor sikerült kimondanod, ami fájt? Mikor hallgatott meg valaki? Mikor tudtál úgy beszélni, hogy nem panaszkodtál, hanem megosztottad a környezeteddel azt, ami igazán bántott? és amikor figyelt rád valaki úgy, hogy közben nem magára gondolt, hanem minden szeretetével, segítő szándékával feléd fordult, tudta, hogy segít neked már azzal is, hogy meghallgat, az az ember könnyített rajtad. És legyünk ilyen emberekké. Akkora ajándék, hogy minden hónapban van egy gyász lelki gyakorlat, amire mindig meghívjuk a kedves hallgatókat is, és most is Marosvásárhelyen fogjuk megszervezni ezt a gyász lelki gyakorlatot, amelyre szintén szeretettel várunk mindenkit. Júniusban lesz ez a gyász lelki gyakorlat, aminek valóban az a célja, hogy tudjunk egy olyan közegben, egy olyan környezetben beszélni a gyászunkról, a fájdalmainkról, a nehézségeinkről, ahol tapasztaljuk azt, hogy meg vagyunk hallgatva, tapasztaljuk azt, hogy valóban van értelme a gyásznak, van értelme a fájdalmunknak, a megpróbáltatásunknak. Június 11 és 13-a között lesz Marosvásárhelyen, a Tudori plébánián, a Szent Kozma és Damján plébánián, csütörtök pénteken és szombaton a gyászolók lelki gyakorlata, amelyre nagy-nagy szeretettel várom önöket is. Kedves MyRádió hallgató, kedves gyászoló testvéreim, adjon a Jóisten vigasztalást, adjon az idei pünkösdi ünnep egy igazi lelki békét, és a Szentléleknek a kiáradása, az életadó léleknek, a vigasztalónak a kiáradása legyen ott minden szenvedő, lelkileg szenvedő, gyászoló testvéremnek a lelkében. Hajlák Attila István plébánost hallották, egy áldott szép estét kívánva önöknek imádságos szeretettel, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. A nagy ő akarata, ami békénk, mondta Dante Alighieri.

Sok-sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ugye hát pünköst hétfő van, túl vagyunk a csodálatos pünkösdi nagybúcson, és a mai napon úgy tekintünk a boldogságos szűzanyára, mint az egyház édesanyjára. Tegnap elmondhatjuk azt, hogy a lángok napja volt. Tegnap az egyház születésnapját ünnepeltük, amikor a Szentlélek heves szélrohamként rontott be az utolsó vacsora termébe, és lángnyelvek formájában leszállt az apostolokra. Ma pünkösd másodnapján a liturgia is, ha belenézünk a szertartás könyvbe, hirtelen egy csodálatos, csendes, mégis mérhetetlenül mély titokra irányítja a tekintetünket. Nem hagyja, hogy a tegnapi tűz kialudjon, hanem megmutatja nekünk azt, aki ezt a tüzet a legtisztábban őrizte a szívében. És ő nem más, mint a boldogságos szűzanya, az egyház édesanyja, Mater Ecclesiae. Kedves hallgatók, gondoljuk el egy pillanatra azt a zárt szobát pünkösd előtt. Ott ülnek a tanítványok, mi van a szívükben, mi lakik a lelkükben. Hát félelem, félnek. Ugyanis az ajtók zárva vannak. Mögöttük is valahol érthető, hiszen mögöttük a nagypéntek traumája, a feltámadás felfoghatatlan titka és a feszült várakozás Urunk mennybe menetele és pünköst között. De nincsenek egyedül, és ez nagyon fontos szempont. Szent Lukács evangélista külön kiemeli az apostolok cselekedeteiben, olvassuk első fejezet 14. vers, mindnyájan egy szívvel, lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával. Kedves hallgatók, ott a születő egyház bölcsőjénél ott van az édesanyja, ott van a Mária. És milyen szomorú, hogy ezt nagyon sok felekezet magának, magát, hát idézőbeteszem, egyháznak tartó gyülekezet nélkülözi Máriát. Hiszen az egyház bölcsőjénél ott van az édesanyja. És ma arról szeretnék beszélni önöknek, kedves hallgatók, hogy Mária nem csak akkor volt ott, hanem ma is itt van. Ő az egyház anyja, a mi édesanyánk. És a legbiztosabb út, ami a Szentlélekhez és Jézushoz vezet minket, az az imádság, amit a kezébe adunk a Szentolvasó, a rózsafűzér. Kedves hallgatók, ahhoz, hogy megértsük, miért nevezzük Máriát az egyház anyjának, vissza kell mennünk az időben is, lélekben el kell zarándokolnunk a Golgotára. El kell mennünk, el kell jutnunk egészen a keresztlábához. Ott, a világ legmegrázóbb pillanatában, amikor Jézus a végső vonaglásában az emberiség megváltásáért küzd, nem magára gondol, ránk gondol. Ránéz a szeretett tanítványra, Jánosra, és ránéz az édesanyjára. És elhangzanak a szavak, amelyek átírták a történelmet. Asszony, íme a te fiad. Aztán a tanítványnak azt mondja, íme a te anyád. János 19:26-27. Szent János, kedves hallgatók, ott mindannyiunkat képviselte. Abban a pillanatban Mária anyai szíve tágasabbá vált, mint az univerzumnak. Befogadott minket, minden gyarlóságunkkal, bűnünkkel, kétségünkkel és sebünkkel együtt az ő gyermekei lettünk. Kedves hallgató, gondoljunk bele, milyen megrendítő ez, mennyire mély ez. Mária nem egy elvont eszme, nem egy távoli szobor a templom sarkában. Ő húsvér édesanyja, aki tudja, milyen az, amikor a gyermekét bántják. Aki ismeri a menekülést, gondoljunk arra, amikor Egyiptom menekültek, a szegénységet, a bizonytalanságot és a gyászt. Amikor az egyház, vagyis mi, a hívők közössége szenved, valójában Mária velünk szenved. Amikor az egyház imádkozik, ne feledjük, Mária velünk imádkozik. Pünköskor a Szentlélek nem csak az apostolokat kente fel, hanem megkoronázta Mária anyai hivatását is, ő lett a Krisztus titokzatos testének, az egyháznak a dajkája,
oltalmazója és szüntelen közben járója. De felteszem a kérdést, hogyan tudunk kapcsolódni ehhez az anyai szívhez a mindennapok rohanásában? Hogyan maradhatunk hűségesek a pünkösdi lánkhoz egy olyan világban, amely el akarja folytani a hitünket? A válasz ott van sokunk táskájában, vagy talán az éjjeli szekrényen, vagy zsebében, nyakán. Egy egyszerű láncra fűzött gyöngysor, ami a rózsafűzér. Sokan azt gondolják, a rózsafűzér az idősek imája, egy monoton, unalmas ismételgetés. Ó, de mekkora tévedés ez! A rózsafűzér a legmélyebb, legmisztikusabb, kontemplatív, vagyis elmélkedő ima. Olyan, mint a szívverés vagy a lélegzetvétel. Amikor belélegzünk és kilélegzünk, nem gondolunk magára a folyamatra, mégis az életben tart minket. Az üdvözlégyek ritmusa nem más, mint a lélek megnyugvása. Ez a ritmus teremt csendet a szívünkben, hogy a titokon keresztül megláthassuk, felfedezzük Jézus arcát. A rózsafűzérben, ne essünk tévedésben, nem Máriát imádjuk, hanem hiszen az imádat egyedül Istent illeti meg. A rózsafűzérben Mária szemével nézzük Jézust. Amikor az örvendetes titkokat imádkozzuk, Mária örömével csodálkozunk rá a megtestesülésre. Amikor a világosság titkait mondjuk, Mária hitével figyeljük Jézus tanítását. Amikor a fájdalmas titkokhoz érünk, Mária könnyeivel állunk a kereszt alatt. És amikor a dicsőséges titkokat pörgetjük az ujjaink között, Mária reménységével tekintünk a mennyország felé. A rózsafűzér, kedves hallgatók, egy spirituális köldökzsinór, amely összeköt minket az égbolttal. Minden egyes szem, egy-egy lépés a békesség, a megnyugvás felé. Elgondolkodtató valóságunk, hogy miért is van szükségünk ma Máriára és az imára, a rózsafűzér imádságra. Kedves hallgatók, álljunk meg egy pillanatra, és nézzünk szembe a valósággal. Milyen világban élünk ma? A zaj, az űrzavar, a megosztottság világában. A családok széthullanak, a bizalom elpárolog, az emberek magányosak. Még a keresztény közösségeinket is sokszor megkísérti a békétlenség. De mi a megoldás? Emberi stratégiák? Politikai programok? Több program, más tére, más jellegű legyen? Jobb szervezés? Nem, kedves hallgató, pünkösd arra tanít, hogy a változás belülről, a Szentlélek által kezdődik. De a Szentlélek odalép be, ahol csend van, és ahol készen áll a szív. Mária fiát, vagyis a legyen nekem a te igéd szerint asszonya, ő tanít meg minket igent mondani, minden nap Isten akaratára, akkor is, ha nem értjük azt. Azaz, amikor a rózsafűzért imádkozzuk a családjainkban, akkor valójában Máriát meghívjuk az otthonunkba. Ahol pedig Mária jelen van, ott megjelenik a Szentlélek is. Gondoljunk csak Erzsébet látogatására, mint Mária belépett a házba, és köszöntötte Erzsébetet, a magzat felujongott Erzsébet méhében, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. Ugye érezzük, halljuk, látjuk, Mária jelenléte elhozza a Szent Lelket. Ha azt akarjuk, hogy a családjainkban, a plebániai közösségeinkben, a hazánkban és az egész egyházban megújuljon a pünkösdi tűz, vissza kell találnunk a közös és egyéni rózsafűzér imádsághoz. Nem kell hozzá, kedves hallgatók, teológiai doktorátus. Nem kell hozzá pénz, gazdagság. Csak idő kell. Csak idő kell. Csak idő kell, hangsúlyozom háromszor. Az az idő, amit oda ajándékozunk Istennek. Olyan sokszor mondjuk, hogy nincs időm imádkozni. De vajon mennyi időt töltünk a telefonunk képernyőjét nézve, híreket olvasva, amelyek csak szorongás szülnek oly sokszor bennünk? Ha a napi görgetést rózsafűzérszemek morzsolására cserélnénk, a világunk, kedves hallgatók, biztos vagyok benne, hogy egy hét alatt
nagyon, de nagyon megváltozna. Kedves hallgatók, a történelem során a rózsafűzér számtalanszor bizonyította erejét. Gondolhatunk a lepántói csatára, vagy a modernebb korokból Fatima üzenetére. Nemrég ünnepeltük ugye Fatimai emléknapot, ahol a szuzanya kifejezetten kérte, imádkozzátok a rózsafűzért minden nap, hogy békét nyerjetek a világnak. Szent Pió atya, a híres Stigmás szent, a rózsafűzérét egyszerűen csak így nevezte, a fegyver. Amikor haldoklott, a társai megkérdezték tőle, mit hagy örökségül nekik. Ő így válaszolt, szeressétek a szűzanyát, és imádkozzátok a rózsafűzért, mert ez a fegyver a mai világ gonoszságaival szemben. Megismétlem Pió atya csodálatos gondolatát, kedves hallgatók, szeressétek a szűzanyát, és imádkozzátok a rózsafűzért, mert ez a fegyver a mai világ gonoszságaival szemben. Igen, kedves hallgatók, ez a fegyver soha nem sebez. Ez a fegyver mindig gyógyít. Nem vért ont, hanem a kegyelem csatornáit nyitja meg. Amikor a gyöngyöket fogod, Isten anyjának a kezét fogod. Amikor a rózsafűzért morzsolgatod, valójában kezed, ujjad a szűzanya kezébe van belesimulva. És akit az édesanyja kezénél fogva vezet, az biztos, hogy nem téved el a sötétségben. Ha bűneid súlya nyom, ha úgy érzed kudarcot vallottál keresztényként, szülőként, emberként, ne menekülj el, menj bátran az egyház édesanyjához. Mária soha senkit nem ítélt el, és ma sem

úgy, mint egy lámpás. Vigyük magunkkal ebből az előadásból azt a mély bizonyosságot, hogy soha nem vagyunk hárvak. És ezt mélyen, de mélyen tudatosítsuk magunkban. Soha, de soha nem vagyunk árvák. Azaz van egyházunk, amely a hitünk anyja, és van égi édesanyánk, aki a szívünk királynője. Megismétlem, van egyházunk, amely a hitünk anyja, és van égi édesanyánk, aki a szívünk királynője. És megkérek mindenkit, mindazokat, akik hallgatnak, vagy máskor fognak visszahallgatni, hogy tegyünk ma közösen egy szent fogadalmat. Ne engedjük, hogy a rózsafűzérünk elporosodjon. Inkább kopjon a mi kezünkben. Azaz legyen az a mindennapi kenyerünk, legyen a megnyugvásunk, a családi békénk záloga. Amikor ma bárhonnan hazatérünk a munkából, vagy bárhonnan vegyük a kezünkbe, és imádkozzuk el talán kicsit lassabban, kicsit mélyebben átgondolva minden szót. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Kérjük a szent lelket Mária által. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és Mária az egyház édesanyjának közben járására, újítsd meg a mi szíveinket, családjainkat és az egész világ arculatát. Boldogságos szűz Mária az egyház édesanyja, világ királynője, könyörög érettünk, szívből kérünk, könyörög érettünk, boldogságos szűzanya, és arra kérünk, áld meg a te gyermekeidet. Igen, milyen nagy dolog, hogy a boldogságos szűzanya ma is közben jár. Értünk. Drága hallgatók, most pedig egy imádságot is szeretnék elmondani, amely így hangzik. Boldogságos szűzanya, te, aki az egyház édesanyja vagy, köszönöm, hogy minden nap velem vagy. Akkor, amikor kezembe veszem a rózsafűzért, akkor, amikor eléd térdepelek, érzem közelségedet. Köszönöm neked a mai napot, mennyei atyám, az élet ajándékát, és mindazt a jót, amivel körülveszel. Köszönöm a szeretteimet, az otthon melegét és a mindennapi kenyeret. Kérlek, bocsáss meg a hibáimat, és tisztíts meg a szívemet minden békétlenségtől, aggodalomtól és haragtól. Adj nekem türelmet a nehézségekben, és bölcsességet a döntéseimben. Áld meg a családomat, barátaimat, és mindazokat, akiknek most a legnagyobb szükségük van a te vigasztalásodra és gyógyító érintésedre. Töltsd meg a lelkemet békével, a boldogságos szűzanya közben járására, és segíts, hogy én is a te szeretetedet és fényedet sugározzam mások felé. A te kezedbe ajánlom a múltamat, a jelenemet és a jövőmet. Köszönöm, mennyei atyám, az életet, és mindent, amivel eddig megajándékoztál. Boldogságos szűzanya, egyház édesanyja, ég édesanyám, könyörög érettem, könyörög érettünk, kik hozzád menekszünk. Amen. Köszönöm szépen, kedves hallgatók, a megtisztelő figyelmet, és adja Isten, hogy katolikus keresztény életünk valóban tele legyen tűzzel, lélekkel, azaz Isten országáért, hitünkért, lelkünk megmentésért legyünk mindig bátran, mindenre képesek.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

feltámadott tekintete. Mária ott állt a sír előtt és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhába öltözött angyal ül, az egyik fejtől, másik a lábtól. Megszólították. Azt, hogy miért sírsz? Mert elvitték uramat, felelte, és nem tudom, hova tették. E szavakkal hátrafordult, és látta Jézust, amint ott állt, de nem ismerte föl, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte. Azt, hogy miért sírsz? Kit keresel? Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt. Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy elvihessem magammal. Jézus most nevén szólította. Mária. Erre megfordult, és csak ennyit mondott. Rabbóni, ami annyit jelent, mint mester. Jézus ezt mondta neki, engedj, még nem mentem föl atyámhoz. Inkább menj el testvéreimhez, és védd nekik hírül. Fölmegyek atyámhoz, és a ti atyátokhoz, Istenemhez, és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elment, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az Urat, és ezt mondta nekem. Ebben az emlékedésben a föltámadt Jézus tekintetével találkozunk, amely tekintet kísér mindig, mert ígérete szerint a föltámadt Krisztus mindig, láthatatlanul ugyan, de valóságosan köztünk van egészen a világ végéig. Szenvedése előtt, hogy segítse tanítványait annak a zavarodottságnak a legyőzésében, amelyet majd halála okozhat nekik, a szülőasszonyról szóló hasonlatot mondta el nekik. Jézus ezt mondta, bizony, bizony mondom nektek, ti sírtok majd és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Szomorkodtok, de szomorúságtok örömre változik. Az asszony is szomorú, aki szül, mert elérkezett az órája, amikor azonban megszületik a gyereke, azon való örömében, hogy ember született a világra, nem gondol többé a gyötrelmeire. Így most ti is szomorúak vagytok, de viszont látlak benneteket, és akkor majd örül a szívetek, és örömötöket nem veheti el tőletek senki. A tanítványok szomorúsága Jézus halála után éppen abból eredt, hogy Jézus már nem volt velük, fizikailag többé nem látták. Az hiányzott, akiben reméltek, aki szemük világa volt. És most, hogy az ég alján feltűnnek a hajnal első fényei, a föltámadott találkozásra jön, látható, elsőként az asszonyok találkoznak vele, a kenetvivők, akik az ő kegyes, irgalmas szívüktől indítva már akkor elindultak a sírhoz, amikor még sötét volt. Máté elbeszélésében az asszonyok együtt mennek, egy angyaltól fogadják a föltámadás hírét, közben eltávolodva a sírtól találkoznak az élő Jézussal, aki ragyogó tekintettel rájuk néz, szeretettel köszönti őket. Békesség nektek, azok leborultak, hogy imádják, de Jézus azonnal elküldi őket, hogy vigyék a hírt az apostoloknak, és hogy menjenek Galileába, majd ott meglátják őt. János az evangéliumban Mária Magdolnát emeli ki, aki mint egyedülálló módon találkozik a föltámadt Jézussal. Éget benne a vágy, nyugtalanul keres, fájdalmára nem lel vigaszt. Így megjelenít minden Istent keresőt, a kétségtől gyötrődő keresőket, és a halál útján vergődőket, a homályban tévejgőket. Mária valójában a sírhoz megy, amikor még sötét van. Futva teszi meg az utat, de azt látja, hogy a zárókövet elvették a sír bejáratától, és rögtön arra gondol, hogy valaki elrabolta, és akkor újra futólépéssel hazafelé indul, hogy hívja Simon Pétert. Mária ekkor még valóban a hit homályában él, és elragadja őt a kétségbeesés. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit kedvelt Jézus, és hírül adta nekik. Elvitték az Urat a sírból, és nem tudni, hova tették. Ettől az aggodalomtól hajtva az apostolok is, eddig a félelem lebénította őket, mozgásba jönnek. Simon Péter és a másik tanítvány a sírhoz futnak. Mária az elmozdított kő láttán rablásra gondolt, Péter bemegy, látja az üres sírt, szemügyre veszi a letett halotti lepleket, de Jézust nem látja. Gondolatban mélyed, nem talál magyarázatot a tényekre. Ettől eltér János.
aki látva a lepleket olyan módon elhelyezve, hisz. Egy ragyogó fénysugár, a nap kezd fölkelni, de ők még nem látják Jézus személyét, még egy súlyos kő nyomja a szívüket az első fények ragyogása ellenére. A tanítványok ezért ismét hazamennek, bezárkóznak a falak közé, mert félnek. Mária azonban ott marad a sír közelében, nem képes otthagyni azt a helyet, és fájdalmában sírdogál. Nem maradt más, mint a könnyei, mert arra gondol, hogy mindörökre elvesztette az ő szeretett mesterét. Legalább most kifejezhetné tiszteletét meggyötört testénél, hogy még egyszer letörője illatszerekkel, és ráöntse minden könnyét. A sír azonban üres, könyörtelenül üres. Ki vitte el, kérdi folyton Mária Magdolna, és nem tud elszakadni ezektől a gyötrő gondolatoktól, sem elállítani könnyeit, ami miatt csak homályosan lát. Ennek alakjában tudjuk ismét megtalálni az evangélium kulcsát annak a történelmi helyzetnek, amely folyton ismétlődik. Mária siratja a megölt életet, sírása átöleli a századokat, mert az életet folyton keresztre feszítik. Kezdve attól, hogy Káin megölte Ábelt egészen napjainkig, amikor a fegyverek kegyetlenül gyilkolnak, az emberiség megsír. A harmadik nap hajnalán tehát Mária Magdolna vigasztalanul sír, mert azt gondolja, hogy örökre elvesztette Jézust, azt, aki attól fogva, hogy kiszabadította a gonosz hatalmából, élete egyetlen értelme lett. Miközben Mária könnyektől elhomályosult szemmel nem lát, egy hang jut el hozzá, mint valami fénycsóva. Asszony, miért sírsz? A válasza még az a megrögzült gondolata, amely mint egy nyomasztó gond, rémálom. Elvitték Jézust. Elgondolhatjuk a jelenetet a mi helyzetünkben. Akkor senki nem vitte el Jézust, mert föltámadt, ma pedig Jézust elviszik a társadalomból, a családból, a fiatalok szívéből, egészen a kicsi gyerekekig. Jézus eltűnésével eltűnik az élet igazi reménye, csökken az emberi személy értéke, nincs se szeretet, se öröm. Nos, Mária Magdolna szerette volna kifejezni tiszteletét a megfeszített test iránt, és arra gondolt, hogy valaki elvitte. Napjainkban az anyagelvű materialista kultúra, amely uralkodóvá vált a legnagyobb hangon, mint valami tudományos igazságot hirdeti, hogy Jézus soha nem létezett, nem történelmi személyiség, hanem azon hiszékenységünk terméke, hogy biztonságra van szükségünk. Ennek eredménye meg mi lett? Az egyre jobban terjedő aggodalom, amely lassan átitatja a lelkeket, bezárja a jövő kilátásait, elveszi az élet kedvet, hiszen egy ilyen életnek nincs értelme. A föltámadt és élő Jézus megismerteti magát Mária Magdolnával. Amikor a levertség, csalódás és kísértés perceiben a szívünk keres valakit, mint üdvözítőt, akkor Jézus megjelenik és kinyilvánítja magát. De szükség van az őszinte könnyekre, és valóban keresni őt alázatos és egyszerű szívvel, hittel és reménnyel keresni, a szeretettől indítva. Hosszúra nyúlhat a keresés, de soha ne adjuk fel, még akkor sem, ha nem találunk megértésre, vagy éppen rossz bánásmódban részesülünk emiatt. Az Úr hiánya a lelki úton, a kegyelem állomásai. Az Úr játéka, aki azt akarja, hogy megtisztuljon, erőteljesebb legyen keresésünk. Azt akarja, hogy úgy ismerjük fel, mint az egyetlen szükségeset és életünk középpontját. Fontos ebben a hiányban is fölismerni az Úr rejtett jelenlétét, aki belsőnkben tekint ránk, megvilágosít, és hogy menjünk tovább az ő keresésében, túl az érzékelhetően, hogy a természet fölöttiben higgyünk, és megharcoljuk a jó harcot, hogy megőrizzük a hitet. Valóban, ha Krisztust elveszítjük, az életünknek nincs tovább értelme, és mint Mária Magdolna nem marad más hátra, mint keservesen sírni. De ha legalább sírunk, ez már a jel, hogy hitünk nem aludt ki egészen, és ezért felismerhetjük magunkhoz közel, akiről azt hittük, hogy elveszítettük. Éppen ellenkezőleg.
Ő itt van jelen, átfog tekintetével, és nem hagyja, hogy a semmibe zuhanjunk. Aki a belső ürességtől szenved, hogy semmi emberi vigaszt nem tudja kielégíteni, betölteni ürességét, abban ez a hiányérzés életben tartja a reményt, és eljut az Úr jelenlétének fölismerésére. Nagy meglepetéssel hallhatjuk mindannyian, miért sírsz? Nem hiszed, hogy én veled vagyok a világ végéig? Ha engedünk pessimizmusunknak, könnyen kijelentjük, elvesztem, nagyon mélyre zuhantam. De a zsoltáros azt mondja, Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, hogy ülök-e vagy állok, gondolataimat látod messziről, látsz, ha megyek vagy pihenek, minden utam világos előtted. Jézus maga megígérte, ime én minden nap veletek vagyok a világ végéig. Az ige igaz, mert Isten szava, ahogyan megígérte, úgy van. Veletek vagyok, pedig Jézus földi élete a mennybe menetellel, az atyához való visszatérésével végződik. Kérdés tehát önkéntelenül adódik, nem jogos a szomorkodás, attól kezdve, hogy tekintete eltűnt a történelemből. Az a tekintet, amely kijelölte a tanítványok útját, az a határozott tekintet, amely az elveszetteket megerősítette, amely annyi szívet megtérített, annyi sebet meggyógyított, visszaadta a reményt leginkább elhagyottaknak, most nincs számunkra. Eltűnt fizikailag, de visszakaptuk lelkileg. Fölment a mennybe, Krisztus elküldte a földre az ő szent lelkét, a belső fény ajándékát, az új tekintetet, amely láthatatlanul lát. Minden nap a végső cél felé való előrehaladás, a döntő találkozás felé, de hiszen már ez a vele való mély közösség ideje, amelyet megélünk az igében, az eukarisztiában, a testvéri szentségben. Merjük őszintén, bátran, nagyra értékelni a keresztény hitünket. Attól még senki sem modern, haladó, ha tagadja Istent, vagy és ezen az alapon haladónak mondja magát. A hívő ember nyílt tekintettel szemléli a történelmet, nem imádja, vagy éppen rettegéssel bálványozza az eseményeket, jelenségeket, személyeket. Ez a történelem nem csak a régi idők eseményeiből áll. Az új szövetség itt köztünk folytatódik az egyház szentségeiben. A keresztény ember tudatában van annak, hogy szent történelemben él, olyan világban ma is, ahol Isten nem szűnik meg munkálkodni, közreműködni és csodálatos cselekvéseket hajtani végre, amelyek megtérésben és a szívek megszentelődésében teljesednek be. A keresztény szemlélet számára ez a valóságos történelem. Reálisabb a birodalmakénál, a találmányokénál, és titokzatos módon a természet fölötti szeretet működéseképpen éppen így bontakozik ki a Krisztus romolhatatlan teste. Ez a történelem úgy áll előttünk, mint egy cél felé rendezett terv. A cél Isten dicsősége, az ember megszentelődése, és ez beteljesült Jézus Krisztusban. Benne a teremtés elérte célját, a világ sikerült. Ebben az értelemben Krisztus az új Ádám örökre és örök időkre a legjobb ember. Jellemző vonása a világ keresztény szemléletének, hogy benne a döntő esemény már megtörtént. E szerint semmiféle új mozdulatot nem hozhat Krisztushoz mérhetően fontosat. Így egy olyan eljövendő vallás, amiről sokszor beszélnek ilyen dolgokról, amely felé a kereszténység csak átmenet lenne, képtelen föltételezés. Krisztuson nem lehet túljutni. Érdekes, ahogy az evangéliumban Jézus gyerekkorának epizódjai között elmondják a bölcsek történetét. Anélkül, hogy a szereplők történetiségét és a történet hitelességét részleteznénk, az a föltűnő, hogy ezek a szereplők, amelyekről egyáltalán nem tudunk semmit, és akiket hallgatólagosan úgy írnak le, hogy távol állnak Izrael hagyományaitól és a vallási hagyománytól, amelyen belül
beteljesedik az üdvtörténet, és így Jézus története is, a valóságban a kozmosz megfigyelésétől, egy külső eseménytől, csillag születésétől indulnak útnak. Kezdettől fogva nem tudják, hova vezeti őket ez a csillag, de érzik az utazás belső mozgását. Fokozatosan megértik, melyik utat válasszák, és azt is, hogyan értelmezzék a különböző lehetőségeket. Ők is megtapasztalják a tanástalanságot, a tévedést, tévejgést, és ez egyenesen az ellenség házába vezeti őket, azok házába, akiknek nem ér nekük befogadni a Jézus születő életét, sőt éppen ennek élete ellen akarnak támadni arra gyermekre, akinek küldetése, hogy messiásnak legyen. Ez Herodes háza, ahova a napkeleti bölcsek betérnek, de a bölcseknek még ebben a tévedésében is, és sötétségben is sikerül megszerezniük a megfelelő információkat, amelyek útjuk céljához vezetik őket. És érdekes, hogy ez nem annyira egy konkrét helyjel, mint inkább egy emberrel esik egybe, gyermek fölfedezésével, aki előtt az evangéliumok szerint leborultak, hogy imádják. Nos, ez történt az elmúlt évtizedekben mindazokkal, akiknek kényszerűen mindent el kellett hagyniuk. Azok a népek, akiket vagy őseiket az orosz hatalom Szibériába, vagy a kínai hatalom Mongóliába száműzött, ma az ottani keresztény-katolikus közösségek magvai lettek. Nem tudták, hova vezeti őket ez az út. Akkor hazát kerestek, vagyis olyasmit kerestek, ami vissza tudja adni nekik az identitást, az összetartozást. Ezért az életeden belüli tájékozódás nem azt jelenti, hogy tudod, mi fog történni, hanem emlékezz arra, hogy ahhoz, hogy az élet célt mutasson, nem nélkülözheti az irányt. A társadalom, a család, egy intézmény általában bizonyos értékek, műveltség, bizonyos látásmód és életvitel közvetítésével adja ezt a fajta tájékozódási irányt. Ma úgy tűnik, hogy minden intézmény, amelyet erre a célra hoztak létre, válságba került. Az oktatás így az egyszerű mechanikára redukálódik, vagyis megmondják, hogyan működik az autó, de azt nem, hogy hova menjünk utunk során. Ezáltal egyre technikásabbak, illetékesebbek, működő képesebbek leszünk, de kiüresedünk a jelentést illetően. Csak azt nem mondták meg, hogy mindez az egész, az élet mire szolgál. Amikor az utazás célját az egyszerű szervezésre redukáljuk, azt kockáztatjuk, hogy előre kitaláljuk döntéseinket, és mindig rosszul érezzük magunkat, amikor az élet csalódást okoz elvárásainkban. Az ember ugyan megtervezheti az esküvőjét, hivatását, tevékenységét, úgy, hogy elképzeli a dolgokat. Ez egyrészt persze jogos, sőt természetes, hogy akár csak részben is előre látjuk döntéseinket, amiről azt gondoljuk, hogy boldoggá tehet bennünket, emlékeztetnünk kell azonban arra, hogy a valóság mindig nagyon különbözik a képzeletünktől, és ha nem fogadjuk el ezt az elkerülhetetlen csalódást, eszményeink, ábrándjaink, fogjai maradunk. A férfi, akit szeretünk, a nő, akit szeretünk, sosem ideálisak, soha nem azok, amiket elképzelünk, hanem igaziak, vagyis különböznek attól, ahogyan a fejünkben mi elképzeltük őket. A világra hozott gyermek mindig különbözik az eszményünktől, megálmodott ideálunktól, és amikor ehelyett arra kényszerítjük őket, hogy eljátsszák azt a szerepet, amelyet kezdettől fogva eldöntöttünk róluk, bizonyos mértékig boldogtalanságra ítéljük őket. Gilles Deleuze azt mondta, hogy a legrosszabb boldogtalanság az, hogyan lehet mások álmait beteljesíteni. A magunk elképzeléseibe szerelmesedve boldogtalanná teszünk másokat és önmagunkat. Pál apostol keresetlen egyszerűséggel írja az efezusiaknak, nekünk a kiozanító sorokat. Azt mondom tehát, és kérve kérlek titeket az Úrban, hogy most már ne éljetek úgy, ahogy a pogányok élnek, akik hiúságokon jártatják az eszüket. Sötétség borult az értelmükre, az istenes élettől elidegenedtek a bennük lévő tudatlanság miatt, amely szívük megátalkodottságának következménye.